0: szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra és a fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Kapitány István emlékeztetett, az első hőhullám kor a magyar lakosság 84%-a változtatott a fogyasztási szokásain, és 1000 vállalat önkéntesen ajánlott fel üzemszervezési technikákat, hogy sokkal kevesebb energiát fogyasszanak, vagy ne akkor, amikor arra a legnagyobb szüksége van a magyar áramhálózatnak, közölte a miniszter. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízvesztesség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra, ezt közölte az adóhatóság. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal, írja a közlemény. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra a nyugtaadásban, a segítséget és nem a számonkérést helyezve a fókuszba. December 31-ig a revizorok az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat, hangsúlyozza a közlemény. A NAV tájékoztatása szerint az adatszolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztár gép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. A NAV célja az, hogy valamennyi vállalkozása lehet legegyszerűbben a saját működéséhez igazodó módon tudja teljesíteni a nyugtaadat szolgáltatást, írja a NAV közleménye. Évről évre egyre több mobil internetet használnak a magyarok külföldön, 3 év alatt csaknem duplájára nőtt a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége tavaly már csökkent, ez derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb mobil piaci jelentéséből. Közleményükben ismertették, a növekvő adatforgalom hátterében elsősorban nem az áll, hogy a magyarok többet utaznának. Egy külföldön töltött nap alatt ma már csaknem kétszer annyi mobil adat használnak fel, mint 3 évvel korábban. Még 2022-ben átlagosan 0,6 gigabájt adatforgalom jutott egy külföldön töltött napra, 2025-ben már 1,1 gigabájt. A tendencia összhangban van azzal, hogy a felhasználók általában is egyre nagyobb adatforgalmat bonyolítanak mobil készülékeiken, függetlenül attól, hogy éppen Magyarországon vagy külföldön tartózkodnak, írja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleménye.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn derült napos idő várható, csak kevés gomoly felhő lehet, csapadék nem lesz. Az északi a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet maximum a délután 25 és 31 fok között valószínű térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: A Magyar Vöröskereszt idén is díjak átadásával ünnepelte a Vöröskereszt világnapját. A Magyar Nemzeti Múzeumban tartott rendezvényen a karitatív szervezet az elismerések átadásával köszönte meg a munkatársak, önkéntesek és támogatók kiemelkedő tevékenységét. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye több elhivatott munkatársa és önkéntese is rangos díjban részesült. A következő percekben Duberné Dunaveszki Évát, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét ismerhetik meg, aki emberi méltóságért díjban részesült. A kitüntetés a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. Kocák Szilvia, a riporter.
2: Duberné Dunaveszki Évát, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, aki az elmúlt években sokszor volt vendégünk, és ilyenkor rendszeresen tájékoztatott a hajléktalan ellátás aktuális feladatairól. Mostani beszélgetésünk apropója azonban az, hogy május 8-án a Vöröskereszt világnapján emberi méltóságért díjban részesült. Szívből gratulálok a rangos elismeréshez.
3: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a gratulációt, és hogy vendég lehetek.
2: A továbbiakban tegeződni fogunk több éves ismerettségünkre való tekintettel. Több elismerésben részesültél a szociális és humanitárius területen végzett áldozatos munkáért, átvehettél már például miniszteri elismerőoklevelet, Miskolcváros szakmai díját és több más díjat is. Ez a mostani elismerés mit jelent számodra?
3: Ez nagyon fontos, ez a mostani elismerés, mert ugye emberi méltóságért díjat vettem át. Amit úgy gondolom, hogy magaménak tudom érezni magát a tartalmát is, hiszen 22 éve hajléktalan emberekkel foglalkozom, és ahol az emberi méltóság előtérbe kerül, és ennek talán a megsértése, az náluk az nagyon jellemző, és én azért dolgozom, hogy ezeknek az embereknek védjem az emberi méltóságukat. Védjem őket a kirekesztettségtől, védjem őket a megaláztatásoktól, és én úgy gondolom, hogy ez most ezt a díjat valóban minden díjnak nagyon örültem, de ezt a díjat nagyon magaménak érzem.
2: Emberi méltóságért díj, csak egy személyes tapasztalat, hogy amikor én megláttam, hogy te kaptad idén ezt az elismerést, akkor azt mondtam, hogy hát ez a díj most nagyon jó helyre került, mert számomra a te munkásságod, a te hivatásod az mindenki számára példaértékű lehet, hiszen én csak ezzel találkoztam, úgyhogy ez a díj, ezt azt hiszem, hogy a legjobb helyre került.
3: Köszönöm szépen, hogy így látod, ezt én is így érzem.
2: Több mint két évtizede, pontosan 22 éve csatlakoztál a Vöröskereszt megyei szervezetéhez. Ez egy gyermekkori álom volt, vagy a neveltetésedből adódó indítatás?
3: Már gyermekkoromban beleláttam a Vöröskereszt segítő munkájába édesanyám által, hiszen ő önkéntes vöröskeresztes volt, és mindig ugye korábban volt május 1-e, augusztus 20-a nagy ünnepségek a Csanyikba, és ő mindig ott volt első segélynyújtóként, és én mindig ott voltam vele, és én láttam ezt a munkát, és már akkor ez nekem nagyon megtetszett. Maga a köpenyén az embléma, amit viselt, tehát ez így ennyi év távlatában is itt nagyon itt van előttem, úgyhogy én már akkor ebbe beleláttam. Nyilvánvaló mindig volt egy affinitásom a mások segítése irányába, és amikor rendszerváltás volt, akkor ugye el kellett döntenem, mert korábban én a Diósgyőri gépgyárban dolgoztam, és hát ugye a gyárak bezártak, el kellett dönteni, hogy merre is fogok elindulni, és akkor elkezdtem tanulmányokat folytatni, de azt tudtam, hogy mindenféleképpen a segítés, a mások segítése lesz az én utam. Több, tehát egyetemet, főiskolát végeztem, és azt láttam, hogy a gyermekekkel nem fogok tudni, tehát az nagyon mélyen érint. Tehát ugye belekóstoltam, vagy a tanulmányaim során nyilvánvaló, hogy gyakorlaton vettem részt számtalan területen, de úgy gondoltam, hogy hajléktalan ellátás lesz talán az, amit fogok tudni úgy végezni, hogy nem halok bele.
2: Törzsgyökeres miskolci vagy, hol végezted a tanulmányaidat?
3: Én Miskolcon középiskolában a Gábor Áronban jártam annak idején, majd 28 éves koromtól elkezdtem tanulni, és akkor a Krúdiba elvégeztem egy gyógypedagógiai asszisztensit, majd Jászberénybe végeztem főiskolát, a szociálpedagógus szakon, majd pedig lenne a Miskolci Egyetemen közigazgatási mesterszakon egyetemi végzettséget szereztem.
2: Mikor lettél vöröskeresztes?
3: 2004-től vagyok vöröskeresztes, elsőként szociális munkásként, és akkor utána pedig 6 évig voltam szociális munkás, és 2010-től pedig vezetőként tevékenykedek.
2: Hogyan emlékszel vissza az első hetekre, hónapokra a hajléktalanokat gondozó központban? Milyen élmények értek akkor? Valójában erre számítottál, amit ott tapasztaltál?
3: Én nagyon-nagyon büszke voltam, amikor felvettek. Tehát az, hogy én a Magyar Vöröskereszt Borsodabói Zemplén megyei szervezet, tehát ez volt a papíromon, tehát vagyok a munkatársa, hát ez egy borzasztó jó érzés volt. Tehát én nagyon büszke voltam az, hogy a munkáltatóm ugye a Vöröskereszt, majd bekerültem az intézménybe. Igazság szerint nem volt semmiféle olyan ellenérzésem korábban sem, így az intézménye hajléktalanítása. Csak azért teszem hozzá, mert sok ember, aki eljön hozzánk intézmény látogatás, akkor mindig van egy ilyen, hogy fú, hát ennek mondjuk nagyon örülök, hogy kellemesen csalódnak, de hogy mindenkiben van egy ilyen, jaj, úristen, mi lehet ott, meg jaj, ezek az emberekben. Nem, ez soha nem volt. Tele voltam kíváncsisággal, és amikor bekerültem, pont egy olyan területet kaptam, ami a nappali melegedőben voltam szociális munkás, ahol a legtöbb ember megfordul, ahol tehát nagyon-nagyon tevékeny munkát lehet végezni, és én megszerettem az első pillanattól kezdve.
2: Nagyon sok nehéz emberi sorssal szembesülsz nap, mint nap. Mi inspirál a leginkább a munkádban?
3: Mindig a segíteni akarás, a problémának a megoldása. A kezdetekben nehéz volt, tehát hazavittem nyilvánvaló a problémát. Szerencsém volt, hogy mindig olyan család állt mögöttem, hogy meghallgattak, hogy támogattak. Ez volt a kezdetek nyilvánvaló. Most sem vagyok érzéketlen a problémák irányába, de egy idő után az ember jobban előtérbe helyezi a segíteni akarást, és nem azt, hogy most akkor érzelmileg, tehát nem együtt sírunk, hanem az van, hogy igenis, hogy mindent megteszek azért, hogy abban a helyzetben is segíteni tudjak, amiben az ügyfelem van.
2: Milyen meghatározó élményeid voltak ez alatt a 2 évtized alatt?
3: Nagyon-nagyon sok esetem volt, és úgy gondolom, hogy nagyon igyekeztem mindig mindegyikből a maximumot kihozni. Volt, hát ugye, ami talán nagyon hosszú éveken tartott, de ezt már többször elmondtam, ez volt egy nagyon meghatározó, az a értelmi fogyatékos fiatalember, akinek az életét végig tudtam kísérni a kezdetektől, amikor bekerült az intézménybe, és sok-sok mindenen mentünk keresztül együtt, és sajnos nagyon nehéz életútja volt, akár imeibe bekerült, ugye ezt tudjuk, hogy ez az értelmi fogyatékos embereknek, ha elkövetnek valami bűncselekményt, akkor oda kerülnek, de én tudom, hogy azt aztán nem követte el, amivel őt vádolták, de ez már a múlt, hagyjuk is, és végig én jártam hozzá látogatni, utána én voltam az, aki ki tudtam onnan intézményi hátteret biztosítottam, hogy kikerüljön, majd ugye az édesanyjához került, aki szintén intézmény volt, és akkor onnan vágyott oda, nem azt kapta azt a szülői szeretetet, amit szeretett volna, és akkor elindult ugye egy Mikulás napkor visszajön hozzám Miskolcra, Izsófalván volt egyébként, és ott a sineken jött, és elütötte a vonat. Tehát ez egy nagyon-nagyon meghatározó az életemben. Nagyon fontos volt számomra ez a fiatalember. A rengeteg hátránnyal nyilvánvaló, hogy ott sok-sok felelőst fel lehetne sorolni, hogy ő miért került a hajléktalan szállóra, hiszen korábban is ezek a problémái megvoltak, de ez is már a múlt, de azt nagyon megszenvedtem. Tehát egy hosszú idő is volt, amíg én az életében voltam, és sajnos az utolsó pillanatig, mert ugye már nincs, de számtalan dologba vettem részt, például amikor hölgyek érkeztek az intézménybe. Nagyon sok voltak szülések, amikor ugye intézményből ment, kísértem, és utána a gyermeket nem adták ki. Volt olyan bácsim, aki szegénykém, ő is olyan demens is volt, meg egyéb problémái is voltak, és akkor őt is börtönbe került, de azért, mert ment az utcán, nyitva volt egy kapu, bement, kitolta a kerékpárt, és akkor az már nyilvánvaló nem azért tettem, mert ő lopni akart, hanem hát azért, mert ő ilyen volt. Akkor bekerült, akkor bevittem a fazekasra, akkor ott hagytam, tehát szóval kísértem, mindig mentem velük, mert úgy gondoltam, hogy az azért sokat jelent, hogy nem egyedül mennek, még ha akár börtönbe, ha akár egy gyermekelvételre, tehát hogy mindig a hátteret, így a biztonságot próbáltam nekik adni, hogy azokban, amikben ugye most, ami rájuk vár, akkor legalább annyit érezzenek, hogy ott vagyok. És ez például, hogyha kliensem bekerült büntetésrehajtásba, akkor általában mindig nekem írtak, hogy én legyek a kapcsolattartó. Tehát, hogy én ezt fontosnak tartom. Lehet, hogy ez mások szemébe, ez másképp, de nekem nagyon fontos volt, hogy bármilyen élethelyzetbe kerülnek, mindig ott legyek mögöttük. Tehát mindig tudják, hogy van Éva néni, akire lehet számítani. És ezt a mai napig is érzem már, ugye 10-től vezetőként vagyok az intézmény életében, vagyok az ügyfeleim életében, de mindig visszatérnek, hogyha ki is kerültek tőlem, de mindig visszatérnek, hogyha az életbe való megrekednek, hogy én leszek az, aki fog nekik segíteni. És azt hiszem, hogy nálam az, hogy egy kiégés, tehát ilyen szóba se kerül, mert az én lelkemet ez nagyon táplálja.
2: Mindez azt mutatja, hogy kialakult közöttetek egy bizalmi kapcsolat, és ennél azt hiszem nagyobb sikerről beszámolni nem is lehet, hiszen ez mindent elmond arról, hogy milyen kapcsolatot ápolsz azokkal a gondozottakkal, azokkal a rászoruló emberekkel, akik kénytelenek a hajléktalanokat gondozó központnak a szolgáltatásait igénybe venni. Nem egyszerű ezeknek az embereknek az élete, sorsa.
3: Igen, a bizalom, tehát említetted, és ez a legfontosabb, én mindig azt mondom a kollégáimnak is, vagy akár, hogyha új felvételes érkezik, hogy ami a legfontosabb, én úgy gondolom a szociális munkában az, hogy a bizalmat ki tudjuk alakítani. Ha ez nem sikerül, akkor, mert ugye ők már eleve terheltek, tehát ők azért már nagyon sokat csalódtak, tehát ők tőlük elfordultak, tehát ők azért nagyon-nagyon nehezen alakítható ki bizalom. De hogyha mi ezt meg tudjuk valósítani, és hát nekünk ez azért egy feladat is, nyilvánvaló, akkor én azt hiszem, hogy akkor mint szociális munkások, akkor nagyon jól működünk.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunavecki Évával, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Karacsika.

0: Repeto. Repeto. Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunavecki Évával, a Borsodabau Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével, aki emberi méltóságért díjban részesült a Vöröskereszt világnapján. A kitüntetés a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. A riporter továbbra is Kocák Szilvia.
2: Ez alatt a két évtized alatt bizonyára nagyon sok olyan új dolgot vezettél be az intézményben, amelyek korábban nem működtek. Mi az, amire a legbüszkébb vagy a változtatásokat illetően?
3: Igen, a Miskolci intézményben, egy kollégám mondta egyszer, hogy így mutatott egy térképet, hogy te teljesen átírtad az egészet. Nagyon-nagyon odafigyeltem arra, és arra nagyon törekedtem, hogy egy komfortos intézményellátást tudjunk biztosítani. Ez nyilvánvaló, hogy sok esetben pályázati források elnyerésével sikerült korszerűsíteni, modernizálni, és nekem nagyon nagy szerencsém van azzal, hogy olyan a fenntartóm, aki teljesen megbízik a döntéseimben, tehát hogyha én bármit elítem, hogy ezt vagy azt szeretném az intézményben, mert ez szükséges ahhoz, hogy az ügyfeleink minél komfortosabban érezzék magukat, akkor ő soha nem gördít akadályt. Tehát megbízik a döntéseimbe, nem kell nekem azzal szembesülni, hogy majd azt mondják, hogy anyagi vagy egyéb dolgok miatt nem. És ezért az intézményünk, én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon tiszta és egy jól felszerelt intézmény. Amire nagyon büszke vagyok, hogy hozzá kell tennem, hogy nők részére csak mi biztosítunk egyébként a városba, és sikerült

0: Tudtunk kialakítani 6 ilyen szobát, ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, és ami viszont meg nagyon, és ez a munkatársaimat dicséri, hogy olyan kollégákkal dolgozom, hogy ezeknek a kialakításában, burkolásba, festésbe, egyéb, tehát mindenbe részt vesznek. Úgy, hogy több diplomás emberekről beszélünk, és ezek az emberek, amikor látják, hogy, vagy amikor megbeszéljük, hogy most én kitaláltam valamit, megbeszéljük, és akkor ők is ezt támogatva, és mindenki beleteszi azt a tudást, ami van. És ez ugye nem a szociális része, hanem az, hogy aki burkolni tud, az, aki vízhez ért, aki ehhez ért, ahhoz ért, és akkor így együtt így megalkotjuk. Vannak társadalmi munkásnapjaink, amikor ugye mi lányok akkor elkezdünk takarítani, a fiúk pedig festegetnek, vagy egyebek, tehát így lehet haladni. Például tavaly évben sikerült egy komoly összeget kapnom adományként járólapokra, abból megvásároltuk, és az én kollégáim tették le az intézménybe. És ez egy nagyon nagy mennyiség volt, úgyhogy én végtelenül büszke vagyok rájuk, és csak is ők azok, akik egyébként megmaradnak, akik így gondolkodnak, mint én. Tehát egy nagy csapat vagyunk, és mindenki beleteszi, azon kívül még, mondom, a szociális munkán kívül még mindenki beleteszi az egyéb tudását is.
1: Jelenleg hány tagot számlál a miskolci csapat?
0: A miskolci intézményben 50 fő munkavállaló van, segítők vannak, ápológondozók vannak, és szociális munkások vannak.
1: Már magában az, hogy 50 embert kell irányítani, már ez is egy, szerintem a feladatnak egy nagyon nagy falata. Ezen kívül ugye ott vannak a fedél nélkül élő emberek, akik segítségre szorulnak, hát ez meg nem könnyű.
0: Nekünk ugye van utcai gondozó szolgálatunk, és akkor ugye nem csak az intézményben élők, tehát ugye az a 300 fő, aki bent van, hanem nekünk még ugye kint vannak a külterületi részeken egy 80 szóval most 87 fő gondozottunk, őket is látogatjuk, őket is próbáljuk segíteni. Hát igen, vannak, igen.
1: 2010 óta intézményvezetőként, 2020-tól a Miskolci intézményben lett a Balassa Gyarmati, majd később a Salgó-Tarjáni intézmény vezetőjeként is dolgozol. Ilyen szerte ágazó munkát csak egy támogató háttérrel lehet jól végezni. Mit szól ehhez a család, hogyan tud támogatni a munkádban?
0: Először is engedik, hogy szárnyaljak. Tehát nyilván valamikor igazgató úr átveszi bármelyik megyét, és, vagy vármegyét, és akkor jönnek a feladatok, hogy intézményeket veszünk el, tehát a hajléktalan ellátásba rám gondol, aki majd ugye beindítja azt az intézményt, és hát nekem ez mindig egy nagy kihívás, és nyilvánvaló, hogy ebbe én úgy gondolom, hogy a családtagoknak támogatni kell. Tehát ez minden szinten. Most, ha engem ebbe korlátoznának, akkor én ebbe sérülnék. Viszont ha én sérülök, akkor sérül a család. Tehát én úgy gondolom, hogy nálunk családban is úgy van, hogy a férjemnek is bármilyen a munkájába, bármilyen változás, vagy kihívás, tehát én is mindig támogattam, mert nem lehet akadályozni, tehát az embert nem lehet akadályozni, mert az, ott biztos, hogy sérül mindenki. Úgyhogy nagyon, nagyon büszke vagyok rájuk, a lányomra is nagyon-nagyon, mert ő viszont ugyan, ő is a segítséget választotta, de ő nem ebbe a formában, hanem ő az emberek gyógyítását, úgyhogy tavaly augusztustól a megyei kórházba belgyógyászaton orvosként, orvos rezidensként dolgozik, úgyhogy, és látom azt, hogy milyen szívvel, lélekkel teszi a feladatát, és amire nagyon büszke vagyok, az, hogy egy nagyon jó ember. És úgy gondolom, hogy így egy nagyon jó orvos is már jelenleg is, és nyilvánvalóan, hogy fejlődik, akkor pedig még jobb lesz.
1: Ilyen nagyon sok munka mellett feltétlenül meg kell találni azt a kikapcsolódási módot, amely egy kicsit feltölt a későbbiekre. Ha van időt kikapcsolódásra, akkor mi az, ami ki tud kapcsolni?
0: Hát most az elmúlt időszakban sok időm nincsen, mert ugye reggel 8-kor, kb. 6-fél hétig dolgozom, tehát akkor megyek haza, a hétvégék vannak, és nekem a kikapcsolódás a főzés. Tehát én főzök a családomra, megcsinálom a házi munkát, akkor én már hétfőn én nyugodtan fogok elindulni, tudom, hogy akkor megvan mindenkinek az élelem, és akkor tiszta a lakás, vasalt ruha, egyebek, tehát nekem ez a kikapcsolódás. Ugye évek óta nyilvánvaló, hogy eljárunk pár napos pihenésre, pihenésekre, vagy van nyaralás egy-két hét, de igazából nekem főképpen ez engem, ami kikapcsol. Imádok sütni, főzni, úgyhogy ez állítólag nem is megy rosszul, úgyhogy ez engem teljesen kikapcsol.
1: Bár azt nem állíthatjuk, hogy nagyon egyhangúan telnek a napok a hajléktalanokat gondozó központban, hiszen sok emberről gondoskodtok, naponta kell fontos döntéseket hozni, mégis hogyan telik egy-egy átlagos nap az intézményben? Vannak-e

0: különösen embert próbáló időszakok a központ életében?
1: Hát az ember próbáló időszak az mindig a krízis időszak, tehát a téli időszak. Ott azért jóval nehezebb a feladatunk, mert tehát ugye a krízis időszakon kívüli időszak az általában azokkal az emberekkel foglalkozunk, akik nap mint nap ott vannak. Tehát már egy nagyon ismerős arcok, ismerjük a viselkedésüket, ők is már tudják azt, hogy nekünk mi az elvárás, ugye a legfontosabb a házirendnek a betartása. Nagyon fontos ugye az is, hogyha valaki aktív, akkor annak dolgozni kell menni, tehát azért vannak ilyen elvárások az intézményben, és hál' Istennek, amikor úgy akár kis támogatással, de munkát vállalnak, akkor mindig látják azt, hogy, vagy érzik azt, hogy igen, akkor most már itt valahol, tehát azért fontosnak érzi magát. Tehát a krízis időszak viszont arról szól, hogy akkor a vidéken is, hogyha valaki nehéz helyzetbe kerül a lakhatása, vagy a fűtés nem megoldott, vagy pedig len olyan az otthona, akkor ugye hozzánk kerül be, akkor sok idegen érkezik, és olyan emberek érkeznek, akik akkor önálló lakhatásuk volt, és őnekik rettentő nehéz azt elfogadni, hogy most ők egy intézményben vannak, és leginkább ugye éjjeli menedék helyet vesznek igénybe, ami egy 15 főt, tehát egy hálóba 15-en vannak. Tehát ott borzasztó nehéz az alkalmazkodás, úgyhogy ez nagyon nagy kihívás a intézmény dolgozói számára, hogy próbálják úgy kezelni ezt a helyzetet. Ugye akkor több a konfliktus is, nyilvánvaló, úgyhogy én azt mondom, hogy az egy nehéz helyzet a krízis időszak.
0: Akkor mondjuk így a krízis időszakban egy-egy átlagos nap az hogyan zajlik? Gondolom két egyforma nap nincs, de van egy bizonyos alap.
1: Az intézményben élőknek ugye úgy zajlik, hogy reggel az éjjeli menedék helyet elhagyják. Akkor onnantól átmennek a nappali melegedőbe. A nappali melegedőből átmennek 12 és 13 óra között a népkonyhára megenni az egy tál ételt, majd utána a nappali melegedő 18 óráig, utána a éjjeli menedék hely. És így nem is a nappal van igazából a nagy probléma, hanem ugye az éjjeli menedékhely, amikor 18 óra után ugye a krízis autó folyamatosan hozza be az embereket, akár olyan, de olyanokat, akik még nem voltak intézményben, vagy olyanok, akik esetleg olyan a magatartásuk, hogy végképp nem tudnak egyébként alkalmazkodni, és ugye ilyenkor őket is behozzák, mert hát a legfontosabb az ember életvédelme, és hát ugye télen azért leginkább ki vannak téve annak egy kihűlés veszélyének. Úgyhogy így zajlik, tehát tulajdonképpen 0-24-ben bent tudnak tartózkodni az intézménybe, a pihenésre, az étkezésre, a szállásra van lehetőségük, ezeket egyébként mind ingyenesen tudják igénybe venni, persze vannak azok a szolgáltatások, mint az átmeneti szálló, ami fizetős szolgáltatás, és van egy hajléksociális otthonunk, ahol az idős hajléktalanokat, embereket helyezzük el, ugye ez egy tartós bentlakás, ott 24 órában ápolásgondozást biztosítunk, az is térítési díjas.
0: Ez is érdekes, de engem inkább az érdekel, hogy a ti napotok hogyan áll össze ilyenkor, az ott dolgozóké, hogy elképzeljék a rádióhallgatók azt, hogy mennyi mindennel kell szembesülnötök egy nap, mennyi minden feladat hárul rátok.
1: Mindenkinek megvan a munkaköre, a kollégáknak, és nyilvánvaló, hogy most azon kívül, hogy szociális munkát végeznek, azon kívül, hogy ügyintéznek, azon kívül, hogy nyilvánvaló részt vesznek a népkonyhai étkeztetésbe, részt vesznek a beengedésbe, amikor információt adnak. Tehát ezek a munkafeladatok, amennyiben konfliktus keletkezik, akkor azt ott kezeljék, mert ugye nyilvánvaló sok ember van együtt, köztük előfordul. És ami nagyon fontos, hogy gondoskodnak, hogy beszélgetnek. És én azt látom, amikor így az intézménybe is ugye így jövök megyek, hogy minden kollégám úgy egy klienssel így áll, beszél, és figyel, és ez annyira fontos, hogy figyeljenek rájuk. Úgyhogy jó emberekkel dolgozom. Ezek az emberek ezeket a feladatokat végzik, és adják önmagukat és a lelküket egyébként.
2: Néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunavecki Évával, a Borsodabau-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével. Számítok a figyelmükre a továbbiakban is.

0: Repetor.
1: Repetor.
0: Repetor. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repetor.
2: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunaveckéjével, a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével, aki emberi méltóságért díjban részesült a Vöröskereszt világnapján. A kitüntetés a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. Duberné Dunaveckéjével Kocák Szilvia beszélgetett.
3: A krízis időszak április 30-ával véget ért. Jelenleg milyen feladatokat lát el a központ, milyen szolgáltatásokat igényelhetnek jelenleg a fedél nélküliek?
4: Csak az időszakos éjjeli menedékhelyet zárjuk be április 30-ával, egyébként az összes többi szolgáltatást igénybe lehet venni. Éjjeli menedékhely 80 férőhelyes, átmeneti szálló 100 férőhelyes, nappali melegedő szintén 100 férőhelyes, népkonyhán 200 adagos ételt szolgálunk ki, a hajléksociális otthonunkban ott 60 férőhelyes, ami még fontos, hogy hát öregszik ugye nem csak a társadalom, hanem ugye tehát a hajléktalan emberek is, és egyre nagyobb szükség van a ápolás-gondozás nyújtó intézmény ellen. Úgyhogy most befogadást kaptunk, egy 17 fővel tudjuk bővíteni a hajléksociális otthonunkat, úgyhogy az átalakítások zajlanak, és bízom benne, hogy hamarosan meg fogjuk tudni nyitni. Ez egy nagyon-nagyon fontos szolgáltatásunk, és a jövőt illetően pedig én úgy gondolom, hogy ezekre lesz a legnagyobb szükség.
3: Mit tartasz a Vöröskereszt erősségének, és mi az, amin változtatni kellene a te meglátásod szerint, ha módodban állna, mi az, amit javítanál az ellátásokon?
4: Elfogult vagyok a Vöröskereszttel, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagy múltú szervezet, tehát ugye számtalan országban vagyunk jelen, tehát nem is tudnék egyébként más segélyszervezetnek a tagja lenni, tehát nekem a Vöröskereszt az a Vöröskereszt, tehát ez egy nagy család. Mindig, amikor így, például most is, amikor vettem át a kitüntetésemet, és akkor felmegyünk Budapesten, tehát találkozok más vármegyékből érkezőkkel, vagy az országos igazgatósággal, akkor tehát úgy köszöntjük egymást, tehát tudod, ez a hazaérkeztél, ez az ilyen, tényleg ilyen nagy család vagyunk, úgyhogy nekem a Vöröskereszt az mindent is jelent, úgyhogy ott abban így változást, a hajléktalan ellátásban változást, igen, ott van pár gondolatom, amit változtatni kellene, de nyilvánvaló majd meglátjuk, hogy a jövő mit fog hozni, de azt hozzá kell tennem, hogy egy nagyon-nagyon jól felépített rendszer egyébként a hajléktalan ellátás. Én, amin változtatnék, hogy talán több felelősséget rónék azokra az emberekre, mert tulajdonképpen, hogyha tehát mindent megkaphatnak úgy, hogy semmit sem kell érte tenni, és azt tudjuk, hogy amikor úgy semmit nem teszünk érte, és mindent megkapunk, hát ilyen az ember, akkor nem is biztos, hogy azt úgy értékeljük. Nyilvánvaló, mi az intézménybe, meg nekem is az elvárásom, tehát ha aktív valaki, tessék menni dolgozni. És itt ebből nem nagyon szoktam engedni, nem kívánságműsor, hiszen mindig elmondom, hogy amikor majd eljutnak nyugdíjas korba, és amikor nem lesz egy forint sem, akkor ugyanúgy ez a 15 férőhelyes éjjeli menedékhelyen kell lesz majd lenni, amikor már azért egy olyan korban, amikor betegségek is jobban jönnek, egyebek nem lesz szerencsés. De azért, hogyha lesz egy kis jövedelem, egy kis nyugdíj, akkor azzal már egy másfajta szolgáltatásra is be tudnak jutni. Meg másik az, hogy én úgy gondolom, hogyha az ember azért tevékenykedik nap, mint nap, akkor azért biztos, hogy az a mentálisan is erősíti. Úgyhogy én ezeket így mindig így elmondom, a kollégáim is ugyanezt támogatják, de viszont ennek az a problémája, hogy egyébként ezt én elmondom, és akkor ha valaki meg mégsem akarja, akkor nem tudok vele mit kezdeni. Tehát én arra szeretném ezt így kikerekíteni, hogy igenis kellene elvárásoknak lenni. Tehát, hogy legyen nekünk az, hogy igen, elvárhatom tőle az, hogy igen, ezt kell teljesíteni ahhoz, hogy akkor a intézményi ellátásba tudjon lenni.
3: Ha újra pályaválasztás előtt állnál, újra a szociális terület kerülne előtérbe? Újra egy ilyen pályát választanál?
4: Újra, és úgy újra a hajléktalanellátást. És talán azért is a hajléktalanellátást, mert itt vannak. Tehát ez azért nehezebb talán ők így a szociális területen, mert őket nagyon sokan megvették, tehát nagyon, és nagyon sok problémával érkeznek, és őket annyira kirekezték, és én nagyon harcolok értük, és nagyon-nagyon fontosnak tartom egyébként a társadalom és az érzékenyítést. Tehát én nagyon harcos vagyok egyébként. Én már a világon mindenkivel, most nem az, hogy összevesztem, de összetudok egyébként az érdekükbe menni, hogyha valahol nem úgy kezelik őket, és legyen ez mindegy, nem is sorolnám, hogy hol, de és mindig jól jövök egyébként ki belőle, mert látják, hogy nem azért harcolok, mert hogy most ilyen egy ilyen típusú ember ők egy harcos, hanem azért, hogy értük, és akkor ha olyan emberrel találkozom, akkor ez akkor nem ellenséget lát bennem, hanem megérti az én álláspontomat, és talán el is szégyeli magát, hogy igen, tehát nem úgy bántunk ezekkel az emberekkel. Úgyhogy én mindenféleképpen így ez a legnehezebb területen.
3: Hogyan lehetne érzékenyíteni a társadalmat ezekre a kérdésekre, hogy elfogadják a segítségre szoruló embereket, és nem megvessék, hanem inkább támogassák őket?
4: Az igazság, hogy nagyon kevés az információ a hajléktalan ellátó intézményekről, és hogy az, hogy ők hogyan élnek. Én nagyon örülök, amikor jönnek egyébként intézménybejárásra, az egyetemről gyakran jönnek szociális munkások, egészségügyi szociális munkások, hallgatók, tehát most is volt, és megmutathatom ő magát az intézményt. Látják azokat az embereket, akik ott élnek, mert sajnos a kép nagyon-nagyon rossz. Tehát az, hogy koszosak, piszkosak az intézményben is, ilyenek, olyanok, amolyanok, és akkor közben egyáltalán nem így van. Tehát most mondanám, hogy jöjjenek el az intézménybe, és nézzék meg a körülményeket, de nyilvánvaló, hogy nem mindenkinek van erre sem igénye, sem ideje, sem lehetősége, de talán ne ítélkezzünk. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ítélkezzünk, csak a jó Isten ítélkezhet. Tehát mi ne kezdjünk el egyik ember a másikra ítélkezni, mert nem tudhatja, hogy miért került oda, hogy mi volt a múltjában, mi volt az életében. Nyilvánvaló, azt sem kell eltagadni, hogy tettek is érte. Egyikünk sem tökéletes. Tehát én mindig azt mondom, hogy ő nekik az alkalmazkodási képességük az, ami talán gyengébb, mint másoknak. Nehezebben megváltozott körülményekhez nehezebben tudtak alkalmazkodni az életükbe, mert minden embernek szerintem az életében vannak nehéz időszakok, kijövünk belőle, próbálunk, ha most kevesebb van, akkor a kevesebbhez alkalmazkodni, ha most ez az elvárás, akkor ehhez. Őnekik talán ez volt, hogy nem igazán tudtak alkalmazkodni. Itt, és azt látom is egyébként náluk, hogy nehezebben élik meg az, hogy na most akkor valami megváltozik, és akkor most akkor egy új irányt kell venni az életbe. Én úgy gondolom, hogy náluk ez van, de nem rosszabb emberek egyébként, mint bárki más.
3: Duberné Dunaveczky Évának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és szívből gratulálok az elismeréshez.
4: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
2: Mint arról már beszámoltunk, a Magyar Vöröskereszt idén is díjak átadásával ünnepelte a Vöröskereszt világnapját. A Magyar Nemzeti Múzeumban tartott rendezvényen a karitatív szervezet az elismerések átadásával köszönte meg a munkatársak, önkéntesek és támogatók kiemelkedő tevékenységét. Ebben az órában Duberné Dunaveczky Évát, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét ismerhették meg, aki emberi méltóságért díjban részesült. A kitüntetés a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. Duberné Dunaveczky Évával Kocák Szilvia beszélgetett.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Mintegy 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze részeként, ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mindaz 5 támogatási szerződést a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta a Magyar Fejlesztési Bank részére. A tárcavezető rámutatott, a hálózat fejlesztése és korszerűsítése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint az új megújuló energiakapacitások rendszerbe kapcsolhatósága szempontjából. Kapitány István úgy fogalmazott, dolgozunk tovább, hogy minden Magyarországnak járó uniós forrást hazahozzunk, és olyan fejlesztésekre fordítsuk, amelyek erősítik az ország energiafüggetlenségét és versenyképességét, írta a miniszter.
2: Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak el meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4 millió 300 ezer beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt.
1: Társadalmi szemléletváltás sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében rámutatott, az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amit az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek. Az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben, csak nem 13 000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből, írja a miniszter. Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, hívta fel a figyelmet a miniszter, kiemelve, az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben. Júliusban csak nem 85.200 személyi gépkocsi cserélt gazdát a hazai használt autópiacon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. A piac ezzel a második legerősebb hónapot zárta idén, közölte a joautók.hu a Datahouse előzetes adatai alapján. Az év első 7 hónapjában a magyar piacon 574.900 személyi autó került új tulajdonoshoz, 5,7%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Júliusban az erős forintárfolyam eredményeképpen rekordot döntött a behozatal, a külföldi rendszámot magyarra cserélő használt autók száma elérte a 15.800-at. Az első 7 hónapban az importált használt autók száma 91.300 volt, ami 24,7%-kal múlta felül az egy évvel korábban mért adatot. Halász Bertalan, a joautók.hu vezérigazgatója szerint komoly esély van arra, hogy éves szinten is megdől az összforgalom tavaly beállított 900 122 ezres csúcsa. A magyarországi használt autópiacon gazdát cserélő személyautók csak nem fele, 48%-a az alsó közép kategóriából, illetve a kisautók közül kerül ki, közölte a joautók.hu.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn derült napos idő várható, csak kevés gomoly felhő lehet, csapadék nem lesz. Az északi a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet maximuma délután 25 és 31 fok között valószínű térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban az 1954-es labdarúgó világbajnokság döntőjének média reprezentációjával foglalkozunk. Hogyan fogadták az emberek azt, hogy akkor ezüstérmes lett a magyar labdarúgó válogatott? És miért vonultak ezrek az utcára Budapesten több napon keresztül? Tatai Dávid történész, kommunikációs szakember a vendégünk.
2: Voltak olyan skandálások is, hogy vesszen Puskás, meg vesszen Sebes, tehát főleg a játékosokra voltak nagyon dühösek az emberek, és ez a focialista forradalomként elhíresült esemény, ez 4 napig tartott, tehát 4 napig voltak ilyen spontán tüntetések, és a csúcspontja az másnap volt, július 5-én, akkor egy 8-10 ezer ember is összegyűlt.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Mai szemmel nézve egészen megdöbbentő, de 1954-ben hiába játszott VB döntőt a magyar labdarúgó válogatott, hiába nyertek ezüstérmet, az emberek csalódottak voltak. Pedig ha jobban belegondolunk, ilyen szép szereplése azóta sem volt a válogatottunknak. Gondoljunk csak bele abba, hogy évtizedek óta még a VB-re való kijutás sem sikerül a nemzeti csapatnak. A most mögöttünk lévő VB-t is úgy néztük végig, hogy nem szurkolhattunk a magyar csapatnak. 1954-ben emberek ezrei vonultak az utcára, villamosokat borítottak fel csalódottságukban. A történelem írók ezt nevezték el focialista forradalomként. Az 1954-es VB döntő média reprezentációjáról beszélgetünk a következő percekben Tatai Dávid történésszel, aki a közelmúltban vehette át kommunikációs diplomáját a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és média tudományi tanszékén végzett tanulmányainak lezárásaként. Dávid korabeli sajtótermékeket olvasott át, nézett át, hallgatott meg rádióműsorokat, és most elmeséli nekünk, hogy miről írt akkor az újság, miről beszélt akkor a rádió, hogy és miért fogadták így az emberek az 1954-es VB döntő ezüstérmét. Mai vendégünk tehát Tatai Dávid, vele beszélgetek. Egy 3 lépés távolságból kezdjük a beszélgetést, hogy meséld el kérlek, Dávid, hogy neked mi volt a kiinduló pont a szakdolgozatod témaválasztásában. Tehát, hogy miért pont az 54-es VB döntő, és miért pont sajtó reprezentáció? Hát annyi minden másról lehetne írni, miért pont ez érdekel téged?
2: Ennek 2 oka van elsősorban. Ugye az egyik az, hogy én már rendelkezem egy történelem alapdiplomával, és a sporthoz is nagyon közel állok, nagyon szeretem a focit, főleg nézni, és mindenképpen valami sportos témát szerettem volna választani, illetve volt egy oktató az egyetemen, aki tartott egy sport és média kurzust, ami nagyon megtetszett nekem, azt sikeresen el is végeztem. Akkor ennek kapcsán jött az, hogy ennél az oktatónál elvégeztem egy másik kurzust, a tudományos írásgyakorlatokat, és ezt választottam kutatási témának, és ezt vittem tovább szakdolgozatnak, úgyhogy időben egy kicsit nem volt egységes az elkészítési idő. Hát, ha jól emlékszem, 4. fél évben volt ez a kurzus, és ugye a szakdolgozatot meg talán ott az utolsó fél évre hagytam.
1: Ez lehet, hogy már így nehéz kérdés, de amennyire vissza tudod idézni, te mit tudtál az 54-es világbajnoki döntőről azelőtt, hogy először kimondásra került az a mondat, hogy azon a kurzuson te ezzel a témával fogsz kutatási témaként foglalkozni. Volt bármi előismereted?
2: A végeredmény volt csak az előismeretem, meg maga az aranycsapat. Korábbi előzetes ismereteim nem voltak.
1: De érdekelt a dolog, mint...
2: Érdekelt, igen. Mert ugye a 6-3-at szokták még nagyon emlegetni, de én azzal nem nagyon akartam foglalkozni. Szerintem az egyik hallgató elvileg csinált egy olyan kutatást, ami a angol-magyar 0-4-et hasonlította össze a 6-3-mal.
1: Azt a 0-4-et, ami pár évvel ezelőtt volt egy Nemzetek Ligája a mérkőzésen?
2: Igen.
1: És akkor ezzel azt akarod most mondani, hogy már ez a téma is úgymond foglalt volt? tehát jobban, vagy már valaki foglalkozott ezzel, igen, lerágott igen. Csont volt, vagy jobban forgott, és akkor ez az 54-es döntő, ez jobban
2: érdekel.
1: Üres területnek tűnt, amit föl lehet dolgozni. Szerinted egyébként mi az oka annak, hogy az a 6-3 erősebben jelen van az emlékezetben, miközben a VB ezüstérem inkább egy kudarcként él a magyar foci szeretők emlékezetében, ami nyilván a maga módján egy kudarc, mert nem aranyérem, és erről beszéltünk majd a dolgozatodban írott, hogy micsoda felfokozott várakozás volt, meg hogy mennyi külföldi sajtó is azt gondolta, vagy azt predesztinált, hogy a magyar csapat fog győzni, de ennyi év távlatában már akár örülhetnénk is annak, hogy a VB második helyet értünk, hát most ott se voltunk a VB.
2: Hát így 70 év távlatából igen. Ugye ez a legjobb eredményünk világbajnokságon, meg nem csak Magyarországon voltak elismertek a játékosaink, hanem a külföldön is. Hát gyakorlatilag a döntő után, amit az 54-es döntő után a külföldi sajtó egyöntetűen a magyar válogatottat méltatta.
1: Módszereket tudtál ahhoz használni, hogy felgöngyöld ennek a döntőnek a sajtó történetét, mennyire elérhetőek a korabeli médiatermékek, újságok gondolom leginkább, de más néztél-e elérhetően, nem tudom, a rádióműsor a Magyar Rádió archívumából ebből az időből, tévé még nem volt, ugye az 57-ben indul, tehát mit használtál, mihez fértél egyáltalán hozzá?
2: Többnyire korabeli sajtótermékeket használtam, de volt egyébként rádió műsor is, főleg ugye a két sportlapot használtam, a Népsportot és a Képesportot. A Képesport az pont 1954-ben indult újra, meg emellett használtam politikai, meg közéleti lapokat. Ugye szerencsére az egyetem biztosít hozzáférést az Arcanumhoz, és akkor az ilyen nagy adatbázis, hogy gyakorlatilag így hozzáférhettem ezekhez a cikkekhez. Én használtam még a Szabad Népet, az Estet, a Népszavát.
1: Kezdjük a sport résszel, utána társadalommal, politikával is foglalkozunk, de a sport sajtóból mit olvastál ki? Tehát a meccs előtti kép mondjuk mi volt, meg aztán a meccs után?
2: Hát a sportsajtóban, ugye főleg itt a Népsportnál, nagyon nagy várakozások előzték meg a döntőt. Ha jól emlékszem, még volt egy olyan is, hogy ezt a döntőt meg kell nyerni, meg ez egy határpont tulajdonképpen a magyar labdarúgás életében. Felfokozott várakozások voltak. Egyébként a pártállam az maga úgy készült, hogy a magyar válogatott nyerni fog, tehát ilyen nagy ünnepét is előre szerveztek, hogyha majd visszatér a csapat, meg külön bélyegeket is nyomtattak ennek tiszteletére.
1: Már ki volt nyomtatva a győztes?
2: Igen.
1: Soha nem került forgalomba?
2: Gondolom nem, ennek még nem néztem utána.
1: De folytasd, mi volt még az előzetes felfokozott várakozás jele?
2: Főleg ilyen tudósítások voltak, ugye Szepesitől is lehetett olvasni. Tapasztaltam olyat is, hogy voltak ilyen szurkolói levelek a Népsportban akkoriban, és akkor ott is lehetett olvasni, hogy mennyire várják ezt a találkozót az emberek. Illetve maga az, hogy mint csapat esélyes, illetve külföldi szakértőket is megkérdeztek. Szerintem Iván Sárpot, meg Vittorio Pozzót, akik szintén elmondták, hogy Magyarország minden tekintetben esélyes, főleg úgy, hogy ez a két csapat már találkozott a világbajnokságon. Ugye az NSZK-t a csoportkörben a magyarok 8-3 arányban legyőzték, viszont itt hozzá kell tenni, hogy a nyugatnémetek tartalékosan álltak fel arra a mérkőzésre, úgyhogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy elbizakodottak, és fokozott várakozások előzték meg a mérkőzést.
1: Ki volt szerinted elbizakodott a sajtó lenyomat szerint, a szurkolók, vagy a játékosok is? Ebben az időben mennyire volt az egyetlen divat, vagy gyakorlat, hogy a csapat megszólalhatott a mérkőzés előtt? Tehát ilyen nyilatkozatokat találtál ezekben a cikkekben, amikor a játékosok mondták el, hogy ők mit várnak, és akkor a kérdés első fele ismétlem, hogy ki volt elbizakodott a szurkolók, vagy a játékosok is szerinted?
2: Szerintem a szurkolók nagyon elbizakodottak voltak. Játékosokkal készült cikket nem olvastam, viszont a szövetségi kapitánnyal, Sebes Gusztávval készült interjú, és ő azt mondta, hogy az idegfeszültség a játékosoknak a legnagyobb ellensége, úgyhogy a játékosok izgultak valószínűleg, legalábbis ebből ezt tudom következtetni, főleg így, hogy ekkora várakozások előzték meg a döntőt.
1: Erre szoktuk azt mondani manapság, hogy a felfokozott elvárás az nyomást tett a játékosokra, tehát esetleg ha a szurkolók esetleg nem lettek volna ennyire lelkesek, vagy nem tudom, akkor talán könnyen lett volna a játékosoknak, de ez csak egy ilyen gondolatkísérlet, nem tudom, van erről véleményed?
2: Hát erről inkább azt tudom mondani, hogy nem véletlen volt ez a várakozás, ugye egy hosszas veretlenségi sorozat köthető az aranycsapathoz, illetve maga 1952-ben a Helsinki olimpián aranyérmet nyert a csapat. Egyébként az az olimpia volt eddig a magyarok számára a legsikeresebb olimpia. Harmadik helyen végeztünk az éremtáblázaton, sőt, még a parlamentben is volt Nagy Imrének egy olyan kijelentése, hogy Magyarország egy sport nagy hatalom. Szóval szerintem mondható, hogy kijelenthető, hogy a játékosokra elég nagy nyomás nehezedett emiatt.
1: Megtörtént a mérkőzés. Egyébként egy pár szóban összefoglalnád, hogy mi történt a mérkőzésen? Hát nem vagyok benne biztos, hogy minden hallgatónk tisztában van a részletekkel, csak egy pár mondatban. Tehát mi lett a végeredmény, hogy lett ebből vereség?
2: Bernben rendezték ezt a döntőt. Svájcban telt ház 65 ezer néző. Az első félidő 2-2-vel zárult, de úgy, hogy az első 10 percben 2-0-ra vezetett a magyar válogatott, Szibor meg Puskás góljai révén. Aztán Morlok meg Rán egyenlített, ez is rövid időn belül, meg maga a mérkőzésen esett az eső, tehát elég csúszós volt a pálya, külső körülmények annyira nem kedveztek a csapatnak, és a második félidőben ott a 80. perc környékén talán, vagy inkább 70 és 90 között, nem 70 és 80 között szerezték meg a győztes gólt a nyugatnémetek. Hát nekünk volt egy meg nem adott gólunk a 89. percben, de azt lest miatt érvénytelenítette a játékvezető, és nem sikerült így egyenlíteni.
1: Mennyire volt vitatott akkor ez a bírói döntés? Ennek van nyoma a sportsajtóban?
2: Van, hát a játékvezetőt eléggé megszitták. Mondható azt is, hogy ő volt az egyik bűnbak, főleg emiatt a tévesnek mondott ítélet miatt.
1: Ezt mennyire lehet ma kihámozni, hogy téves volt ez az ítélet? Mondjuk van videófelvétel erről a mérkőzésről?
2: Elvileg volt televíziós közvetítés, úgyhogy kellene lennie, de nem találtam meg. Ez is egy érdekesség, hogy az 54-es VB volt az első labdarúgó VB, amit közvetítettek tévében. 9 mérkőzést adtak, és az európai műsorsugárzók, hogy EBU révén eljutott 5 európai országba, ha jól tudom.
1: Tehát valahol kéne lenni egy felvételnek, de azért nem a YouTube-on beütjük, és nem. Már megnézhetjük a műsor után.
2: YouTube-on a rádió adás az fönn van, illetve a mérkőzés 70. évfordulóján ezt a Magyar Nemzeti vagy Nemzeti Sportrádió ezt le is adta, így megemlékezve az eseményre.
1: Szepesi György volt a kommentátor?
2: Igen, igen.
1: Magyarországon ezt követhették az emberek, ugye, mert tévé nem volt még tévéadás, tehát az 57-ben indult, ha jól emlékszem, a forradalom után. Onnan kanyarodtunk el ilyen média ágazásba, hogy kihámozható-e szerinted az, hogy az a bírói ítélet az jogos volt, vagy nem volt jogos? Tudsz ebben valamilyen állást foglalni a benyomásod alapján? Hát lesgól volt, nem volt lesgól?
2: Ugye a Népsportnak a tudósítását vettem alapul, de a többi cikkben is voltak ilyen tudósítások, amik összefoglalták a mérkőzésnek a menetét. Mondjuk jó lett volna mondjuk külföldi sajtóterméket megnézni, arra jobban kíváncsi lettem volna. Ugye külföldi sajtó termékeket idéz, mondjuk a Népsport is többek között, de szerintem kijelenthető, vagy én úgy gondolom, hogy kijelenthető az, hogy akkor nem adták meg a lesgót, de ugye nem is volt olyan technika, mint jelenleg a VAR korszakában.
1: Hát igen, akár egy belógó kisúj miatt mondjuk, vagy jó lehet a kisúj pont nem jó, mert a kézzel nem lehet gólt szerezni, akkor a belógó fülcimpa miatt mondjuk lehet lestinteni, tényleg egészen elképesztő. Zárójel. Oké. És akkor mi volt a meccs utáni sajtóreprezentáció. A bírót akkor kikiáltották bűnbaknak. Mi volt még? Voltak-e olvasói levelek a meccs után? Azok mit írtak? Azok mennyire lehet összevetni egy mai kommenttel a Facebookon, amit nem nagyon szeretném, ha mondjuk beolvasnánk adásba, mert általában olyan stílusban van megírva. Ezek a levelek, ha voltak ilyenek, azok cizelláltabbak? Most csak feldobtam egyet, szóval mi volt utólagos?
2: Akkor kezdem az elsővel, hogy milyen, vagy hogy reprezentálták, vagy minek tudták be azt, hogy kikaptunk. Volt egy olyan vélekedés, de ezt több helyen is olvastam, hogy hibás volt a csapatnak az összeállítása, és ezért Sebes Gusztávot terheli a felelősség, de ugyanakkor maga az időjárás is közrejátszott ebben, maga a játékosoknak nem nagyon fekszett ez a csúszós pálya gyakorlatilag, meg maga a szervezésbeli problémák is voltak ekkor. Egy svájci kisvárosban szállt meg a csapat, ahol a döntő előtt valami részfúvós fesztivált rendeztek, és gyakorlatilag nem tudták kipihenni magukat a játékosok. Lehetett olyat is olvasni, hogy Puskás nem volt teljesen egészséges. Ő gyakorlatilag a csoportkörben lesérült pont az NSK ellen. Librik szabálytalankodott vele, és ő tulajdonképpen a döntőben térhetett vissza. A egyenes kiesés többi meccsén nem is játszott el Brazília vagy az Uruguay elleni rangadót az kikényszerült hagyni. A másik meg ugye a szurkolói levelek. Szurkolói levelek érkeztek, hát igazából többnyire csak a szalonképes, ha mondhatok ilyet, azokat jelenítette meg a sajtó, viszont utaltak rá, hogy nem minden levél volt megfontolt, vagy higgadt, vagy bölcs, úgyhogy én ebből az implicit utalásból arra tudok következtetni, hogy a legtöbb levél az inkább dühös lehetett.
1: Akkor végül is ez nem a kommenteléssel kezdődött feltételezhetően, ez a fajta indulatos iromány egy sajtótermék felé. Zárójel. Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána pedig folytatjuk a beszélgetést az 1954-es VB döntőről, annak média reprezentációjáról, történelmi hátteréről, Tatai Dávid történésszel, kommunikációs szakemberrel. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyekben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben. Ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök Pakson vasárnap. A kormányfő a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a beterjesztés példátlan gyorsasággal, a paksi munkák lezárultával vagy azzal párhuzamosan történik. Nem a 24. órában vagyunk, hanem valószínűleg már azon túl, hogy megmentsük hazánkat, hogy kezdjünk valamit a klímaváltozás okozta válsághelyzettel, hogy megmentsük a mezőgazdaságunkat, a folyóinkat, a tavainkat, azt az életet, amit megszoktunk 1026 év alatt a Kárpát-medencében, fogalmazott Magyar Péter. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárca vezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmi

0: valamiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyermek jogosult. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány. Az igényléseket szeptember 4-éig várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására, vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. A Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány közleménye szerint az értékelés során figyelembe veszik az ellátás szakmai indokoltságát és sürgősségét, az érintett állatok számát, a költségek indokoltságát és arányosságát, a szervezet rászorultságát, valamint működésének szakmai megbízhatóságát.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn derült napos idő várható, csak kevés gomoly felhő lehet, csapadék nem lesz. Az északi a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet maximuma délután 25 és 31 fok között valószínű térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést egykori tanítványommal, Tatai Dávid történésszel, kommunikációs szakemberrel, az 1954-es labdarúgó VB döntő média reprezentációjáról, ahol ezüstérmet nyert a magyar válogatott, és mai szemmel nézve már egészen hihetetlen, de ekkor nem örült, hanem végtelenül csalódott volt a magyar társadalom. Tatai Dávidot hallják. Viszont ez jól mutatja azt, hogy akkor a lakosságban tényleg milyen felfokozott várakozás lehetett, hogyha egy tényleg mai szemmel nézve mondom újra, hogy hány VB-n nem volt ott a magyar válogatott az elmúlt évtizedekben, milyen szuper lett volna a döntőben, mondom ma, szurkolni a magyar csapatnak, ki bánta volna, hogy az ezüstérem lett volna, de hát nyilván egy egészen más helyzetben történt, ez szerintem jól mutatja a dühös szurkolói levelek. A meg nem jelentetett dühös szurkolói levelek.
2: Hát meg ez ugye kollektív dühbe is csapott, tehát ugye itt ilyen képbe ugye a focialista forradalom is, ez is egy kutatási témám volt, bár én másodlagos forrásokat használtam. Gyakorlatilag elérhetőek, ugye az elsődleges források a rendőrségi határozatok, vagy jegyzőkönyvek, igen, is jegyzőkönyvek igazából ebből az időszakból, illetve maga résztvevői, akik részt vettek ekkor, velük vannak oral history interjúk, és ezek is elvileg elérhetőek.
1: Például?
2: Ennek a feldolgozását, tehát másodlagos forrásokat használtam.
1: Mondasz egy-két példát, ide tartozik mondjuk a dolgozatodban olvastam Sebes Gusztáv szövetségi kapitány lakásának, ablakának betörése, zavargások Budapesten?
2: Igen, hát nem csak azt, villamosokat borítottak föl, kirakatokat törtek be, és az egész egyébként a Népstadionból indult ki, és erről van is egy cikk, hogy rendbontás a Népstadionban. Ugye július 4-én volt a döntő, és akkor egy atlétika verseny volt a Népstadionban, és volt egy visszaemlékezés is, egy akkori 14 éves úriember azt mondta, hogy nem vezényeltek ki oda rendőröket, mert szerintem minek, atlétikáért még úgysem törték szét a stadiont, és amikor megtudták az emberek az eredményt, akkor egy ilyen spontán tüntetés alakult ki gyakorlatilag, és olyannyira, hogy a rádiót is el akarták foglalni az emberek. Ugye, hogyha jól emlékszem, 3-4 ezres tömeg gyűlt ekkor össze, és gyakorlatilag a karhatalomnak ekkor nem volt, vagy nem készültek ilyenre, hogy megtörténhet, és talán 46 embert tudtak mozgósítani, ami valljuk be elég kevés. Ugye a rádiót azért akarták elfoglalni, hogy Sebest meg Puskást, mert őket tették meg bűnbaknak elsősorban az emberek. Tehát voltak olyan skandálások is, hogy vesszen Puskás, meg vesszen Sebes. Tehát főleg a játékosokra voltak nagyon dühösek az emberek, és ez a focialista forradalomként elhíresült esemény, ez 4 napig tartott, tehát 4 napig voltak ilyen spontán tüntetések, és a csúcspontja az másnap volt, július 5-én, akkor egy 8-10 ezer ember is összegyűlt.
1: De akkor jól értem, hogy itt egyértelműen a játékosokra és a szövetségi kapitányra voltak mérgesek, dühösek, csalódottak. Igen. Ezek az emberek, és nem mondjuk a, nem tudom, a részhúvós zenekar és a szállás miatt követelték, hogy játsszák újra a döntőt, vagy nem a lesgól eltörlését és az utolsó 3 perc újrajátszását követelték, hanem egyértelműen a saját csapatukra voltak nagyon dühösek ezek az emberek.
2: Igen.
1: És az jut erről eszembe, amikor a 16-os Európa-bajnokság első mérkőzésén Ausztriát legyőzte a magyar csapat, 2-0-ra, jól emlékszem, akkor a budapesti utcákon örülő emberek, hát azt nem mondom, hogy hasonlókat csináltak, mert nem borogatták fel a villamosokat, de mondjuk leállt a villamos forgalom, mert ugye kiözönlöttek az emberek örömükben. Mit tud okozni a foci?
2: Hát igen, mert azt hozzáteszem, hogy a sajtóban erről nem írtak, erről a focialista forradalomról. Aha,
1: ezért kellett másodlagos forrásokat használnod?
2: Nem, tehát gyakorlatilag ugye sajtónak ez egy olyan funkciója volt, hogy mérsékelje az indulatokat, már a lehetőségei.
1: Az elhallgatás?
2: Az elhallgatással.
1: Az a sikerült szerintem mérsékelni?
2: Hát lehetőségeikhez mérten azért fogalmazok így. Egyébként egy korabeli sajtócikket találtam, viszont magyar nyelvű, de nem Magyarországon adták ki. Új-Hungária, Münchenben egy ilyen emigráns lap, és hogy gyakorlatilag már focialista forradalomként emlegetik ezt az eseményt abban a sajtócikkben. Viszont maga a korabeli sajtó, a magyar sajtó, ugye elhallgatta ezeket az eseményeket, utalásokat lehet találni, tehát hogy a nyoma az ott van, akár a szurkolói levelekben,
1: tudsz
2: akár
1: a példát
2: nyilatkozatokban.
1: Mondani? Bocsánat, beleszóltam, azt mondtad, hogy akár a nyilatkozatokban, de tudsz erre egy példát mondani, ha nem is szó szerint idézetben, hogy mire gondoljunk, hogy utalás van?
2: Hát a szurkolói levelekhez akkor kitérek. Ott például volt olyan, hogy nem sportemberhez méltóan vezették le az indulataikat az emberek, vagy például a ennek a résztvevői nem a magyar labdarúgás barátai, volt egyfajta kirekesztés is ebben, vagy például Zakariással készült egy interjú, és akkor ott ünneprontóknak bélyegezték, meg nem is kell róluk annyira beszélni. Ott az interjúztató terelte a témát, és Zakariás azt nyilatkozta, hogy szerinte arra vártak az emberek, hogy kikapjon a csapat, és hogy a részvevőket lázították. Tehát ez is egy erős, tehát itt expliciten ki volt mondva, hogy itt a részvevők mögött itt valami volt szerinte.
1: Na akkor itt vegyük elő a történészénedet. Mit gondolsz erről az egészről? Tehát, hogy miért az elhallgatás volt a sajtó módszere, miért mondhatta ezt az egyik labdarúgó Zakariás, mi lehetett-e mögött a motiváció, lehetett-e mögött a 8000 ember mögött valamilyen politikai szándék, vagy tényleg csak a csalódottság vitte őket utcára? Hogy tudod ezt így kontextusban megítélni, ismerve a korszakot?
2: Szerintem is, de főleg ugye sokan azt is mondják, hogy maga ez a tüntetés sorozat hozzájárulhatott az 56-os forradalomhoz is. Hát...
1: De miért járulhatott hozzá? Volt egy mintája a budapestieknek, hogy hát két éve is majdnem elfoglaltuk a rádiót, majd most sikerülni fog? Már tudjuk, hogy merre kell menni, vagy még több ember kell? Vagy...
2: Akár ez is benne lehetett, meg ugye az embereknek a frusztrációja is, meg maga nyilván a pártállam is jobban fel tudott készülni egy ilyen eseményre gyakorlatilag. Ezek után, tehát ez ilyen főpróbának is mondható tulajdonképpen. De igen, az embereknek a frusztrációja, de főleg az, hogy tényleg spontán alakult ki, és akkor aznap este inkább igen ez a felfokozott várakozások, és akkor annak a be nem teljesülése volt szerintem inkább itt a hangsúlyosabb.
1: Mennyi időre vonatkozott a te kutatásod ezekben a cikkekben? Tehát egy-két napig figyelted a döntő utáni eseményeket, vagy esetleg később is ránéztél? Azért kérdezem ezt, hogy változott-e ennek a döntőnek a megítélése később?
2: Maga akkoriban egy hétig, azt hiszem július 4-től talán 11-ig, meg volt azt hiszem egy képes sport, ami kicsit kicsúszott, de ugye az heti lap volt akkor, illetve egy ilyen 70 éves évfordulót 2024-ben néztem még cikkeket. Többnyire megemlékezések voltak az MLS részéről, vagy a Német Labdarúgó Szövetség részéről, de még a FIFA is megemlékezett erről. FIFA az főleg statisztikákkal, illetve a Nemzeti Sportban Szőlősi Györgynek volt egy publicisztikája Bernik Kataklizma néven.
1: A Nemzeti Sport akkori főszerkesztője volt, mármint hogy két évvel ezelőtt, amikor az 70-es évforduló volt. A Magyar Labdarúgó Szövetségnek a visszaemlékezése vagy megemlékezése az milyen ízű volt a 70-es évfordulón? Volt már benne valami öröm szikrája, hogy jé, volt egy ilyen ezüstérmünk, vagy inkább ez a Szőlősi György féle megközelítés, ami sejlik a címből, amit most mondtál?
2: Visszafogott volt, tehát nem ilyen kataklizmaszerűen egy ilyen egyszerűbb kis megemlékezés volt, főleg ilyen tiszteletteljes, hogy nem is tudom, hogy kéne ezt mondani, meg főleg az, hogy magának az NSZK-nak a játékát is elismerték ebben, tehát nem voltak ilyen konteók benne, nem mintha Bernik Latakizma a publicisztikában lett volna ilyen, viszont az egy elég sokrétű publicisztika volt, ami nem csak magával a döntővel foglalkozott, hanem a magyar labdarúgásnak a történetével, vagy kontextusával.
1: Neked mi volt a legmeglepőbb a saját kutatásodból az egész VB döntő kapcsán?
2: Hát elég sok érdekesség volt, tehát én mondjuk azon is meglepődtem, hogy televízió közvetítette ezt a világbajnokságot, de például maga a rádiós közvetítésben is találtam érdekességet. Ugye kezdem mondjuk az NSK közvetítésével, Herbert Zimmermann, aki szintén ilyen kultikus státuszú volt náluk, mint nálunk Szepesi. Ő például a közvetítésben a németek kapusát, Tureket egymás után nevezte futballistennek, meg ördögfajzatnak, ami elég érdekesen hatott ki. Sőt, ugye a Tureknek az önéletrajza az Turek a futballisten, ami gyakorlatilag itt a kommentátor mondata után vált szállóigévé. Meg maga a NDK-ban is volt közvetítés, na ott érdekesebb volt a szituáció. Gyakorlatilag ott felsőbb utasításra Wolfgang Hempel volt a kommentátor, ott is szintén rádiós. Hát ott a magyaroknak kellett szurkolni, mert ugye tudjuk ezt az ellentétet az NSZK meg az NDK között, és akkor inkább a szocialista testvérállam mal kellett úgy szimpatizálni, de értelemszerűen maga az emberek a honfitársaikért szorítottak, úgyhogy elvileg egy ilyen, hát két tűz közé került a kommentátor akkoriban. Ez például egy egész érdekes dolog szerintem.
1: Beszéltünk már érintőlegesen a kutatásodról, de akkor még arról mesél, hogy ott mik voltak a fókuszban, mire figyeltél, és aztán mit találtál.
2: Volt egy olyan kutatási, föltettem magamnak egy olyan kérdést, hogy mennyire volt ez egy nyílt töréspont a kettő, tehát ugye a kelet és a nyugat között, és nagyon meglepő volt, hogy nem lát, maga ugye a sport nyelvezetben volt ilyen, és egyáltalán nem volt. Ugye korabeli cikkeket már olvastam, és azért egy szabad népben érzékelhető a különbség itt nem volt, viszont a sportnyelvnél itt azért hozzá tenném azt, hogy ideológiailag a szöveg az eléggé, hát nem is csak ez a szöveg, de ideológiától volt fűtve. Itt két példát is mondanék. Itt nem az 54-es korszakról, de például itt érezhető volt az, hogy magát a sportsikereket a nép, dolgozó nép sikerének tálalják föl, vagy így ábrázolják. Ugye voltak olyan cikkek, hogy a jó sportoló az jó munkás ember is, gyakorlatilag meg, hogy maga ilyen szocialista sport embernek a példaképei a sportolók, és gyakorlatilag igazából arra akartam itt kiukadni, hogy nem csak objektíven tájékoztatott maga a sportsajtó, hanem ugye ilyen népnevelő céllal, népnevelő funkciója is volt, tehát ideológiailag fűtve volt ez. Ugye a kutatásra visszatérve ugye nem volt ilyen nagy törés, mert nekem volt egy olyan elképzelésem, hogy talán a focialista forradalom eseményei, meg maga itt, hogy a sajtó írte valami, vagy megjelent egy ilyen nyílt töréspont, és nem volt ilyen. Vagy a másik az ebből fakadóan, hogy démonizálták-e a nyugat-német játékosokat, tehát látványosan, és egyáltalán nem. Elismerően nyilatkoztak, vagy elismerték a nyugat-németek győzelmét. Egyedül a brazilok ellen volt egy olyan, amin meg is lepődtem, ahogy ott egy kicsit ironikusan ugyan a játékosokra azt írták, hogy ahova ők lépnek, ott fű nem terem, és ezzel ugye gyakorlatilag arra utaltak, hogy maga a brazil játékosok ilyen pusztító erőként vannak jelen. Ugye a brazilokat búcsúztattuk ezen a VB-n, és a meccs után ugye verekedés volt, tehát nem véletlenül volt ott ilyesmi, de a nyugatnémetekkel kapcsolatban szerettem volna ilyet találni, vagy úgy gondoltam, hogy lesz valami, de nem volt. Mert volt egy olyan kutatási kérdésem is, hogy a rendszer az mennyire távolodott el a játékosoktól, vagy inkább ilyen kisajátító logika üzemelt. Ugye itt azt tudni kell, hogy a Rákosi rendszer a magyar labdarúgást, azt ilyen legitimációs célokra használta fel. Tehát ugye itt erről már volt szó, hogy a dolgozó nép sikere, a focisták sikere az egy és ugyanaz, és gyakorlatilag a kisajátító logika volt az, ami észrevehető volt, tehát a rendszer nem távolodott el a játékosoktól. Ugye azt hiszem a Szabad Népben a játékosok portréképeit is kirakták, hogy ez is szép eredmény, meg hogy a mieink vagytok, ugye ez a T/1 is jellemző volt, hogy fiaink, játékosaink, csapatunk, szóval abszolút a rendszer az nem távolodott el a játékosoktól.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tatai Dávid történészt, kommunikációs szakembert hallották.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Az egész magyar társadalom összefogott annak érdekében, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra és a fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Kapitány István emlékeztetett, az első hőhullámkor a magyar lakosság 84%-a változtatott a fogyasztási szokásain, és 1000 vállalat önkéntesen ajánlott fel üzemszervezési technikákat, hogy sokkal kevesebb energiát fogyasszanak, vagy ne akkor, amikor arra a legnagyobb szüksége van a magyar áramhálózatnak, közölte a miniszter. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízvesztesség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Videóval is segíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra, ezt közölte az adóhatóság. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal, írja a közlemény. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra a nyugtaadásban, a segítséget és nem a számonkérést helyezve a fókuszba. December 31-ig a revizorok az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat, hangsúlyozza a közlemény. A NAV tájékoztatása szerint az adatszolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztárgép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. A NAV célja az, hogy valamennyi vállalkozás a lehető legegyszerűbben a saját működéséhez igazodó módon tudja teljesíteni a nyugtaadat szolgáltatást, írja a NAV közleménye. Évről évre egyre több mobil internetet használnak a magyarok külföldön, 3 év alatt csaknem duplájára nőtt a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége tavaly már csökkent, ez derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb mobil piaci jelentéséből. Közleményükben ismertették, a növekvő adatforgalom hátterében elsősorban nem az áll, hogy a magyarok többet utaznának. Egy külföldön töltött nap alatt ma már csaknem 2-szer annyi mobil adatot használnak fel, mint 3 évvel korábban. Még 2022-ben átlagosan 0,6 gigabyte adatforgalom jutott egy külföldön töltött napra, 2025-ben már 1,1 gigabyte. A tendencia összhangban van azzal, hogy a felhasználók általában is egyre nagyobb adatforgalmat bonyolítanak mobil készülékeiken, függetlenül attól, hogy éppen Magyarországon vagy külföldön tartózkodnak, írja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn derült napos idő, várható csak kevés gomoly felhő, lehet csapadék nem lesz. Az északi a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet maximum a délután 25 és 31 fok között valószínű térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Clan. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: Késő délután volt már, amikor a fuvaros ember letette őket apa hidán az út szélire. A kopasz akácok árnyéka kéken nyúlt el a havon. A folyóvize szürke volt akár az ólom, és kedvetlenül verkődött a hólepte partok között. Fűzfabokrok mentén követték a vizét felfelé. Nyúl ugrott meg előttük, vadkacsa kapott szánira. A folyó elkerült a repülőteret, csak távolban látták a nyüzsgést. Repülőgépek dübörögtek tova fölöttük, aztán elmaradt az is. Cigánykunyók sora következett. Némán gunnyasztottak a hidegben, és a sűrűsödő este alányomta a zsúfedelekről előszivárgó keserű füstöt. Aztán elmaradtak azok is. Ember nem mozdult sehol. A nap lement, és a hólepte világ megszürkült gyorsan. Nagy gyárüzem drótkerítése mentén alattak tova. Hólepte kertek bedőlt csövényei váltották fel azt is. Sötétedett gyorsan. Nagyot kanyarodott a folyó a völgy túlsó dombszegélye felé, és a kertek is elmaradtak. Jégre csend alattok, vizes rét mentén jártak. Füzes sötétedett előttük a kanyar hónaljában. Amikor odaértek a füzes sarkába, az öreg megállt. Hát itt vagy, Jankó, mondta a bokornak. Tudtam, hogy itt lelünk rád valahol. A bokorból egy hosszú, nyurga ember emelkedett elő, kopott városi gúnyában, katona bakancsal a lábán, báránybőr kocsmával a fején. Isten hozta magikot, lépjenek csak be. Sűrű fűzfabokra között vezette őket majdnem a folyóig. Már hallani lehetett a víz sustorgását, amikor kicsit tisztásra léptek. Terebélyes vén fűzfa alatt ott feketetett a ponyvasátor. A ponyva alatt szalma, és a hátizsákban élenem. Sült liba, mondta Jonkó, amikor kigöngyölte a kendőt. Hidegen kell megegyék, mert tüzet nem gyújthattam. Mióta elvitték innen a cigányokat, sokan megszöktek a munkatáborból, és azóta figyelik a csendőrök, hogy száll le füst valahonnan. Egymásra bámult a két pap, a ponyvasátor, de különösen a sült liba láttán, de egyikük se szólt. Ferkőt már ismered, ez itt Gergely, az meg a Maty János, mutatta be őket Jankónak az öreg. Olé vannak velem egy rövid hónapja. Keveset tudnak, ügyelni kell őket. Jankó bolintott, és a sötétben is látni lehetett, ahogy a papokra vigyorodott. Én is kezdtem egyszer. Mindenkinek kezdenie kell valahol. Ültek a ponyva alatt, és ettek. Jankó kulacsot kotort elő, és körbeadta azt is. Jó ízű bor volt a kulacsban. Ferkőnek még ebben is igaza volt, ismerte be János pap, és a hangja különösen csengett. Miben? Kérdezte Jankó. Hát, hogy bort iszunk ma este, megjósolta azt is. Nem jósolta, csak tudta, javította ki az öreg a szót. Aztán Jankó felé fordult, és azt mondta, beszélj arról, amit tudnom kell. Jankó húzott egy utolsót a kulacsból, aztán lassú szóval beszélni kezdett a sötétben. A Feldegvár pincéjében őrzik őket. Vannak valami százan is. papok, tanítók, hajdani urak, akik már megjárták a maguk kálváriáját, és kiengedték őket egy-két évvel ezelőtt börtönből, kényszermunkából. Munkát is adtak nekik, utcát söpörni, hulladékot hordani, ezt-azt. Aztán most újra elkapták őket, mert hogy megbízhatatlanok. Egy gróf is van közöttük. Naponta egyszer verik, és kétszer etetik őket. Akik bevallják, hogy összeesküvést terveztek a román állam ellen, azt nem verik többé, csak éheztetik. 18-at halálra fognak ítélni közülük, mindenki tudja már. A többi megúszta veréssel, mert beismerték bűnöket, mondják, hogy megbánták, amit tettek. Hát ezeket leküldik majd az Aldunához, ahol a nagy árkot ásatják a románok. Sok ezer magyarral ásatják. De végül is, aki megmaradt belőlük, az hazamehet, és adnak majd valami keresetet is nekik. De ezzel a 18-al nem tudják, mit kezdjenek. Bizonyíték nincs ellenük, és a tribunál csak akkor ítéleti halálra őket, ha bevallják, hogy forradalmat terveztek. De hiába verik őket, nem írják alá a papírt. Körmüket feltépik, tüzes szögekkel szurkálják a testüket, de nem törnek meg. És ha nem írják alá a papírt, halálra fogják kínozni őket. Ha aláírják, akkor akasztófára kerülnek. Elhallgatott, és sóhajtott egy nagyot. 18, kérdezte az öreg. 18, felelte Jankó. Kemény magyarok, még kínzottan is, öregen is. Mit tudsz még mondani? Az őrség parancsnoka egy Buzdugán nevezetű kapitány. Amikor nem részeg, akkor siratja a feleségét, aki két évvel ezelőtt halt meg. Amikor részeg, akkor káromkodik és ver mindenkit, aki a szeme elé kerül. Két leánykája is van. Egyik halálán volt már, a doktorok nem tudtak segíteni rajta. Magyar cselédjétől hallott rólam a kapitány, és jó fél éve annak, hogy kétségbeesésében megengedte, a házába jöjjek egy éjjel, amikor nem látott senki. Az úr meggyógyítá a leánykát, és azóta hallgat rám a kapitány, amikor nem részeg. Amikor részeg, akkor nem lehet szót érteni vele. Na most annak a leánykának, akit meggyógyít az úr, holnap van a 13. születésnapja. Valami vén cigányné azt olvasta ki a kártyából, amikor ez a leányka megszületett, hogy a 13. születésnapján érte jön az ördög, s elviszi magával. És ez a bolond kapitány olyan babonás, hogy minden ilyesmit elhisz, és ő most retteg attól, hogy mi történik holnap. Eljönni az ördög a leánykáért, vagy nem? Én beszéltem neki az Úristenről, de nem mentem vele semmire. Ez a Buzdugján nem hisz Istenben, de az ördögtől retteg nagyon. Végül is megegyeztünk abban, hogyha én elkergetem holnap az ördögöt a leányka mellől, akkor kérhetek tőle, amit akarok. És én megmondtam azt is, hogy mit kérek cserébe a leányka életéért. Azt a 18 magyart. Először megmérgelődött nagyon, és agyon akart lövetni a helyben. De aztán meggondolta magát. Neki mindössze annyit kell tennie, hogy jelenti feletteseinek, a 18 magyar belehalt a vallatásokba, és elástuk őket, és kész. Na hát jó lesz, ha alszunk egyet, mert én még sötétben ott kell legyek a kapitány házánál holnap kora reggel, és ott imádkozom nála holnap éjfélig, azontól is egy kicsikét, hogy biztosak legyünk az ördög dolgában, mert esetleg más időszámítás van odalent a pokolban. Ez a kapitány egyik aggodalma. Jó, na, megegyeztünk, hogy én ott maradok hajnali 3-ig. 3 óra után ott lesz egy teherkocsi a Feldegvár északi kapuja előtt. Egy Csordás nevezetű félmagyar vezeti majd a teherkocsit. A külső kapu nyitva lesz, és nyitva a belső is. Én gondját viselem az őröknek, hogy ne lássanak, ne halljanak semmit. Nem lesz nehéz dolgom ezzel, mert a kapitány és kishordó pálinkát ajándékoz napszálda után az embereknek, hadd ünnepeljék ők is a leányka születésnapját. A maguk dolga az, hogy kivigyék onnan azt a 18-at, és fölrakják a teherkocsira, aztán mehetnek. És ha mások is jönnének? Kérdezte az öreg. 2-3 még fölfér a teherkocsira valahogy, felelte Jankó. Több szó nem is esett. Csergepokrozva, csavarodva aludt, akinek álom jött a szemére, s aki nem, annak ideje jutott arra, hogy Istennel társalogjon. Még sötét volt, amikor Jankó kibújt a pokrozból. Magik csak töltsék itt a napot, és éjfél után 3-ra ott legyenek az északi kapunál. A többit elvégzi az úr. Hagyjanak itt mindent úgy, ahogy találták. Fagyos levegő csapott be kintről, ahogy Jankó meglebbentette a sátor ponyváját. Még hallani lehetett léptei alatt a hócsikorgását, aztán a fagyos csönd bezárult mögötte. Mennyei atyánk! Áldó kegyelmedbe ajánljuk ezt az embert, mondta a halkan Gergely. Őrizd a lépteit az Úr Jézus nevében. Ámen. Ámen. Visszhangzott folytottan a ponyva alól. Az éjszaka folyamán szél indult, enyhe szél délről való. Alacsony felhőket hozott magával, és reggelre már havazott is sűrű nagy pelyekben. Havazott egész nap. Néha abbahagyt egy időre, majd elkezdte megint. Estére jó fél arasznyi új hót akarta a régit. Sötétedre is korosztán abba hagyta, de az égbolt felhős maradt továbbra is, és az éjszaka sötét. Később a felhők mögött feljött a hold, és derengő fénye mellett úgy, ahogy látni is lehetett. A folyó mentén keltek útra Kolozsvár felé. Az öreg ismerni látszott a járást, mert a második kanyar után elhagyta a folyópartját, és egy dőlt kerítést követve valami útfélére vezette őket, mely apró házacskák között haladt egy ideig, majd utcává változott, és hamarosan látni lehetett egy-egy utcalámpát is itt-ott. Az egyik kis szűk utcában a másikba fordultak, egyszer valami rozog a gyaloghídon is átkeltek, de emberrel nem találkoztak sehol. Szél indult újra, terelte a felhőket odafönt. Olykor egy-egy kurta pillanatra megjelent a hold sápat lámpása, és megvilágította az alvóvárost. Egy idő múlva aztán ott meredezett előttük a Feldegvár dombja. Megkerülték a dombot, és az északi kapunál behúzódtak a fal árnyékába, majd vártak. A szél erősödött, nyírkos hava csapott az arcukba, a havazás is erősödött, egyszerre csak motorzúgást hozott a szél, közeledett, már hallani lehetett a zörgést és az agatolást is, amit ócska teherkocsi okoz rosszul kikövezett utcán. Aztán feltűnt a lámpák fénye, közeledett. Megvilágította a havazást, a szűk utca vakolatlan falait zakatolt, s megállt a sötét kapu előtt. Valaki kimászott a vezető mellett ülésről. Ez Jankó volt. A kapuhoz ment és intett. Az öreg előlépett a fal árnyékából, és elindult feléje. Ferkő János és Gergely, követték sorban. A kapu nyitva van, suttogta Jankó, én bémegyek előre, és amikor füttyentek egyet, jöjjenek maguk is, nem lesz semmi baj. A terüt azonban rakják le ide egy csomóba, oda bent útban lesz. Majd a végén belökjük azt is, mint a teherkocsi farába. Súlyos nyikorgással nyílt meg Jankó előtt a kapu, besúrant rajta, és félig nyitva hagyta. Szűk kövezett udvar látszott odabent, s a hold vékony világánál látni lehetett Jankót, ahogy végig szalad a kis beavazott udvaron, egy kicsi ajtóig ott megállt, és benyitott. Részeg éneklés hangja hallatszott belülről, majd rekedt beszéd, aztán csönd, mély csönd. Jankó alakja jelent meg, aki világított ajtóban, intett. Az ajtó az ő szobába nyílt. Pálinka szagú bűzben, tucatnyi katona evett szerte szét a szennyes vallón. Némelyik nyögött, mások dünnyögtek, és nyál csorgott a szájukból. Gergely meg János megdöbbenve meredtek a katonákra.

is kapcsolót, és odabent felgyújt egy mennyezetre függesztett villanyégő. Széles nagy pincét világított meg, ablaktalan pincét. A földön mindenfelé emberek hevertek a csupasz kőpadlón, a fal mentén vedrek, azokból áradt a rettenetes bűz. Az ajtó csikorgására többen felültek, és a villanyégő csupasz fényében rájuk meredtek. Szemükben félelem csillant. Aki akar, kimehet, szólt rájuk Jankó, az ajtó nyitva van, ki az utcáig. Senki sem mozdult, csak néztek rá ijedten, bizalmatlanul. Jankó bal felé mutatott a sarokba, egy vasráccsal elkülönített rekesz felé. Ott van a 18. Kezdjenek hozzá, és hordják ki őket hamar. Én a többibe próbálok életet önteni. A rácsajtó nyitva lesz. Tényleg nyitva volt. Akik ott hevertek, inkább véres roncsomóknak látszottak a félhomályban, mint élő embereknek. Egyenként kellett felnyalábolják a szerencsétleneket, és úgy hordták ki őket, ölben, vára vetve, mint a holtakat. A nyögésükről lehetett csak tudni, hogy élet volt még bennük. Kint berakták őket a ponyva tetejű rozog a teherkocsiba, ügyelve egyenként. Még mindig havazott sűrűn, szél kavarta a pelyeket. A teherkocsi némán és sötéten áldott a szűk sikátorban, mintha valaki ott hagyta volna gazdátlanul. Ki fogja vezetni? Kérdezte János súgva, miután befektette a teherkocsi fala mentében a magával hozott embert. A vezető ott gubbaszt elől, súgta vissza a Ferkő, csak nem kívánja mutatni magát. Mikor már negyedszer tértek vissza a pincébe az utolsó kettő után, ott látták Jankót a pince közepén állni, tanástalanul bámuló emberek gyűrűjében. Az ajtó nyitva van, a kapu nyitva van, szólt hozzájuk Jankó. Odakint havazik erősen, és eltakar minden nyomot. Aki menni akar, most itt az alkalom. Aki megy, az kövesse az első kis utcát jobb kéz felől, és ne térjen le róla se jobbra, se balra, mindig csak előre. Az felvezet a Hója nevezetű erdőbe. Azon túl a gödörben van egy elhagyott istálló. Abba meg lehet bújni egy-két éjszakára. Holnap estére én is ott leszek, és akit ott lelek, gondomba veszem. Megértett mindenki? Az emberek néztek rá gondterelten. És azután mi lesz? Kérdezte az egyik. Elébb-utóbb elfognak újra. Ha itt maradok, ki kell, hogy eresszenek, hiszen nem követtem el semmi bűnt. Egy sovány csontos öregember megindult lassan, sántikálva az ajtó felé. Szót se szólt, csak ment. Két másik követte, egy harmadik is, a többi csak állt és bámult. Volt, aki visszaheveredett a szennyes kőpadlóra. Ha elfognak odagint, agyonvernek, morogta valaki. Kivitték az utolsó kettőt is a rácsos ketrezből, megtelt velük a kocsi hátulja. Maguk csak bújjanak oda bévelük, mondta Jankó, én majd a vezető mellett maradok, hogy baj ne legyen. Előre ment, szólt se szólt, csak kinyitotta az ajtót és beült. A motor fölzúgott, kigyúltak a lámpák, a teherkocsi megmozdult, és döcögve indult lefelé a dombról. Ferkő, Gergely és János a teherkocsi hátuljában szorongtak. János kilesett hátra a ponyva szárnyai alól. Ötöt láttam csak kijönni a kapon. Mi lesz azokkal is? Az Úristen ügyel mindnyájunkra, mondta erős kemény hangon az öreg. Ahelyett, hogy kételkednél benne, inkább adj hálát az Úrnak, hogy segítségünkre volt,
és megmenthettünk néhány magyar

0: életet. Használjuk az időt arra, hogy Isten végtelen erejéből valamit átcsöpögtessünk ezekbe a megkínzott testvéreinkbe itt. A teherkocsi baj nélkül átdöcögött a városon, és mire kiért az országútra, a havazás is megszűnt. Erős szél fújta tovább a fellegeket, és söpört el a havat az úttestről. Átdöcögtek Szamosújváron és Désen is. Amikor nekifordultak a Láposi hegyeknek, az útkereszteződésnél megcsúszott a kerék, és a teherkocsi fara becsúszott a hóval telt árokba. A gépkocsi vezető káromkodva zúgotta a motorját, de nem tudott kievickélni az árokból. Megrekedtünk, szólt oda románul Jankóhoz, aki mellette ült elő. Ez volt az első szó, amit kimondott azon az éjszakán. Sötét volt még, csak a csillagok sziporkáztak odafönt, s a fagyott hó fehérje világított valamelyest. A hold alászállt már, és a hajnal se volt messze. Innen gyalog kell, hogy menjenek, folytatta rossz kedvűen. Engem csak egy pár ökör húz ki innen, más semmi. Hadd próbáljuk meg, javasolta Jankó, és kinyitva az ajtót kiszállt a teherkocsiból. Maga csak dolgoztassa a motorját, a többit bízza ránk. Hátrament, és beszólt a ponyva csücske alá. Szükség van az úr erejére. Azzal nekivetette vállát a teherkocsi hátuljának. Tudod, hogy az úr ereje veled vagyon mindig, felelte belőle az öreg. Ti csak maradjatok itt, szólt rá tanítványaira, akik készültek már kiugrani, hogy segítsenek Jankónak odakint. Egy ember válla vagy 20 emberé nem tesz különbséget, amikor az úr ereje dolgozik. A következő pillanatban nekilendült a teherkocsi, és már kinn is volt az árokból. Jankó előre szaladt, és visszaugrott a vezető mellé. Most már mehetünk. Gördültek tovább a keskeny kanyargó úton. Egy idő múlva megszólalt újra a vezető. Nagy erejű ember lehetsz, mondta elismeréssel. Az Úristen nélkül senki se vagyok, felelte Jankó. Az ember hümmögötte nem szólt többet. Egy idő múlva Jankó szólalt meg újra. Mi a neved? Kérdezte románul. Csordasjú, Jón Csordasjú. Magyar vagy? Kérdezte Jankó magyarul. Apa nekem volt magyar, én román. Jón Csordasjú. Csordás János, javította ki Jankó. Az ma nem jó. Csordasjú a jó. A baj csak az, János, mondta Jankó, hogy az Úristen magyarnak teremtett, akkor mindegy, hogy micsoda nevet veszel magadra. Bent a lelkedben magyar maradsz. És nem lesz nyugtod addig belül, a lelkedben nem lesz nyugtod addig, amíg vissza nem térsz arra az útra, amit Isten kijelölt számodra. Isten előtt magyar vagy te, János, csak hogy rossz magyar, és az Isten nem kedveli az ilyent. Én? Rossz ember? Csattant fel ingerülten Csordasjú. Én segít neked szöktetni, magyar, és én rossz ember? Jó ember, de rossz magyar, javította ki Jankó. S éppen mert jó ember vagy, nehéz lesz rajtad a román név, János. Apád és nagyapád emléke marja a lelkedet, tudom. Csendben döcögtek jó ideig a Láposi úton, aztán egyszerre csak megszólalt újra a kocsi vezető. Hangja szomorú volt. A család miatt muszáj. Három gyerek, asszony, édesanya, öreg már. Ki tartja el őket, ha én nem kap jó munka, csak rossz munka, amit a magyar kapja. Élni kell. Öreg asszony beteg. Az Úr meggyógyítja az igazakat, János. De doktor kórházba nem tudja, hazaküldi meghalni. Az Úristen mindennél hatalmasabb, a betegségnél is. Ha akarod, elmegyek a házadhoz, mielőtt hazaérünk, és megnézem anyádat. Miért tudsz te nézni, ha doktor nem tud? Én az Úr embere vagyok, János. Micsoda? Nem gondolod, hogy én taszítottalak ki az árokból? Az Úristen ereje tette azt. Hátunk mögött valaki megdöngette a terkocsi bádok falát. Jankó lehúzta az ablakot, és hátra nézett. A következő patak hídjánál álljatok meg, hallott az öreg hangját bentről. Csendőrös van a faluban, nem lesz jó odáig menni. Jankó bezárta az ablakot, és a vezetőhöz fordult. A következő patak hídjánál álljunk meg. Miért? Kirakodunk. Az ember ránézett. A homályban is látni lehetett arcán a megdöbbenést. Sok sebesült ember, letesszük a hóba. Nem tud járni, megfagy mint. Te csak állj meg a hídnál, felelte Jankó, és meglátod az Úr erejét, amit azoknak ad, akik bíznak ő benne. Keleten derülni kezdett lassan az ég alja. Fehér párák emelkedtek a patakról, és egybefolytak a hegyoldalak sápadt körvonalaival. Egy kanyar után a kocsi vezető rálépett a fékre. A teherkocsi meglassult, zökkent, majd megállt. A hídnál vagyunk, mondta csordás-csordásjó. Jankó kinyitotta az ajtót, kiszállt a hóba, és körülnézett. Látni lehetett már a fehér hegyoldalt, ahogy meredeken nyúlt fölfelé. Itt-ott egy-egy fa alakja is kirajzolódott a homályból, és fönn magasan sötét vonal hirdette meg a Cibles lefutó gerincéről alányuló erdőt. Hogy visztek ti tovább, szerencsétlenek, ki nem tudja járni, törte csordás a magyar nyelvet. Kimarad útszélen, megfogja a csendőr. Mondtam neked, János, hogy aki az Úristenben bízik, annak minden lehetséges, felelte Jankó, de csak ő ott, hallgass, és nyisd ki a szemedet. Attigra János, Gergely meg Ferkő már kint is voltak, és eresztették le a teherkocsi hátsó ajtaját. Az öreg is előbújt. Elébb magukra vették a terüt mind a négyen, aztán az öreg beszólt a ponyva alá. Hangja erős volt, de szelíd, biztató. Az Úristen nevében gyertek elő, vértanú magyarok. Az Úristen szeretete rajtatok van. Az Úristen ereje bennetek működik. Álljatok lábra, és gyertek elő. Támolyogva kissé, de a dagadt ábrázatú, véres rancsolt magyarok egyenként fölkeltek, előjöttek, és János meg Gergely segítségével lehuppantak az út havába. Amikor az utolsó is kint volt, az öreg megszólalt újra mély, zengő hangon. Imádkozzunk, magyarok! Mondjátok utánam! Úristen, mennyei atyánk, áldott legyen a te neved. Itt van már a te országod mi velünk és mi bennünk. És tudjuk, hogy bántódásunk nem esedik többé, mert megszabadítottál minket a gonosztól, és erőt adtál nékünk az élethez, amely téged dicsér, Urunk, a mai naptól kezdve örökkön örökké. Lehajtott fejjel mondták utána a szavakat a meggyötört magyarok, és ahogy mondták, a hangjuk egyre erősebb lett, egyre hangosabb, és amikor az imádság végére értek, a fejek fölemelkedtek, és a csillogó szemekben hála volt, erő és bizakodás. Ferkő, szólt oda az öreg a gyerekhez, indulj elől, ti pedig lépjetek a nyomába sorban. s pillanatra se feledjétek, hogy Isten ereje dolgozik bennetek, és Isten számára semmi se lehetetlen. Terüvel a hátán, hosszú nyelű baltájával a kezében, Ferkő átgázolt az útszéli árok hófúvásán, és nekivette az irányt a meredek behavazott hegyoldalon föl a fönt sötétedő erdőnek. Egyik magyar a másik után lépett a nyomába. Szó se esett, csak mentek fölfele, hosszú elnyúló sorban a halálból kimentett magyarok. Amikor János is, Gerge is becsatlakozott a sor végére, az öreg Jankóhoz fordult, aki ott állt még mindig megfényesedett szemmel a teherkocsi mellett. Legyen veled az Úr, Jankó, és ne vesztegelj sokáig, mert havazást rendel az Úr hamarosan, hogy eltűnjenek a nyomok. Isten áldjon. Aztán ő is ment a többi után hosszú botjával, meghajolva a terű alatt. Isten áldja, szólt utána Jankó, aztán csak állt ott a teherkocsi mellett, és nézte, hogy a hosszú sor lassan emelkedett fölfelé a hegyoldal fehérjében. Mi menjünk be a faluba, szólalt meg a kocsi vezető, délre bent kell, hogy legyen a teherkocsi a katona garázsba. Hallottad, mit mondott az öreg, felelte Jankó. Havazni fog rövidesen. Jobb, ha megfordulunk itt helyben is, nem vesztegetjük az időt. Havaz, nézett ki az ember a teherkocsi ablakán. Nem havaz ma. A nap feljő hamar. Itt nem lehet fordulni. Út keskeny, faluba, ó, dehogy nem lehet, felelte Jankó. Istennel mindent lehet, nem tanultad még meg? Csak vezess át a hídon, és túl alaposan megfordulunk. Ha behajtasz a faluba, és egy csendőr megkérdi, hogy mit keresel ott, mit mondasz neki? A vezető nem felelt, csak begyújtotta a motort, és áthajtott lassan a razog a fahídon. Zúgott alattuk a patak vize. Hajtsd be oda jobbra, mondta Jankó, és ne félj semmitől. Csordás megcsóválta a fejét, de engedelmeskedett. Amikor a kocsi orra elérte az árok szélét, Jankó újra rászólt. Állj meg! Most fordíts egyet a kormánykeréken, és menj visszafelé. Úgy na, előre megint, aztán most vissza. Na látod, megfordultál, ugye? Ahogy átdübörögtek újra a kis hídon, fölnéztek mindketten a hegyoldalba. A hosszú, lassan mozgó fekete vonal fönt volt már a hegyoldal derekán, és úgy tűnt, mintha vékony fehér kötfátyol borult volna föléjük. De az nem köd volt. A szélvédővegen apró fehér kristályok jelentek meg, mert havazott. Havazik, csóválta meg Csordás a fejét. Ki hitte volna? Bizony, felelte Jankó, jő a havazás lefelé a hegyen. Tudod, miért jön? Hogy betakarja a nyomokat. Csordás morgott valamit, majd rálépett a pedálra. A teherkocsi dübörögve indult lefelé. Csak el ne akadjunk, aggodalmaskodott. Ne félj attól, vigasztalta Jankó. Meglásd, oda lentebb nem havazik már. Ott nincs elrejteni valónyom. De úgy is volt. A domb alján, a kanyaron túl megszűnt a havazás. Az ég alja is kékülni kezdett. Csordás megcsóválta a fejét, és megint morgott valamit. Látod-e, oktatta Jankó. Az Úr megsegíti azokat, akik bíznak ő benne. Csodás hallgatott, és Jankó se szólt többet. Szótlanul döcögtek lefele. Dísnél már rájuk sütött a nap, és ragyogott a hóba öltözött világ. Szamosújváron is áthaladtak már, amikor a kocsi vezetője megint megszólalt. Aztán mikor jössz enyém házba? Nézd meg, édesanya, talán tud segíteni rajta. Én magamtól, János, nem tudok tenni semmit. Az Úristen gyógyít, nem én. Mikor menjek? Szombaton este. Ott leszek, bólintott Janko. De te is meg kell, hogy tanulj imádkozni, János. És hinni. Hinni abban, hogy Isten gyermekei vagyunk mindnyájan, és az Úr nem hagyja veszni gyermekeit, mint ahogy te se hagynád veszni a magadét. Én csak románul tudni imádság, motyogta csordás esetten. Mama, rumuny, csak táte, magyar. Janko rávigyorgott barátságosan. Ne bosulj azon. Isten a románokat is szereti. A tisztességes és jó románokat, tette hozzá.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

Neki világ és törvény szerint vége. Jól tudom, rám nézne földi öröksége. El is foglalhatnám, elvehetném joggal, hogyha úgy akarnék bánni a dologgal. De akkor azt mondaná egyik avagy másik, Toldi György az öccse birtok

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Mintegy 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze részeként, ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mindaz 5 támogatási szerződést a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta a Magyar Fejlesztési Bank részére. A tárcavezető rámutatott, a hálózat fejlesztése és korszerűsítése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint az új megújuló energiakapacitások rendszerbe kapcsolhatósága szempontjából. Kapitány István úgy fogalmazott, dolgozunk tovább, hogy minden Magyarországnak járó uniós forrást hazahozzunk, és olyan fejlesztésekre fordítsuk, amelyek erősítik az ország energiafüggetlenségét és versenyképességét, írta a miniszter.
2: Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4.300.000 beteg szerez valamilyen kórházi fertőzés intézményi kezelése alatt.
1: Társadalmi szemléletváltás sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében rámutatott, az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amit az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek. Az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben csak nem 13 000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből, írja a miniszter. Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, hívta fel a figyelmet a miniszter, kiemelve, az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben. Júliusban csak nem 85.200 személyi gépkocsi cserélt gazdát a hazai használt autópiacon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. A piac ezzel a második legerősebb hónapot zárta idén, közölte a joautók.hu a Datahouse előzetes adatai alapján. Az év első 7 hónapjában a magyar piacon 574.900 személyautó került új tulajdonoshoz, 5,7%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Júliusban az erős forint árfolyam eredményeképpen rekordot döntött a behozatal, a külföldi rendszámot magyarra cserélő használt autók száma elérte a 15.800-at. Az első 7 hónapban az importált használt autók száma 91.300 volt, ami 24,7%-kal múlta felül az egy évvel korábban mért adatot. Halász Bertalan, a joautók.hu vezérigazgatója szerint komoly esély van arra, hogy éves szinten is megdől az összforgalom tavaly beállított 900 122 ezres csúcsa. A magyarországi használt autópiacon gazdát cserélő személyautók csaknem fele, 48%-a az alsó közép kategóriából, illetve a kisautók közül kerül ki, közölte a joautó.hu.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn derült napos idő várható, csak kevés gomoly felhő lehet, csapadék nem lesz. Az északi a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet maximuma délután 25 és 31 fok között valószínű térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy világszerte egyre nő az érdeklődés az egészséges, tiszta élelmiszerek iránt? Nem csoda hát, hogy újraélednek az egykor elfeledett kiskertek. De hogyan érdemes elkezdeni? Melyek azok a módszerek, amelyek alkalmazásával kertünk természetes ökoszisztémáját támogatjuk amellett, hogy egészséges élelmiszerrel látjuk el a családunkat? Ha kíváncsiak mindenre, akkor tartsanak velem és Divéki Ercsei Annával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával.
2: A legfontosabb, hogy megfigyeljük a kertünket. Tehát, hogyha egy olyan kertünk van, ami most vettünk, vagy most örököltünk, most kezdünk el átalakítani, akkor a legfontosabb, hogy legalább egy évet hagyjuk benne azt, ami van. Nyilván nem egy teljesen tereprendezett, ledózerolt kertről beszélek, amiről esetleg nem tudjuk, hogy mi volt előtte, hanem már egy működő kertről, amit csak szeretnénk átalakítani. Akkor az első és legfontosabb, hogy egy évig figyeljük meg, hogy a kertünk milyen részei vannak, mert ugyanolyan változatos egy kicsi kert is, mint akár egy erdő, vagy egy nagyobb természetes terület, tehát vannak benne árnyékos helyek, vannak benne nagyon napos helyek, vannak benne nyírkosabb helyek, vannak benne nagyon száraz helyek, akár ugye ez a talajunk különbözőségére is utalhat, vagy arra is vonatkozik. Tulajdonképpen ennek az ismeretében kell a tervezést is elkezdeni, mert mindig sokkal jobban fogják érezni magukat a növények, ugye, ha olyat teszek oda, ami oda való.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Növénytársítás. Ez a természetes és egyszerű módszer tulajdonképpen azt jelenti, hogy olyan növényeket ültetünk egymás mellé, amelyek segítik a növekedést és az egészség megőrzését. Az egyik legjobb példa a körömvirág és a sarkantyúka. Ha ezeket a zöldségek közé ültetjük, akkor a kert nem csak szebb lesz, de a virágok árnyékolják is majd a talajt, és visszaszorítják a gyomok növekedését, miközben bizonyos kártevőket is távol tartanak. Ugyanakkor Divéki Ercsei Anna, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójának elmondása szerint vannak olyan társítások, amelyek kifejezetten előnytelenek, azaz amikor két növény rossz hatással van egymásra.
2: A tervezés előtt a legfontosabb, hogy megfigyeljük a kertünket. Tehát, hogyha egy olyan kertünk van, amit most vettünk, vagy most örököltünk, most kezdünk el átalakítani, akkor a legfontosabb, hogy legalább egy évet hagyjuk benne azt, ami van. Nyilván nem egy teljesen tereprendezett, ledózerolt kertről beszélek, amiről esetleg nem tudjuk, hogy mi volt előtte, hanem már egy működő kertről, amit csak szeretnénk átalakítani. Akkor az első és legfontosabb, hogy egy évig figyeljük meg, hogy a kertünk milyen részei vannak, mert ugyanolyan változatos egy kicsi kert is, mint akár egy erdő, vagy egy nagyobb természetes terület, tehát vannak benne árnyékos helyek, vannak benne nagyon napos helyek, vannak benne nyírkosabb helyek, vannak benne nagyon száraz helyek, akár ugye ez a talajunk különbözőségére is utalhat, vagy arra is vonatkozik. Úgyhogy a tervezés előtt mindig érdemes ezt először megfigyelni, és tulajdonképpen ennek az ismeretében kell a tervezést is elkezdeni, mert mindig sokkal jobban fogják érezni magukat a növények, ugye, ha olyat teszek oda, ami oda való, tehát egy árnyékos helyre ne akarjak napraforgót tenni, és egy teljesen napsütötte száraz helyen pedig ne egy árnyékkedvelő esetleg spenótot vagy málnát tervezzek, mert akkor nagyon-nagyon sokat fogok küzdeni azért, hogy azok a szegény növények megéljenek és jól érezzék magukat. Tehát ez a legfontosabb, először a megfigyelés, és akkor utána következik a tervezés. Ugye eldönteni, hogy mit szeretnék. Ugye nagyon sokfélék vagyunk, sokféle kertképünk van. Van, aki azt szereti, a nagyon katonás a kert, minden fűszál a helyén van, minden ágyás szegély egyenes. Van, aki meg azt szeretné, olyan kertje legyen, mint hogyha egy teljesen természetes virágos mező lenne. Nyilvánvalóan, hogy ez is meghatározza majd a növények választását. Van, aki csak zöldséget szeretne a kertjében látni, van, aki azt, hogy nem akar ilyennel foglalkozni, csak dísznövényt, vagy minden legyen, a legtöbb ember zöldség is, gyümölcs is, dísznövény is, hogy minden változatos legyen. Tehát ez a következő, hogy válasszuk, hogy mik azok a típusú növények, amiket szeretnénk, hogy a kertünkben teremjenek, és utána következik a tervezés, hogy akkor mit hova teszünk, és mit teszünk egymás mellé. Van, hogy tavasszal vagy ősszel fogjuk telepíteni a növényeket, vannak olyan növények, mondjuk itt a gyümölcsfáknál, különösen egy évelő kultúránál is fontos, hogy kora tavasszal, vagy lehet, hogy inkább egy kora őszi időszakban érdemes, és folyamatos öntözéssel. Nincsenek olyan nagyon hideg teleink ma már, hogy egy zártabb kertben a növények nagyon veszélyeztetve legyenek, viszont könnyebben megerősödnek, biztosabban ered egy mondjuk egy őszi telepítés.
1: De gondolom, hogy ha megfigyeljük, mert ugye erről beszéltünk, hogy az első és legfontosabb, hogy figyeljük meg a kertünket, és utána kezdjünk bele a továbbiakba. A talajnál kezdjük utána, hogy milyen talajunk van, és abban milyen növényeket érdemes ültetni?
2: Hát igen, nyilvánvalóan, tehát a talajjal kezdjük, illetve több opciós, szerencsére végtelen lehetőségünk van, mert nem feltétlenül tudunk, vagy akarunk a saját talajunkon termeszteni. Mondjuk itt elsősorban zöldség, vagy virág dísznövény termesztésnél lehet magaságyásokban, vagy kiemelt ágyásokban gondolkozni, gyümölcsfák esetében nyilvánvalóan nem. De minden növénynek elsősorban a gyümölcsfáknál megvan, hogy milyen típusú talajt kedvenek. Egy őszi barack, a mandula, a megy, az a meszes talajokat kedveli. Alma, a szilva, az egy kötöttebb, agyagosabb talajt. De hogyha az ember sétál egyet a saját utcájában, és megnézi, hogy ott milyen gyümölcsfák vannak, és látni a fán, hogy mi az, ami jól érzi magát, mi az, ami szépen virít, vagy szépen mutat a szomszéd kertjében, mert a szomszéd kertjében mindig zöldet szoktuk mondani. Tehát ha látjuk, hogy mi az, ami a környéken jól megy, szép, akkor érdemes ezekkel a fajokkal elkezdeni. És aztán természetesen lehet kísérletezni, mert mindig vannak meglepetések, mert a növények nagyon-nagyon sok mindenhez képesek alkalmazkodni, de érdemes azzal kezdeni, ami úgy tűnik, hogy biztosan jól megy, hogy egy sikerélménnyel kezdjük, és utána a kísérletezés meg már sok minden eredményt hozhat. Tehát igen, a talaj gyümölcsfák esetében, ugye a zöldségnövényeknél miután, ha nem akarunk kifejezetten milyen gyökerező vagy gyökérzöldségeket termeszteni, bár azt is lehet magaságyásban, akkor ott vihetünk mi ugye egy egészségesebb vagy egy más típusú talajt a területre. Ja, vannak olyan települések, ahol valamiért szennyezett esetleg a talaj, vagy egy korábbi ipari tevékenység miatt, vagy nem javasolják, sajnos Magyarországon is vannak ilyen helyek, ahol nem javasolják a saját talajban való termesztést, akkor itt is megoldás egy magaságyás, ahova ugye olyan ismert helyről származó termőföldet tudunk hozni, amiben biztonságos és egészséges a zöldségnövények termesztés.
1: De gondolom a talaj jellemzői mellett nagyon fontos, hogy milyen a területnek a kitettsége, tehát a széliránytól kezdve a napsütésig, ez mind befolyásolja az eredményeinket.
2: Igen, ez mind befolyásolja, ugye ezeket változtatni nem tudjuk, tehát ez alkalmazkodni tudunk, és például mondjuk itt egy kitettség, vagy akár a benapozottság szempontjából is jönnek már a növénytársítások, vagy a növényi elrendezések. Mert ugye amikor vegyes kultúráról, vagy növénytársításról beszélünk, akkor a legtöbb embernek a növényvédelmi hatás jut az eszébe, hogy tudjuk, hogy a büdöske védi mondjuk a növényeket, vagy a bazsalikomnak van növényvédő hatása, de ezeknek a növénytársításoknak nagyon sok más egyéb hatás is van, például itt a szélvédelem, vagy akár egy támasztó funkció. Tehát, hogyha egy kitett területünk van erősen széljáta, és nem akarjuk ezt megtörni, hogy egy akár egy sövénysorral a kerítés mentén, hogyha azt felnevelünk, akkor azzal már a szelet is elég komolyan tudjuk csökkenteni, de szeretjük, ha átfúj a szél, vagy valami másokból, akkor például azokat a zöldségnövényeket, amelyek szélre érzékenyek, általában a tökfélék, az uborka, tehát ezek a kis törékeny, erősen szőrözött levelű zöldségnövényeink, ezek a szélre például kifejezetten érzékenyek, akkor érdemes mindig a szél felőli oldalra egy magas növésű robosztusabb, például napraforgót vagy csemege kukoricát tenni mellé sorba, mert ez ugye védeni fogja az érzékeny növényeinket. De ugyanígy ugye az erős napsütés szempontjából is árnyékolni is tudunk növényeket, olyanokat, amiket velünk. Tehát ugyanígy egy alacsony növény, mondjuk egy saláta, egy spenót, egy sóska mellé, paradicsomot, padlizsán, tehát megint egy magas növésű, nagyobb levélfelülettel rendelkező kultúrát teszünk, és akkor ezzel tudjuk a növényt védeni az erős napsugárzástól.
1: Igen, nem tudom, hogy például azt tudják-e a laikusok, hogy a zöldbab, ugye az pillangós növény, és nitrogénnal tölti fel a talajt, például az uborka számára.
2: Így van, a bab, a borsó, minden, ami ilyen hüvelyes növény, tulajdonképpen. Ugye a magyar kertekben az a kettő, de itt nem csak a zöldbabra kell gondolni, hanem a tűzbabra, a juliskababra, vagy ha már egyre többen találkoznak, vagy akár foglalkoznak a méteres babbal, ez megint egy másik család, de ugyanúgy pillangós növénynek számít, cukorborsó, akár ugye most már zöldségszója is néha megjelenik a kertekben. Ezek a növények, ezek képesek a levegő nitrogénjének a megkötésére, amit nyilván azért csinálnak eredetileg, hogy saját maguknak használják föl, talajban fölhalmozzák, és ezért a körülöttük lévő növények is képesek ezt a nitrogént fölvenni, és a nitrogén az egyik legfontosabb tápanyag a zöldségnövényeink számára, ebből épülnek föl, ebből lesznek szép zöldek, és lesz nagy dús levelük. Nem véletlen, hogy például egy nagyon klasszikus dél-amerikai növénytársítás, az úgynevezett három nővér, lehet, hogy erről is sokan hallottak, ahol a kukoricát, a babot és a tököt társítják, ültetik egy területre, aminek pontosan az a funkciója, hogy a kukorica támasztékot nyújt a babnak, a tök takarja a talajt, ugye előbb beszéltünk, nem csak a növény, a talajtakarás is egy fontos szempont, és a bab a tököt is, és a kukoricát is nitrogénnel, tápanyaggal látja el. Tehát itt megvan a támasztó, a fizikai funkció, a talajtakarás és a tápanyag utánpótlás is, mint funkció a növénytársításokban.
1: Igen, az eller is nagyon sokoldalú, és a káposztafélékkel nagyon jó szomszédságban tudnak lenni, mert ugye az eller véd a rovart kártevők ellen. És ugye bármennyire szeretjük a káposztalepkéket, a gyerekek ugye imádják és kergetik a káposztalepkéket jobbra-balra, és hát nem igazán értik, hogy miért védekezünk ellenük, de azt olvastam, hogy a kakukkfű az nagyon jó lehet a káposztalepke hernyői és mojtetvek ellen.
2: Tulajdonképpen minden nagyon erősen illatos és aromás növényünk. Tehát mondhatnánk, hogy összes mediterrán fűszer és gyógynövényünk, szurokfű, a borágó, ezeket mind használjuk a növénytársításokban is. Minden olyan növényemnek erős illatanyaga van, az vagy csalogató, vagy üző hatással van ugye a kártevőkre, ezt is kiszoktuk használni. Ugyanígy ugye a fokhagymát is szokták klasszikusan akár egy szamócával vagy sárgarépával együtt ültetni vagy vetni, mert hogy ott a fokhagymának is az illatanyagai, tehát aminek erős illata van, az mindig űző vagy csalogató hatású, általában az űző hatás az, ami jellemző. De ugye ha például amikor paradicsomot szedünk, ugye a paradicsomnak is van az a nagyon jellegzetes szaga a szárának is, tehát ugye a kezünkön is érezzük azt a nagyon erős paradicsom illatot, annak is van egy érítő hatása. Vagy nem véletlen, hogy például a bazsalikom általánosan elterjedt, nem csak az ételeinkben, hanem ültetéskor még fóliasátorban is az ökogazdák gyakran tesznek bazsalikomot a paradicsom sorokba, mert nem csak a kártevők, de a kórokozók, tehát gombás betegségek ellen is pozitív hatása van. Nagyon érdekes egyébként, hogyha megfigyeljük, hogy azok a fűszerek, amik főzéskor párosítunk az ételeinkkel, azok nagyon gyakran a kertben is jó páros nyújtanak, tehát ott kedvelik egymást és egymás fejlődését valamilyen okból, vagy azért, mert elűzik a kártevőt, vagy azért, mert a növekedésére pozitív hatással van, pozitív párost alkotnak, tehát lehet így is gondolkozni.
1: A növényvédelemről beszélünk itt, mert ugye egyik növény védi a másikat, vagy egyik növény segíti a másikat, de ha az ökogazdálkodást folytatókat nézzük, tehát akik biogazdálkodást folytatnak, vagy éppen biokertet gondoznak, akkor ott korlátozottabb azok a növényvédőszerek, amiket felhasználhatunk. És akkor ott nagyon fontos, hogy mondjuk előnyben részesít a kertünk tervezésénél a rezisztens fajtákat, meg azokat a tájfajtákat, amelyek a hazai klimatikus viszonyokhoz jobban alkalmazkodnak, mert így mondjuk elkerülhetjük azt, hogy erősebb növényvédelmet kelljen használnunk.
2: Igen, tehát az ellenálló fajták az az alapja a növénytermesztésnek. Egyébként nem csak az ökoban, hanem a hagyományos, vagy konvencionális, vagy intenzív mezőgazdaságban is nem véletlen, hogy a nemesítés mindenféle vírus meg kártevő elleni ellenállóságra nemesít. Ez az ökológiai gazdálkodásban alap, tehát ez nem kérdés. Természetesen a tájfajták is nagyon jó alapot biztosítanak a termesztésre. Arra azért figyelnünk kell, hogy gyakran elhangzik, hogy jól alkalmazkodtak a klimatikus viszonyokhoz. Hát most is látjuk napjainkban, hogy a klimatikus viszonyok azért sajnos változnak. Inkább a tájfajtákkal szemben az a kicsit a nehézség, hogy a tárolhatóságuk az, ami általában gyengébb, mint az új modern fajtáknak. Ugye amikor azokat a fajtákat termesztették, akkor nagyon gyakran az azonnali vagy friss fogyasztásra készült. Nem hurcolták, nem szállították napokon át, nem szedték le, előbb nem tárolták napokon át, hogy majd egyszer a piacra kerül. Ezért is finomabbak nagyon gyakran a tájfajták, mert vékony héjúak, puhább húsúak éretten. Éppen ezért viszont a tárolhatóságuk gyengébb. Tehát lehet, hogy a termeszthetőségük könnyebb, vagy esetleg ellenálló, bár ugye nagyon sok új betegség meg kártevő megjelent azóta, hogy a régebbi tájfajtákat termesztettünk bizonyos körzetekben, viszont sajnos a tárolhatóságuk az általánosan elmondható gyengébb. Ettől függetlenül, ha azonnali fogyasztásra, tehát akár egy kiskerti termesztésre, vagy egy azonnali piacra vitelnél a gazdálkodó meg tudja oldani, hogy óvatosan szállítja, azonnal hűti egy kicsit, és úgy viszi a piacra, akkor egy nagyon-nagyon finom és nagyon fontos alapanyag a biogazdálkodásnak is, de ezért erre mindenképp figyelni kell, de az ellenállóság a kártevőkkel és a kórokozókkal az az alapja.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Divik Ercsei Annával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyekben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben. Ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök Pakson vasárnap. A kormányfő a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a beterjesztés példátlan gyorsasággal, a paksi munkák lezárultával vagy azzal párhuzamosan történik. Nem a 24. órában vagyunk, hanem valószínűleg már azon túl, hogy megmentsük hazánkat, hogy kezdjünk valamit a klímaváltozás okozta válsághelyzettel, hogy megmentsük a mezőgazdaságunkat, a folyóinkat, a tavainkat, azt az életet, amit megszoktunk 1026 év alatt a Kárpát-medencében, fogalmazott Magyar Péter. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu per iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárcavezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyó pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulók

0: lóknak havi 110 ezer forint. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány. Az igényléseket szeptember 4-ig várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására, vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. A Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány közleménye szerint az értékelés során figyelembe veszik az ellátás szakmai indokoltságát és sürgősségét, az érintett állatok számát, a költségek indokoltságát és arányosságát, a szervezet rászorultságát, valamint működésének szakmai megbízhatóságát.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn derült napos idő várható, csak kevés gomoly felhő lehet, csapadék nem lesz. Az északi a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet maximum a délután 25 és 31 fok között valószínű térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Divéki Ercsei Annával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával a növénytársításokról.
2: Az árnyékolás is nagyon fontos, mert ugye pontosan ezeken a forró nyarakon látjuk azt, hogy mennyire fontos az, hogy mondjuk olyan növényeket ültessünk egymás mellé, amelyik ha árnyékot biztosít, az bírja a tűző napot, és nem égnek meg a levelei. És itt az öntözés sem mindegy, mert hogyha valaki fölülről öntözi a növényét, és víz marad rajta, akkor nagyon nagy esélye van annak, hogy megperzselődik, megég a levél.
3: Hát egyrészt megperzselődik, másrészt pedig a víz egy része, amit kiöntözünk, az nem a talajba fog jutni, hanem elpárolog a levegőbe. Bár ugye most már ott tartunk ezekben a nagyon forró napokon, hogy néha azra is szükségünk van, hogy a levegő páratartalmát növeljük az öntözéssel, mert hogy amikor nagyon-nagyon forró napok vannak, látjuk például, hogy a cukkini gyönyörűen virágzik, és nincs rajta termés, nem köt. Vagy akár a babról is tavalyi évben nagyon gyakran volt, virágzott egész nyáron, de alig volt rajta kötött termés, aminek az az oka, hogy úgynevezett légköri asszály van. Tehát a levegőnek nem elég magas a nedvességtartalma, nagyon-nagyon száraz, nagyon meleg a levegő, és ezért nem tudnak a virágok beporzódni. Tehát lassan tényleg ott tartunk, hogy napközben is locsolni, vagy öntözni kell, hogy a levegő páratartalmát növeljük, de azért még mindig az a legfontosabb, hogy a lehető legvíztakarékosabban öntözünk. Kora reggeli órákban, minél közelebb a talajfelszínhez, lehetőleg csepegtető öntözéssel, és ritkábban nagyobb mennyiséget, tehát nem érdemes naponta öntözni a növényeket, mert ha nagyon gyakran öntözzük, akkor meg elkényeztetjük őket. Megszokja, hogy mindig van elegendő nedvesség, ezért a zöldségnövények gyökerei a talajfelszín közelében fognak elhelyezkedni, ami azt jelenti, hogy ha elutazunk mondjuk egy hétre, és nincs automata öntözőberendezésünk, vagy nem tudjuk megoldani, hogy valaki oda jöjjön nekünk locsolni, akkor egy hét alatt a növények tönkre mennek, mert megszokták, hogy mindig van a talajfelszínhez közel víz. Hogyha ritkábban öntözünk, akkor ugye mélyebbre vonulnak a növények gyökerei, és a mélyebb rétegekben lévő nedvességet használják fel, sokkal jobban ellenállnak egy több napig tartó szárazságnak vagy melegnek. Tehát az sem mindegy, hogy hogyan öntözünk, nem csak az, hogy mikor. A korahajnali órák meg azért jó az öntözés szempontjából, mert ugye akkor még kevésbé van meleg, kevésbé párolog el, viszont amikor jön a napközbeni felmelegedés, a növények levelei leszáradnak, és a gombás betegségek nem fognak elterjedni rajta. Tehát ezért szoktuk azt javasolni, hogy éjszaka vagy a korahajnali órákban öntözni, mert az a legkisebb vízveszteség, és a növény egészség szempontjából viszont utána tud a növény száradni, hogyha a leveleire is víz került.
2: És gondolom az is nagyon fontos, hogy a beteg növényi részeket távolítsuk el, mert hogy egyik növény megbetegítheti a másikat.
3: Így van, tehát beteg növényt mindig el kell távolítani, és hogyha esetleg a beteg növényt metszőollóval vagy késsel vágtuk el, vagy vágtuk ki, vagy dolgoztunk vele, akkor a szerszámokat mindig alkohollal fertőtleníteni, hogy ne vigyük át a betegséget a következő növényünkre. Ez az otthoni dísznövények ápolásánál is egy ilyen alap feltétel, hogy mindig tiszta és fertőtlenített eszközzel, majd aztán ugye a fák metszésénél is fontos kritérium.
2: Az utóbbi aszályos évek kapcsán hallom nagyon a talajtakarást, a mulcsolást, vagy ha nem is mulcsolunk, akkor valamiféle talajtakaró maradjon a földön, pontosan azért, hogy a talaj ne veszítsen annyi vizet. Na most a homoktalaj jutott eszembe, ott meg aztán pillanatok alatt el tud futni a víz.
3: Pontosan, ha takarunk, akkor a takarás alatt a talaj kevésbé szárad ki, tehát a homok is azért lehet, hogy elfut benne a víz, de azért ugye az nyirkos marad, tehát nyilván most, ha nagyon tiszta kvarc homok jut ilyenkor az ember eszébe, de azért a homok talajok jobb esetben nem csak egy sima kvarc talaj, hanem valamennyi szerves anyag tartalma esetleg van, bár ugye vannak területek, ahol tényleg nagyon kevés. Tehát a minimális szerves anyag is valamennyi vizet azért rövid távon meg tud kötni. Tehát a takarásnak egyrészt az a feladata, hogy ne párologjon el az a víz, amit esetleg a talaj befogadott, hanem a talajban maradjon minél hosszabb távon. Másrészt, hogyha szerves anyaggal takarunk, tehát mondjuk egy szalmával, vagy egy szénával, vagy akár egy lucerna szénával, tehát bármilyen élő növényi anyag, vagy elhalt növényi anyaggal, akkor az, ugye, ahogy lebomlik a talaj szerves anyagtartalmát fogja növelni, ami a homoktalajok esetében nagyon-nagyon fontos feladatunk, hogy ezt a szerves anyagmennyiséget tudjuk növelni, mert azzal a szerkezetét, a vízmegtartó képességét javítjuk a talajnak. Tehát a talajtakarásnak nagyon sok funkciója van. Segíti, hogy könnyebben megtartsa a vizet, a fölfele a talajból a kapillárisokon följövő és elpárologni készülő vizet is visszatartja, mert ugye lezártuk a talajfelszínt, szerves anyagot is biztosít, táplálékot biztosít a talajban élő mikroorganizmusoknak, a földi girisztáknak, a bogaraknak, a gombáknak, a baktériumoknak, mert azok mind ebből táplálkoznak, és ugye majd ebből csinálnak szerves anyagot. És nem forrósodik úgy fel a talaj felszín, ami megint csak a talaj egészséget, meg a talaj élővilágát támogatja.
2: De pont ez jutott eszembe, ha mondjuk babot termesztünk, vagy borsót termesztünk, akkor amikor leszedtük már a babot, meg a borsót, és nincs rajta több, akkor azt takaró növényként használhatjuk utána?
3: Tökéletes, nagyon jó. Babot is, meg a borsót is kiszoktuk nyűni, kihúzzuk ugye gyökerestől a talajból, mert sokkal könnyebb utána leszedni. Nyilván sokkal nagyobb kézi munka, meg időigény, de jobb lenne, hogyha a talajfelszín fölött mondjuk metszőolóval vágnánk el, mert akkor a gyökerei ezekkel a nitrogénkötő gümőkkel, amikről beszéltünk az elején, ezek ott maradnak a talajban. Ugye a gyökerek elkezdenek korhadni, a gyökér is szerves anyagot jelent a talajnak. Nagyon sok funkciója van az elkorhadt gyökereknek is. Nyilván most itt egy kis hobbikertről beszélünk, nem egy piacra termelő gazdasági méretről, akkor azt javaslom, hogy inkább vágjuk el a gyökérnyaknál a növényt, szedjük le róla a hüvelyeket, és utána fektessük, vagy föl is apríthatjuk, de nem kell, hanem úgy, ahogy van a növény, szépen fektessük be a sorok közé, ez a gyomelnyomást is segíti, tehát gyomosodás ellen is jó, a szerves anyagot biztosítja, és a vízgazdálkodást is segíti.
2: Egyre több kertben látom ma azt, hogy vegyes kultúra termesztést készítenek, tehát magyarán zöldségek mellé virágos növényeket vetnek, és ugye láthatjuk azt, hogy a káposzták például gyönyörűen ott fejlődnek, és ez nem csak virágos növény lehet, hanem másfajta, tehát például csak zöld növény. Ezt jól látom, hogy egyre jobban terjed, mert hogy nagyon hasznos?
3: Hát én nagyon remélem egyébként, és nagyon örülök neki. Igen, egyrészt hasznos, másrészt szép. Tehát, hogy egy kert az esztétikai élményt is nyújthat, vagy kell, hogy nyújtson, legalábbis szerintem. Emellett ugye nagyon sok olyan virágos növényünk van, aminek szintén növényvédelmi hatása van, például egy büdöskének, vagy a körömvirágnak, vagy a sarkantyúkának van fonálféreg, meg talajfertőtlenítő hatás, olyan gyökérvállalékaik vannak, de egyébként ez a káposztafélékre is jellemző, ami a talajból fertőző kórokozók, vagy kártevők ellen hatékony. Tehát ebből a szempontból is egy tudatos társítással a virágokat tervezzük, vagy tervezhetjük a kertbe. Amellett mondjuk például a sarkantyúka virága ehető. Tehát ugye vannak ehető virágaink, kóstolta már, kicsit ilyen retekre hasonlító íze van a sarkantyú virágnak, néha salátákban is előfordul, nagyon finom. Illetve hát a virágoknak ugye a megporzók, a méhek és az egyéb megporzók támogatásában is hatalmas szerepe van. Ugye ma is egyre többet hallunk most már a médiában is, hogy gond lesz a beporzással, pusztulnak a méhek, nagyon komoly gond van a megporzó rovarokkal. Mi ezekkel a virágsávokkal, ezekkel nagyon komolyan tudjuk őket segíteni és támogatni, mert hogy például a megporzók veszélyeztetettségének az egyik oka az, hogy nincs egész évben számukra megfelelő táplálék. Tehát ugye tavasszal levirágoznak a legfontosabb termesztett növényeink, a napraforgó, a repce, ugye, ami a két legfontosabb, mondjuk így a méhek meg a méhészek szempontjából, a facélia, de amikor eljön a nyári meleg, onnantól kezdve már nincs, ami virágozzon. Ugye a vadvirágos gyepeink meg legelőink már alig vannak, és egyszerűen legyengülnek a méhek, nincs mivel táplálkozniuk, hogy aztán térre megerősödjenek. Tehát mi a kertben ezeknek a virágos növényeknek a betervezésével és betelepítésével, pontosan ezt az időszakot tudjuk megnövelni, és ezzel a kertünkben lévő hasznos rovarokat tudjuk támogatni, és tudjuk etetni. És még oda is vonzuk őket, tehát vannak olyan hasznos rovarok, amik ugye a kártevőink akár egy katicát, vagy akár egy lepkéket vonzunk oda a kertbe, amiknek a hernyói számunkra akár hasznosak is lehetnek. Tehát mindenképpen javaslom is, hogy a virágokat tervezzük nyugodtan a veteményesbe. Ha akinek ez nagyon erős, akkor a veteményes köré, akár szegény növénynek nagyon szép látványt nyújt.
2: Ha a gyümölcsfákat nézzük, akkor a gyümölcsfákat milyen növényekkel érdemes társítani? Főleg azok esetében kérdezem, akik nem akarnak erős növényvédőszereket használni, tehát inkább ökológiai gazdálkodást folytatnak, akár a hobbi kertben is. Én évek óta nem tudok jó ízűen medgyet enni, mert nincs az a medgy a fán, ami benne lenne kukac. Tehát tudom, hogy gyerekkoromban mi megettük a kukacos medgyet, nem figyeltünk rá. Fölnőttként már valahogy nincs olyan gusztusom hozzá. Szóval mivel lehet segíteni a gyümölcsfákat abban, hogy egyrészt ne legyen annyi károsító kórokozó rajtuk. Vannak itt is olyan növények, amik segítik ezt? Vagy ez nehezebb, mert hogy nagyon nagy a lombja, és nagyon magasan igen, vannak a gyümölcsfák?
3: Igen, tulajdonképpen a sorközöknek a bevetésével és a sorköz takaró növények összeállításával tudjuk ezt valamilyen szinten támogatni. Tehát, hogy most az ilyenkiben, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetben is van egy olyan kutatás, ahol a szőlő és gyümölcs és sorköz keverékeket tesztelünk, tehát, hogy különböző fűfajok és egyéb pillangós és egyéb fajok magjait keverjük össze, és azokat vetjük ki a sor közbe, és pont azt nézzük, hogy a rovar diverzitás, a rovar sokféleségre milyen hatással van. Tehát a hasznos rovarokat, amelyek akár ugye mondjuk a kártevőket gyérítik, arra milyen hatással van, illetve ugye ott az előbb említett megporzókra is milyen hatással van, és úgy tűnik, hogy már azzal, hogy nem szántjuk, vagy nem tárcsázzuk az összes sort közt ugye a gyümölcsben, vagy a gyümölcsösben, vagy a szőlőben, hanem valamilyen virágzó keverékkel betelepítjük, egyértelműen megnöveljük a diverzitását a rovaroknak, meg a hasznos és haszontalan élőlényeknek, de ezzel egy egyensúlyt tudunk beállítani, és kevésbé fertőzöttek a gyümölcsfáink. A másik, ugye az nem a növénytársítás, hanem egy nagyon klasszikus védekezési mód, az a tyúkok a gyümölcsfák alatt, mert hogy például a gyümölcslegyek nyílt utána a talajba húzódnak be, és a talajból fogják újból fertőzni a fákat, hogyha tyúkokat engedünk a gyümölcsfák alá, ez vidéken inkább jellemzőbb lehet, mint a fővárosban vagy a nagyvárosokban, akkor ott az egy nagyon komoly növényvédelmi tevékenység vegyszer nélkül. De mondjuk ennyire konkrét növénytársítás, mint amilyen a zöldségesekben jellemző, a gyümölcsösökben kevésbé van. Van egy klasszikus példa, Magyarországon mondjuk kevésbé használják, Franciaországban elterjedt, vagy akár az amerikai borvidékeken, hogy rózsát telepítenek a szőlősorok végébe, mert hogy a rózsának hasonló betegségei lisztharmateronospora van, mint a szőlőnek, és viszont hamarabb jelzi. Tehát érzékenyebb, mint a szőlőfajták, és így tulajdonképpen a rózsa az egy indikátor, egy jelző növény, ami mutatja a gazdának, hogy érdemes egy védekezést elkezdeni, mert kezd megjelenni az a kórokozó, ami a szőlőt is majd károsítani fogja. Tehát jelző növényként vannak, de ennyire klasszikusan, mint a zöldségben nincsen. Ugye volt gyümölcsösben is igen hagyományosan, hogy a szőlőtőkék közé mondjuk babot vagy tököt vetettek, aminek az előnye az nagyon racionális paraszti észjárás volt, hogy ha már úgyis megkapálom a szőlőt, mert ugye minden szőlősort kapáltak, akkor azzal együtt már a tököt is megkapálom, és az mind a kettőnek nagyon jó, és kihasználom tulajdonképpen az üres teret, ami a szőlőben van, tehát mást is tudok termeszteni, nem csak a szőlőterem. És így mondhatjuk, ez is egy vegyes társítás, mert itt a fizikai munkaerőt, amit beleteszünk, azt akkor már kettős hasznosítással tudjuk használni.
2: Egy dologról nem beszéltünk még, ugye a talajról beszéltünk, de a talajbolygatásról nem. Ugye az is nagyon fontos, hogy ezt minimálisra csökkentsük, például az ásást.
3: Igen, erről nagyon sokféle vélemény van, nagyon sok fórum van, pro és kontra, hogy talajbolygatás, ásás, ugye elsősorban itt a forgatás és a lazítás a két nagy nézet, ami között zajlik a vita, ugye egy ásásnál, amikor belegondolunk, ugye belenyomjuk az ásót a talajba, kiemeljük azt a talajdarabot vele, és megforgatjuk, tehát az alulról jövő réteg fölülre kerül a lazításnál, például egy ásóvillát használunk, és az ásóvillával nem forgatjuk, csak beleszúrjuk a földbe, és így meglazítjuk, akkor nem forgatjuk fel a talaj felszínre a mélyebb rétegekben lévő gyommagvakat vagy mikróbákat, tehát ez a kettő között a különbség. Azért szokták az ásást, illetve a talajforgatást támadni, mert hogy a talajban élő baktériumok és mikroorganizmusok és minden élőlénynek megvan a szerepe és megvan a rétegzettsége, hogy melyik milyen talajrétegben, talajmélységben helyezkedik el. Fölül vannak azok a mikroorganizmusok, amiknek sok levegőre van, oxigénre van szükségük a működésükhöz, hogy ezek lebontók, aztán ahogy haladunk mélyebbre, más típusú, más feladatot végeznek el a talajban. És amikor megforgatjuk a talajt egy ásással, vagy egy szántással, akkor ezt a réteget, ezt tulajdonképpen teljesen fölforgatjuk. Ugye, aki alul volt és alul érzi jól magát, az fölkerült fölülre és fordítva, és egy csomó időt és energiát von el a talajból is, meg a mikroorganizmusoktól is, akik nekünk hasznos segítőink, hogy ezt megint minden visszakerüljön a helyére. És ebből a szempontból ugye, hogy ez nem jó a talaj számára. De azért hozzá kell tegyük, hogy vannak olyan esetek, amikor annyira tömörödött talajunk van, hogy nem biztos, hogy csak egy sima lazítóval meg tudjuk lazítani. Nyilván az a legszerencsésebb. Ilyenkor ugye van olyan, hogy mély lazítást használnak, tehát egészen mélyre le tudnak hatolni a talajba, és meglazítják, megmozgatják, de nem forgatják ki. Nyilván ez egy kis kertben, egy sima kerti ásóval azért nem hoz már más eszköz kell, de az biztos, hogy a talaj élet szempontjából a legkedvezőbb, hogyha csak lazítunk, és ezért egy ásóvilla az az egyik legjobb eszköz a kertész vagy egy hobbi kertész számára.
2: Ezek a hasznos tanácsok, ötletek, hogy hogyan kell tervezni egy biokertet, mifán terem egyáltalán biokert, ezekhez segítséget kaphatnak a laikusok, ha például ellátogatnak az Önki oldalára?
3: Igen, az Önki oldalán, ugye a tudástár fül alatt számos hasznos információ, ugye növényvédelmi információk vannak, de kerttervezéssel kapcsolatos információkat is, kis videókat is találnak az érdeklődők.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a növénytársításokról hallhattak.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazinműsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hír összefoglalóját a szerkesztő Töllénárt Vandától hallják. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyekben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben. Ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök Pakson vasárnap. A kormányfő a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a beterjesztés példátlan gyorsasággal, a paksi munkák lezárultával vagy azzal párhuzamosan történik. Nem a 24. órában vagyunk, hanem valószínűleg már azon túl, hogy megmentsük hazánkat, hogy kezdjünk valamit a klímaváltozás okozta válsághelyzettel, hogy megmentsük a mezőgazdaságunkat, a folyóinkat, a tavainkat, azt az életet, amit megszoktunk 1026 év alatt a Kárpát-medencében, fogalmazott Magyar Péter. Az egész magyar társadalom összefogott annak érdekében, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra és a fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Kapitány István emlékeztetett, az első hőhullámkor a magyar lakosság 84%-a változtatott a fogyasztási szokásain, és 1000 vállalat önkéntesen ajánlott fel üzemszervezési technikákat, hogy sokkal kevesebb energiát fogyasszanak, vagy ne akkor, amikor arra a legnagyobb szüksége van a magyar áramhálózatnak, közölte a miniszter. Mintegy 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze részeként, ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mindaz 5 támogatási szerződést a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta a Magyar Fejlesztési Bank részére. A tárcavezető rámutatott, a hálózat fejlesztése és korszerűsítése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint az új megújuló energiakapacitások rendszerbe kapcsolhatósága szempontjából. Kapitány István úgy fogalmazott, dolgozunk tovább, hogy minden Magyarországnak járó uniós forrást hazahozzunk, és olyan fejlesztésekre fordítsuk, amelyek erősítik az ország energiafüggetlenségét és versenyképességét, írta a miniszter. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárcavezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyó pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Várja a leendő mentorokat a Tanítsunk Magyarországért program a Miskolci Egyetemen. A program lényege, hogy a hátrányos helyzetű települések iskoláiban mentorok segítsék a diákokat tanulmányaikban, megmutassák nekik a településen túli világ lehetőségeit. Miskolcon is egyre több egyetemista érdeklődik a program iránt, szinte minden szakról, már nem csak a bölcsész hallgatók, hanem gépészek, gazdászok és a többi kar hallgatói is jelentkeztek mentornak. Ádám Anettát, a Tanítsunk Magyarországért program miskolci szakmai felelősét hallják.
2: Én úgy hallottam, hogy rekordmennyiségű fiatalt vettünk fel a Miskolci Egyetemre, úgyhogy nagyon-nagyon bővülni fog a számunk. Én abban bízom, hogy nagyon sok felkészülő mentort is szerzünk velük. Valójában bárki, aki hallgatja most ezt a műsort, és van ismerőse, akkor én buzdítanám, hogy szóljon neki, hogy létezik a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíjprogram, mert nem csak egy jó ösztöndíj lehetőség, hisz havi 50 ezer forint tisztán a zsebében marad a hallgatónak a mentori munka mentén, mert hogy ezt honoráljuk, ezt a munkát, ami a pénztől talán sokkal többet ér, az a fajta fejlődési lehetőség, ami ebben a munkában rejlik. Az, hogy gyerekekkel kell foglalkozni, programokat kell szervezni, felelősséget kell vállalni, irányítani kell, ez olyan kompetenciáit fejleszti a fiatal embereknek, ezeknek a fiatal egyetemistáknak, ami a munkaerőpiacon eszméletlen értékes dologgá váltható be, és amit igazából könyvekből senki nem tud magától megtanulni. Ezt nem lehet ilyen tréningen, lehet persze kommunikációt tanulni, de a valóságban sokkal hatékonyabban működik ennek a megtanulása. Úgyhogy mindig kiemelik a hallgatóink, amikor megkérdezzük, hogy mik a hozadékok, hogy az a személyes fejlődés, ami bennük lezajlik, az lehet, hogy még meghaladja azt a mértéket is, amennyire a gyerekek fejlődnek. Úgyhogy én nagyon tudom ajánlani, annál is inkább, mert hogy igazából a felkészítő kurzus, amivel kezdődik ez az egész program, az egy fél év, amíg megismeri a leendő mentor a programot, mi megismerjük őt, és fél év alatt el tudja dönteni, hogy akar-e mentor lenni. Tehát nem kell ebbe fejest ugrani, hanem van egy ilyen kvázi bemelegedési időszak, amikor mindent megtud ő is a programról, és mi is megismerhetjük őt.
1: Idővarrás címmel nyílt új kiállítás a debreceni Modemben. A Kortárs Művészeti Galéria két művész munkásságát fűzte össze, Imre Marianne és Richter Sára életművét mutatják be átfogóan a nagyszabású, október 25-éig látható tárlaton. Részletek Süli Zakar Szabolcstól, az egyik kurátortól.
3: Imre Marian festőként végzett a Képzőművészeti Egyetemen, és már pályája elején nívós nemzetközi kiállításokon is részt vett, többek között például a Velencei Biennálén. Ettől eltérően Richter Sára textilművészként végzett az akkori iparművészeti főiskolán a MOMÉN. Iparművészet irányából közelít a képzőművészethez, ma már amiket készít, az mindenképpen képzőművészeti alkotásnak tekintető, és élete utolsó 15-20 évében fókuszált arra életműre, amit most itt látunk. Imre Marian azon sajátos művészek egyik, aki a 90-es években az installáció művészetében bontakozott ki, jellemzőre a betonvarrás technikája és gesztusa, ami kifejezetten az ő sajátja. Konkrét betonelemeket valamilyen titokzatos módon átvar. Ezzel szemben Sára élettörténeteket var meg. Ezek képzőművészeti szituációban helyzetben vannak állítva, magyarul a látogató, amikor rájön a modellre, megnézi ezt a kiállítást, akkor itt installatív módon kiállítva, körbejárható módon belehelyezkedve nézheti meg. Olyan szemlélet próbáltuk meg a műveket a művészekkel együtt válogatni, kiállításba és sorba rendezni, ahol az adott művészről egy átfogó, sajátos, jellegzetes kép rajzolódik ki a kedves látogató előtt. Ez a modemnek a második emelete, ami közel 1400 négyzetméter, ez egy léptékében is jelentős kiállítás.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok. Önök az Európa Rádió műsorát hallják, 2026. augusztus 24-e hétfő reggel van. A meteorológusok szerint sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A keleti szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 35 fok között valószínű. És akkor a tartalomból. A rák kialakulásakor egymást érik az evolúció biológia területéhez tartozó alkalmazkodó történések. Egy tumor létrejöttekor egészséges sejtek mutációk révén osztódni kezdenek, így egy olyan populáció csoportot alkotnak, amiben az egyes sejtek egymással evolúciós versenyt futnak. Dr. Boros Gábor Zoltán kollégáival ezeket a folyamatokat próbálják jobban megérteni a kutatásaik során, melyekhez egy manapság igen népszerű geomérnöki technikával hoznak létre mutációkat a sejtekben. Rákos növekedést kezdeményeznek, a sejtek életútját pedig úgynevezett DNS vonalkódokkal követik. Ennyit előjáróban, tartsanak velünk!

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség! Vilcskó Péporcs Mária vagyok, a Kótai gyülekezetbe osztott lelkipásztora. A mai ige szakaszunk zsidókhoz ért levél 9. részéből szól hozzánk, melyből a 8. verset választottam, amely így hangzik. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető út. Kedves testvérek, ismerős lehet az érzés, amikor valahová nagyon szeretnénk bejutni, de egy lezárt ajtó áll előttünk. Talán egy kórházi folyosón várunk hírekre. Talán egy hivatalban ülünk, és a nevünk vagy a számunk elhangzására, megjelenésére várunk. Vagy éppen egy számunkra fontos ember zárkózott el tőlünk, és nem tudjuk, hogyan kerülhetnénk újra közel hozzá. A bezárt ajtó azonban nem csak azt jelzi, hogy van valami a túloldalon, hanem arra is emlékeztet, hogy mi ezen az oldalon maradtunk. A zsidókhoz írt levél mai szakasza első hallásra távolinak tűnhet. A szent sátor berendezéséről, mécstartóról, asztalról, kenyerekről, függönyről és áldozatokról beszél. Olyan világról, amelyet mi már csak bibliai leírásokból ismerünk. Mégis nagyon emberi tapasztalat van mögötte. Az, hogy az ember vágyik Isten közelségére, de közben érzi, hogy nem tud egyszerűen csak úgy besétálni hozzá. A sátorban volt egy első rész, ahová a papok rendszeresen beléphettek. De volt egy belső rész is, a szentek szentje, ahová csak a főpap mehetett be, ő is csupán évente egyszer, és ő sem mehetett üres kézzel, áldozati vér nélkül. A függöny tehát láthatóan elmondta azt, amit az ember lelki ismeretében is sejt, hogy az Isten szent, mi pedig nem tudjuk magunkat saját erőnkből szentté tenni. Talán van, amikor ezért is igyekszünk rendezni az Istennel való kapcsolatunkat. Megígérjük, hogy holnaptól türelmesebbek leszünk. Megpróbáljuk jóvá tenni, amit elrontottunk. Több jót teszünk, hát ha ellensúlyozza azt, amit szégyellünk. Elvégezzük a megszokott dolgainkat is, és ezek között bizony sok értékes dolog lehet. A bocsánat kérés, a bűnbánat szükséges, a jó tett áldás, az imádság és az Isten tisztelet ajándék, de egyik sem válik olyan fizetségé, amellyel megvásárolhatnánk Isten közelségét. Az ige azt mondja a régi áldozatokról, hogy a lelki ismeretében nem tudják tökéletessé tenni a szolgálattévőt. Ez különösen megérinthet minket az esti órákban, hiszen napközben sok mindennel el tudjuk foglalni magunkat. Feladatokkal, emberekkel, zajjal, okos eszközökkel. Amikor azonban elcsendesedik a ház, megszólalhat a lelki ismeret. Eszünkbe jut egy bántó mondat, egy elmulasztott lehetőség. Valaki, akivel igazságtalanok voltunk, vagy nem is egy konkrét tett, csak az a nyugtalanító érzés, hogy nem vagyunk olyanok, amilyeneknek lennünk kellene. Ilyenkor hajlamosak vagyunk két kevésbé jó irányba indulni. Az egyik az, hogy mentegetni kezdjük önmagunkat. Azt mondjuk, hogy más is így tett volna. Hogy a másik kezdte, hogy amúgy is nehéz napon volt. A másik, hogy szinte magunkra zárjuk a vádat. Azt mondva, hogy én már csak ilyen vagyok. Én már nem változom. Rajtam nem lehet segíteni. De a mentegetőzés nem tisztít meg, az önvád pedig nem gyógyít meg. A régi szentély mindkettőnél őszintébb volt. Ki mondta, hogy a bűn valóságos, és az embernek szüksége van arra, hogy Isten utat nyisson hozzá. Ez a szakasz, a mai ige szakaszunk még főként a zárt ajtót mutatja, de azért teszi, hogy felismerjük majd az ajándék nagyságát. Mert a keresztény hit reménysége nem az, hogy ügyesebben kell keresnünk a bejáratot. Nem az, hogy elég sok jó teljesítménnyel egyszer majd beljebb engednek, hanem az, hogy Isten maga készített számunkra utat. Hogy amit mi nem tudtunk eltávolítani, megnyitni, azt Krisztus eltávolította és megnyitotta. Talán ma este úgy érzi valaki, hogy távol van Istentől. Lehet, hogy régen imádkozott. Lehet, hogy sok csalódás, kérdés vagy bűntudat rakódott közé és Isten közé. De a mai ige nem azt kérdezi, hogyan jutottál ilyen messzire, hanem segít őszintén kimondani, szükségem van arra, hogy Isten közel legyen hozzám. Ez nem kudarc, ez egy kezdet. A sátor tárgyai, szertartásai és ismétlődő áldozatai ideiglenes jelek voltak. Mint amikor sötétben van egy útjelző tábla, amely megmutatja, merre van az otthon. Nem a tábla az otthon, de jó irányba mutat. A régi rend is Krisztus felé mutatott. Arra, aki nem csak beszél Isten közelségéről, hanem valóban közel jön hozzánk. Aki életét adta értünk. Ezért nem kell úgy tennünk, mintha minden rendben volna. Megállhatunk Isten előtt úgy, ahogyan vagyunk, és kérhetjük, Uram, mutasd meg nekem Krisztusban a hozzád vezető utat. Isten előtt az őszinte szükség nem szégyen. Éppen ott kezdődik a kegyelem megtapasztalása, ahol felhagyunk azzal, hogy önmagunkat próbáljuk megmenteni. Gondoljunk arra az ajtóra, amelyet mi nem tudtunk megnyitni, de amelyet Isten Krisztus által megnyitott. A békességünk, a megelégedettségünk ne abból szülessen, hogy tökéletes napokat, időszakokat zártunk, hanem abból, hogy nekünk tökéletes megváltunk van. Amen. Imádkozzunk. Szent és irgalmas Istenünk, köszönjük, hogy előled nem kell elrejtenünk semmit, mert te ismered életünk minden részét. Látod azt is, amiért hálásak vagyunk, és azt is, amit talán szégyellünk. Ismered a kimondott szavainkat, elhallgatott gondolatainkat, jó tetteinket is, mulasztásainkat. Urunk, sokszor megpróbáljuk magunkat igazolni előtted és egymás előtt. Máskor talán reménytelenül vádoljuk önmagunkat. Kérünk, szabadíts meg mindkettőtől. Adj olyan őszinte bűnbánatot, amely nem menekül el az igazság.

0: vigasztald azokat, akik kórházi folyosón, üres lakásban, magányosan vagy éppen nyugtalan szívvel várakoznak. Tisztítsd meg lelkiismeretünket, segíts rendezni kapcsolatainkat, adj bátorságot, bocsánatot kérni és megbocsátani, ahol erre van szükség. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusért nem maradunk az ajtón kívül. Add nekünk ma éjjel azt a békességet, amely nem saját hibátlanságunkból, hanem a te végtelen hűségedből és kegyelmedből fakad. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyekben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben. Ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök Pakson vasárnap. A kormányfő a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a beterjesztés példátlan gyorsasággal, a paksi munkák lezárultával vagy azzal párhuzamosan történik. Nem a 24. órában vagyunk, hanem valószínűleg már azon túl, hogy megmentsük hazánkat, hogy kezdjünk valamit a klímaváltozás okozta válsághelyzettel, hogy megmentsük a mezőgazdaságunkat, a folyóinkat, a tavainkat, azt az életet, amit megszoktunk 1026 év alatt a Kárpát-medencében, fogalmazott Magyar Péter. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu per iskola kezdés oldalon olvasható, írta a tárca vezető. A két részletben érkező iskola kezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyó pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány. Az igényléseket szeptember 4-éig várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. A Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány közleménye szerint az értékelés során figyelembe veszik az ellátás szakmai indokoltságát és sürgősségét, az érintett állatok számát, a költségek indokoltságát és arányosságát, a szervezet rászorultságát, valamint működésének szakmai megbízhatóságát.
1: Az időjárásról.
2: Hétfőn derült napos idő várható, csak kevés gomoly felhő lehet, csapadék nem lesz. Az északi a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet maximuma délután 25 és 31 fok között valószínű.

0: térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

Nem akarod azt, mint rég, amit én nem hittem, hogy az, ami ott bennünk ég, nem látszik a két szemben, amikor a földre ránt, amikor az égbe húz.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, a rák kialakulásakor egymást érik az evolúció biológia területéhez tartozó alkalmazkodó történések. Egy tumor létrejöttekor egészséges sejtek mutációk révén osztódni kezdenek, így egy olyan populációt, csoportot alkotnak, amiben az egyes sejtek egymással evolúciós versenyt futnak. Később, ha egy tumor gyógyszerekkel kezelnek, újabb alkalmazkodás kezdődik, melyben a rákos sejtek egy csoportja ellenállóvá válhat a terápiával szemben. Dr. Boros Gábor Zoltán kollégáival ezeket a folyamatokat próbálják jobban megérteni a kutatásaik során, melyekhez egy manapság igen népszerű geomérnöki technológiával hoznak létre mutációkat a sejtekben. Rákos növekedést kezdeményeznek, a sejtek életútját pedig úgynevezett DNS vonalkódokkal követik. A riporter Takács Ádám.
2: A rák evolúcióját úgy kell elképzelni, hogy nem a ráknak, mint betegségnek a év 100 milliókon keresztüli evolúcióját nézzük, mint mondjuk nézhetnénk egy vírusnál, vagy egy baktériumnál, egy ilyen betegségnél, hanem maga az a folyamat, hogy egy egészséges sejtből rákos sejt alakul ki, ami elkezd osztódni, és egy tumorképződéshez vezet. Tehát egy egyeden belül, egy betegen belül végbe menő folyamat, ez egy evolúciós folyamat. Ennek a jobb megértését célozzuk meg egyebek mellett.
3: Van arról valamiféle adat, hogy a daganatos megbetegedések mennyire gyakoriak, mondjuk az olyan szervezetekben, mint éppen az emberek? Sajnos sokaknak van ezzel tapasztalata.
2: Nekem nem ez a szakterületem, de nyilván ismerek statisztikákat, illetve hát igazából bárki, sajnos. Nincs is olyan ember, aki ne találkozna a rákkal, ismerősökön, családtagokon, vagy saját magán keresztül. Egy egyszerűsítő statisztikával elmondhatjuk azt, hogy körülbelül minden harmadik ember betegszik meg rákkal élete során. Úgyhogy egy nagyon gyakori betegségről van szó. Ez, hogyha pozitívan próbálunk erre tekinteni, akkor ez a gyakoriság, ez magasabb, mint ami korábbi évtizedekben, évszázadokban volt, de ez talán részben amiatt is van, mert tovább élünk.
3: Egyenesen, arányosan következik az élethoz kitolódásából az, hogy egyre több a megbetegedés, vagy az életmódunkkal, a táplálkozásunkkal, a levegővel, amit belélegzünk, ezekkel is összefüggésben van-e, mondjuk, hogy egyre több a daganatos megbetegedés?
2: Ez egészen biztos, hogy mind a kettő igaz. Tehát egyrészt igen, tovább élünk. Szerencse talán a rossz hírben a jó hír, hogy azért, amit mondtam, hogy minden harmadik ember megbetegszik, azért a megbetegedéseknek a döntő többsége az idősebb korban történik. Nyilván nem csak, és sokszor fiatalabb korban is, de azért nagyon el van tolódva a korfája a rák megjelenésének. Viszont az is teljesen nyilvánvaló és egyértelmű, hogy az életmód az nagyban befolyásolja a kialakulás esélyét. Ez egyébként nekem nem szakterületem, tehát nagyon nem is szeretnék senkinek életviteli tanácsokat adni, de hát ezek tények, ezek nem vitatottak.
3: Mi az, amire keresed a választ a kutatásaid során?
2: Alapvetően több olyan folyamat van egy rákos megbetegedés során, amik evolúciós, adaptációs folyamatok, és az evolúció biológiának az eszköztárával jól kutathatóak. Nekem ez is a hátterem, tehát én nem onkológus vagyok, vagy rákbiológus, hanem evolúcióbiológus. És ezek a folyamatok már a legelején a rák progressziónak, vagy egy tumor kialakulásakor mutációk keletkeznek egészséges sejtekben, aminek hatására ezek a sejtek elkezdenek osztódni, és így kialakul egy tumor. A tumor kezdetben kicsi, majd egyre nagyobb lesz. Ezt a tumort alapvetően sejtek alkotják. Ezeket a sejteket, a sejteknek az összességét elképzelhetjük úgy, mint egy populáció, tehát a sejtek populációja. Ez egy ugyanolyan populáció, mint mondjuk az oroszlánok populációja a szavannán. Ezek a sejtek, ezek növekednek, osztódnak, tehát gyakorlatilag szaporodnak, és ekközben egymással versenyeznek a különböző elérhető tápanyagokért, cukrokért, oxigénért, területért. Ez a folyamat, ez egy egészen klasszikus darwini adaptációs folyamat, ahol a gyorsabban növekvő, a nehéz körülményeket jobban elviselő sejtek, azok le fogják előzni a többi sejtet. Ennek a megértése is, hogy ez milyen mutációk által, illetve a mutációknak milyen összedolgozása, egymásra adódása által történik. Ezek egészen klasszikus evolúciós kérdések, amiket korábban nem a rákban, hanem egyszerűbb organizmusokban, illetve más felvetésekben sok evolúcióbiológus vizsgált már. Tehát megvan az a keretrendszer, amit fel tudunk használni a rák vizsgálatára. Emellett egyéb folyamatok is evolúciósak. Tehát egy tumor kialakulása után a klinikailag nagyon fontos és nagyon veszélyes és hátrányos következő lépés az az áttéteknek a képződése. Az áttét képződéskor ez gyakorlatilag egy invázió történik, egy vagy néhány sejt leválik a tumorról, és a vérárammal vagy a nyirokrendszerben eljut egy másik helyre a testben, és itt kell gyakorlatilag egy új populációt megalapítania és túlélnie. Ez megint egy adaptációs felállás, csak egy másik adaptációs felállás. Ennek a megértése is nagyon fontos, és talán ami a legfontosabb, vagy ami a legkönnyebben látható, hogy mennyire fontos, az a terápiák alkalmazása, akkor történő rezisztencia túlélésnek a vizsgálata. Ez egy jól ismert folyamat, ha például belegondolunk a baktériumokba és az antibiotikum rezisztenciába, hogy minket egy patogén, valamilyen betegséget okozó organizmus, mondjuk egy baktérium megfertőz, és gyógyszerekkel próbáljuk specifikusan kiirtani ezt a baktériumot. És a gyógyszerek használatának hatására sajnos a baktérium populáció kis százalékában létrejöhet a rezisztencia jelensége, ami azt jelenti, hogy ez a gyógyszer onnantól kezdve azokra a baktériumokra, arra a specifikus törzsre nem lesz már hatékony. Ez egy egészen érthető módon ez egy evolúciós folyamat. Ugyanez történhet meg, illetve hát történik meg sajnos a tumorok esetében is, ahol a tumort felépítő sejteknek a populációjában lehet, hogy akár csak az 1%-a, de túléli a terápiát. Egy kezdetben ez azt jelenti, hogy lesz egy jó hatása a terápiának, ugyanúgy, ahogy az antibiotikum is általában gyorsan, az ember egyből elég gyorsan érzi, hogy jobban érzi magát. Sajnos a rezisztens populáció, akármilyen kicsi is, idővel újra elkezd osztódni, és újra problémát okozhat. Ugye ez egy baktériális fertőzés esetében a fertőzésnek az újra kialakulása, a ráknál pedig a ráknak a újra előjövetele. Ennek a megértése talán a legegyértelműbb, hogy miért fontos, és talán az is nagyon egyértelmű, hogy ez egy evolúciós folyamat. Ugye ilyen szempontból egyébként a rák az egy nagyon speciális betegség, és ezért van az, hogy én nagyon szkeptikus vagyok a ráknak az ellenszerének, az általános ellenszerének a megtalálásával kapcsolatban, illetve szerintem sokak fejében nem teljesen tiszta, hogy még egy olyan betegséggel szemben, ahol mondjuk egy maradjunk mondjuk a bakteriális fertőzéseknél. Gyakorlatilag a cél az, hogy egy adott baktérium faj, ami betegséget okoz, ezt a baktérium fajt a saját testünkből el tudjuk távolítani specifikusan. Tehát kell egy olyan szer, ami az adott baktériumot megöli, de az én saját sejtjeimet békén hagyja. Ez egy viszonylag egyszerű dolognak tűnhet első ránézésre, ugye egy baktérium az egy prokariota szervezet, egészen máshogy néz ki egy baktérium, mint mi. Máshogy működik a sejtje, természetesen nagyon sok szempontból hasonlóan működik. Éppen ezért van az, hogy még új antibiotikumot fejleszteni is iszonyatosan nehéz. Olyan szert találni, ami specifikusan megöli a baktériumot, de engem békén hagy. Viszont a ráknál ugye az történik, hogy nem egy külső ágens, egy másik organizmus, egy másik faj hatol be a beteg testébe és okoz problémát, hanem a saját sejtjeink gyakorlatilag lázadnak fel ellenünk, a többsejtűségnek a szerződését felbontják, és elkezdenek osztódni. És ha belegondolunk, akkor mi, akik a klinikumban fejlesztenek, illetve tesztelnek rákenni terápiákat, egy iszonyatosan nehéz feladattal állnak szemben, hiszen olyan szert kell találniuk, ami specifikusan megöli a rákos sejtet, ami gyakorlatilag a betegnek a saját sejtje, néhány módosítással, de nem öli meg az egészséges emberi sejteket. Ez egy nagyságrendileg nehezebb probléma, és gyakorlatilag ugyanebből a keretrendszerből fakad az, hogy a rák az nem egy betegség, mert nagyon sokféleképpen lehet egy egészséges sejtet rákos sejté átalakítani, illetve nyilván egyáltalán nem mindegy, hogy az eredeti sejt, ami rákos sejté változott, az melyik szervből, melyik szövetből ered. Ezért van az, hogy a rák elleni terápiák, a sikeres terápiák is, illetve a nagy előrelépések, amikről olvashatunk az újságokban hetente, havonta, ezek majdnem néhány kivételtől eltekintve, ezek szinte mindig nagyon specifikus eredmények. Egy bizonyos rákfajtának, egy bizonyos altípusán belül, egy bizonyos génben történt mutáció által okozott ráknak a jobb terápiájáról szólnak például. Ami hatalmas előrelépés, csak ugye nem várható el, hogy legyen egy olyan gyógyszer, ami minden rák ellen tökéletesen működik, de az egészséges emberi sejteket pedig békén hagyja. Ami felé törekedni kell, és ahol pedig tényleg hatalmas előrelépések vannak, az az, hogy a különböző ráktípusoknak az azonosításában jobbak legyünk, és ezeknek a különböző ráktípusoknak a specifikus, gyakorlatilag egyénre szabott terápiájában jobbak legyünk. És itt ezekben hatalmas előrelépés is van, csak ugye ez az, amit az ember nem közvetlenül és nem hirtelen érez, de igazából nagyon-nagyon sok olyan rákbetegség van, illetve a konkrét rákoknak az altípusaiban, ahol a túlélési ráta, az életszínvonal a terápia alatt vagy után, ezek mind nagyon-nagyon megnövekednek. Ezek nyilván nem tökéletes megoldások még, de ebben tudunk fejlődni, ebben tudunk előrelépni. Van néhány olyan terápiás típus, elsősorban az immunterápia, ami egy általánosabb hatást fejt ki. Ez gyakorlatilag annak köszönhető az immunterápia esetében, hogy maga az immunrendszerünk az egyébként egy iszonyatosan hatékony rák ellenszer, ami működik is, minden nap működik a saját testünkben. Nagyon ritkán nem működik, ilyenkor alakul ki betegség. És gyakorlatilag az immunterápiák azok ebben segítenek, hogy az immunrendszer hatékonyan tudjon működni, ezért tudnak viszonylag általánosabb hatást kifejteni.
3: Hogyan lehet ezt kutatni? Milyen módszerek állnak a rendelkezésetekre, hogy hogyan működik egy ilyen daganatos megbetegedés, mint populáció? Hogyan lehet ezt számszerű adatokkal felmérni és vizsgálni?
2: Alapvetően két nagy irányvonal van az ilyen kutatásoknál, meg igazából az egyéb rákot érintő kutatásoknál is. Az egyik az az emberi adatoknak a vizsgálata, tehát ezek emberi betegekből kivont rák mintáknak, tehát gyakorlatilag biopsziáknak a vizsgálata. A másik ág, az pedig az úgynevezett kontrollált kísérleteknek a vizsgálata. Hogyha emberi betegekből veszünk biopsziákat, és ezeket tipikusan megszekvenáljuk, akkor megismerjük, hogy az adott tumorban milyen mutációk vannak jelen. Ez irtózatosan hasznos, és rengeteg, egyre több ilyen adat áll rendelkezésre. Mint általánosan minden ilyen megfigyelésen alapuló kutatásnak a hátránya az, hogy rengeteg olyan háttérváltozó van, amit nem tudunk kontrollálni. Ezekről persze készíthetünk kérdőívet, megtudhatjuk, hogy az adott beteg mondjuk dohányzott-e, hány éves, mennyire egészséges életvitele volt, de ha akár csak arra gondolunk, hogy maga a genetikai állománya különböző embereknek egészen különbözik, ezt ugye nem tudjuk kontrollálni. Emiatt ezeknek az adatoknak a vizsgálata ilyen szempontból elég nehéz. Nem lehetetlen, csak nagyon-nagyon sok adat kell, és még mindig, pedig már azért már nagyon nagy nagyságrendben állnak ezek rendelkezésre, még mindig sok kérdés megválaszolására, az egyszerűen nagyságrendekkel több ilyen adat kéne. A másik oldalon, amit mi képviselünk, és amit elsősorban mi csinálunk, azok a kontrollált kísérletek. Tehát azért, hogy ezeket a háttérváltozókat kontrollálni tudjuk, ezért kontrollált kísérleteket csinálunk, ezért tipikusan, ahogy elképzel valaki egy biológiai kísérletet, fogsz 100 darab borsót, mindegyiket beülteted, 100 darab ugyanolyan cserébe, ugyanannyi vízzel locsolod őket, és 50-nek adsz egy bizonyos extra tápoldatot, a másik 50-nek meg nem, és megnézed, hogy mi a különbség. Ugyanezt csináljuk csak rákkal. Ez tipikusan ugye kontrollált kísérleteket egereken lehet végezni, illetve petri csészében növő, akár emberi, akár egér, vagy más emlős sejtvonalakon. Amit mi csinálunk, hogy gyakorlatilag közel megegyező genetikai állománnyal rendelkező sejteket, akár egérben van, akár a petri csészében. Ezekben a sejtekben mi hozzuk létre a rákot kialakító, a rákot létrehozó mutációkat. Ugye ez is már érezhető, hogy egészen más, mint a természetes útja egy betegség kialakulásának. A másik, amit ilyenkor meg tudunk tenni, hogy nem egy tumort hozunk létre, hanem sok százat vagy sok ezret. Ezáltal kontrollált körülmények között tudjuk azt vizsgálni, hogy egy mutációnak a kialakulása milyen hatással van a rák progressziójára.
1: Kedves hallgatóink, dr. Boros Zoltán Gáborral, a Hunren Evolúció Tudományi Intézet tudományos munkatársával Takács Ádám beszélgetett.

0: Tiszán Inneni és a Tiszán túli Református Egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok!
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 4 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Az egész magyar társadalom összefogott annak érdekében, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra és a fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Kapitány István emlékeztetett, az első hőhullám kor a magyar lakosság 84%-a változtatott a fogyasztási szokásain, és 1000 vállalat önkéntesen ajánlott fel üzemszervezési technikákat, hogy sokkal kevesebb energiát fogyasszanak, vagy ne akkor, amikor arra a legnagyobb szüksége van a magyar áramhálózatnak, közölte a miniszter. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízvesztesség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Videóval is segíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra, ezt közölte az adóhatóság. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal, írja a közlemény. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra a nyugtaadásban, a segítséget és nem a számonkérést helyezve a fókuszba. December 31-ig a revizorok az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat, hangsúlyozza a közlemény. A NAV tájékoztatása szerint az adatszolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztárgép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. A NAV célja az, hogy valamennyi vállalkozása lehető legegyszerűbben a saját működéséhez igazodó módon tudja teljesíteni a nyugtaadat szolgáltatást, írja a NAV közleménye. Évről évre egyre több mobil internetet használnak a magyarok külföldön, 3 év alatt csaknem duplájára nőtt a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége tavaly már csökkent, ez derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb mobil piaci jelentéséből. Közleményükben ismertették, a növekvő adatforgalom hátterében elsősorban nem az áll, hogy a magyarok többet utaznának. Egy külföldön töltött nap alatt ma már csaknem kétszer annyi mobil adatot használnak fel, mint 3 évvel korábban. Még 2022-ben átlagosan 0,6 gigabájt adatforgalom jutott egy külföldön töltött napra, 2025-ben már 1,1 gigabájt. A tendencia összhangban van azzal, hogy a felhasználók általában is egyre nagyobb adatforgalmat bonyolítanak mobil készülékeiken, függetlenül attól, hogy éppen Magyarországon vagy külföldön tartózkodnak, írja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn derült napos idő, várható csak kevés gomoly felhő, lehet csapadék nem lesz. Az északi a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet maximum a délután 25 és 31 fok között valószínű térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió kontinentális reggeliét hallják. 2026. augusztus 24-e hétfő reggel van. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. A meteorológusok szerint sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, helyenként záporzivatar is kialakulhat. A keleti szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 35 fok között valószínű. De nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat ebben az órában. Idén nyáron két alkalommal is úgynevezett hőkupola alakult ki hazánk felett, napokig itt tartva az akár 40 Celsius fok fölötti hőmérsékletet. Erről a légköri jelenségről beszélgetünk majd Géczi István földrajzszakos tanárral, az Abaúj-Zemplén értékeiért közhasznú egyesület elnökével.
2: Saját életünkben is visszagondolunk, ha volt egy nyári ilyen hőségnapok, mert akkor úgy volt emlegetve, az tényleg általában az volt, hogy 2-3 napot jelentett, esetleg egy hetet jelentett. És tudtuk, hogy jön a lehűlés, akkor mentem mindenki strandolni, elővette a locsolócsövet és lezuhanyzott abban az udvaron, meg egész egyszerűen ugye nedvesebb volt a környezetünk, jobban hűtött. Most eleve olyan szituáció vagyunk, igazából május óta érdemi csapadék Magyarországon nem volt. Tehát tudom jó, hogy én gyűjtöm az esővizet, amit csak lehet, összvíz kétszer teltek meg a hordók, rég ki vannak locsolva, gyakorlatilag minden kisülve most, egész egyszerűen olyan szinten nincs, ugye nem volt csapadék, és azt jelenti, hogy ilyen szinten száraz a levegőnk. Tehát ezért van az, hogy kilépünk, és rögtön sivatagi levegő van. Nagyon alacsony a páratartalom, ugye a bőrünkről, az orrunkból abban a pillanatban vonja el azt a nedvességet, amire, és ezért érezzük ezt a szúrós és bántó gyakorlatilag hőmérsékletet, és ez Magyarország esetében plusz, hogy a Kárpát-medencében ez a levegő még jobban meg tud ragadni. Kitölti, a hegyek körbevesznek minket, amíg nem jön egy kimondottan erős időjárásváltozás, front, akkor ez nem nagyon tudja innen kinyomni. Nálunk megint mondhatjuk mindig a plusz-plusz, ugye amiről már szó van, hogy kiszárítottuk a Kárpát-medencét. Tehát annak idején a szabályozások egyebek előtt hatalmas területeket állandóan vízborított, csak itt új helyes eténteség belegondolni, minden alkalommal, amikor tavasszal megvolt a hóolvadás, tavasz jár, Bodrog azért az ártéren kijött, a 37-esig mindenütt víz volt, idén ebből semmi, ha jól emlékszem, már tavaly évben se. Tehát ugye az egykori kubuk gödröknek a helyében abba áll úgy, ahogy valamennyi víz, egyébként minden száraz.
1: Tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Augusztus 24-e van a Bertalanok neve napja. Arámi görög eredetű név latinos változata, jelentése Ptolemaiosz fia. Isten öltesse a ma névnapjukat ünneplőket. 79-ben a Vezúv kitörése napon elpusztította Pompei városát. 1842-ben e napon József nádor elhelyezte a pest-budai Széchenyi Lánchíd alapkövét. És ma van az ukrán függetlenség napja. 91-ben Ukrajna elszakadt a Szovjetuniótól és kikiáltotta függetlenségét. 1903-ban született Zatureczky Ede, hegedűművész, kétszeres Kossuth díjas, a Zeneakadémia igazgatója. 1910-ben Söflin Gyula, írói neve Nagy Pál István, író, műfordító, újságíró született. 1972-ben hunyt el Barna Viktor, 22-szeres világbajnok asztali teniszező. 1960-ban hunyt el Medek Anna, opera énekesnő. 1823. augusztus 24-én nyílt meg Miskolcon a mai Nemzeti Színház elődje. Az első előadáson Kisfaludi Károly a Tatárok Magyarországon című drámáját mutatták be. A színjátszásnak Miskolcon a 18. századra visszanyúló hagyományai vannak. A város művészetpártoló közönségének olyan jó híre volt, hogy Veselényi Miklós ideküldte az Erdélyi Magyar Színtársulatot. A társulat az 1800-as évektől a Korona vendéglő kerthelyiségében, majd a Veselényi által építtetett nyári színkörben lépett fel. Az ország első állandó kőszínházát Kuni János helyi kőműves építette fel. A színház 20 éves működés után tűzvész martaléka lett. Az újonnan emelt és ma is álló színház 1957. szeptember 3-án nyitotta meg kapuit. Kedves hallgatóink, augusztus 24-én a kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Biztos alap. Egy olyan 200 éves épületben látta meg a napvilágot, amelynek falai sok mindent átéltek. Tartották is büszkén a tetőt, otthont és menedéket adva tucatnyi lelkész családnak a 19. század 20-as éveitől egészen 970-es évekig. Először csak hajszárreperések jelezték, hogy valami nincsen jól, aztán egyre nagyobb rések jelentek meg, majd valóságos hasadékok szabdalták meg az ősi falakat. A gyülekezet tanácsot tartott, és kimondták az ítéletet. A patinás vályogépületet már nem lehet megmenteni, mert nincsen szilárd alapja. Elhatározták, hogy újat építenek. Nehéz dolog volt ez azokban az években, sok hivataljárás és könyörgés kellett hozzá, hogy az engedélyt megadják. Végül minden elrendeződött. Terv, engedélyek, pénz, munkások, és elkezdődött az építkezés. A régi ház harmadát elbontották, és a helyén kezdték el felhúzni az újat. Nem sajnálták a cementet és a homokot, vastag beton alapot zsalusztak, és minden tudásukat latba vetve rakták a falakat a gyülekezet kőművesei. El is készült a csinos új épület, nem volt benne semmi hiba, legalábbis látszólag. Aztán nem telt bele 10 év, és ez is össze-vissza repedezett, és sajnos elődje sorsára jutott. Szakértő szakértőnek adta a kilincset, a földtan tudósai és építőmesterek kutatták az okokat, míg sok vizsgálódás után ki kellett jelenteniük, hogy az alapok alatt folyamatosan mozog a talaj. Lehet egyszerű, kisebb természetes földmozgás az oka, vagy a templom dombot valaha körülölelő temető ősi sírjai szakadoznak be egymás után, vagy a szárazság zsugorítja a talajt, de minden esetre az addig használt módszerekkel nem lehet építkezni azon a területen. A méteres vályog falak még jobban bírták a földindulást, mint a frissen rakott, beton alapokon álló tégla építmény. Kiderült, nem elég jó alapot rakni. Olyan talaj kell alá, ami képes megtartani a ráemelt épületet. Mindannyian igyekszünk jó alapot vetni a saját életünknek, a gyerekeink sorsának. Jó egyetem, értékes, elismert diploma, jól fizető állás, gondosan őrizgetett egészség. Azt hiszük, ez kell a boldogsághoz. Ritkábban gondolkozunk el azon, hogy mi van az alapok alatt. Van-e a mélyben olyan szilárd talaj, amely elbírja az életünk minden terhét? Mert ha mozog, minden hiába lesz. Kicsúszik a lábunk alól a föld, ahogy a mondás tartja, s oda a boldogság. Csak azt tudja, milyen, amikor elvész a támasz, aki már ült olyan autóban, ami felemelkedik az útról, és forogni kezd a tengelye körül. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy a tőle kapott és belévetett hit biztos talaja számomra. Ez a boldogság, a biztonság és a belső békesség alapja. Repedhetnek a falak, ha a talaj szilárd, meg van a biztonság. A bizalom nincsen helyhez kötve, vihető, még csomagolni sem kell, együtt költözik velünk. Remélem, nagyon sokan vagyunk, akik alatt sziklaként áll a keresztjén hit, s ahogy a mester mondta, jöhet az árvíz, fújhatnak a szelek, nekidőlhetnek a háznak, de az nem omlik össze.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyekben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben. Ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök Pakson vasárnap. A kormányfő a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a beterjesztés példátlan gyorsasággal, a paksi munkák lezárultával vagy azzal párhuzamosan történik. Nem a 24. órában vagyunk, hanem valószínűleg már azon túl, hogy megmentsük hazánkat, hogy kezdjünk valamit a klímaváltozás okozta válsághelyzettel, hogy megmentsük a mezőgazdaságunkat, a folyóinkat, a tavainkat, azt az életet, amit megszoktunk 1026 év alatt a Kárpát-medencében, fogalmazott Magyar Péter. Augusztus 24-én érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu per iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárcavezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyó pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Az igényléseket szeptember 4-éig várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. A Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint az értékelés során figyelembe veszik az ellátás szakmai indokoltságát és sürgősségét, az érintett állatok számát, a költségek indokoltságát és arányosságát, a szervezet rászorultságát, valamint működésének szakmai megbízhatóságát.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn derült napos idő várható, csak kevés gomoly felhő lehet, csapadék nem lesz. Az északi a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet maximuma délután 25 és 31 fok között valószínű térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: digitális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, idén nyáron két alkalommal is úgynevezett hőkupola alakult ki hazánk felett napokig itt tartva az akár 40 Celsius fok fölötti hőmérsékletet. Erről a légköri jelenségről beszélgetünk a következő percekben Géczi István földrajzszakos tanárral, az Abaúj-Zemplén értékeiért közhasznú egyesület elnökével, a riporter Jászter Beáta.
2: Megint az extrém meleg napjait éljük, most egy hűvös szobában interjúzunk, behúzva sötétítők, szellőztettünk, kereszthúzat volt, légkondicionáló nem megy, mert környezettudatosak vagyunk. Géczi Istvánnal, az Abaúj-Zemplén értékeiért közhasznú egyesület elnökével beszélgetek. Nagyon sokszor hallottuk az elmúlt időszakban azt, hogy hőkupola. De mi az, hogy hőkupola? És idén nyáron ez már a második.
3: Köszönöm a lehetőséget. Ez egy szép, nagy, jól hangzó elnevezés. Ugyanis igazából semmi újdonság nincs, csak eddig sose hőkupolaként volt emlegetve, hanem meg nem mondom, hogy az elmúlt években nyári kánikula, rekordhőmérő egyebek. Egy olyan időjárási helyzetről van szó, ami eddig is rendszeresen előfordult, tehát amióta itt az a mérsékelt, ez a földi övezetesség egyebek kialakult, itt a mérsékelt övezetbe Eurázsiának ezen a részén, ez egy nyaranta, egy rendszeresen visszatérő jelenség. A kérdés mindig az volt, meg hát amit mi is megértünk, hogy alapvetően nem ilyen hosszú távra alakult ki. Ugyanis itt egész egyszerűen arról van szó, időzőbe egyszerűen, hogy a nyári időszakban a kontinens belső részén, ez jelenti itt alapvetően Kelet-Európát, tehát a mai orosz térségek, Moszkvától a Kaszpi-tengerig, de részben Szibéria, felmelegszik, viszont nagyon száraz, ugye, mert messze van az óceánoktól, és kialakul egy nagy, magas nyomású terület. Tehát amit most Magyarországon felnézünk, kék ég, felhő lényegében sehol, éjjel-nappal lényegében meleg van, mert nincs az, ami ezt innen ki tudnám mondani. Egy nagy, szárazföldi terület, talaj ugye szépen feladja. Ez kimondott a nyári jelenség ebben az esetben. Van egy téli változat is, de az egy másik dolog, tehát itt, amikor nagyon kemény teleink vannak, akkor ugyanaz a helyzet alakul ki ott, csak a téli verziója. Ebben párhuzamosan van egy állandó, tehát nem egy évszakosan kialakuló, ilyen magas nyomású terület, az Afrika északkeleti partjai, Azori-szigetek térségében, ahol szintén folyamatosan, nem véletlenül népszerűek azok a szigetek, Azori, Kanári-szigetek, ugye télen-nyáron lehet menni nyaralni, mert szinte sosincs eső, egyebek, borulat, ugyanebből adódik. És a nyári időszakban előfordul, hogy ez a két térség, ez a két magas nyomás, az összekapcsolódik. És kialakul egy ilyen hosszan elnyúló magas nyomású terület. Ez az, ami most Európában megtörtént, hogy Nyugat-Európától kezdve, Közép-Európán keresztül, gyakorlatilag Kelet-Európáig, Ázsia szívéig kialakult egy ilyen magas nyomású rész, ami megakadályozza egész egyszerűen, hogy az esőfelhőket, összefüggő csapadékzónákat hozó ciklon ki tudjon alakulni, illetve, bocsánat, ide tudjon jussni, meg kialakulni. Kialakulnak ugye az izlandi térségben mai napjainkban is, csak nehezebben is északabbra fognak elhaladni, vagy nem is tudnak elhaladni a nyugati szelek által hajtva. És itt annyi a, amiben más a helyzetünk, hogy igenis, tehát a földi időjárás, illetve éghajlatváltozás miatt van valószínűleg sokkal hosszabb ideig, és tud kialakulni, akár többszörösen is, ugyanis egész egyszerűen a trópusi meleg forró övezet, ami ugye alapvetően a Szahara sivatag, az tolódik északfele, nyáron ezzel össze tud kapcsolódni, vagy ez is rásegít, és ez biztosítja, hogy egy kicsit hosszabb lesz. Ha ezt próbálnák hosszan elmagyarázni, akkor senki nem hallgatná meg az időjárási jelentésekbe, az, hogy van egy hőkupola, megrekedt a meleg, az úgy megérthető, elfogadható, nagyon meleg van, nagyon izzadni fogunk, készüljünk, hogy ez jobban veszélyezteti az egészségünket, és le van tudva egy ilyen rövid kifejezéssel. Tehát egyébként egy olyan időjárási, éghajlati helyzet, ami időről időre újra és újra kialakul, a hossza és a hozzá kapcsolódó hőmérséklet az, ami érdekesebb.
2: De borzasztó, amikor kilépünk, szinte úgy nehezedik ránk a forró levegő, hogy még levegőt is alig kapunk, perzseli a bőrünket, a szemünket kiégeti, és emlékszem, hogy ezt már megtanultuk tőled, hogy a klímaváltozás az mindig is volt, most inkább a sebességével van a probléma, hogy nagyon gyorsan történik, itt pedig azt mondod, hogy hőkupola is mindig volt, ennek pedig a lassúsága, vagy a hosszúsága, vagy a tartósága az, ami miatt ilyen kellemetlenül érezzük magunkat.
3: Így van, tehát alapvetően hosszabb idő, Tehát egész egyszerűen, tehát hosszabb időn keresztül is kell kibírni, mert belegondolunk, hogy annak idején saját életünkben is visszagondolunk, ha volt egy nyári hőségnapok, mert akkor úgy volt emlegetve, az tényleg általában az volt, hogy 2-3 napot jelentett, esetleg egy hetet jelentett. És tudtuk, hogy jön a lehűlés, akkor ment el mindenki strandolni, elővette a locsolócsövet, és lezuhanyzott abban az udvaron, meg egész egyszerűen ugye nedvesebb volt a környezetünk, jobban hűtött. Most eleve olyan szituáció vagyunk, igazából május óta érdemi csapadék Magyarországon nem volt. Tehát tudom jó, hogy én gyűjtöm az esővizet, amit csak lehet, összvíz kétszer teltek meg a hordók, rég ki vannak locsolva, gyakorlatilag minden kisülve most, egész egyszerűen olyan szinten nincs, ugye nem volt csapadék, és azt jelenti, hogy ilyen szinten száraz a levegőnk. Tehát ezért van az, hogy kilépünk, és rögtön sivatagi levegő van. Nagyon alacsony a páratartalom, ugye a bőrünkről, az orrunkból abban a pillanatban vonja el azt a nedvességet, amire, és ezért érezzük ezt a szúrós és bántó gyakorlatilag mérsékletet, és ez Magyarország esetében plusz, hogy a Kárpát-medencében ez a levegő még jobban meg tud ragadni. Kitölti, a hegyek körbevesznek minket, amíg nem jön egy kimondottan erős időjárásváltozás, front, akkor ez nem nagyon tudja innen kinyomni. Nálunk megint mondhatjuk mindig a plusz-plusz, ugye amiről már szó van, hogy kiszárítottuk a Kárpát-medencét. Tehát annak idején a szabályozások egyebek előtt hatalmas területeket állandóan vízborított, csak itt új hely esetén tessék belegondolni, minden alkalommal, amikor tavasszal megvolt a hóolvadás, tavasz jár, Bodrog azért az ártéren kijött, a 37-esig mindenütt víz volt, idén ebből semmi, ha jól emlékszem, már tavaly évben se. Tehát ugye az egykori kubuk gödröknek a helyében abba áll úgy, ahogy valamennyi víz, egyébként minden száraz. És ez fokozottan érvényes az alföldi egyéb részeken. Tehát nekünk akkor van esélyünk ebbe egy jobb helyzetre, hogyha elkezdenénk minél több helyen visszaadni a területet, hogy ott víz legyen, vízborítás legyen, mert a víz, ahogy párolog, már hűti a levegőt, már elviselhetőbb a klíma a mindennapi élet szempontjából is, ráadás a gazdálkodás. És egy példa még eszembe jutott, ugye nagyon régen, évezredekkel ezelőtt Iránban már megoldották, illetve úgy oldották meg, ugye ott már akkor félsivatagi, sivatagi klímák voltak, hogy a épületekben nagy távolságokról felszín alatt vezették oda a vizet, és a víz az épületeken belül csordogált gyakorlatilag. És ott ebből úgy hűtötték, tehát nem kellett plusz energia ahhoz, hogy légkondi menjen, hanem egész egyszerűen, tehát a víz magába az épületbe. Gondolom, a csobogás még egy plusz megnyugtató is. Másrészt pedig egy olyan tornyokat alakítottak ki, amik úgymond a meleg levegőt kiszippantották a lakásból, a épületekből, a hideg levegő meg értelemszerűen maradt. Tehát ma ezek helyett megy az, hogy légkondi, légkondi, légkondi, holott évezredekkel ezelőtt megvannak azok az építési technológiák, hogy egy-egy épület például hogyan tartható hűvösen a nyári melegbe.
2: Igen, amikor beléptél hozzám ma délelőtt, megdicsértél, hogy milyen jó hűvös van, pedig egy panelnak a harmadik emeletén vagyunk.
3: De rendesen szellőztettél éjszaka. Ugyanezt csinálom én is, gyakorlatilag egész éjszaka ablak ajtótárva nyitva, hogy hűljön, és mihelyt kicsit melegebb van kin, abban a pillanatban zárom ezeket mind vissza be.
2: Így van, nálunk is most zárva van minden, egyedül az északi fronton van nyitva az ablak, mert itt azért mindig hűvösebb levegő van, ugyanis nagyon jó árnyékban van itt a házunk mögötti tér. Na most azt tapasztaltam, nyilván nem csak én, hanem mások is, hogy a legutóbbi hőkupola után meg egy akkora hideg front jött, hogy olyan hideg volt, hogy fáztunk, elő kellett venni a takarókat. És itt Zemplénben őrülten fújt a szél, ugye egy nagyon szeles vidéken vagyunk.
3: Jól fogom azt mondani, ezt tapasztaltad, de hogyha most visszaemlékszel és megnéznéd, hogy mennyik volt ténylegesen a hőmérsékletek, akkor azt látjuk, hogy nem igazán, mert igazából 20 fok alá nem nagyon ment. De a 35 fokokhoz képest hozzászoktunk már elnézést egy hét alatt, másfél hét alatt, hogy milyen meleg van, ahhoz képest tényleg esett egy pár nap alatt egy 15 Celsius fokot a hőmérséklet, és tényleg úgy érezte az ember, hogy fázik. Ezt én is megtapasztaltam a saját bőrömön. Tehát ugyan a lakásban elértem, hogy azért 26-27 felé nem ment a hőmérséklet, amikor kint legmelegebb is volt, és amikor utána lement kint 20 fokra, akkor én is már jobban éreztem a 23-24 fokos lakásban magamat. Tehát itt egész egyszerűen, tehát hogy a szervezetünk ugye normál esetben ezek a változások relatíve lassúak, és akkor szépen lassan le tudjuk követni. Ebből vannak a napjainkban az egészségi gondok is, hogy akik idősebbek, és ugye a szervezet már lassabban tudja lereagálni a változást, ezért viselje meg őket, és amikor hirtelen pár nap alatt nagyon felmelegszik a levegő, vagy hirtelen nagyon lehűl. Ha ugye ezeket nem iktatjuk ki légkondi egyebekkel, akkor esélyt megadjuk magunknak, a szervezetünknek, hogy ezt a változást tudjuk követni. És aki egy kicsit ismerős a szaunával, azt tudja, hogy a szauna is erről szól. Tehát az északi népek azért alakították ki, hogy egész egyszerűen azzal bármikor tudták a szervezetnek produkálni azt, hogy nagy meleg, nagy hideg, a szervezet megtanult ehhez alkalmazkodni, és ennek megfelelően téli időszakban nagy hidegbe kellett dolgozni, bement a melegekbe, a melegből kiment a nagy hidegbe, értem szerintem csupaszon, mint a szaunában, hanem abban a pillanatban a szervezet ezt kulturáltan tudta kezelni. Akihez nincs hozzászokva, annak megjön egy szív probléma, és ott fog melehalni.
2: Biztosan jártál kint terepen az elmúlt napokban. Mennyire viselte meg a természetet ez az extrém meleg, meg ez a nagyon nagy fokú csapadékhiány?
3: Hát ugye azt egyezetben megmondom, hogy most mennyire viselni meg, nem tudjuk, nem lehet előre, mert azért az élővilág jó része valamilyen szinten fel van rá készülve. Tehát a fű kirég, mindenütt látjuk azon van, de neki ott van a gyökérzet, ott a mag, tehát mihely kellő mennyiségű csapadékot fog kapni, akkor szépen regenerálódni fog. Az élővilágnak az a része, ami át tud bújni már nézést, az megcsinálja. Avar alá, nedves, nyírkos helyre, és túl fog megint élni. Biztos, hogy valami nem tudja egész egyszerűen, mert hogy valószínűleg idén komoly kétéltű szaporulat nem nagyon van, mert kiszáradtak a kis pocsolyák, akkor az ebi halaknak esélyük nem volt kifejlődni, békává, tehát ez kiesik. De ugye mivel nem egy évig élnek, jön egy kellően nedves év, abban a pillanatban tudatállomány regenerálódni. Tehát ezeket fajonként egyebek kell megnézni. Pár évvel ezelőtt ugye volt már egy hasonló, amikor nézzük, hogy ilyenkor nagyon sok helyen az erdő, tölgyek ledobták a levelüket. Következő évben még ugyanúgy kihajtottak. Lehet, hogy még az erdészek se tudják pontosan, hogy hány év, amit mit tudom, milyen a tölgyek el tudnak viselni, és utána esetleg már ők se hajtanak ki. Azt tudom, hogy én is a hírekben rendszeresen találkozok, hogyha így megy, akkor valószínűleg egy emberöltőn belül a bükköseink el fognak tűnni. Ugye a bükkösebbnek hűvösebb, több nedvességgel, és nem bírják úgy a szárazságot. Ezt már előrevetítették a kutatók. De az erdeink nagy része az alapvető azért tölgyerdő. A vizes élőhelyek, amit mondtam, tehát mivel eleve nagyon megfogyaszkoztak, biztos, hogy komoly csapást jelent, de felmérni majd évek múlva fog esetleg látszani. Ha nem állandósul nálunk ez a gyakorlatilag, ami most van, egy tényleg sivatagi, félsivatagi klíma, akkor valószínűleg fognak tudni regenerálódni. Ha állandósul, akkor viszont egész egyszer át fog alakulni az élővilágunk.
2: Hát reméljük, hogy az élővilág is, és mi is kibírjuk ezeket a meleg, csapadék hiányos napokat, és hogy az egészségünket sem fogja veszélyeztetni. Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Én köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, idén-nyáron két alkalommal is úgynevezett hőkupola alakult ki hazánk felett napokig itt tartva az akár 40 Celsius fok fölötti hőmérsékletet. Erről a légköri jelenségről beszélgettünk az elmúlt percekben Géczi István földrajzszakos tanárral, az Abó Üzemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület elnökével, a riporter Jászter Beáta volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a kontinentális reggeli első órájába. Pár perc múlva híreket hallhatnak, majd pedig folytatjuk műsorunkat. Tartsanak velünk továbbra is.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Paksi erőmű 4 blokja együtt majdnem 40%-át termeli a magyar energiafelhasználásnak, emelte ki a miniszterelnök a reaktorcsarnokban készített és Facebook oldalán közzétett videójában. Magyar Péternek bemutatták többek mellett, hogy az Iker blokkos kialakítás miatt az 1-es és a 2-es blokk közös helyiségben van, éppen akkor a 2-es blokk üzemelt 460 megawatt villamos energiát előállítva. A bejárás során megtekintették a reaktorkupolát, a pihentetőmedencét, ahol jelenleg kiégett üzemanyagkazettát tárolnak. A Paksi atomerőmű bejárása végén megtekintették a dúsított urán tartalmazó kazettákat is, melyeket földi, illetve légi úton szállítanak Paksra. Magyar Péter Facebook oldalán hangsúlyozta, büszkék az erőmű dolgozóinak munkájára. 4 civil szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége is részt vesz tanácskozási joggal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői kiválasztási folyamatában, közölte Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tiszás elnöke a Facebook oldalán. A kormánypárti politikus szerint az NVVH elnöki és elnök helyettesi pozícióira beérkezett pályázatok feldolgozása után a héten a legfontosabb szakaszához ér a kiválasztási folyamat. Kedden és szerdán a nyilvános bizottsági meghallgatásokkal folytatják a munkát, csütörtökön pedig várhatóan döntést hoznak, megválasztják az elnököt és az elnök helyetteseket is. Az idei szőlőszüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a boros pincékben, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter, aki a mustgáz veszélyeire figyelmeztetett. Kátai Németh Vilmos kifejtette, hogy a pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. A gyertyapróba önmagában nem megbízható, tette hozzá. A megfelelő védelemhez például személyi gázkoncentráció mérőkészülék használható, mely jelzi a lecsökkent oxigén szintet. Felhívta a figyelmet a miniszter arra is, hogyha valaki rosszul lesz a pincében, senki ne kockáztassa a saját életét a mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Tűz volt egy kisvárdai hulladéktelepen. Mintegy 600 köbméter hulladék gyulladt ki vasárnap délután Kisvárda külterületén. A helyi hivatásos tűzoltók a lángokat eloltották, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatósága honlapján. Az oltást egy kisvárdai és egy mátészalkai vízszállító jármű, valamint 3 munkagép is segítette, tájékoztatott a katasztrófa védelem.
0: Az időjárásról.
1: A felhőzet majd szakadozik, ezt követően általában sok napsütés lesz az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Győzelemre vagy elhívva. Első rész. Aki győz, örökölni fogja mindezt. Jelenések könyve 21. fejezet 7. vers. Egy lelkipásztor ezt írja. Mind azt szeretnénk, ha minden napunk jó lenne, de ha így lenne, nem is léteznének jó napok, mivel nem lennének rossz napok, amelyekkel összevethetnénk őket. A betegség segít értékelni az egészséget, a kudarc segít értékelni a sikert, az adósság segít értékelni a vagyont, a nehéz idők pedig segítenek értékelni a jó időket. A megpróbáltatás gyakran a lehetőség melegágya, mert ki tudja hozni belőlünk a legjobbat. A megpróbáltatás sokszor áruhába bújtatott áldás. Álmodozunk a súlytalanság állapotáról. Elképzeljük, milyen lenne az élet problémák, gondok és kihívások nélkül. Biológiai szempontból azonban a súlytalanság veszélyes az egészségünkre nézve. A súlytalanságban töltött idő az űrhajósoknál komoly egészségügyi szövődményeket okoz. Ellenállás hiányában csökken az izomtömegük és a csontsűrűségük, megemelkedik a pulzusuk, heves szívdobogásuk támad, a föld légkörébe való visszatérés után pedig alig tudnak járni. Álmodozhatunk a súlytalanságról, de valójában egy egészséges adag ellenállásra van szükségünk. Isten gyakran azokat használja leginkább, akik a legtöbb nehézséget élték át. Lehet, hogy nem egészen ezt akartad hallani, de ez az igazság. A megpróbáltatások alkalmasabbá tehetnek bennünket Isten szolgálatára. Hogy miért? Azért, mert a megpróbáltatások közepette Istenhez fordulunk, Istenre hagyatkozunk, és olyan módon ismerjük meg őt, ahogy egyébként nem tudnánk. A Szentírás legdrágább isteni ígéretei közül több is így kezdődik. Aki győz. Nem véletlenül, hiszen a Biblia ezt mondja. Azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Dániel próféta könyve 11. fejezet 32. vers. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. 2026. augusztus 24-e hétfő reggel van. A meteorológusok szerint sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A keleties szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet délután 26 és 35 fok között valószínű. És akkor a tartalomból. Lezárult a Miskolci Egyetem műszaki föld- és környezettudományi karának STEM Earth STEM Akadémia tehetséggondozó programja az idei tanévben. A célja az volt, hogy kapcsolatot teremtsen a középiskolai és az egyetemi képzés között, valamint lehetőséget biztosítson a természettudományok és a műszaki tudományok iránt érdeklődő középiskolások számára az egyetemi kutatómunka megismerésére, mondta dr. Mádainé, dr. Üveges Valéria, a program koordinátora.
2: Volt egy szabályozottabb menete, hiszen ott gyakorlatilag az igazság, hogy kicsit késve tudott indulni a projekt, úgyhogy január végén volt a nyitó rendezvényünk, amikor ezt a 20 diákot föl tudtuk venni a programban, tehát februártól kezdtek el dolgozni a mentorokkal.
1: És hallhatnak arról is, hogy Miskolcon borangolás, az ország számos településén borfesztivál. A vármegyeszékhely szomszédságában, Szikszón pedig borfogadás. Így nevezik azt az alkalmat, amikor a kisváros boros pincéi kinyitnak és fogadják a vendégeket. Ebben az esztendőben már 5. alkalommal hívták életre a borfogadást a Bohuj kapujában. A magyar hegyi borok és a szőlő népszerűsítése mellett a ruszinok borversenyére is sor került. Béres Gáborné elnököt, a szikszói ruszin kisebbségi önkormányzat vezetőjét hallják.
3: Tehát a krisztusi szeretetet mindenki felé tanúsítjuk, így a városi rendezvényekhez is mindig aktívan tudunk odaállni és támogatni a közösséget, a város közösségét is.
1: Tartsanak velünk!

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, lezárult a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának STEM Earth STEM Akadémia tehetséggondozó programja az idei tanévben. A célja az volt, hogy kapcsolatot teremtsen a középiskolai és az egyetemi képzés között, valamint lehetőséget biztosítson a természettudományok és a műszaki tudományok iránt érdeklődő középiskolások számára az egyetemi kutató munka megismerésére. 20 gimnáziumi és technikumi tanuló nyert felvételt. A résztvevők mentorok irányításával önálló kutatási témákon dolgoztak, laboratóriumi és terepi vizsgálatokban vettek részt, mondta dr. Mádainé, dr. Üveges Valéria, a program koordinátora. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Ez a program hogyan jött létre? Egy kicsit mutassuk be a hallgatóknak.
3: Köszöntöm a hallgatókat. Ez a program a Nemzeti Tehetségprogram pályázatán indultunk, azzal a céllal, hogy egy ilyen STEM Akadémia tehetséggondozó programot működtethessünk itt a Miskolci Egyetemen, a Műszaki Föld és Környezettudományi Karon. És az volt a cél a programban, hogy összekössük a középiskolás diákokat az egyetemmel oly módon, hogy bevonjuk őket tudományos kutatásba, betekinthessenek az itteni órákba, vigyük el őket olyan közösségi élményekre, terepgyakorlatokra, ahol a hallgatóinkkal tudnak találkozni, az oktatóinkkal tudnak időt tölteni, hogy egy kicsit közelebb hozzuk számukra az egyetem világát. És ez a program nyert nagy örömünkre, úgyhogy több mint 14 millió forint támogatás állt rendelkezésre ennek a programnak a megvalósítására.
2: Milyen részcélok voltak kitűzve, mit szerettetek volna megvalósítani?
3: Természetesen a legfontosabb célunk az volt, hogy a természettudományok irányába mozgassuk el a diákokat. Kerestünk olyan diákokat, akik erre fogékonyak voltak. Nyilván úgy pályáztattuk a résztvevő diákokat, hogy azért ez egy kritérium volt, hogy érdeklődési kör az természettudományos legyen. Nyilvánvalóan, hiszen a mi karunknak a kompetenciái az, amiben itt mi hozzá tudtunk tenni ehhez a programhoz leginkább, és ez volt a legfőbb cél, hogy olyan tématerületeken tudjunk közös kutatást sokat végezni, ami azért alapvetően a földtudományok, környezettudományok égiszébe tartozik, és ehhez kerestünk diákokat, és ehhez rendeltünk hozzá témákat, témaköröket és mentorokat itt az egyetemen belül.
2: Diákokat honnan sikerült toborozni, hiszen ha jól láttam a zárócikkben is, hogy akár országos szinten máshonnan is voltak, nem csak innen Miskolcról.
3: Igen, célunk volt a pályázat során is már, hogy nem csak gimnáziumi, hanem technikumi hallgatók számára is megnyitottuk ezt a lehetőséget, és itt erősen támaszkodtunk azokra a partneriskolákra, akikkel már van valamilyen együttműködés, összejárunk különböző rendezvényeken, vagy a konferenciáinkra, diákkonferenciáinkra küldenek diákokat, úgyhogy Edelényből, Békés Csabáról, Tokajból is voltak diákok, jellemzően technikumi diákok, amellett, hogy miskolci középiskolák, gimnáziumok diákjait is sikerült fölvenni ebbe a programba. Több mint 30 jelentkezőnk volt egyébként, aminek nagyon örültünk így az első alkalommal, ez egy nagyon szép szám, és a program keretében 20 diákot tudtunk foglalkoztatni, ösztöndíjasként bevonni ebbe a programba.
2: Milyen témákat választottak a diákok, vagy a mentorok által a diákok, ez nem tudom, hogyan történt meg, hogyan, miként, milyen témákat választottak?
3: Hát nekünk volt egy elképzelésünk, és mi összeraktunk egy ilyen körülbelül 30 darabból álló listát, hogy milyen témaköröket gondolnánk mi. Aztán ehhez képest nem teljesen úgy alakult, mert hogy természetesen voltak diákok, akik ebből a listából választottak, de voltak olyanok is, akik saját témával jöttek, és akkor hozzájuk kerestünk mentort, és olyan témakört megegyeztünk, hogy mi lenne az, ami őket is érdekli, és természetesen azért a mi infrastruktúránk is, kutatási hátterünk is rendelkezésre áll, de nagyon-nagyon széles körű lett a paletta. Néhányan azért a víz témakörével foglalkoztak, de ott is igen széles körűen volt, aki a mikroműanyagokkal foglalkozott, volt, aki a klímaváltozás hatását vizsgálta itt a Bükki csapadék mennyiségeknek a vizsgálatával, volt, aki a lázbérci víztározóval foglalkozott, tehát csak a víz tízes témán belül is ilyen szélesebb kör volt, de gyakorlatilag a geostatisztika, a különböző ilyen műholdas adatoknak a feldolgozása, a szenzoros adatok feldolgozása is terítéken volt. Voltak, akik baktériumokkal foglalkoztak. Ugye ez az én saját területem volt, úgyhogy nekem két csapatom is volt, akik ezt választották, ezt a témakört. Úgyhogy tényleg elég széles volt. Nem, nyilván biztos kihagytam sokat, de nagyon sokféle tématerület volt. És én azt gondolom, hogy azért sikerült mindenkinek olyan témát találni, adni, amiben jól érezte magát.
2: Projekten belül milyen programok voltak, hogyan zajlottak a kutatások, ezt miként képzeljük el?
3: Kicsit ketté választanám a dolgot. A kutatásoknak volt egy szabályozottabb menete, hiszen ott gyakorlatilag az, az igazság, hogy kicsit késve tudott indulni a projekt, úgyhogy január végén volt a nyitó rendezvényünk, amikor ezt a 20 diákot föl tudtuk venni a programban, tehát februártól kezdtek el dolgozni a mentorokkal, és május-június környékén pedig már be kellett mutatni a kutatási eredményeiket. Úgyhogy ez azért volt egy ilyen intenzív mentorálási, kutatási időszak mindenkinek, és emellett pedig kínáltunk számukra különböző lehetőségeket, laborlátogatási lehetőséget, terepgyakorlatot szerveztünk. Online módon is több programot kínáltunk, ez muszáj is volt, mert hogy ugye át Békés Csaba Tokaj Edelény nem itt van, és ezek a diákok azért egyébként közben teljesítettek igen magas szinten az iskolában is. Úgyhogy jellemzően délutáni foglalkozásokat online tartottunk, életútbemutatókat tartottunk, olyan alumnisokat kértünk fel, azért ilyen fiatalabb, legfeljebb ilyen 40-es korosztályból, akik akár szerte a világban vannak, különböző tématerületeken dolgoznak, és az ő életútjukat úgy gondoltuk, hogy jó, ha látják a diákok, hogy ezen a STEM területeken mennyi lehetőség van, és milyen érdekes dolgokkal lehet foglalkozni. Emellett voltak természetesen jelenléti foglalkozások, a nagy rendezvényeinket nyilván kihasználtuk, hiszen itt azért volt ebbe az időszakban egy ásványfesztivál, itt mindig kínáltunk számukra, külön a STEM akadémiások számára is előadásokat, amiket meg tudtak hallgatni. Az egyetemi innovációkról tartott rektorhelyettes asszony nekik egy előadást, tehát azért több ilyen dolog volt, igyekeztünk kihasználni minden lehetőséget ebben a nagyon szűk időintervallumban.
2: És a mentorok és a hallgatók kapcsolata milyen volt, mentorok milyen visszajelzéseket küldtek? Említetted, hogy te is mentor voltál egy-egy témában. Mentorként hogyan éltétek meg ezt a projektet, ezt a programot?
3: Ó, ez nekünk balzsamozta a lelkünket, én azt gondolom ez a program, nekem mindenképpen, mert nagyon jó volt olyan középiskolás diákokkal találkozni, akik motiváltak, akik kíváncsiak, akiket tényleg érdekelt az adott terület. Nyilván én a magam nevébe tudok beszélni, mert én ilyen hallgatók a diákokkal találkoztam, meg a környezetemben lévő mentorok, akik a nagy laborban dolgoztak, ott tényleg nagyon klassz fiatalok voltak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó élmény volt a mentorok számára is zömmel, de biztos, hogy ez általános is, mert azért végignéztük a záró rendezvényen és a konferencián az előadásaikat, és nagyon klassz dolgokat csináltak együtt, úgyhogy az meg szerintem csak akkor működik, hogyha tényleg jól is érezték magukat közben.
2: Említetted, hogy a baktériumokkal foglalkoztatok, ezt most én általánosan mondom. Te középiskolásaid mivel foglalkoztak a kutatás során, mert gondolom nem csak így általánosan a baktériumokkal.
3: Nem, hát itt ugye nagyon rövid volt az idő, ami rendelkezésre állt, úgyhogy itt az volt a cél, hogy egyáltalán megismerkedjenek ezzel a témával, hogy a baktériumokat lehet alkalmazni környezettechnológiai célra, arra, hogy elektronikai hulladékból különböző fémeket ki lehet velük oldani. Nem ezeket az oldásokat vizsgáltuk, mert az hosszadalmas, meg bonyolultabb dolog lett volna itt így megoldani velük, hanem gyakorlatilag kaptak baktériumkultúrákat, és megnéztük azt, hogy az ő táplálásuk az hogyan hat a különböző tényezőkre, hogy hogyan változik a pH, hogyan változnak a csapadékképződés, ami keletkezik így az ő, hát úgy mondjuk ez kultiválásuk során, tehát hogy miközben próbáljuk felszaporítani a baktériumot, hogy majdan tudjunk velük dolgozni, ezt néztük meg, hogy milyen tényezők befolyásolják ezt, és jellemzően ez úgy tudott működni, mert nyilván itt napi szinten kellett leolvasni eredményeket, hogy hát itt az iskolák azért sokat segítettek, mert a baktériumok azok elkerültek az iskolák laboratóriumaiba, itt nyilván azért kellett együttműködés, és ezúton is nagyon szépen köszönjük a partneriskolák részéről, és ottani oktatók részéről, hogy teljesen nyitottak voltak, és akkor a diákokkal összeraktuk a mérést, és aztán utána pedig a gimiben tudták ezeket ezeket napi szinten ott méricskélni a különböző paramétereket. Aztán pedig ebből született egy-egy ilyen dolgozat, nem egyelőre még, hanem előadásokat vártunk tőlük, mert tényleg nagyon rövid volt az idő ahhoz, hogy ezt mondjuk össze kelljen írni, hanem egy ilyen 10-15 perces előadás keretében mutatták meg, hogy mire jutottak.
2: Ezek az előadások hogyan sikerültek, hiszen ha jól tudom, ugye az Országos Földtudományi Középiskolai Versenyen jelentek meg, illetve ezen a záró előadáson egy-egy része elosztva a diákoknak. Hogyan szerepeltek itt a diákok, mit tapasztaltál, melyikből láttál bármit is?
3: Én természetesen mindent láttam, úgyhogy az az igazság, hogy május 20-a körül volt a diákkonferenciánk, és nem mindegyik diák, nem mindegyik csapat állt olyan szinten a kutatásával, hogy ott be tudjon számolni az eredményekről, azért ez egy rangos konferencia. A 18. alkalommal azt hiszem volt most az idén már megrendezve, szóval egy körülbelül a csapat fele, aki szerepelt ezen a konferencián, és azért díjat is sikerült elhozni, külön díjat is, az előadói díjat is sikerült elhozni az egyik csapatnak, és több munka olyan eredménnyel zárult, hogy javasolta a zsűri azt, hogy az Országos Tudományos Diákkonferenciára dolgozzák ki ezt a témát egy kicsit jobban, és nyújtsák be. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó visszaigazolás, mert ugye ezen a konferencián itt azért egy zsűri végighallgatta az előadásokat, megkérdezgették azért a diákokat, tehát kellett reflektálni, a vitakészséget is föl tudták mérni, ezt is tudták gyakorolni a diákok, ez is egyik célunk volt igazából, hogy gyakorlatot szerezzenek abba is, hogy nem elég tudományos kutatást végezni, azt el is kell tudni adni. Úgyhogy ez is egy fő szempont volt. Én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült már ez a konferencia is, és aztán körülbelül rá egy hónapra tartottuk a zárórendezvényt, ahol a többiek is meg tudták mutatni, hogy mire jutottak. Az egy kicsit ilyen családiasabb hangulatban zajlott, tehát ott a mentoraink voltak, és az összes STEM akadémiás diák. De én azt gondolom, hogy ott is nagyon jó eredményeket láttunk, és nagyon bízom benne, hogy itt nincs vége, hanem szépen a mentorokkal ez a kapcsolat, ez folytatódni fog, és tovább fognak menni ezek a kutatások.
2: Hogyan látod, miért volt hasznos a diákok számára, és esetleg az egyetem vagy a mentorok számára ez a program, ez a projekt, hogy mindenki így részt vett benne, és kutatásokat tudtatok végezni, úgymond ki a maga oldaláról, mit tud, vagy mit tudott hasznosítani?
3: De a hallgatók számára, vagy a diákok számára én azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon intenzív, de nagyon jó tapasztalat lehetett, mert hogy egyrészt nyilván beleláttak abba is, hogy tudományos kutatás hogyan működik, de egy részük számára ez már nem volt ismeretlen, hiszen itt a diákok között voltak olyanok, akik már ilyen-olyan versenyeken, akár ilyen ötletversenyeken is részt vettek korábban, de azért csak hozzá tudtunk tenni az egyetemi millióvel, én azt gondolom, ehhez a tapasztalásukhoz, úgyhogy ez egyik része a dolognak. A másik az, hogy egész jó közösség alakult, még így is, hogy viszonylag keveset tudtak együtt találkozni, mert nyilván ezzel más dolguk volt, de azért a jelenléti rendezvények alkalmával, a közösségi programok, bográcsozás, ugye kirándulás volt a Csillagdába, Rudabányán volt egy terepgyakorlat, tehát azért ezek alkalmával én azt láttuk, hogy alakultak ki jó barátságok, és én azt gondolom, hogy ez is egy érték. Meg természetesen a kapcsolati tőke, hiszen azért az egyetemi oktatókkal egy bizalmi viszony kialakult, és azért szerintem ez is hozzá tud tenni, tehát nyilván itt mindenki nyitott lesz arra, hogyha a jövőben bármikor esetleg megkeresi, akkor is, hogyha ide jön a diák esetleg a Miskolci Egyetemre, akkor is, ha máshová. Azért ez a kapcsolat, én azt gondolom, hogy ez a jövőben is jó lehet. És akkor mondanám azt is, hogy az egyetemnek miért jó, vagy a mentoroknak miért jó, hát nyilván nekünk az lenne a legjobb, hogyha hallgatót tudnánk ezekből a diákokból faragni. Erre garancia nincs, tehát természetesen azért nem volt ilyen kitétel, hogy azok jöjjenek ide, akik mindenképpen Miskolci Egyetemre fognak tovább tanulni, de azért bízunk benne, hogy hát ha lesznek olyanok, akik ide jönnek hozzánk, tehát nyilván nekünk ez az egyik fontos eredmény. A mentoroknak is egy jó tapasztalat volt, én azt gondolom, úgyhogy az egyetemnek ez én szerintem meg egy jó tanulás is volt, mert hogy már régóta gondolkodtunk abban így kari szinten, hogy hogyan lehetne a tehetséggondozást, a középiskolásoknak a tehetséggondozását elindítani a karon, és erre nagyon jó volt ez a projekt, hogy láttuk azt, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és hogy hogyan kell. Nyilván a buktatóit is látjuk, tudunk a visszajelzések alapján javítani, és én azt gondolom, hogy független attól, hogy ez a maga projekt fog-e folytatódni. A tehetséggondozás így elindult a karon. Elindult az is, hogy középiskolai TDK szekciót szervezünk, eddig ez sem volt, most már ezt is megpróbáljuk megszervezni, tehát adott egy lökést ez a program a kari tehetséggondozásnak, és én azt gondolom, hogy talán nekünk ez a legnagyobb eredménye.
2: Örülök, hogy említetted, még erre szerettem volna kitérni zárásként, hogy hogyan látjátok ti utánpótlásotok, a ti következő generációtoknak az érdeklődést a földtudományok iránti, vagy akár a tudományos élet iránti érdeklődést, mennyire segíti ez a program?
3: Én nagyon bízom benne, hogy ez a program azáltal is, hogy nagyobb láthatóságot adott nekünk, mert nyilván azért ezeket a rendezvényeket, az eseményeket, ezeket ide kezdtük kommunikálni, de tesszük most is, és ez valószínűleg azért segíteni fogja azt, hogy egyáltalán lássák a diákok, hogy itt milyen tématerületek vannak, hogy miket lehet itt tanulni, hogy milyen szakmákban lehet sikereket elérni. Ugye itt az életutakat is az igyekeztünk mutatni, hogy kik voltak itt a megszólalók és az előadók, úgyhogy én szerintem ez egyik előnye, meg az egyik jó dolog ebben. Meglátjuk, hogy lesz. Most nem tudok panaszkodni, mert ebben az évben nekünk most nagyon szép eredményeink vannak a felvettek számával kapcsolatban. Ugye mindig küzdelmes ezekre a természettudományi irányokra, a földtudományi vonalra. Ugye itt nálunk ugye a bányás geotechnika, az olaj és gáz irány, a nyersanyag előkészítés, a víz, a geoinformatika, tehát sok-sok-sok területünk van, és hát alacsonyabb számaink voltak ugye azért az utóbbi időszakban, de most látunk egy kisebb emelkedést már az elmúlt 1-2 évben, különösen mondjuk a környezetmérnök vonalon, azért lehet azt látni,

0: kibocsátani az ipar számára.
1: Kedves hallgatóink, lezárult a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának STEM Earth STEM Akadémia tehetséggondozó programja az idei tanévben. Dr. Mádainé, dr. Üveges Valériával, a program koordinátorával Sütő Dávid belé beszélgetett.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Miskolcon borangolás, az ország számos településén borfesztivál, a vármegye székhely szomszédságában Szikszón pedig borfogadás. Így nevezik azt az alkalmat, amikor a kisváros boros pincéi kinyitnak és fogadják a vendégeket. Ebben az esztendőben már 5. alkalommal hívták életre a borfogadást Abaúj kapujában. A magyarhegyi borok és a szőlő népszerűsítése mellett a Ruszinok borversenyére is sor került, melyre majdnem 30 nedűt neveztek. A nyitott pincékben több mint tucatnyiban pedig étel, ital és élőzene fogadta a vendégeket. A gyerekekről sem feledkeztek meg, népi játékok, arcfestés várta őket. Béres Gáborné elnököt, a szikszói Ruszin kisebbségi önkormányzat vezetőjét a megmérettetések közepette szólítottam meg. Elnök asszony, hanyadik Ruszin bornap, süteményverseny, borverseny, minek kell ezt nevezni?
2: Összetett 16. Ruszin borversenyt rendeztük meg az idén. A bornap a szikszói önkormányzatnak, a borospincéknek a megnyitásával kezdődött el, így társult valamennyire a két rendezvény.
1: Miben másabb ez a mostani Ruszin rendezvény, mint mondjuk volt a tavalyi vagy tavaly előtt?

0: fölötti. Ugyanúgy jól érzik magukat az emberek, esznek, isznak, szórakoznak.
1: A különlegessége, hogy Győrfi György a pincéjét megnyitotta a ruszén, szikszói ruszén tagok számára, és mindenki számára, aki nyitott, így helyileg itt van megrendezve, ez a különlegessége.
0: A borversenyre, vagy éppen a süteményversenyre is hányan neveztek most, mennyi borra?
1: Két bor kategóriában volt a zsűrizés, a fehér borokból 18 tétel érkezett, a vörös borokból és a rozéból pedig 11 tétel volt az idén. A tavalyi termésnek köszönhetően egyre jobb minőségű borokat készítenek a szikszói borászok, és a minőségre nagyon odafigyelnek, ami kiemelten figyelmet érdemel, mert nagyon szoros volt a mezőny. A süteményeknél 24 sütemény érkezett. Az idén a ruszén alapanyag, amit föl kellett használnia minden házi asszonynak, a zsír. A 6 fős zsűri tag azt mondta, hogy nehezebb volt a sütemények zsűrizése, mint a boroknak a minősítése, tehát nagyon szoros mezőny van.
0: Ugye sose sütöttem. Az, hogy zsír kell hozzá, nekem egyedül laikusként a hájas sütemény jut eszembe. Mit lehet még, vagy mihez kell még zsírt felhasználni?
1: Ez a bátraké volt ez a verseny, hiszen a zsírtól picikét távolodunk, és azt mondjuk, hogy egészségtelen, nagyon sok kalóriát tartalmaz, de ugye a mai egészségtrend az bebizonyítja, hogy talán ismét a legegészségesebb alapanyagunk a zsír. Én kipróbáltam piskótához is. Szenzációsan jó állagot ad a zsír mindennek, tehát a zsír az erőt adó, mint szikszó is erőt ad az embereknek.
0: Egyébként a ruszin hagyományokban, a főzésbe, sütésbe benne van a zsír rendesen, tehát napi renden?
1: Igen, igen, minden alapanyagnál, tehát a süteményeknél, és én azt gondolom a ruszin hagyományoknál a gyúrt tészták alapanyag elsősorban a zsír volt, ami omlóssá, és kiemelném, hogy tartóssá teszi a süteményt.
0: Erre a napra csak ruszin kisebbségi önkormányzathoz tartozó emberek, csak görög vallásúak jöhettek és nevezhettek? Vagy érezhetik itt jól magukat, vagy bárki, tehát nyitott ez a közösség?
1: Közösségünk nagyon nyitott és befogadó, szeretettel fogad és vár mindenkit. Ezt láthattuk a megnyitó után is, hogy az örömtánc csoport, Szikszó örömtánc csoportja is itt van a közösségünkkel, és együtt ünnepel és mutatták be az örömtáncukat.
0: Most elnök asszony, miért fontos az, hogy egy közösséget ilyen szinten aktívan tartson egy település, ott is a kisebbségi önkormányzat, mint itt Szikszón? Tehát nincs olyan, talán nincs olyan hétvége, hogy ne legyen valamilyen összejövetel.
1: Egy közösség akkor összetartó és akkor tud fejlődni, hogyha egy irányban mennek, és a közösségi értékek ezeken a programokon, rendezvényeken érezhető, és ha egy ember jól érzi magát és boldog, akkor én azt gondolom, hogy megtesz a másikért, figyelmesebb, körültekintőbb, segítőkészebb. Nálunk ugye görögkatolikus és a ruszén szoros kapcsolatban van, tehát a hit az alapokra építve, én azt gondolom, ez a nyitottságunknak a fő alapja. Tehát a krisztusi szeretetet mindenki felé tanúsítjuk. Így a városi rendezvényekhez is mindig aktívan tudunk odaállni, és támogatni a közösséget, a város közösségét is.
0: Tehát az a lényeg, hogy az ember, aki ez a közösséghez tartozik, boldog legyen, jól érezze magát. A rendezvényen túl is?
1: Igen. Egy jó társaságban, ha jól érzem magam, oda visszavágyom. Ha visszavágyom, utána már tudok másokért én is szolgálatot vállalni és tenni. Igen.
2: Kramarenko Viktor vagyok, az országgyűlés ruszin parlamenti szószólója.
0: Mit keres itt egy ilyen szószóló Szikszón a nagy fővárosból?
2: Hát ez nem most kezdődött, ugye itt elhangzott, hogy 16 éve megtartják már a bornapokat, tudnivaló, hogy itt sok borász is van. Először olyan 14 évvel ezelőtt vettem részt a bornapokon. Én ezelőtt 12 évig az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke voltam, és nekünk az volt a feladatunk, mint ami most is a jövőben, összetartani a ruszin közösséget, és én amikor meghívást kapok bármelyik önkormányzattól, és be tudom osztani az időmet, mert ugye 56 nemzetiségi önkormányzat van az országban, és 2 megyei, egy országos, akkor nagyon szívesen jövök a szikszói emberek közé, Idén már másodszor, mert tavasszal voltam már egyszer. Nagyon örülök közöttök lenni, és jól érzem itt magamat.
0: A Szikszói Ruszin emberek, a Ruszin önkormányzat nagyon összetartó közösség. Ez így van az országon belül is, máshol is?
2: Gyakorlatilag mondhatni, hogy igen. Itt kiemelkedően, itt a vidéken egy kicsit egyszerűbb talán egy ilyen kisvárosba összetartani a közösséget, és mivel hogy összeköt minket a vallásunk, itt zöme a közösségnek görögkatolikus. Ők nem csak ilyen rendezvényeken találkoznak, hanem hetente miséken a templomba, és templom után hittanórán a gyerekek. Úgymond mi ennek örülünk, és ez tartja össze a közösséget. Jobban megismerik egymást az emberek. Így, ha az országot nézzük, nagyobb városokban nehezebb összetartani a közösséget, de mindent megteszünk, és a magyar állam eddig mindent biztosított számunkra, hogy ezt meg is tegyük.
0: Országgyűlési szószólóként mi a feladata?
2: Hát mi ugye majdnem ugyanaz a funkciónk, mint egy parlamenti képviselőnek, egyedül szavazati joggal nem rendelkezünk. Minden törvényjavaslatot nekünk is véleményezni kell, és ami nemzetiségi vonatkozású, szintén ott adhatunk, véleményezhetjük, és adhatunk ötletet, fel is szólalhatunk a parlamentbe, és hát kiállunk mindenki a saját közösségéért.
0: Említett, hogy konstruktív ugye a kormánnyal a kapcsolat. Van olyan téma, van olyan irány, amit az következő fél évben, évben szeretne a Ruszin közösség, hogy kijárják nekik az országgyűlésbe?
2: Mi örülnénk neki, ugye most kormányváltás volt. Míg a miniszter úrral Tar Zoltán már tartott nekünk, vagyis meghallgattuk őt, nekünk az lenne a kérésünk, és ami eddig volt, azt megtartsuk. Ezek a vidéki, nem csak a vidéki, hanem a közösségen belüli emberek már hozzászoktak, ugye 35 éves a nemzetiségi törvény, és a törvény biztosítja nekünk a kiadványunkat két nyelven kiadhatjuk, a hitünket, a hagyományainkat megőrizzük, és a gyerekek gyerektáborokba üdülhetnek, egy-egy, hát üdülhetnek mondván, de ezt úgy kell érteni, hogy a nemzetiségi táborokba a gyerekek megtanulnak egy-egy ruszin verset, vagy éneket, imádkoznak, szóval ez is egy közösségépítő program. Nekünk az a lényeg, hogy megtartsuk és fejlesszük az eddig elértett eredményeinket.
0: Magyarhegyi Borbarátok Egyesületének lehet azt mondani, hogy ez az első hivatalos rendezvénye, ugye? Tehát úgy értem, hogy ezt a borfogadáson belül. Tehát a tavalyi akkor még nem volt egyesület. Jablonkai József, a Szikszói Magyarhegyi Borbarátok Egyesületének elnöke.
3: Igen, az egyesületünk az tavaly nyáron alakult, szeptember 5-ével jegyezték be, és igazán ez az első olyan pincés buli, ahol ugye mi is szerepet vállaltunk ebbe. Nyilván a nagyobb részét most is az önkormányzat végzi, de hát azért próbálunk lecsipegetni is a munkából is, meg ugye nyilván a haszonból is valamit, úgyhogy.
0: Hát de a szakmát azt azért az egyesület tudja nyújtani.
3: Hát nyilván, igazán 13 pince van most nyitva ezen a nyitott pince akción, és én úgy gondolom, hogy itt minőségben jó borokat tudnak kóstolni az emberek, megfelelő minőségben tudnak a szikszói borászok bort előállítani, illetve én úgy gondolom, hogy ezt mindenféleképpen erőltetni is kell, hogy legyen hagyománya itt Szikszón újra a bortermelésnek, mert valamikor ugye ez Tokajhegyaljához tartozott, van tradíciója, van hagyománya, és úgy gondolom, hogy ezt tovább kell vinni. És ha mi nem csináljuk, akkor nyilván a gyerekeink se fogják csinálni, mert nem fogják tudni, hogy miről van szó. De ha itt vannak, látják, biztos látni, hogy mennyi fiatal itt van, és ez beléjük fog ívódni. És ez jó élmény lesz nekik.
0: Ugye fehér és vörösbor is van a vidéken. Milyen bort lehet kóstolni, aki most jött és itt tölti a délután?
3: Igen, hát Szikszón ugye a vörösbe a jellemző a Blauburger. Nekem van egy kevés kék frankosom is vörösbe. A fehér borokból legjellemzőbb talán van Riesling, Furmint, nyilván van csemegeszőlők is, akkor Leányka itt a Szikszói hegyen. Hát meg sok helyen ugye nem külön vannak ezek a szőlők elültetve, és ezért úgy nevezzük a modern szóval, hogy küvé, ugye, vegyes. Hát az enyém is ilyen, mert ugye nekem 70%-ban Riesling van pölöskei muskotály, szőlősketek kínálnője, panónia kincse, éva, úgyhogy ezek csemege szőlők, igaz? És akkor ami megmarad, az nyilván belemegy a musba, bor lesz belőle, a többi meg ugye megy étkezésre.
0: A tavalyi rendezvénynek volt-e valami hozadéka, tehát le lehet-e mérni azt, hogy érdemes ezt a rendezvényt életben tartani?
3: Hát mindenféleképpen. Hát ha most csak a gyakorlati dolgokat nézzük, itt a pincék után úgy megnőtt a kereslet, hogy szerintem 2-3-szoros a pincéknek az ára. Az elmúlt 3 évben úgy megnövekedett az értékük. Igaz, most még a szőlőire nem annyira érdeklődnek, de azért pont tegnap kaptam egy olyan felkérés, hogyha valahol trók szőlőt eladót ő venne, egy ilyen 35 év körüli fiatalember. Úgyhogy szerintem majd ez is lesz. Nyilván nem akarnak több hektárt, inkább csak saját célra. Azt mondja, mit tudom, termel magának 500 liter bort, és akkor ugye abból étkezésre is jut, bornak is megfelelő, és akkor a család részére barátokkal elfogyasszák.
0: Hány hektáron termelnek szőlőt itt Szikszón?
3: Hát pontos számot nem tudok mondani, de olyan 35-40 hektár. Hát ebből ugye két nagy termelő van, aki több hektáron, 7 meg talán 6 hektár, a többi az meg kisebb darabok.
0: Miért jó itt Szikszón borászkodni, szőlészkedni? Azért az érzésért, amit most is itt lehet látni, ez mindennapos egyébként, ugye a helybiliek kijárnak?
3: Hát igen, én rám nem jellemző sajnos ez a dolog, hogy kijárok, de hát nyilván kijárok, csak ugye én mindig autóval jövök, igazán nem sok bort fogyasztok, de azért érdemes itt Szikszón, mert ugye ennek hagyománya is volt. Én emlékszem, apósomék kijöttek hétvégén, leültek, borozgattak, beszélgettek, vannak emberi kapcsolatok, ugye, és akkor megismerjük egymás baját, gondját, örömét, akkor sokkal jobb úgy élni, én úgy gondolom, mint hogy csak bezárkózva otthon nézzük a tévét, és akkor semmi nem érdekel, ugye, hogy mi van körülöttem. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezt folytatni kell és csinálni kell.
0: A mai felgyorsult világba ezt be lehet zsúfolni valahol, vagy kell, hogy időt szakítson a pihenésre is az ember?
3: Most én úgy gondolom, hogy ha valamit az ember akar, arra mindig van idő. Én például lemegyek a Balatonhoz, este hazajövök, 6 órakor képes vagyok kivenni a szőlőbe, mert szeretem. És akkor mindig mondja a nejem, hogy mit csinálsz odakint? Azt mondtad, rendben van. Hát mondom, csak végigmegyek a soron, megnézem a szőlőt, másikon lejövök, és mert jól érzem magamat, szeretek kint lenni.
0: Ha már ezt említetted, akkor hol tart most a szőlőnek a művelése? Mi az, amit most el kell, ugye már júniust írunk, amit most kell végezni és a következő időszakban?
3: Hát igen, most a szőlő olyan időszakban van, hogy igazán csak a permetezés. Most ugye volt egy kis eső, és akkor itt ugye a páratartalom ilyenkor megnövekszik. Lisztarmat, peronoszpóra, ez könnyen előjön. És akkor ilyenkor védekezni kell a napokban. Van, aki már tegnap megcsinálta, van, aki hétfőn fogja, de a napokban védekezünk ellene, illetve majd a legközelebb, meg folyamatosan ugye a szárveszőt be kell dugdosni, ha kordonos, ha karós, akkor fel kell kötözni, ezeket el kell rajta végezni, és akkor majd a Péter Párkor szoktunk tetejelni, onnét indul el igazán a szőlőnek az érése.
0: Mi a jellemző egyébként, a kordonos vagy a tőkés szőlőit szikszon?
3: Hát mert zömmel inkább kordonos szőlők vannak. Nyilván a művelése sokkal könnyebb, úgyhogy én, nekem azt mondta egy idős paraszt bácsi, hogy a szőlőtermelés ugye nem bírja az egyenes hátú embereket. Úgyhogy hát tudjuk jól, a szőlőbe hajolni kell, dolgozni kell, erre mondta a bácsi nekem. Úgyhogy nem szereti az egyenes hátú embereket a szőlő, de igaza van.
0: Egyesületi elnökként mivel lesz mondjuk holnap elégedett, hogyha itt a mai napon mennyire lesz sűrű a program?
3: Hát ha a tavalyi létszámot el tudjuk érni, ami tavaly nem volt kevés, akkor én elégedett leszek, mert ugye nyilván nem az a lényeg, hogy mennyi bor fogy, mert nem mindenki azért jön ki, hogy most itt így van, de kijön, körbenéz, jól érzi magát. Próbáltuk most egy kicsit színesíteni, hoztunk ki traktorokat is, ugye, mert nyilván szőlőműveléshez ez is hozzátartozik, a gépek, hát ez is vonza az embereket, és akkor legyen változatos. Meg nyilván este majd a koncert, az ugye az a fő attrakció.
0: Polgármester úr, borfogadás. Mikor lesz sikeres ez a rendezvény? Az ön szemszögéből nézve. Önkormányzat, yes. Ugye, mint főszervező vesz részt. Hát, ha megkérdezem önkormányzatot, akkor azt mondja, hogy többet csinál az Egyesület. Az Egyesületet kérdezem, akkor az önkormányzat csinálja többet. Most akkor ez hogy van?
4: Schwab Antal, Szikszó polgármestere.
5: Ez a mai eseménye most már az ötödik nyitott pincék borfogadása, az azért ez sok évre nyúlik vissza, és akkor tudjuk a teljes képet látni, hogyha azt mondom, hogy azért ez alapvetően a mai napig ez a ruszinoktól származik, és a ma is borverseny volt, süteménysütő verseny volt, tehát az alapokat ők teremtették meg ahhoz, hogy eljussunk idáig, és néhány éve, most ötödik alkalommal van az az esemény, hogy az önkormányzat, majd a Szikszóváros önkormányzata is beszállt ebbe a szervezésbe, és utána megalakult most már a Szikszói Borbarátok Egyesület, akik meg az önkormányzattól vettek át olyan feladatokat, amire nekünk kevésbé volt energiánk, így ez a hármas egység hozza létre azt a napot, amiből ha valaki belekóstol, akkor szerintem jó élményekkel távozhat. Ha kijövünk ide a Pincefaluba, ahol ugye a héten táblát is avattunk, hogy tudjuk, hogy mikor érkezünk be a Pincefaluba vagy a Borfaluba, ugye ez a fogalmak, ezek keverednek az én fejemben is, hiszen azért a kettő a szorosan összefügg egymással, akkor azt látja, hogy pezseg itt az élet. Őszintén mondom, hogy nagyon jó érzés körbenézni, jönnek az emberek a boros pohárral a nyakukban, gyerekek, családok jönnek, és csak azt mondom, hogy de rég láttalak, de jó, hogy újra találkozunk, ó, mi van veled, itt kell, hogy találkozzunk újra, és nem csak szikszóiak mondják ezt egyébként, hanem Szikszóról elszármazottak is, vagy a megye településén élő más honnan érkező emberek is mondják ezt, és hogy egy teljes kerek nap van, 10 órától volt a borverseny, annak eredmény hirdetése, és most már nehéz úgy közlekedni a pincék között, hogy ne egyik zenéből a másikba essünk át, de azért bízom benne, hogy este 8 órakor majd ezek a zenék, ezek ha nem is halkulnak el, de valamennyi azért elnyomja őket a P-Mobil nagy koncertje itt azon a rendezvény helyszín, amely tavaly évben már helyet adott a koncertnek. Ugye tavaly ismerős arcok volt, most a P-Mobil jön, de nem az a lényeg, ez csak azért fontos, hogy még kedveltebbé tegyük ezt az egész helyszínt is, hiszen van, aki egyébként még nem ismeri annyira az sem a hagyományainkat, sem a borfalut, viszont ha egy-egy zenekar tudunk évről évre hozni, aki máshonnan is mozgat embereket, azok belekóstolnak ebbe, és van olyan, aki most már azért jött vissza, mert tavaly ugyancsak a koncertre jött, de látta, hogy milyen élet volt, milyen kellemes fogadtatás volt, ilyenkor mindenki, minden pince tulajdonos rálicitál a másikra jó értelemben véve, hogy hányan fordultak meg nála, milyen hangulat van, tehát ez szépen lassan azt látom és érzem, hogy oda növi ki magát, ahol mi szeretnénk, hogy kinője.
0: Mikor fogja azt mondani, polgármester úr, a jövő héten, hogy sikeres volt ez a rendezvény? Minek kell ahhoz megvalósulni itt ma?
5: Maradjon így a nap, ahogy most zajlik már délután. Hogyha ez a forgalom lesz, ez a hangulat lesz, akkor szerintem sikeres napot zárunk. Ha mindenki épségben hazaér utána este, az nagyon bízom benne, hogy nagy balesetek nem történnek, de nagyon kultúrált és intelligens vendéglátás és vendégfogadás van, úgyhogy ha ez a mostani ütem elmegy egész estig, és nyilván bízom abban azért, hogy este a koncertre sok-sok ember jön, nem csak helyből, hanem máshonnan is, ha ez így szépen lemegy, akkor én már nagyon elégedett leszek.
0: Ugye a tavalyi rendezvény az sokkal nagyobb volumenű volt, határon átnyúló volt. Van-e arra elképzelés, hogy kibővíteni mondjuk jövőre vagy a következő években is ugyanazt a tendenciát folytatni, ami tavaly elkezdődött?
5: Ugye tavaly ez egy interreges pályázatnak köszönhetően valósult meg, hogy tudtunk a felvidékről sokakat vendégül látni. Én abban bízom, hogy a pályázatoktól függetlenül, hogyha ez a hír ez megy, akkor azok, akik itt voltak a felvidékről, meg a Szlovátáról, a testvértelepülésünkről érkeznek jövőre, pályázattól függetlenül, akkor ez már, ha így növi ki magát, akkor nagyon boldog leszek.
4: Kedves hallgatóink, Miskolcon borangolás, az ország számos településén borfesztivál, a vármegye székhely szomszédságában Szikszón pedig borfogadás. Így nevezik azt az alkalmat, amikor a kisváros boros pincéi kinyitnak és fogadják a vendégeket. Ebben az esztendőben már 5. alkalommal hívták életre a borfogadást Abaúj kapujában. A magyarhegyi borok és a szőlő népszerűsítése mellett a Ruszinok borversenyére is sor került, melyre majdnem 30 nedűt neveztek. A nyitott pincékben több mint tucatnyiban pedig étel, ital és élőzene fogadta a vendégeket. Nagy gyerekekről sem feledkeztek meg, népi játékok, arcfestés várta őket. Az eseményen készült az előző összeállítás.
6: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kontinentális reggelibe. Hamarosan kezdődik Kitekintő című magazin műsorunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Ha tehetik, tartsanak velünk az Európa Rádióval. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Hornyák Zoltán. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra!
6: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
7: Isten igéjét Lukács evangélium a 20. fejezetének 33. verséből hallgassuk meg. Ez az asszony melyikük felesége lesz a feltámadáskor, hiszen mind a hétnek a felesége volt. Van átfedés köztünk és a szadduceusok között. Mert ugyan kit ne érdekelne, mi lesz a feltámadáskor? Bizonyos kor, vagy még korábban bizonyos testi állapot változás idején látjuk a tükörben és érezzük a lépcsőn, hogy a testünk elhasználódott. Aztán egy napon majd fel is mondja a szolgálatot. Isten nyilvántartásában azonban tovább élsz. A léted, a lényeged, a nagyon is valóságos személyed, akit a lelked hordoz, tovább él. Ha a klinikailag megállapított földi lét végén, a halál pillanata előtt Jézus Krisztus megváltó kegyelmében kereszt halálát megértő, örömét elhívő ember voltál, akkor a lelked tovább él a paradicsomban. Úgy, mint a Jézus jobbján hitét kilihegő, elítélt, akinek mielőtt megfulladt volna, még Jézus ígérete csattant a dobhártyáján. Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Aztán eltelik annyi idő, amennyi, és elérkezik az ítélet napja. Akkor pedig Krisztus, ahogy megígérte, testben támaszt fel, vagyis az addig is élő lelked új, el nem nyűhető testbe öltözik. Onnantól kezdve nem lesz idő. Az örök lét attól örök, hogy nem osztható. Egyszerűen Isten jelenlétében fogunk örvendezni. Hogy hogyan, az legyen meglepetés. Olyan meglepetésekben lesz részünk, amiket e nyavajás földi utánzatok között elképzelni sem tudunk. A mai ige magyarázat a Szeged Honvéd téri gyülekezetben szolgáló dr. Kereskényi Sándor nevéhez fűződik.
6: Az Európa Rádió információs magazinját a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az egész magyar társadalom összefogott annak érdekében, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni tájékoztatón Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Elmondta, az első hőhullámkor a magyar lakosság 84%-a változtatott a fogyasztási szokásain, és 1000 vállalat önkéntesen ajánlott fel üzemszervezési technikákat, hogy sokkal kevesebb energiát fogyasszanak, vagy ne akkor, amikor arra a legnagyobb szüksége van a magyar áramhálózatnak, mondta a miniszter. Az állami fellépést hiányolta a benzinár kapcsán a Mi Hazánk. Szajlai János, az ellenzéki párt energetikai kabinetjének alelnöke szerint a védett üzemanyagárak kivezetéséről szóló parlamenti vitában a miniszter egyik legfontosabb érve az volt, hogy amennyiben ismét rendkívüli piaci helyzet áll elő, mely állami fellépést tesz szükségessé, gyorsan és célzottan tud reagálni rendelettel. A politikus és pártja elvárja a minisztertől és a kormánytól, hogy azonnali és részletes tájékoztatást adjon arról, mikor és milyen intézkedéseket kíván bevezetni a miniszter annak érdekében, hogy a drasztikusan emelkedő üzemanyagárak ne nehezítsék a magyar családok mindennapjait. Vegyék figyelembe, tette hozzá, a korábbi javaslatokat és az üzemanyagokat terhelő adók és egyéb terhek csökkentésével érjenek el jelentős és tartós árcsökkenést, írta a Mi Hazánk energetikai kabinetjének alelnöke. Rekord forgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt majdnem 550 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Jelenleg belföldi vonat és buszjegy, bérlet, helyjegy, valamint nemzetközi vasúti jegy is vásárolható az alkalmazásban. Ez utóbbi jegyekből augusztus 9-e és 16-a között több mint 10 000-et értékesítettek, 62 millió forintot meghaladó értékben, közölte Vitézi Dávid, aki szerint a közösségi közlekedés versenyképessége nem csak az új járműveken és a pályaállapotokon múlik, hanem azon is, mennyire egyszerű az utazás megtervezése. A következő fejlesztésként a grafikus helyfoglalást említette, melynek révén az utasok a kocsi ülésrajzán láthatják majd a szabad helyeket, és kiválaszthatják, hogy pontosan hol szeretnének ülni. Az idei szőlőszüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a boros pincékben, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter, aki a mustgáz veszélyeire figyelmeztetett. Kátai Németh Vilmos kifejtette, hogy a pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. A gyertyapróba önmagában nem megbízható, tette hozzá. A megfelelő védelemhez például személyi gázkoncentráció mérőkészülék használható, mely jelzi a lecsökkent oxigén szintet. Felhívta a figyelmet a miniszter arra is, hogyha valaki rosszul lesz a pincében, senki ne kockáztassa a saját életét a mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot.
0: Az időjárásról.
1: A felhőzet majd szakadozik, ezt követően általában sok napsütés lesz az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Ön hány éves korában adna szíve szerint okostelefont a gyermeke vagy az unokája kezébe? Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal, a Várja Telefonnal mozgalom alapítójával beszélgetünk majd arról, hogy szerinte érdemes lenne az általános iskola végéig legalább 14 éves korig várni a szülőknek azzal, hogy saját okostelefont adjanak a gyereküknek. Hogy miért? Erről szól mai műsorunk.
2: Tehát, hogyha mondjuk kap egy 10-11 éves gyerek egy saját okoseszközt, könnyen lehet, hogy akkor a mesterséges intelligencia fogja neki elmagyarázni a holokausztól kezdve a gázai konfliktuson át a szexuális nevelés kérdéseit is. Mindamellett, hogy én is használom a mesterséges intelligenciát, azért azt mondjuk nem szeretnék például.
1: Mai vendégünk tehát Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológus. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Egy kamasz átlagosan naponta 7 órát tölt képernyő, jellemzően okostelefon előtt. A Várja Telefonnal mozgalom képviselői arra kérik a szülőket, hogy fontolják meg, hogy 14 éves kor előtt nem vesznek saját okostelefont a gyermekük részére, hiszen az egy komoly vízválasztó. Ráadásul a mesterséges intelligencia megjelenésével a helyzet csak tovább bonyolódik, ha saját okoseszköze van egy kamasznak, hiszen a fiatal már nem csak akármit megtalál az interneten, de azt a hamis illúziót is megkapja, hogy van idézőjelben valaki, aki bármikor figyel rá, és ráadásul mindig kedves is vele. Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal, a Várj a Telefonnal mozgalom alapítójával beszélgetünk.
3: És akkor egy bele a közepébe, hogy csapjak, mi a gond a telefonokkal?
2: Általában mi a gond, vagy a gyerekek esetében mi a gond?
3: Indíthatunk olyan messziről is, de most a gyerekekre fókuszálva.
2: Hát alapvetően nyilván sok mindenre lehet használni a telefont, ahogy szokták mondani, hogy eszköz és ahogy használjuk, az tőlünk függ, de azért az az igazság, hogy úgy tűnik, hogy még felnőttként sem feltétlenül tudjuk a lehető legoptimálisabban használni ezeket az eszközöket. És az egyik fő probléma azzal, hogyha egy gyerek hamar saját telefont kap, vagy egyáltalán sokszor van telefon a kezében, az, hogy nagyon beszokta szippantani őket ez a világ, és az offline világban való tevékenykedésük az csökken. Tehát, hogyha mondjuk egy 5-6 éves gyerek egy nap 2-3 órát tölt képernyő előtt, mondjuk telefon előtt, akkor annyival kevesebbet fog például mozogni, annyival kevesebbet fog finomotoros tevékenységeket végezni. Ez az egyik része, tehát, hogy valamitől elveszi az időt. A másik pedig az, hogy azért a telefon, ugye most igazából nekünk az internettel bíró okostelefont jelenti, az egész világ kitárul a gyerekek előtt, és nagyon nehéz ezt szülőként olyan szinten kontrollálni, hogy a gyerekünk ne fusson bele veszélyes vagy felnőtt tartalmakba, vagy olyan tartalmakba, amik megterhelik őt. Nagyon röviden ez a kettő fő irány van, amin úgy érdemes szülőként elgondolkozni szerintem.
3: De nagyon igaz az is, amit mondott rögtön, hogy gyerekek vagy felnőttek, mert hogy szerintem ez nagyon igaz, hogy a felnőtteknek is, sok felnőttnek ez problémát okoz, és csak akkor egyes szem első szemébe mondom, nem utalok senkire, én is kapom magam azon, hogy beszippantott a telefon, hogy meg akarok nézni csak valamit, egy dolgot, ami fontos nekem éppen abban a pillanatban, nem tudom, válaszolt-e egy munkatársam egy levelemre, és 10 perc után jövök rá, hogy azt még nem néztem meg, de már tudom, hogy nem tudom, hány kis cica született a világ másik végén, és milyen aranyosan játszanak egy valami labdával. Szóval igen, ezt abszolút élem, és a probléma itt szerintem az, hogy ugye a gyerekek ebben is mintát látnak. Tehát, hogyha azt látják egy szülőn, hogy napi 2-3 órát nyomkodja, akkor nyilván ő azt inkább mintának látja, mint elkerülendő dolognak. Erről mit gondolom?
2: Egyrészt mintának látja, igen, meg ugye a gyerekek nem tudják elválasztani azt, hogy mi az, amikor én ténylegesen egy számlát fizetek be, vagy ténylegesen a munkatársam e-mailjét nézem meg, vagy valamit szórakozok. Tehát én nagyon sokszor kapom azt a gyerekeimtől, nekem 4 gyerekem van, és a nagyobbak, ők már azért ugye eléggé kritikusak is tudnak lenni, hogy bezzeg neked, miért lehet, meg miért ezt nem. És van ebben egy olyan szintű igazság, hogy nyilván, hogyha ő csak annyit lett belőlem, hogy én fogom a telefont, nekem kell azt valahogy vagy kommunikálnom felé, hogy én most mit csinálok, vagy pedig leválasztani a családom életéről valamilyen szinten a képernyőidőt, ami írtó nehéz, tehát ez szerintem mindenki tudja, hogy ma mennyire nehéz megcsinálni, mert egyébként nagyon érdekes kutatások vannak arról, hogy a szülő képernyő ideje az jobban összefügg a gyerek érzelmi intelligenciájával, mint a gyerek saját képernyő ideje. És ez egy nagyon érdekes kérdés, mert akár az én arcom előtt van nagyon sokat telefon, akár a gyereki előtt, mindenképpen egy olyan tényező, ami bejön a kapcsolatunkba. Tehát ha csak így belegondol abba bármelyik hallgató, hogy milyen érzés az, amikor valakivel benne van egy beszélgetésben, vagy meg akar osztani valamit, és a másik ráfigyel, a szemébe néz, vagy mondjuk előveszi a telefonját, és így hümmök, hogy de nem ránéz. És nagyon sokszor ez az élménye a gyerekeknek is. Tehát ez, azt hiszem, hogy magunkkal érdemes kezdeni ezt a vizsgálatot, mert én hiába vagyok klinikai szakpszichológus, ugyanúgy kapom azon magam, hogy teljesen irreleváns dolgokat csinálok a telefonomon éjszaka. Tehát, hogy ezzel szerintem mindannyian küzdünk.
3: Köszönöm, hogy megágyaztunk a témának. Innen érdemes akkor szerintem a gyerekekre ráfordulni. Az a kezdeményezésük, majd ezt egy pár perc szóval tegyük rendbe, hogy kik állnak a kezdeményezés mögött, de előbb egy-két fontos gondolat. Miért 14 éves kor? Így szól a felhívásuk, hogy 14 éves korig várjunk a saját telefonnal a gyerekek esetében. Miért vízválasztó a 14?
2: Igen, hát alapvetően ez most egy nemzetközi trend, vagy kezdeményezés mozgalom sorozat, ami mögött azért több neves kutató áll, például Jonathan Haidt is, aki az Anxious Generation, Szorongó Generáció című könyvet írta, az most már magyarul is kapható, és alapvetően nyilván ezek nem ilyen teljesen kőbevésett számok. Amikor gondolkoztunk erről, hogy mi mit vegyünk alapul, mit vegyünk át, akkor ezen többen is szakemberként is, szülőként is elgondolkoztunk, és alapvetően azt gondoljuk, hogy a 10 és 14 éves kor között lenne érdemes azt az időt meghagyni a gyerekeknek, hogy fokozatosan valamilyen szinten bekapcsolódjanak az online világba. De az, hogy valakinek saját okostelefonja legyen, az nagyon sok felelősséggel is jár. És ha mondjuk valaki 11-12 évesen a kezébe kap egy olyan telefont, amivel igazából bármit tud csinálni, szinte bárkihez tud kapcsolódni, ott még az idegrendszere, az érettsége, a gondolkodásmódja, a kontrollképességei azért nem igazán vannak erre készen. A 14 éves kor az igazából ugye a középiskola kezdete, általános iskola vége, tehát ez egy picit így ilyen rituáli jellegű dolog is, hogy akkor ezt az általános iskolát ezt végig csináljuk úgy, hogy csak egyszerűbb telefon van, vagy okosóra van. Nyilván ez nem jelent egyébként képernyőmentességet feltétlenül, tehát a gyereknek lehet otthon is gépe, csak azt a fajta érzetet, hogy folyamatosan elérhető vagyok, folyamatosan online vagyok, folyamatosan képernyő előtt töltöm az időmet, ezt igyekszünk minél kéjebbre tolni, és nyilván ennek van egy olyan határa, hogy egy nagyobb kamasz már azért a felnőtt kor felé lépegetve nem lehet olyan szinten kontrollálni, mert valószínűleg nem is kell. Tehát ez a 14, ez van olyan gyerek, akinél lehet, hogy 13, van, akinél lehet, hogy 12, mert próbáltunk egy ilyen főbb számot meghatározni. A Betasd Gyerekkórházban is van egy program, ahol a képernyők csökkentéssel foglalkoznak, az ottani szakemberek az alsó határt a saját okostelefon birtoklására 10 évre teszik. Én erre azt mondanám, hogy ez egy ilyen abszolút minimum, tehát hogy nem az ideális, de hogy annál kisebb gyereknek saját okostelefont venni nem érdemes, és hogyha 10 és 14 év között van egy ilyen fokozatosság, egy átmenet, akkor azt gondolom, hogy sokkal inkább biztonságban tudhatjuk a gyerekünket.
3: És mi az ön tapasztalata, saját benyomása, környezetéből benyomás, meg akár szakirodalmi ismerete, hogy egyébként mi a trend, hogy mikor kapnak saját eszközt, okos eszközt a gyerekek? És csak egy történet jut eszembe, hogy egy óvodás gyerek volt a környezetemben, aki karácsonyra szeretett volna okostelefont, kapott, és azzal nyugtatta a környezetét az ezt megvásárló szülő, hogy azt mondta, hogy de nem lesz benne SIM-kártya, mint hogyha az lenne a probléma, hogy nem tud hívást indítani a gyermek, hát attól egy wifi kapcsolattal ugye ugyanúgy, tehát lehet, hogy a buszon nem tud vele, nem tudom, internetezni, de hát az otthon töltött időt ugyanúgy ugye online tudja lenni.
2: Nyilván nagyon sok olyan sztorit el lehet mondani, hogy már óvodás gyerekeknek is van az átlag a magyar átlag, azt én úgy tudom, hogy 11 éves kor. Valamikor ilyen kisiskolás korban, 10-11 éves korban megkapja szinte a legtöbb gyerek megkapja a saját okostelefonját, de nagyon sok óvodásnak is van saját tabletje, hanem telefonja, nagyon sok kisiskolásnak is van. A 14 az nyilván nagyon sokaknak távolinak tűnik, és hadd hozzak be egy személyes szállat is, ugye nekem a legnagyobb gyerekemnél pár évvel ezelőtt abban állapodtunk meg, hogy na majd 12 évesen kap egy saját telefont. És most, ahogy ugye közeledik ez az időpont, most 11 éves, látom, hogy még mindig mennyire nem áll erre készen, és hogy nagyon vágyik rá, de hogy azt is látom, hogy 5 perc alatt szippantaná be őt ez a világ, és aztán egyébként elhiszem, hogy vannak olyan gyerekek, akiket ez annyira nem is mozgat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy szülőként nagyon föl kell mérnünk a saját gyerekünknek a habitusát, szükségleteit, vágyait, és ami egyébként a mi kezdeményezésünkben egy kulcs dolog, az az, hogy mi arra próbáljuk bátorítani a szülőket, hogy a gyereknek a mikrokörnyezetében fogjanak össze egymással, és ne az legyen, hogy van egy vagy kettő gyerek, aki úgymond kilóg a sorból, és ők azok, akiknek nincs okostelefonjuk, és nem tudom, hanem hogy mondjuk első osztályban, ez egy nagyon praktikus dolog, általános iskola első osztályban, első szülőin, a szülők beszélgetnek egymás között arról, hogy mi lenne, ha mondjuk kezdjük azzal, hogy alsóban nem lenne okostelefonja a gyerekeknek, mert ugye innen kéne indulni. És hogyha a szülőknek a többsége ebben meg tud állapodni, akkor ki fog alakulni egy olyan kis közösség, ahol nem az lesz a trendi feltétlenül, hogy kinek van okostelefonja, és nem ez lesz az állandó téma. És igazából ez az, ami kezdeményezésünkben szerintem egy nagyon fontos momentum, hogy szeretnénk valahogy egy ilyen kis mikrotrendet teremteni, és kicsit behozni a gondolkodásba azt, hogy oké, lehet, hogy a többség úgy csinálja, lehet, hogy most az elfogadott, hogy hát mindenki vesz már a gyerekének óvodában tabletet, akkor mi miért logjunk ki a sorból, de hogy mi lenne, ha átgondolnánk ezt, mi lenne, ha megnéznénk a kutatási adatokat, mi lenne, hogyha nem a gyerekek aktuális impulzusaihoz kötnénk ennyire fontos gyereknevelési döntéseket, még akkor is, hogyha elsőre lehet, hogy furcsának hangzik, de egyébként nem tudom, amikor pár évtizeddel ezelőtt még a tanárok dohányoztak a tanórán, akkor az is valószínűleg furcsának hatott volna, ha azt mondjuk, hogy egyszer ez nem így lesz.
3: És mi a személyes tapasztalata egyébként? Most nyilván akkor szülőként is, de akár a felhívás nyomán, hogy hogyan reagálnak erre a szülők? Tehát, hogyha van egy-kettő, aki azt mondja egy ilyen mikroközösségben, hogy hát ez hülyeség, akkor ő lesz az erősebb, vagy hajlanak erre a szülők, vagy van egy réteg, aki próbál a gyereke érdekében ezen elgondolkodni, mi a benyomása?
2: Hát alapvetően vannak olyan rétegek, alapítványi iskolák, egyházi iskolákban, ahol erre nagyobb a nyitottság, sőt, igazából ez már a gyakorlat sok helyen. Ugye azzal, hogy eleve offline az iskola, ezzel egyébként is egy lépést közelebb mentünk azért a célhoz, de a másik tapasztalatom az, hogyha nem bűntudatkeltően hozzuk fel ezt a kérdést, hanem egy ilyen nyitott beszélgetésként, akkor a legtöbb szülő, legalábbis a picit is olvasottabb szülő alapvetően nem gondolja úgy, hogy a 7 éves gyereknek okostelefon kéne, inkább csak az történik, hogy elfogy az ereje az ellenállásban. Tehát én nagyon sok olyan szülővel találkozom, aki azt gondolja, hogy tök jó lenne, ha mondjuk maradjunk az egyszerű vonalnál, hogy alsóban egyáltalán nem lenne okostelefonja, na de hát a Petike, na de hát ne maradjon ki a gyerekem. És amikor azt megtapasztalja egy szülő, hogy ja, hogy mások is gondolkodnak úgy, mint én, ja, hogy nem én vagyok az UFO, akkor abban tud lenni egy erő, és nekem több olyan tapasztalatom van, hogy akár egy előadásom nyomán, meg nyilván hát ezek az impulzusok máshonnan is jönnek, szülők egymás között megállapodtak, és egy nagyon jó eredménye lett ezeknek a... Az is az előnye, hogy ez nem egy felülről jövő dolog, ilyen értelemben nem egy politikai ukáz, nem egy iskolai rendelet, hanem az ember megérzi ebben azt a fajta felelősséget, szabadságot. És azt vannak olyan szülők, akik meg úgy gondolják, hogy ez elavult, ez nem jó. Ugye azért próbálunk érveket hozni idegrendszer fejlődése kapcsán, az alvás minőség kapcsán, a pornográfiával való találkozásnak a rizikója kapcsán, hogy mindenki ezeket át tudja gondolni, hogy ő szeretné-e azt a rizikót vállalni, hogy mondjuk odad egy okostelefont a gyerekének, és akkor valószínűleg 11-12 éves korára már fog látni explicit felnőtt szexuális tartalmakat, mert fog látni. Tehát, hogy igazából ezeket érdemes végig gondolni, és úgy látom, hogy nemzetközi szinten is egyre inkább nyitottak az emberek arra, hogy átgondolják elektronikus eszközökkel, okos eszközökkel való viszonyukat, tehát hogy ne annyira automatikusan közelítsünk ehhez a kérdéshez, hanem valahogy kitaláljuk, hogy ez hogy lenne jó a gyerekeknek, mert most már, még egyszer ismétlem magamat, bejöttek azok a kutatási adatok, amikre már lehet hagyatkozni. 10-20 évvel ezelőtt csak futottunk a technológia után, hozzáteszem, most is futunk, mert most meg az AI után fogunk futni.
3: Azt majd egy másik beszélgetésben, de nagyon igaza van, igen. Viszont egy kicsit hagy provokáljam, ugyanezt a beszélgetést nem lehetett volna lefolytatni 20 évvel ezelőtt, csak mondjuk tévével való felvetéssel, hogy ne engedjük a gyerekeket tévézni, ne úgy induljon, hogy reggel a tévét nézi, ne úgy feküdjön le, hogy tévét néz, ne az legyen, hogy délután a foci helyett tévét néz, és a többi. Aztán, hogy is mondjam, azt is túlélték a gyerekek, mondhatja a szülő, vagy ugyanezt elmondhatjuk a, nem tudom, az olvasással, hogy mindig a kezében van a könyv, hogy nem néz ki az ablakon a buszon, csak a könyvet nézi, stb. Stb. Mit gondol ezekre a felvetésekre? Miben más egy ilyen okos eszköz, mint mondjuk a tévé, vagy bármi más, ami hosszú távra leköti a gyerek figyelmét. Uh-huh.
2: Hát kezdjük a tévével. Nyilvánvalóan már annak is megvoltak a negatív hatásai, illetve magának az internetnek, amikor még nem volt okos eszköz, hanem ez egy asztalhoz kötött bennünket, vagy esetleg egy laptophoz. És már az is azt jelentette, hogy a gyerekek egy nap 1-2-3-4 órát töltöttek képernyő előtt. Tehát erről se gondoljuk, hogy jó volt, és az, hogy valamit túlélünk, tehát mit jelent túlélni, tehát hogy így fizikailag létezünk, de hogy ez hogyan hatott a mentális egészségünkre, az egy más kérdés, és már az is hatott azoknak a gyerekeknek a mentális egészségére, akik nagyon sok időt töltöttek előtte. Amivel többet behozott úgymond az okos eszköz, hogy az eleve magas képernyőidőkre rátett még napi 2-3 órát pluszban. Azáltal, hogy mindenhová hordozható, állandóan velünk van. Tehát ez azt jelenti, hogy a hálószobától kezdve a buszon, a WC-n át egy folyamatos jelenlétet generál, ami még nehezebbé teszi azt, hogy az embernek legyenek olyan üres járatai, amikor például csak feldolgozza az élményeit gyerekként. Ez az egyik. A másik az, hogy azáltal, hogy a különböző videóplatformok meg közösségi oldalak nem csak úgymond sugároznak statikusan felénk egy adást, és mondjuk maximumát tudom kapcsolni, ha unatkozom, hanem én magam választhatom ki a műsorokat vagy az adásokat, ezáltal sokkal inkább addiktívak, ami azt jelenti, hogy nagyobb jutalomérzetet generálnak bennünk, és ezért sokkal inkább fogunk vágyni arra, hogy újra és újra és újra megnézzük ezeket a cicás videókat, vagy éppen én nekem a kedvenc példám, amikor traktorgumikat burítanak le egy dombról, és én ezt nézem hajnali egykor, és akkor így eljövök, hogy valami nagyon nem stimmel. Tehát, hogy maga az eszköz, én ezért nem is szeretem azt az érvet, hogy ugye eszköz, és ha jól használjuk, ha rosszul, akkor rosszul, mert ez nem teljesen igaz, mert az okos eszközökben úgy kell elképzelni, hogy vagyok én a saját emberi elmémmel, akaratommal, idegrendszeremmel, gátlófunkcióimmal, és a másik oldalon pedig ott áll a világ legtöbb rendkívül okos zsenie, mesterséges intelligencia, meg mindenféle dolgok, amiket az algoritmusokba beépítenek. Tehát a biciklim, meg egyéb eszközök, azok nem küldenek nekem értesítést, hogy hello, pattanj föl rám, mint egy statikus, klasszikus eszköz, még egy tévé sem. Ellenben a telefonom folyamatosan figyelmeztet arra, hogy hello, itt vagyok, és nézzél meg. Ilyen szempontból érdemes megnézni. Van erről egy nagyon, nagyon jó film, ami a közösségi médiának a háttérműködését szól, és egyébként több olyan megszólaló van benne, akik maguk is létrehozói mondjuk közösségi platformoknak. Social Dilemma. Azt szerintem nagyon jól leleplezi ezt, hogy hogyan működik, és hogyan hat tudatosan is az agyunk jutalomközpontjára, az örömérzetünkre, és hogyan okoz nagyon hamar függőséget. Sajnos. És visszatérve a könyvre, az pedig egy nagyon más műfaj, mert itt nem az a baj, hogy valami leköti a figyelmünket önmagában. Egyébként hozzáteszem, hogy van olyan, hogy valakinél már függőség szintű az olvasás és patológiás. Pont Anna Lemke, aki a Dopamin korszak című könyvet írta, hogy saját tapasztalatát osztja meg a könyvben, hogy ő az ilyen erotikus, romantikus irodalomra függött rá, és hogy neki az volt a függősége, és arról kellett úgymond lejönnie, tehát ebben abszolút van ilyen. De hogy önmagában egy nem függőség szintű olvasás, ha csak annyit tesz, hogy leköt bennünket, az nagyon intenzíven építi a belső világunkat, mert hogy nekünk kell elképzelni a történetet, nekünk kell hozzá tenni a magunk érzelmi részét. Hát igazából azt is lehet mondani, hogy minden egyes könyvben egy új világ fel is tárul előttünk, más emberek sorsai, korszakoknak a jellegzetességei. Úgyhogy nem ugyanaz szerintem.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal, a Várja Telefonnal mozgalom alapítójával. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A paksi erőmű négy blokkja együtt majdnem 40%-át termeli a magyar

0: Magyar Péter Facebook oldalán hangsúlyozta, büszkék az erőmű dolgozóinak munkájára. Négy civil szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége is részt vesz tanácskozási joggal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői kiválasztási folyamatában, közölte Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tiszás elnöke a Facebook oldalán. A kormánypárti politikus szerint az NVVH elnöki és elnök helyettesi pozícióira beérkezett pályázatok feldolgozása után a héten a legfontosabb szakaszához ér a kiválasztási folyamat. Kedden és szerdán a nyilvános bizottsági meghallgatásokkal folytatják a munkát, csütörtökön pedig várhatóan döntést hoznak, megválasztják az elnököt és az elnök helyetteseket is. Az idei szőlőszüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a boros pincékben. Hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter, aki a mustgáz veszélyeire figyelmeztetett. Kátai Németh Vilmos kifejtette, hogy a pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. A gyertyapróba önmagában nem megbízható, tette hozzá. A megfelelő védelemhez például személyi gázkoncentráció mérőkészülék használható, mely jelzi a lecsökkent oxigén szintet. Felhívta a figyelmet a miniszter arra is, hogy ha valaki rosszul lesz a pincében, senki ne kockáztassa a saját életét a mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Tűz volt egy kisvárdai hulladéktelepen. Mintegy 600 köbméter hulladék gyulladt ki vasárnap délután Kisvárda külterületén. A helyi hivatásos tűzoltók a lángokat eloltották, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatósága honlapján. Az oltást egy kisvárdai és egy mátészalkai vízszállító jármű, valamint három munkagép is segítette, tájékoztatott a katasztrófa védelem.
1: Az időjárásról.
0: A felhőzet majd szakadozik, ezt követően általában sok napsütés lesz az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arra felé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Jantek Gyöngyvér, klinikai szakpszichológussal, a Várja Telefonnal mozgalom alapítójával.
2: Még csak egy adalék ahhoz, amit mondott, a függőség addiktívvá váláshoz, ami nekem nagyon ijesztő, amikor én nem traktorgumis videókat kapok hajnali egykor, hanem az ijeszt meg, hogy ami elkezd foglalkoztatni, az mennyire gyorsan beszivárog a telefonomba. És
3: igen.
2: Néha úgy is, hogy én úgy gondolom, hogy nem kerestem rá, most elhatároztam, hogy csiszolom az angol tudásomat. És hirtelen ilyen videók jöttek be, nem kerestem rá angoltanfolyamra, nem írtam meg nyelvtani szabályt, egy-két hete ezt úgy elgondoltam, és most jönnek hogyan kell helyesen mondani angolul, hogy rövid videók. Ami egyébként igen, rendkívül praktikus, csak hát ugye ez is be tud szippantani, mert éppen ez foglalkoztat, és közben pedig igen, csak ugye valami mást akartam megnézni.
3: Igen, hát ugye ennek, ezt már sokszor olyat is hallottam, hogy valaki csak beszél a telefonja mellett, és akkor már az is magában valahogy bekerül az algoritmusba, és ugye ennek van egy nagyon, még egyszer mondom, ennek azért is van egy nagyon erős addiktív potenciálja, mert körülbelül azt érzi meg az ember, hogy van idézőjelben valaki, aki a legtitkosabb gondolataimat is kitalálja, és elém dobja ezeket a tartalmakat, és azért mégiscsak muszáj egy picit az AI-ról is beszélnünk, mert hogy most már, hogyha mondjuk a gyerekekre gondolunk, akkor például már az az akadály sincsen meg, mint korábban, hogy azért egy Google kereséshez csak le kell írnom szavakat, csak ki kell választanom, hogy mit olvassak el. A gyerekem tökéletesen tudja használni úgy a ChatGPT-t, hogy hang alapon úgymond kvázi beszélget vele. És nekem az egy nagyon erős ilyen red flag volt, amikor a 11 éves gyerekem a fejemhez vágta, hogy na, ha most te nem érsz rá, majd megkérdezem a ChatGPT-t. És ugye itt az a nagyon fontos különbség, hogy ez nem olyan élményt ad, mint egy sima Google keresés, hanem az a kapcsolódás élményét is nyújtja. Tehát, hogy biztos, hogyha ön is használta már ezeket a mesterséges intelligencia programokat, akkor udvariasan, vagy amilyen stílusban éppen kérjük, nagyon sokszor megdicsér bennünket, kb. Nagyobb hülyeséget kérdezzük, akkor arra is visszamondja, hogy hát igen, ez egy érdekes felvetés, és akkor kidobja a választ, és a válasz mindig egy picit abba az irányba torzít, ahogy ő kiismerte a mi gondolkodásmódunkat egyébként, tehát, hogy nagyon érdekes ez is. Úgyhogy van valaki, aki mindig a kedvünkben jár ilyen értelemben, nem konfrontál, nem kéri meg, hogy rakjuk össze a szobánkat, de mindig meghallgat. És ez például kiskamaszok esetében, tehát, hogyha mondjuk kap egy 10-11 éves gyerek egy saját okoseszközt, könnyen lehet, hogy akkor a mesterséges intelligencia fogja neki elmagyarázni a holokausztól kezdve a gázai konfliktuson át a szexuális nevelés kérdéseit is. Mindamellett, hogy én is használom a mesterséges intelligenciát, azért azt mondjuk nem szeretnék például.
2: És akkor eljutunk oda, hogy hol a szülő felelőssége egyébként a mindennapokban szerintem, mert nyilván, ha ott van a szülő, és tud válaszolni erre a kérdésre, nyilván 24-ben ez nem mindig könnyű, hogy utalva ez erre a mondatára a gyermekétől, hogy megkérdezem a ChatGPT-t. Ha jól gondolom, akkor azzal tudunk segíteni a gyereknek, de ezt kérdésként szánom önnek, hogy elérhetőek próbálunk lenni, és hogy inkább mi legyünk az opció, akitől kérdez, és hogy a szabadidőnket is próbáljuk úgy együtt eltölteni, hogy nem azt mondjuk neki, hogy na menjél le focizni, és közben én nézem az angol oktató igen, videókat, hanem együtt focizunk, igen, és félretesszük a képernyőt.
3: Ez biztos, hogy nagyon-nagyon sokat számít, és nagyon sokan azt is mondják, hogy azért nem korlátozzák egyáltalán a gyereküket a képernyőzésben, mert hogy van egy bizalmi kapcsolatuk, és az mindent felülír. Én ezt őszintén szóval nem igazán tartom reálisnak, de lehet, hogy túlságosan sok gyereket láttam már. Tehát, hogy itt a kettő együtt nagyon fontos, hogy legyen egy kapcsolat, hogy a gyereken fordulhasson hozzám, de pontosan erről szól valahol ez a fajta kezdeményezés, hogy oké, legyen a gyereknek képernyő ideje, de onnantól kezdve, hogy egy saját eszközt adunk a kezébe, legyen csak 10 perc, hogy nem tudok válaszolni, ő neki már ott lesz valami, amit hamarabb meg tud kérdezni. És miért? Azért, mert még nem kész az idegrendszere arra, hogy várakozzon, hogy késleltessen. Tehát nekem sokszor az az érzésem, hogy szülőként túlságosan nagy felelősséget varrunk a gyerekünk nyakába azzal, hogy ezt odaadjuk neki. Amellett is, hogy egyébként szülőként sokkal könnyebb úgy gyereket nevelni, hogy van saját okos eszköz a gyereknek. és ezt a gyerekek is érzik, tehát nekem az a fiam, akit ennyit emlegettek, ő egyszer írt egy listát nekem arról, hogy miért vegyek neki saját okos telefon, meg miért ne legyek ebben annyira szigorú, és az egyik érve az volt, hogy sokkal könnyebb lenne nektek is minket nevelni. És hát valójában a szülők egy jelentős része egyfajta digitális babysitterként használja a képernyőt, amit én nagyon meg tudok érteni egyébként, mert nagyon nehéz elszigetelődött, széttöredezett társadalomban két szülőnek munka mellett gyerekeket nevelni, csak összességében mégis azt mondom, hogy nagyon nagy lesz ennek az ára később. Mert lehet, hogy most könnyebb az, hogy a gyerekem mesét néz, és nem legózik, és nem pakolja ki a fiókból a fedőket, meg a lábosokat. Csak az van, hogyha nagyon hamar hozzászoktatom ehhez az intenzív ingerléshez, akkor később sem fog tudni nagyon külön eljátszani, egyedül eljátszani, mert az már unalmas lesz a számára. És lényegében egy fejlődő idegrendszert el lehet mondjuk úgy rontani vagy kalibrálni, hogy ezeket az ingereket túlságosan hamar nagy dózisban bevisszük az ő rendszerébe. Tehát hosszú távon igazából jobban jár az a szülő, aki kibekkeli ezeket az időszakokat, mert hogy a rámolásnak, pakolásnak, fölmászásnak, masszatolásnak mind szerepe van a fejlődésben, és hogyha ezt mind ki akarjuk kerülni, akkor valamit a gyerekünk veszíteni fog.
2: De most amiket példákat sorol, a rámolás és masszatolás, az azért az nagyon távol van a 14 éves kortól, tehát ez már ennyire pici korban problémának tűnik?
3: Abszolút. Ez nem csak tűnik, hanem az is. Nagyon sok olyan 1-2 éves gyerek van, aki csak úgy tud megülni egy babakocsiban, csak úgy tud egy étkezésen részt venni, hogyha már telefont raknak elé. Csak javaslom minden hallgatónak, ha kicsit is szkeptikus, hogy menjen úgy végig az utcán egyszer, hogy így figyelje, hogy mit csinálnak a gyerekek. És nagyon sokszor az ilyen várakozással töltött időben már ott van a mese. De hát van is olyan mesecsatorna, ami kisbabáknak szól. Hát az a neve, azt hiszem, hogy Baby TV. És ezt mozgásfejlődéssel, fejlesztéssel foglalkozó terapeuták is mondják, hogy bizony már akár ilyen bébikomban lévő gyerekek is naponta rendszeresen kapnak képernyőt. Holott az orvosi ajánlások azok azt mondják, hogy 2 éves kor alatt lehetőleg nulla képernyőidő, más ajánlások, és én inkább azzal értek egyet, 3 éves kor alatt azt mondják, hogy ha csak lehet, akkor ne nézzen a gyerek képernyőt. Úgyhogy igen, tehát hogy ez alapvetően az egész nevelésünk során probléma, amiatt is probléma, hogy mi nekünk szülőként milyen a viszonyunk a képernyővel, ez a mozgalom, ez a várjatelefonnal mozgalom, ez pedig arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a saját okos eszköz az egy vízválasztó, és hogy érdemes tudatosan átgondolnunk azt, hogy ezt mikor érezzük, azt az időpontot, azt az érettségi szintet, hogy ezt a felelősséget a gyerekünkre rábízzuk, és hogyha úgy döntünk, hogy ez mondjuk 11-12-13 éves kor, akkor nagyon javaslom, hogy alkalmazunk szűrő programokat, és azt is, hogy egyezzünk meg a gyerekünkkel arról, hogy időnként lehet, hogyha szükséges, bele fogunk nézni a keresési előzményeibe. Hát ez is egy probléma, hogy onnantól, hogy a gyereknek saját okos eszköze van, azt nyilván egy saját tulajdonnak érzi, és bizalmi kérdés lesz abból, hogy én belenéztem az üzeneteibe. Holott, hogyha abba belegondolok, hogy amúgy elengedném-e a 10 éves gyerekemet egyedül bárhova az offline világban, akkor azt mondanám, hogy még a sarkiboltba se feltétlenül engedik el a gyerekeiket a szülők. Hát az egészben van egy borzasztó aránytalanság és eltolódás. Az online világban sokkal több olyan potenciális veszély van, amitől igazából érdemes volna óvni a gyerekeinket.
2: Két dolgot még mindenképpen szeretnék behozni. Az egyik, hogy hogyan tudná ön támogatni a szülőket abban, hogy emellett a döntés mellett, ha elköteleződnek, a 14 éves kor mellett maradjunk ennél. Egyébként szerintem azért nagyon jó ez a felvetés, hogy legyen 14, mert van egy megegyezhető üzenet a szülőknek. Egy nagyon messziről jött példa, de szerintem mondjuk a Schwab Richard doktor úrnak a napi 1/2 kiló nyers zöldséget együnk egészségünk érdekében, az valami hasonló, hogy ez megegyezhető egy mondat, igen, és akkor akit érdekel, az tovább nézi, igen, hogy ez mit jelent. De mondjuk,
3: és hogyha nem eszünk 1/2 kilót, de már 10 dekát eszünk, már jók voltunk.
2: Nem? Így van, tehát és ha nem 14, hanem 12 igen, lesz, igen, akkor is többet tettünk. Na így van. Szóval szerintem ez tök jó zárójel. Szóval a szülőket hogy lehet ebben a döntésben erősíteni, hogy ne aggódjanak, hogy a kisebbségbe kerültek az osztályba, ha a gyermek minden nap rágja a fülét, ha hozza ezt a listát, amit az ön gyermeke igen, is hozott, szóval hogy tartsanak ki az elképzelés mellett.
3: Igen, ez a legfontosabb kérdés szerintem, és ezt köszönöm, hogy föltette. Ugye erre az egyik válasz az, hogy nem egyedül vagyunk. Árral szemben úszni, úgymond kisebbségben lenni borzasztó nehéz eleve, nem is érdemes feltétlenül, ha csak nem muszáj az értékrendünk vagy más miatt, de ha már van 2-3 szülő, aki így gondolkozik, az nagyon sokat tud segíteni. Ami nekem egyébként személyesen is segít, az az, hogy ha látjuk azt, hogy az okos eszközöknek az alkalmazás az nem egy ilyen semleges zóna, hanem nagyon sok szinten látjuk azt, hogy hatással van a gyerekünknek a lelki egészségére. Tehát mondok néhány példát. Azok a gyerekek, akik rendszeresen sokat kütyűznek, vagy van saját okoseszközük, nagyobb arányban lesz az alvásukkal probléma. Kevesebbet fognak aludni. Az, hogy kevesebbet alszanak, az kihatással van a tanulmányaikra, a koncentrációs képességükre. Ha a gyerek sokat okostelefonozik, vagy van képernyő előtt, az a figyelmi fejlődésére is kihat. Tehát azzal is hátrányba tud kerülni. Azok a gyerekek, akik nagyon sokat kütyűznek, a szorongás értékeik megnövekednek, a kapcsolataikban ez problémákat tud behozni. A testképpel kapcsolatban is érdemes ezt átgondolni, hogy akarom-e én azt, hogy a 11-12 éves lányom a szépség ideáját TikTok videókból szedje, vagy a fiam a nőkről alkotott képét hasonló minőségű videókból szedje. És hogyha átgondolom azt, hogy a mérleg egyik serpenyőjében az van, hogy lehet, hogy kimarad valamiből, és kicsit hurának nézik, ami egyébként nem biztos, de elképzelhető. A mérleg másik serpenyőjében meg az van, hogy rossz tartalmakkal találkozik, a testképére hatással lesznek ezek a tartalmak, a figyelmére, az alvására, ezen keresztül a tanulmányaira, a kapcsolódására, az idegrendszerének a fejlődésére, akkor az szerintem segít ezt mérlegelni, és azt megerősíteni bennünk, hogy egyébként meg nem kell az erdőbe elvonulni, tehát a gyerekünkkel lehet moziba járni, meg filmet nézni, meg mit tudom én, Minecraftozni, vagy játszani vele, csak ezt egyfajta kereten belül tegyük. És nagyon érdekes így zárszóként még az, amikor megkérdeznek mostani már felnőtt generációs fiatalokat. Tehát ezek a 20 éves fiatalok, meg alfa generációsokat, akiknek szinte korlátlan hozzáférésük volt már gyerekkoruktól fogva a képernyőhöz, hogy ők adnának-e most egy 7 évesnek. Túlnyomó többség azt mondta, hogy nem adna, és hogy sajnálja, hogy ő neki ez olyan hamar bekerült az életébe. Tehát szülőként azt tudom mondani, hogy egyszerűen nekünk kell ezt jobban tudnunk, a gyerekeknek meg az a dolga, hogy feszegessék a határukat, meg a mi határainkat, és persze nem kell ezt ilyen bigott módon csinálni, tehát mi is így próbálunk egyfajta átmenetet képezni, hogy a gyerekem abszolút képben van a értelmes, hasznos dolgokkal, de nem napi 3-4-5 órában, meg 7 órában. Tehát ez az átlagos képernyő ideje egy kamasznak, napi 7 óra. Ezen a Várj a telefonnal oldalon megtalálható PDF formában letölthető módon egy ilyen kis megállapodás tervezett, érvekkel röviden összefoglalva, pontokba szedve átláthatóan, hogy mik azok az okok, amik miatt azt javasoljuk, hogy a szülők várjanak az első okostelefon megvásárlásával, és ez bármelyik szülő, aki ezt szeretné esetleg az osztályában, gyereke osztályában megvalósulni, látni, hogy be tudja ezt vinni most esetleg a kezdődő szülőikre, fel tudja vetni a szülőtársaknak. Nagyon, nagyon alkalmas időpont erre az általános iskola megkezdése például, és hogyha nem is tudnak elköteleződni 14 évig, mert ugye az még olyan messze van, 1, 2, 3, 4, 5, akárhány éven keresztül ezeket meg lehet újítani, tehát le lehet tölteni ezt a kis megállapodást, tervezetet, talán egy kapaszkodót nyújt azoknak, akik tényleg szeretnének tenni a környezetükben azért a kérdését.
2: Az jutott még eszembe arról, amit most mondott itt a generációk kapcsán, hogy pár perccel ezelőtt mondta, hogy tisztázni kell azt is egy gyerekkel, hogy belenézünk mondjuk a keresési előzményeibe, de itt nem jön elő az, hogy a gyerek az majd megtanulja hamar kitörölni a keresési előzményt, és elindul egy ilyen átverem a szülőmet, mert úgyis ellenőrizni fog, én meg nyugodt vagyok, hogy nem keresett rá valamire, vagy szóval hogy lehet egy lépéssel a gyerek előtt lenni, vagy ez nem ültet el egy
3: bizalmatlanságot? Végigvesszük az opciókat, akkor van az az opció, hogy teljesen a bizalomra megyek rá. Nyilván ez nagyon fontos. Tehát én nehogy félreértsem bárki, nagyon fontos a szülő-gyerek kapcsolatban a bizalom, vagy kifejezzem, hogy mindent elmondhat nekem. Csak az van, hogy ez nem biztos, hogy mindig megtörténik. És hogyha meg viszont a bizalom alapján azt mondom, hogy itt van fiam, az egész világ a zsebedben, azt csinálsz, amit akarsz, én nem is nézek rá, azért abban is van valami ijesztő, és szerintem egy picit azért ez súrolja, ha nagyon belegondolunk az elhanyagolást bizonyos értelemben. Tehát nagyon, én ezért gondolom azt, hogy könnyebb a dolgunk, ha hagyjuk, hogy rágják a fülünket, és egy picit kijebb húzzuk ezt a határt, mert onnantól kezdve, hogy saját okoseszköz kap a gyerek, nyilván nem fogja jó néven venni azt, hogyha mi egyáltalán valaha bele akarunk nézni a telefonjába, és nyilván igaza van, ki fogja törölni a keresési előzményeket egyrészt, másrészt meg szűrőprogramok például a különböző alkalmazásokon belül nem is szűrnek, tehát azt, hogy ő az Instán, TikTokon, akárhol mit lát, megint nem fogjuk tudni, szóval, hogy ez egy ilyen, de tényleg azt gondolom, hogy a bizalmat nagyon-nagyon kell erősíteni, odafigyelni a gyerekünkre, beszélgetni, kommunikálni vele, felkészíteni ennek a nehézségeire, mert ha már van is egy gyerekkönyvem, a Piszrángok Szevasztok, ami eleve 6 éves kortól készíti erre a világra az egy olyan gyerekeket is, akik offline élnek, mármint, hogy nincs képernyőidejük. De még egyszer mondom, hogy én azt sem tartom reálisnak, amikor mondjuk kitör egy ilyen bullying, cyberbullying krízis egy osztályban, akkor az osztályfőnök azt mondja, hogy figyeljenek, kedves szülők, itt vannak ezek a 11-12 éves gyerekek, szétszekálnak már egy osztálytársat a Viber supportban, mi lenne, ha belenéznének esetleg az üzenetekbe, hogy ott mik történnek. És erre a szülők egy jelentős része felhorgad, és azt mondja, hogy de hát az a gyerekem privát szférája. És akkor még egyszer mondom, 11 éves gyerekekről van szó. Itt a gondolkodásunkat kellene egy picit közelítenünk, hogy az offline világban, ha mondjuk egy szobában azt hallom, hogy egy gyerek sír, és depressziós, mert a többiek folyamatosan csúfolják, nem nyitnék be a szobába? Azt mondanám, hogy ez a ti dolgotok? Most ez költői kérdés, de szerintem mindenkiben az a válasz jön föl, hogy hát dehogy nem nyitnék be. Miért kezeljük ennyire drasztikusan másképp az online teret? És csak még egy gondolat, hogy gyereknek az online tevékenysége az nem a személyes naplója. Ez sok velem hasonló korú szülő, 30-as, 40-es szülő, lehet, hogy azt érzi, hogy belenézni a gyerek telefonjába, nyilván nem random, hanem indokolt esetben, tényleg, nem azt mondom, hogy percenként, az ugyanolyan, mint amikor anyánk esetleg megtalálta a naplónkat az ágyunk alatt, és elolvast, hogy kibe vagyunk szerelmesek. De hogy a kettő, még ha van is közte átfedés, ugye nem ugyanaz, és ez szerintem érdemes így fejben tartani.
2: A beszélgetésünk legelején mondtam, hogy majd a mozgalomról mindjárt kérdezem, de aztán ez elmaradt. Igen, de igen. Szeretném, ha ez azért elhangozna, hogy nem egyedül ön áll a kezdeményezés mögött, hanem mesélj egy kicsit erről, hogy ötek, hogy indult, hányan vannak, milyen szakemberek vannak e mögött, milyen fogadtatást látott, és mit remél hosszú távon a kezdeményezéstől.
3: Ez egy nagyon klasszikusan alulról jövő kezdeményezés. Engem szülők kerestek meg, akik nagyon szerették volna azt, hogy ez a külföldön már futó, angolul wait until 8, ugye az 8. osztályig, meg delay smartphones, ilyen különböző neveken futó mozgalmaknak lenne magyar megfelelője, és mivel én eleve a digitális neveléssel foglalkozom egy ideje, ezért megkerestek, és igazából zeneművész szülő, biológus szülőtől kezdve logopédus kollégáig, meg a könyvkiadós barátomig fogtuk magunkat, és egyszerűen csak összeraktunk egy oldalt éjszaka 3-4 gyerek mellett valamikor, tehát tényleg egy ilyen lelkesedésből jövő dolog el, és utána kerestem meg olyan kollégákat, például, mint amilyen professzor Percel Forintos Dóra, aki 25 évig volt a Semmelweis Egyetemen a klinikai pszichológiai tanszék vezetője, vagy dr. Németh Adrián, aki a Győri Gyerekpszichiátriának az egyik főmunkatársa, egyéb logopédus kollégákat, sorolhatnék itt neveket, de hogy alapvetően itt inkább tényleg azt kell elképzelni, hogy van egy csomó szülő, akik szeretnék máshogy csinálni, és szeretnének ebben egymástól is támogatást kapni. Ezt próbáljuk valahogy így menedzselni a saját kis életünkből, nappalinkból. Nem áll mögöttünk ilyen értelemben semmilyen szervezet, tényleg lelkes szülők, szakemberek vagyunk. Van, akit ez a 14 év nagyon megijed, de én azt gondolom, hogy ez, amit ön felvetett ezzel a napi fél kiló nyers zöldséggel, itt hasonlóról van szó, hogy senki fölött nem törünk pálcát, aki 11 és fél, 12 évesen ad a gyerekének telefon, de azt gondolom, hogy muszáj erős üzenetet küldenünk, mert hogyha szakemberként azt kommunikáljuk, hogy végül is mindegy, csak csináljátok jól, akkor tényleg az lesz, hogy az 5 évesnek is saját tabletje, meg okos telefonja lesz lassan.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológus volt a vendégünk. Ő az alapítója a Várja Telefonnal mozgalomnak.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora hétfőn délelőtt 10 órán.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az egész magyar társadalom összefogott annak érdekében, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni tájékoztatón Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Elmondta, az első hőhullámkor a magyar lakosság 84%-a változtatott a fogyasztási szokásain, és 1000 vállalat önkéntesen ajánlott fel üzemszervezési technikákat, hogy sokkal kevesebb energiát fogyasszanak, vagy ne akkor, amikor arra a legnagyobb szüksége van a magyar áramhálózatnak, mondta a miniszter. Az állami fellépést hiányolta a benzinár kapcsán a Mi Hazánk. Szajlai János, az ellenzéki párt energetikai kabinetjének alelnöke szerint a védett üzemanyagárak kivezetéséről szóló parlamenti vitában a miniszter egyik legfontosabb érve az volt, hogy amennyiben ismét rendkívüli piaci helyzet áll elő, mely állami fellépést tesz szükségessé, gyorsan és célzottan tud reagálni rendelettel. A politikus és pártja elvárja a minisztertől és a kormánytól, hogy azonnali és részletes tájékoztatást adjon arról, mikor és milyen intézkedéseket kíván bevezetni a miniszter annak érdekében, hogy a drasztikusan emelkedő üzemanyagárak ne nehezítsék a magyar családok mindennapjait. Vegyék figyelembe, tette hozzá, a korábbi javaslatokat és az üzemanyagokat terhelő adók és egyéb terhek csökkentésével érjenek el jelentős és tartós árcsökkenést, írta a Mi Hazánk energetikai kabinetjének alelnöke. Rekord forgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt majdnem 550 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Jelenleg belföldi vonat és buszjegy, bérlet, helyjegy, valamint nemzetközi vasúti jegy is vásárolható az alkalmazásban. Ez utóbbi jegyekből augusztus 9-e és 16-a között több mint 10 000-et értékesítettek, 62 millió forintot meghaladó értékben, közölte Vitézi Dávid, aki szerint a közösségi közlekedés versenyképessége nem csak az új járműveken és a pályaállapotokon múlik, hanem azon is, mennyire egyszerű az utazás megtervezése. A következő fejlesztésként a grafikus helyfoglalást említette, melynek révén az utasok a kocsi ülésrajzán láthatják majd a szabad helyeket, és kiválaszthatják, hogy pontosan hol szeretnének ülni. Az idei szőlőszüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a boros pincékben, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter, aki a mustgáz veszélyeire figyelmeztetett. Kátai Német Vilmos kifejtette, hogy a pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. A gyertyapróba önmagában nem megbízható, tette hozzá. A megfelelő védelemhez például személyi gázkoncentráció mérőkészülék használható, mely jelzi a lecsökkent oxigén szintet. Felhívta a figyelmet a miniszter arra is, hogyha valaki rosszul lesz a pincében, senki ne kockáztassa a saját életét a mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot.
0: Az időjárásról.
1: A felhőzet majd szakadozik, ezt követően általában sok napsütés lesz az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arra felé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Zöldellő, rádiónk környezetvédelmi magazin műsora, én pedig Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, a mai magazin műsorunkban elsőként arról szólunk, hogy a WWF Magyarország koordinálásával 20 szakmai szervezet jól megfontolt, transzparens, a természetvédelmi, társadalmi és gazdasági szempontokat is figyelembe vevő szélenergia fejlesztést vár a kormányzattól. Ennek támogatására a szervezetek közösen egy részletes szakpolitikai javaslatcsomagot nyújtottak be nemrég Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Gajdos László élő környezetért felelős miniszterek részére. A témával kapcsolatban majd Csontos Csaba Pétert, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi vezetőjét kérdezzük. Ezt követően pedig arról szólunk, hogy Miskolc családi házas övezeteiben, vagy akár a hétvégi házas területeken sokan termelnek némi zöldséget, gyümölcsöt, azonban igencsak meg kell fontolni a mostani csapadék hiányos időszakban a locsolás kérdését. Mikor, mennyit és hogyan locsoljunk? Erről majd Várszegi Gábort, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatóját kérdezzük. Kedves hallgatóink, ez a mai Zöldellő kínálata, számítunk figyelmükre.
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, a WWF Magyarország koordinálásával 20 szakmai szervezet jól megfontolt, transzparens, a természetvédelmi, társadalmi és gazdasági szempontokat is figyelembe vevő szélenergia fejlesztést vár a kormányzattól. Ennek támogatására a szervezetek közösen egy részletes szakpolitikai javaslatcsomagot nyújtottak be nemrég Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Gajdos László élő környezetért felelős miniszterek részére, amely a hazai szélerőmű fejlesztések felelős és átlátható megvalósításához fogalmaz meg konkrét ajánlásokat. A dokumentum célja, hogy a szélenergia kapacitás tervezett gyors növelése mellett minimalizálja a természetre és a helyi közösségekre gyakorolt kockázatokat, biztosítsa a beruházások társadalmi elfogadottságát, valamint az engedélyezésre és telepítésre vonatkozó szabályozások hosszú távon kiszámítható keretrendszerét. A részletekről Csontos Csaba Péter, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi vezetője nyilatkozik rádiónknak.
2: Ez a javaslatcsomag egy nagyon széles szakmai összefogás eredménye, gyakorlatilag természetvédelemmel foglalkozó és fenntartható energiagazdálkodással foglalkozó civil szervezetek voltak a kezdeményezők, és ezen kívül pedig akadémiai szektorból tanszékek, kutatóintézetek és az iparági szereplők is támogatóként, sőt önkormányzat is volt, aki támogatóként csatlakozott ehhez a szakértői javaslatcsomagunkhoz, aminek az volt az elsődleges célja, hogy a küszöbön álló szélenergia fejlesztésekhez mutasson egy olyan irányt, ami a döntéshozók számára minden bizonnyal hasznos lesz, és abban bízunk, hogy egy nagyon széles körű szakmai párbeszédet tudunk ezzel indítani, hiszen számunkra elsősorban az a kérdés, hogy a szélenergia fejlesztésekkel kapcsolatban mik azok a helyek, ahova ezeket a fejlesztéseket el lehet majd helyezni, hol lennének a legalkalmasabb területek arra, hogy ezeket a berendezéseket be tudják fogadni, és milyen feltételek mellett lehet ezeket üzemeltetni, úgyhogy a természetvédelmi, a társadalmi és a gazdasági érdekek is érvényesülhessenek. Ugye ez egy nagyon komplex energiatervezést igényel, és hát 9 plusz 1 pontban ehhez a komplex energiatervezéshez adunk útmutatót, szakmai ajánlásokat.
1: Beszéljünk is ezekről a pontokról akkor, hogy miket fogalmaztak meg tulajdonképpen együtt.
2: Így van, az egyik és legfontosabb, gyakorlatilag ez két javaslatpontunk rögtön az elején, az, hogy mind a gazdasági és energetikai minisztérium mint pedig az élő környezetért felelős minisztérium számára azt javasoljuk, hogy külön-külön és együtt is hozzanak létre egy olyan munkacsoportot, ahol a szélenergia fejlesztésekkel akár tárcaközi szinten és kibővítve szakértőkkel együtt tudunk közösen gondolkodni. Le kell tudnunk fektetni olyan szabályokat, amik hosszú távon kiszámíthatóak lesznek a fejlesztők számára is, a beruházók számára is, az önkormányzatok számára is, a lakosság számára is. És hát bizony vannak olyan kérdések, például a természetvédelmi madár és denevér megfigyelési protokollok kapcsán, amik még kiforratlanok. Ezeket országos szinten egységesíteni szükséges, és ehhez biztosan kell egy nagyon komoly szakmai párbeszéd. Szóval ezek gyakorlatilag az alapozó pontjaink, hogy ez elinduljon, hiszen ezek nem egy-két éves folyamatok. Itt igazából minimum a mostani tervek alapján is ugye bejelentett 4000 megawattos fejlesztési terv alapján is 4-8 éves időtávról beszélünk a megvalósulás tekintetében, de hát azért, hogyha hosszan a 2050-es klímacélok felé nézünk, és az, hogy hogyan kell átalakítanunk az energiarendszerünket, hogy kevésbé legyünk sérülékenyek, hogy a határokon belül termeljük meg a megújuló energiaforrásokat, és ezeknek a környezetterhelése minél alacsonyabb legyen, ahhoz bizonyosan egy nagyon hosszú évű, sok-sok választási és kormányzati cikluson átívelő energiatervezési minimumra van szükség. Ugye egyrészt ki kell tűznünk azokat a célokat, amifelé társadalmi szinten is el tudunk indulni, és azokhoz a célokhoz kell magunkat tartani, szóval így például egy pluszpontként a javaslatcsomagunk azt is tartalmazza, hogy egy energiatervezési és környezetgazdálkodási központ felállítását javasoljuk, hiszen ez az energia hálózatfejlesztés, ami most már elkerülhetetlen, eddig szükség lett volna rám. Ez nem csak az energetikusokat érinti, nem csak a mérnököket, hanem szociológusokat, geográfusokat, biológusokat is be kell vonni, és nagyon-nagyon széles körű egyeztetések, felmérések, kutatási eredmények ütköztetése, és végül is a kompromisszumos megoldási javaslatok megtalálását szeretnénk ezzel elérni. Szóval ilyen szempontból a javaslatcsomagunk nagyon komplex, és többek között érinti például a közösségi energiával kapcsolatos lehetőségeknek a fejlesztését, a szélenergia esetében is szerintünk az lenne az egyik legfontosabb, hogy a helyi közösségek, az önkormányzatok is tudjanak részt vállalni ezekből a fejlesztésekből, akár a saját tőkéjükkel, hiszen így már rögtön érdekeltek lesznek azok a helyi szereplők, akik aztán pedig kénytelenek lesznek nézni ezeket az erőműveket, és hát a javaslatcsomagunk számos eleme pedig magával az elhelyezéssel kapcsolatos, ennek már tudományos alapú megközelítése létezik, ezt meg kell honosítani, ehhez rengeteg jogszabályt kell módosítani, amivel alapvetően nincs gond, hiszen az elmúlt 10-15 éve teljesen elment mellettünk a világ, viszont ez azzal is jár, az a pozitív előnnyel is jár, hogy most, amikor új szélenergiafejlesztési ciklusba kezd az ország, akkor egy kiforrottabb, egy sokkal környezetkímélőbb és egy sokkal hatékonyabb technológiát képviselő turbinaparkot lehet majd létrehozni az országban.
1: Ugye az egyik pont az többek között azt taglalja, hogy szélenergián alapuló energiaközösségek létrehozását segítsék elő. Ezek az energiaközösségek akár mondjuk egy-egy településnek a lakosságát is jelenthetik, vagy akár csak néhány családot mondjuk?
2: Így van, én azt gondolom, hogy a helyi települések, akiknek a területén, ugye az önkormányzat, minden egyes szélpark egy önkormányzat területén fog megvalósulni. Ez azt jelenti, hogy szeretnénk, hogyha ezek a közösségek bele tudnának szólni már a tervezés első pillanatában abban, hogy hogyan kell, hogy lehet ezeket a berendezéseket elhelyezni. És vannak már nyugat-európai példák, arra, hogy például Dániában voltak olyan jogszabályok abban az időszakban, amikor felfutóban voltak a szélenergia fejlesztések, hogy kötelezővé tették egy bizonyos aránynak a meghirdetését, mármint hogy a bekerülési költségnek egy bizonyos részét meghirdették, hogy azt fedezhetik a helyi önkormányzatok, a helyi közösség, családok, magánemberek, és ez nyilván az, hogy kötelezővé kellett tenni, ez egy nagy kérdés, ez egy szakmai vita témája lehet. Itt amire szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ennek a lehetőségét kell kidolgozni, itt a villamosenergia törvényt biztosan felül kell majd vizsgálni, hiszen abban vannak az energiaközösségre vonatkozó szabályozások, amik még korán sem nevezhetőek progresszívnek, van lemaradásunk akár az uniós tagországokhoz képest, de hogyha ezt a lehetőséget kinyitjuk, akkor teljesen megváltozik a hozzáállásunk, és mondhatjuk azt, hogy aki úgy gondolja, akár befektetésként is gondolhat a megújuló energiaforrásokra, és ezzel gyakorlatilag egy teljesen új dimenzióba lehet helyezni a megújuló fejlesztéseket, és pont ez a lényeg, és pont ez a nagy különbség igazából a centralizált nagy hőerőművek vagy atomerőművekkel szemben, hogy ott ugye nem adnak teret a kis játékosoknak, holott igazából az energiarendszer értünk van, emberekért mi használjuk, és már ugyan napelemes rendszereknél ezt már észleljük, hogy mi is tudunk a hálózatra termelni. Szóval ezt az egész energetikai szemléletet, hogy a nagy erőművekből megy a fogyasztók felé az áram, ezt már meghaladtuk, és a decentralizált erőművek így, mint a szélenergia is, hogy sok az ország számos pontján el lehet őket helyezni, lehetőséget ad helyi gazdaság fejlesztésre, hiszen például ezek az erőművek, hogyha elkészülnek, akkor a helyi önkormányzatoknak iparizési adóbevételeket is tudnak biztosítani, ami számottevő fejlesztési forrás lehet egy kis község vagy település esetén. Ez sem elhanyagolható szempont, hogy ezeknek a keretrendszerét szeretnénk, hogyha már itt a fejlesztések elején sikerülne kidolgozni, ehhez biztosan hosszas és konszenzusra törekvő párbeszédre van szükség.
1: Ahogy olvastam, az egyik pontjuk, az kifejezetten itt a térségekkel kapcsolatos, méghozzá könnyített térségekkel, stratégiai környezeti vizsgálat lefolytatása ezekre a térségekre. Először tisztázzuk, arra kérem azt, hogy mik ezek a könnyített térségek?
2: Így van, ez a könnyített térségek az egy EU-s irányzat, egy elvárás, minden országnak, minden tagállamnak ki kell lett volna már jelölni 2026 februárjáig olyan könnyített térségeket, ahol a megújuló energetikai fejlesztések, akár a napszél vagy egyéb fejlesztések gyorsított ütemben, gyorsított engedélyezéssel és rövidebb idő alatt lefolytathatóak. Ehhez egy komplex módszertant is ajánlottak a bizottság részéről. Nagyon komoly térinformatikai háttérszámítások szükségesek ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, hogy egy technológiának, és itt most elsősorban a szélenergiáról beszélünk Magyarország esetében, hol vannak azok a helyei, azok a potenciális fejlesztési zónái, ahol a lehető legkisebb ökológiai kockázattal járnak, azt a társadalom számára is elfogadhatóak, és amúgy a csatlakozási pontok esetében a gazdaságosság is biztosított, és a hálózat is tudja integrálni az általuk megtermelt energiát. Ez azt jelenti, hogy kb. 20-30 szempontot kell minimum figyelembe venni. Egy nagy országtérképet, ha elképzelünk, akkor ezek a szempontok mind megjelennek rajta, és először nagy vörös foltok jelennek meg, azok a területek, amik nem lehetnek könnyített térségek, mert valamilyen szempontból például túl közel vannak egy lakott területhez, ugye most egy 700 méteres védőtávolság van, azokat mind ki kell zárni, az összes település belterületét és ezt a védőzónát is. És ha tovább megyünk, akkor a természetvédelmi területeket, a Natura 2000-es területeket, a tájképvédelmi területeket, az ezekhez kapcsolódó védőtávolságokat is mind ki kell zárni, egyre vörösebb lesz az ország térkép, ha elképzeljük, de maradnak fehér foltok benne, és ezek a fehér foltok lehetnek később a könnyített térségek. Ez lett volna az a módszertan, amivel eredetileg is el kellett volna kezdenünk gyakorlatilag megalkotni a könnyített térségeket. Nekünk a WWF Magyarországként volt egy futóprojektünk erre, és tettünk is ajánlásokat az előző kormányzatnak. Ők nem ez alapján jelölték ki, hanem járás szinten jelölték ki. Észak-nyugat magyarországi járásokat jelöltek ki elsősorban könnyített térségnek, ami szakmailag elfogadhatatlan volt, mert egy járás nem lehet önmagában könnyített térség, hiszen rengeteg különböző természetvédelmi és egyéb sajátossága lehet egy járáson belül is nagyon változatos, diverz lehet a tájhasználat, szóval ez a logika, ez inkább egy leegyszerűsítő, kapkodó logika volt. Most lehetőségünk van arra, hogy megfordítsuk ezt, és tényleg az ország számos részén ki lehetne jelölni könnyített térségeket, amire például a stratégiai környezet vizsgálatokat le lehetne folytatni egy slunggal, gyakorlatilag ezzel is könnyíteni azt, hogy ha kijelölünk ilyen területeket, akkor a lehető legbiztosabbak legyünk abban, hogy nem okozunk maradandó károsodást például a természetnek. Nyilván ez az elmélet és a gyakorlat azért nem teljesen fedi egymást, hiszen az élőlények egy folyamatosan mozgó, változó rendszert alkotnak, így az is nagyon fontos, és a szakvéleményünkben, a javaslatainkban ez is szerepel, hogy nagyon fontos a monitoring, a hosszas és állandó transzparens monitoring, hogy hogyan hatnak a megépülő turbinák például a saját környezetükre. Ezt bizonyosan átláthatóvá kell tenni. A szélenergiából nem célszerű és nem is szabad újabb akkumulátorgyárakat kreálni, amik iránt az embereknek a bizadalma szerte foszlik, és gyakorlatilag társadalmi ellenállást vált ki, ahelyett, hogy inkább egy felhajtó erőt, egy pozitív löketet adna például a vidéki vagy periférikus térségeknek. Jó lenne gyakorlatilag a saját hibánkból tanulni, és minden szélenergiával kapcsolatos fejlesztést és annak a hatásait átláthatóvá, elérhetővé és egyértelművé tenni az emberek számára.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, a WWF Magyarország koordinálásával 20 szakmai szervezet a természetvédelmi, társadalmi és gazdasági szempontokat is figyelembe vevő szélenergiafejlesztést vár a kormányzattól. Ennek támogatására a szervezetek közösen egy részletes szakpolitikai javaslatcsomagot nyújtottak be Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Gajdos László élő környezetért felelős miniszter részére, amely a hazai szélerőmű fejlesztések felelős és átlátható megvalósításához fogalmaz meg konkrét ajánlásokat. Folytatjuk tovább már megkezdett beszélgetésünket Csontos Csaba Péterrel, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi vezetőjével.
2: Többek között az is az egyik javaslatpontjuk, hogy ugye tájékoztassák az embereket, tehát hogy mindenféleképpen egy lakossági szemléletformálás is jelenjen meg. Ez miért fontos?
3: Én azt gondolom, hogy ma már egy olyan világban élünk, amikor rengeteg információ nem csak hogy szállingozik, hanem záporozik ránk naponta a közösségi média felületekről. Ezeknek a nagy része sajnos nem ellenőrzött formából származik, és ennek meg is van az eredménye, mert rengeteg félinformáció, féligasság, dezinformáció kering, akár a szélenergiával kapcsolatban. Ezt mi minden nap tapasztaljuk, hiszen nyilván a szélenergiával kapcsolatos véleményünket kommunikáljuk, és erre kapunk hideget és meleget a kommentmezőben. És az látszik, hogy a tévhitek világát éljük, valaki

0: célenergiával és napenergiával kapcsolatos kérdések, hogy ezt a keresőbe beírják a kedves hallgatók, akkor ott van egy nagyon tételes napra és szélre vonatkozó tévhiedelmeket tisztába tévő gyakran ismételt kérdésszekciónk, ami tudományos referenciákkal van alátámasztva, ezt mindenképpen javaslom mindenkinek, és a kormányzat, illetve az önkormányzatok részéről is nagyon fontos, hogy megértessék az emberekkel, és tisztába tegyék, hogy például a szélenergia fejlesztésnek milyen hatásai lehetnek. És ezen túlmenően a szemléletformálás az nem csak azért kell, hogy egy új vagy mondjuk szokatlan technológiát a társadalom elfogadjon, hanem ami most történt gyakorlatilag, amiről biztosan kell, hogy szó essen a következő években, hogy mi nem csak a moziban ülő közönsége vagyunk az energiarendszernek, hanem aktív formálói. Ez azt jelenti, hogy a tudatos energiafelhasználás, a takarékoskodás, az időben való fogyasztások elcsúsztatása, tudatos elcsúsztatása, átütemezése, ez biztos, hogy hatalmas szerepet kell, hogy kapjon a jövőben, mert önmagában a szélenergia nem fogja megoldani az összes problémánkat. Már ha most lett volna, nagyon-nagyon sokat segített volna, és meg tudta volna támasztani a magyar energiarendszert, de fel kell ismernünk, és be kell látnunk, hogy nekünk is változtatnunk kell, és az energiarendszert úgy lehet átalakítani, hogyha a fogyasztás oldalával is foglalkozunk, és ezek amúgy összességében nem hatalmas és megugorhatatlan dolgok, mert az okos gépek terjedésével, az okos mérők várható elterjedésével nagyon sok segítséget fogunk tudni ebben kapni, és az is tudományosan bizonyított, hogy akik rendszeresen olvassák le például a villanyórájukat, akár havonta, hetente, függetlenül attól, hogy diktálnak, vagy általányt fizetnek, egyszerűen tudatosabbak és 10-15-20%-kal kevesebb energiát is képesek megspórolni, vagy annyival kevesebbet használnak fel, mert egyszerűen a bőrükön érzik, és szembesülnek a valósággal, és ez folyamatosan sarkalja őket, hogy változtassanak a pazarló, esetleg felesleges szokásaikon. Szóval ezt így egy komplex rendszerben kell együtt látni, és ebben nagyon fontos, szerintem elkerülhetetlen elem a szélenergia, de nem elégséges.
1: Ugye nagyon sok minden elhangzott itt tulajdonképpen a javaslatcsomag részeként, de azt is láttuk, ahogy ön is említette, hogy tulajdonképpen itt a szélenergia rendszerek kiépítése is nagyon fontos lenne. A javaslatcsomag azonban több olyan elemet tartalmaz, amit hosszú évek alatt lehet megvalósítani. Hogyan lehet ezt a kettőt valahogy szinkronba hozni, hogy ugye el is végezzék azokat a vizsgálatokat, amit előzetesen esetleg el kell egy szélerőmű telepítéséhez, vagy akár szélerőműpark telepítéséhez, és meg is tudjanak kezdődni ezek a munkálatok minél hamarabb?
0: Így van, ezek biztos, hogy időigényes tervezést hoznak, és hát reméljük, hogy tényleg nem kapkodás lesz, hanem egy tudatos döntés sorozat után fognak ezek a fejlesztések megvalósulni. Azt kell látni, hogy a szélerőmű parkoknak a létesítése, az engedélyeztetési eljárás, már csak a gépeknek a legyártása önmagában több évet vesz igénybe. Amit most tudunk viszonylag gyorsan szerintem a következő hónapokban, hogyha erre lesz a döntéshozók részéről is igény, és nagyon bízok benne, mert az élő környezetét felelős minisztériumtól már kaptunk egy pozitív visszajelzést, hogy ezek a fajta párbeszédek be fognak indulni. Szerintem viszonylag gyorsan meg lehet azokban az alapvetésekben állapodni, amik a kijelölések első köréhez szükségesek. Szóval például a könnyített térségeknek a kijelölése is talán ebbe tartozik, illetve olyan csatlakozási pontok kijelölése, ahol a lehető legtöbb potenciálisan alkalmas terület áll rendelkezésre. Ezek térinformatikai módszerekkel, meglévő adatoknak a hasznosításával, vegyítésével, szerintem ez viszonylag gyorsan meg lehet csinálni. És azt kell látni, hogy amikor nagyjából megvan, hogy melyik térségbe érkezhet egy fejlesztés, Például, hogy egy csatlakozási pont hány megawattnyi szélenergiát képes befogadni, akkor kb. Egy

0: ilyen 10-15-20 kilométeres körzetben kezdenek el gondolkodni a fejlesztők, hogy akkor hova is helyezzék el a szélturbinákat. Ha megvan a nagy keretrendszer, akkor ugye ezek a pontok, ezek a körzetek már gyakorlatilag ki lesznek jelölve, és hát a szélturbina fejlesztők pedig nagyon sok egyeztetést kell, hogy lefolytassanak, ugye helyi önkormányzatokkal, és még több gyakorlati aspektus kell megvizsgálni, tulajdonviszonyokat, különböző vezetékeket, közművezetékeket, hogy futnak. Ezek már ilyen aprólékos tervezési lépések, ezek is eltartanak egy ideig, és eközben, miközben ezek a pontos kijelölés, szóval tényleg az a kijelölési szakasz veszi kezdetét, hogy akkor pontosan hol kell majd alapozni a turbinának, hova tudjuk ezeket az oszlopokat elhelyezni, milyen távolságra tudjuk őket elhelyezni, hiszen ezek a tornyok azért, ha túl közel helyezik el egymáshoz, egymást is tudják zavarni, ezt nyilván egy fejlesztőnek kell eldönteni, hogy milyen fajta módszert, illetve milyen megtérülést szeretne egy-egy projekt kapcsán látni. Ha ezek a részletes tervezési folyamatok zajlanak, azok közben például el lehet kezdeni a lidaros szélsebességméréseket. Ez minimum egy évig szükséges, hogy az adott területen egy nagyon fejlett technológiával 150-200 méteres magasságban megmérjük a szélsebességet, az átlagos szélsebességet, mert hogy a szélturbina gyártók csak akkor tudnak garanciát vállalni az megtermelhető energiára az adott földrajzi pontban, hogyha ezek a részletes szélsebességadatok a rendelkezésükre állnak. Szóval van gyakorlatilag egy döntési sor, amíg eljutunk ahhoz, hogy tényleg elkezdődik az alapozás, és felállítják a turbinákat. Ráadásul a turbinagyártás is úgy működik, mint ahogy már most megtanultuk az elmúlt hónapokban a vasúti járműbeszerzések. Be kell állni a sorba, és ki kell várni, hogy ezeket a turbinákat legyártsák, mert hatalmas a világon a kereslet erre. Minden európai ország, de igazából az ázsiai országokban is dinamikusan növekszik a szélenergia aránya. Szóval azt kell látni, hogy gyorsan is kell döntéseket hozni, amihez biztos, hogy kell egy aktív és egy nagyon hatékony szakmai párbeszéd a következő fél egy évben, de utána még mindig lehet korrigálni és esetleg változtatni, mert hogy a fejlesztések időtávja az inkább 3-4-5 év, ezért is mondtam az elején, hogy azért a mostani fejlesztési elképzelések teljes mértékben, én azt gondolom, hogy inkább egy ilyen 4-8 éves időtávban fognak tudni megvalósulni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csontos Csaba Péterrel, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi vezetőjével beszélgettünk.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, Miskolc családi házas övezeteiben, vagy akár a hétvégi házas területeken sokan termelnek némi zöldséget, gyümölcsöt. Igencsak meg kell fontolni azonban a locsolás kérdését. Mikor, mennyit és hogyan locsolunk? Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programja, amely nemrég víztudatos kertészkedés című kisokossal jelentkezett. A hobbi és balkon kertészeknek egyaránt sok hasznos tanácsot tartalmazó tematikus összefoglaló közérthető módon mutatja be, hogyan lehet a kertek vízigényét csökkenteni, a csapadékot hatékonyabban hasznosítani, valamint a növényeket felkészíteni az egyre gyakoribb aszályos időszakokra. A témával kapcsolatban Várszegi Gábort, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatóját kérdezzük.
2: Tekintettel arra, amiért a NEBIC magát ezt a kertművelő programot is elindította, hogy azoknak a kertészkedni vágyó embereknek, akik akár otthon kiskertben, akár városias környezetben a teraszon, a balkonon tartanak néhány növényt, hogy nekik adjunk mindig napra kész a kertészkedéshez kapcsolódó szakmailag megalapozott információt, ennek a sorozatnak a keretében került a biztatos kertészkedési kisokos kiadásra, hiszen most így a nyár közepe felé megtapasztaltuk az első hőhullámnak a hatásait is, és hát az egyik legfontosabb abban, hogy a növényeket életben tudjuk tartani ezekben a száraz idő, hősokkos időszakokban, az valójában a talaj, mert a talaj az nem csak arra szolgál, hogy tápanyaggal lással a növényeket tartó funkciót töltsön be, hanem nagyon fontos szerepe van a vízmegtartásban is. Talajtípustól ez természetesen változik, van olyan talaj, ami kevésbé tudja, a homokos talajok kevésbé tudják megtartani a vizet, például az agyagos talajok pedig sokkal jobban, de ami fontos, hogy alapvetően, hogyha a talajunknak jó a szerkezete, próbáljuk a lehető legkevesebb szer forgatni annak érdekében, hogy minél kevesebb legyen a párolgási veszteségünk, megfelelő szerves anyagtartalommal látjuk el komposzttal, szerves trágyával, tehát kellően magas a szerves anyagtartalma, és minél hosszabb időszakon át borítjuk a talajt, hogy a párolgási veszteséget csökkentsük, akkor a talajunk megfelelő állapotban lesz ahhoz, hogy a rá lehullott csapadék, vagy a rá kiöntözött öntözővíz, az be tudjon szivárogni a talajba, és azt a talaj a megfelelő gyökérzónában tudja tárolni, és fokozatosan visszaadni a növénynek, ezáltal biztosítván az állandó optimális vízellátást.
1: Hogyan veszít egyébként a talaj a víz tartalmából?
2: Hát ugye a legnagyobb vízvesztesége a talaj szempontjából az a párolgás, főleg nyáron, ugye amikor nincsen fedve a talajunk, régen ugye a mezőgazdaságban a gazdálkodók legtöbbször azt tartották ideálisnak, hogyha gyönyörű, szép, csupasz termőföldek voltak a vetés előtt, és abba vetették a növényeiket. Ezt a mai megváltozott időjárási körülmények között már alapvetően kerülni szeretjük, hiszen minél jobban takarjuk a talajt, annál kisebb lesz a párolgási veszteségünk. Ez az egyik rész, amivel meg tudjuk akadályozni a talajnak a vízvesztését. A másik az a megfelelő szerves anyagtartalom, ami azért fontos, mert az a víz, ami beszivárog a talajunkba, az ahhoz, hogy ne szivárogjon le, és már a növények számára elérhetetlen mélységbe kerüljön, és majd a végén ugye a talajvizet gazdagítsa, ahhoz szerves anyag kell, ami megköti a talajban a vizet, és fokozatosan adja vissza a növények számára. A harmadik fontos rész az pedig a szerkezetesség, mert hiába érkezik sok csapadék, és ugye manapság ez nagy intenzitással, hirtelen, nagyon rövid idő alatt érkezik meg általában, hogyha nem megfelelő a szerkezet, és nem tud beszivárogni ez a csapadék, hanem gyakorlatilag egy elporozódott talajfelszínen lefolyik a talajunkról a leérkezett nagy mennyiségű csapadék, akkor megint hiába jött a csapadék, mert nem tudja a talaj felvenni, és ezáltal nem tudja utána később a növény hasznosítani.
1: Ugye sokszor halljuk akár ilyen agrometeorológiai jelentésekben is, hogy a földnek a mekkora rétege az, ami száraz, mekkora rétegébe jut el a csapadék. Mi a jó igazánból a termőföldnek? Milyen mélyre kell, hogy eljusson az eső? Vagy úgy egyáltalán mi lenne az ideális, inkább úgy kérdezem, ha milyen gyakran esne mondjuk eső?
2: Hát ez növényétől és talajtípusától függ, és változik. ezért is ilyen változatos a földünkön a különféle eredetileg kialakult ősnövényzet. De talán erre azt tudnám mondani, hogy az, amiket szoktunk hallani hírekben, hogy hány milliméter hiányzik a talajból, ez gyakorlatilag az elmúlt éves átlagoknak a összevetése a jelenlegi lehullott csapadék mennyiséggel. Ami a legfontosabb, hogy, és talán ez a kiskertek szempontjából ez az érdekes, hogy nem az a jó, ha folyamatosan nedvesen tartjuk a talajt, és mindig kis mennyiségű vizeket öntözünk ki, mert ezzel gyakorlatilag mindig csak a talajnak a felső pár centiét nedvesítjük be. Ezzel két problémát okozunk. Egyrészt a párolgási veszteség innen a legnagyobb, tehát hogyha szabadon van a talajnak a felszín, akkor nagyon nagy lesz és gyors a elvesztése ennek a víznek. A másik a növényeknek a gyökérzónája, akkor alapvetően nem a növény számára természetes mélységben alakul ki, hanem a talajnak ezen felső pár centiében alakul ki a gyökérzet legnagyobb része. Viszont így, amikor a gyors párolgás miatt ez a felső rész hamar kiszárad, a gyökérzet sem talál már vizet, hiszen nem alakult ki a megfelelő mélységben a gyökérzet, és ezáltal a növényeink jóval kevésbé lesznek ellenállóanak, és sokkal inkább szenvednek majd a vízhiánytól. Azt szokták mondani, hogy az a megfelelő öntözés, amikor annyi vizet kiteszünk, tehát ritkábban, de nagyobb mennyiséget beöntözünk, az az ideális. Ha a talajban egy 5-10 cm-es mélységben nedves a talaj, akkor rendben van, akkor nem kell öntözni. Viszont ahhoz, hogyha ez kiszárad, hogy ezt a mélységet elérjük az öntözött vízmennyiséggel, ahhoz értelemszerűen nagyobb mennyiséget, tehát hosszabb ideig tartó öntözést kell. Ezért alkalmas például a csepegtető öntözés nagyon erre, hiszen ez folyamatosan adagolja ki egy adott időszakon belül a megfelelő vízmennyiséget, és ezért mondjuk azt, hogy nem kell naponta kis mennyiségben, hanem öntözzünk 2-3 naponta, de akkor tudatosabban nagyobb mennyiségű csapadékvizet öntözzünk ki, és takarjuk a talajfelszínt hozzá.
1: A talaj víz megtartó képességének az erősítésekor a mulcsozás is szóba került, talajtakarás is. Igen. Ebben adjunk némi tippet a hallgatóknak. Hogyan lehet ezt megvalósítani? Mi vásároljuk a mulcsot, vagy esetleg mi is tudunk csinálni? Mit lehet erről elmondani?
2: Nagyon sokféle anyag használható talajtakarásra. Itt tényleg alapvetően az a cél, hogy a mulcsal magával megakadályozzuk a talajnak a párolgását, vagy mondjuk inkább úgy, hogy csökkentsük a párolgási veszteséget. Ugye lassítjuk fel a talajnak a felmelegedését, javítjuk a csapadék beszivárgását, hiszen ott tartja, védi a talajt a különféle szélsőséges időjárási hatásoktól. Sok mindenféle anyag használható erre, talán a legelterjedtebb a díszkertekből ugye a fakéreg, viszonylag esztétikus, viszont ezt általában ugye meg kell vásárolni. A hátránya talán az, hogy amikor lebomlik maga ez a fakéreg, akkor igazából nitrogén vonhat el a talajtól, tehát némi tápanyagot vonhat el a talajtól. A legelterjedtebb az talán a szalma és a fűnyesedék, mint talajtakaró használata. Ugye a szalma, ez talán a legkiválóbb választás gyakorlatilag, de ugye ez nem mindenkinél termelődik. Ha valahol termelődik, akkor tökéletes arra, hogy a különféle zöldségek, tehát a paradicsom, paprika, uborka, a zöldséges veteményesbe letakarjuk a talajt. Olcsó, könnyen kezelhető, és fokozatosan még a talaj szerkezetét is javítja. A fűnyesedék az általában ugye termelődik a kertekben. Itt viszont arra kell figyelni, hogy nem mindegy, hogy milyen vastagságban terítjük el. Ha túl vastagon terítjük el, akkor igazából a rothadásnak indul a fű, és akkor ezzel különféle problémákat, akár kellemetlen szagokat is okozhatunk a kertünkben. De hogyha kellően vékonyan, ilyen 2-4 cm vastagságban terítjük el a fűnyesedéket, akkor ez egy gyorsan lebomló szerves anyaggal a talajt gazdagító, helyben rendelkezésre álló mulcsanyag. Ezen kívül lehet még komposztot is használni talajtakarásra. Ez gyakorlatilag magas ágyásokban, balkonládákban, zöldséges kertekben tökéletes, ideális. Ha valakinél termelődik komposzt, akkor ideális felhasználás ez talajtakarásra.
1: Én olvastam itt a kertművelőnek a honlapján, hogy hát például balkonládában, illetve dézsás növényeknél is lehet talajtakarás, például dekoratív kavicsokkal is. Ez mit jelent, hogy egyszerűen rátesszük mondjuk a, nem tudom, muskátli ládájába a földre a kavicsot, a kis dekorkavicsot?
2: Így van, tehát akár dekorkavicsot, akár lehet kapni ilyen agyagból készült ilyen kis granulát, kis golyókat, ezek is alkalmasak arra, hogy a talajfelszínt takarjuk. Ugye kavicsnak is alapvetően az a lényege, hogy a napsütés az nem a talajt éri közvetlenül, hanem a kavicsokat. Bár a kavics is átmelegedik, és utána már fűti a kavics magát a talajt, de ennek ellenére van talajtakarási funkciója, párolgási veszteséget csökkenti, és esztétikussá is teheti magát a balkonládát. Illetve hát ugye nagyon sok esetben szokták egy geotextíliás takarás után egész ágyásokat beszoktak fedni folyamkavicssal vagy zúzott kavicssal esztétikum miatt, de mellette talajtakarási pozitív hatása is van.
1: És hát akkor térjünk rá itt a locsolásra, az öntözésre. Hogyan tudjuk ezt a, hogy mondjam, lehető legkörnyezetbarátabb módon megoldani? Én itt csak az esővízre tudok elsőként gondolni, hogy azt a legjobb talán összegyűjteni.
2: Kettős dolog van, tehát hívjuk úgy, hogy fenntartható öntözés. Gyakorlatilag több dologra kell figyelni. Mivel öntözünk, mikor öntözünk, mekkora mennyiségben öntözzünk. A fenntartható öntözésnek mindenképpen azt kell tudni, és a mai időjárási körülmények között is, hogy egyre gyakrabban halljuk, hogy vízhiánnyal küzdünk. Nem az a cél, hogy mindig nedves legyen a kert. Korán sem erről van már szó, hanem az a cél, hogy a rendelkezésünkre álló vizet minél nagyobb részben a növények számára felvehető állapotba hozzuk. Tehát tartsuk meg a területünkön, ne engedjük elszivárogni, ne engedjük elfolyni, ne engedjük elpárologni, a növény számára a talajban tartsuk meg, és a épített környezetről beszélünk, a tetőkről összegyűjthető esővíznek az összegyűjtése is, ilyen szempontból ennek az egyik lépése, hiszen az ott leeső folyadékot, vizet nem engedjük el a csatornába, hanem ott tartjuk helyben, és utána ugye a legegyszerűbben ezek a esővízgyűjtő hordókból, utána egyszerűen azt kiöntözhetjük a növényeinkre. Tehát egy része az, hogy gyűjtjük ezekbe az esővízgyűjtő hordókban. Fontos, hogy reggel, ahogy említettem, reggel öntözzünk. Fontos, hogy nem az a lényeg, hogy minden nap kis mennyiséget, hanem akkor öntözzünk akár 2-3 naponta, amikor valójában szükség van rá, amit nagyon egyszerűen úgy tudunk ellenőrizni, hogy meg ne győzzük, hogy a talajunk egy 5-10 cm-es mélységben még nedvese. És ami még nagyon fontos az az, hogy abban az esetben, amikor kialakítjuk a kertünket, akkor érdemes figyelembe venni azt, hogy milyen talajjal rendelkezünk, és oda milyen növényeket érdemes telepíteni. Tehát a klímatudatos növényválasztás is fontos, hogyha nekünk egy olyan kertünk van, ami kitett, és folyamatosan tűzőnap éri, olyan a tájolása, akkor keressünk aszálytűrő növényeket, ne vízigényes növényeket telepítsünk be, mert nem lesz sikerélményünk, mert nem tudjuk még öntözéssel sem életben tartani ezeket a növényeket hosszú távon.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatójával, Várszegi Gáborral beszélgettünk a víztudatos kertészkedéssel kapcsolatban.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai zöldelőbe, köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Én már a búcsúzom, Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A paksi atomerőműben a 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással üzemel, közölte Magyar Péter kormányfő hétfőn a Facebook oldalán. Hozzátette, megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. Még 2 nap és elérjük a csaknem 2000 megawattot, írta a kormányfő. Szerdán kezdi meg munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke kijelentette, több 100 milliárd forint közpénz került a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. A politikus elmondása alapján a testület azt vizsgálja majd, hogy kik miatt és hová tűnt a közpénz, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot és mire költötték. A közlés szerint a vizsgálóbizottság a frakció kezdeményezésére kezdte meg munkáját. Csőszi Attila példaként említette, hogy Kecskeméten 144 milliárd forintot kapott a Neumann János Egyetem és a Tudásváros, ám a pénz jelentős részét, 127,5 milliárd forintot állítása szerint eltőzsdézték. A Magyar Nemzeti Bank székházával kapcsolatban pedig azt vetette fel, hogy az eredetileg tervezett 55 milliárd forintos költség végül 105 milliárd forintra emelkedett. A vizsgálóbizottság elnöke közölte, a testület célja annak megállapítása, hogy kik voltak felelősek a történtekért. Mint mondta, a cél, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő. A világ számos részén megjelenhetnek a Magyarországon nemesített Turbo Obelix nevű akácfajták. Az Amerikai Egyesült Államokban már megkötött értékesítési megállapodással rendelkezik a Sylvanus Kft., közölte a cég. A magyar nemes akác kloncsoportot egy nemrég megkötött licenc megállapodás alapján őshazájában, Amerikában terjeszteti egy amerikai erdészeti vállalat. A magyar vállalatnál közölték, hogy számos ország érdeklődik a saját nemesítésű akácfajtáik iránt, melyeket több évtizedes természetes szelekcióval, génmódosítás nélkül hoztak létre. A magyar cég ügyvezető igazgatója Németh Márton kifejtette, hogy a nemesített akácokat agrárerdészeti célokra is ipari fa célú ültetvényekbe telepíthetik világszerte. Számos kedvező tulajdonsága közül az egyik legfontosabb a kiemelkedő szárazságtűrés, ennek köszönhetően öntözés nélküli mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeken is megél. Belföldön ez azért fontos szempont, mert a Hunren Agrártudományi Központ legújabb kutatásai alapján a klímaváltozás miatt tartós válságba került az alföldre jellemző szántóföldi növényekre épülő termelési gyakorlat. A szükségszerű tájhasználatváltás több 100 000 hektáron, elsősorban a homokhátságon és a nyírségben indokolhatja a nemesített akácok termesztését. Bár ez a fa Európában nem őshonos, már több mint 400 éve él a kontinensen, és komoly szerepe van a termőhelyek javításában. A gyökerein élő nitrogén megkötő baktériumoknak köszönhetően segíti a biodiverzitást, növeli a szántóföldi növények terméshozamát is. Folytatódik Miskolc útfelújítási programja, ezért több helyszínen megváltozott a forgalmi rend. A Miskolci Városgazda információi szerint augusztus 24-én és 25-én a Futó utcát az átmenő forgalom elől idénylenesen lezárják az Egri Sütő János utca, valamint a Csaba vezér utca Pesti utca közötti szakaszon. Az érintett útszakaszt kizárólag a célforgalom használhatja. A forgalomkorlátozás a 3-as számú főút felújításához kapcsolódó munkálatok miatt szükséges, tájékoztattak. Augusztus 10-én megkezdődtek a Szeles utcai csomópont útfelújítási munkálatai is. A munkavégzés ideje alatt a Szeles utca Petőfi tér és Szentpáli utca közötti szakaszát a Petőfi tér irányába lezárták. Az érintett irányt kizárólag az autóbuszok használhatják. A Szeles, Szentpáli utca és a 26-os számú főút közötti szakaszát mindkét irányból lezárták, részletezték a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A felhőzet majd szakadozik, ezt követően általában sok napsütés lesz az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, az előttünk álló órában Tokár Imola református lelkipásztorral és férjével Tokár Sándor Levente református lelkipásztorral beszélgetünk. Nagy tiszteletű úr és felesége a mezőkeresztesi és a mezőnagymihályi református egyházközségekben szolgál, illetve helyettesítő lelkipásztorként a vattai református egyházközségben. Az elmúlt időszak, illetve az eltelt évek gyülekezeti alkalmairól is szólunk mai műsorunkban. Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, Tokár Imola a református lelkipásztort, és férjét Tokár Sándor Levente, nagy tiszteletű urat köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, és ugye itt a beszélgetés előtt megbeszéltük, hogy tegeződünk, úgyhogy tegeződő formában fog történni ez a beszélgetés, és köszöntelek titeket, áldás békesség.
2: Áldás békesség, szeretettel köszöntök én is mindenkit.
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat.
1: Ugye nagy tiszteletű asszony Mező Nagy Mihályon, nagy tiszteletű úr pedig Mező Keresztesen szolgáltok 3 éve, illetve helyettesítő lelkipásztorként 1 éve a Vattai Református Egyházközségben is tevékenykedtek, így mind a 3 gyülekezetről, illetve ezekhez a szolgálati utakhoz vezető útról fogunk beszélgetni. Hadd kérjelek meg titeket, hogyha indíthatjuk innen a beszélgetést, hogy erről szóljatok először.
2: Természetesen. Hogy kerültünk mi ide? Ez az első dolog, amiről szeretnék beszélni. Mi Erdélyből érkeztünk, konkrétabban a Párciumból, Érmellékről. Én nagyváradi származású vagyok. Imola feleségem, ő pedig barcasági, Brassó környéke, ott hétfalusi származású. Mi a teológián ismerkedtünk meg Kolozsvárot, még a 2010-es évek legelején, és az elmúlt 3 évben, most már a 4. év, amióta itt szolgálunk, Tiszán innen, az Egervölgyi Egyházmegyében. Azelőtt Érmelléken voltunk 6 évig, 2017 és 23 között, ott is egy-egy gyülekezetben. Így érkeztünk meg ide is. 2 gyermekünk van, Kata, ő 10 éves, Marci pedig 6 éves, cseperednek most már. Ahogyan az Érmelléken tettük, ugyanazt folytatjuk, vagy igyekszünk folytatni itt is, ebben a kezdetben 2, most már 3 gyülekezetben. Mezőkeresztes és Mező Nagy Mihály volt kezdetben, és ott is, amint már említettem, ugyanúgy igyekeztünk folytatni a szolgálatot, mint Érmelléken, mint Párciumban, ugyanis nem választjuk, nem is lehet szétválasztani mereven a 2 gyülekezetet, hogy az egyik az enyém, a másik a tied, hanem a szolgálatokat igyekeztünk, meg mai napig igyekszünk beosztani, kinek mi az erőssége, abban igyekszik helytállni. A gyerekekkel, a gyerekfoglalkozások, a hittan táborok, ezek a konfirmációs felkészítés, ezek inkább az Imola része, ő az, aki a gyerekekkel hamarabb megtalálja a hangot, meg akinek több talentuma van ehhez, én pedig más téren, tehát temetési szolgálatok, vagy az igehirdetési szolgálatok. Ez nálunk itt most már egy körút, tehát a reggel 9-kor kezdünk Nagy Mihályon, azután 10 órakor Keresztesen, és 11:30-re jövünk át Vattára. Kezdődik ott az istentisztelet, közel van a 2 gyülekezet egymáshoz, Vatta van egy picit messzebb, de az is egy 1/4 óra út.
1: Milyen gyülekezetek fogadtak titeket ezekben a közösségekben? Hogy emlékeztek vissza?
3: Lelkesen fogadott a keresztesi gyülekezet. Emlékszem az első találkozásra, férjem bemutatkozó szolgálatára. Nagyon érdeklődőek voltak, kíváncsiak voltak ránk, gyerekeinkre, családunkra, terveinkre. Jó érzéssel töltött el bennünket. Majd a szolgálat elején is segítőkészek voltak, akár berendezkedésbe, takarításba, ugye az új szolgálati hely elfoglalásakor ilyenkor a lelki és családoknak be kell költözniük, meg minden teendőt elvégezni. Segítőkészek voltak.
2: A 2, illetve most már 3 gyülekezet igen aktív, szeretik a rendezvényeket, igyekszünk minél több rendezvényt szervezni. Ilyenkor a nyári időszak is zsúfolt, a hittantáborok, azoknak a végén vagyunk. Ez most idén már 3. Egy éve, hogy a Vattai gyülekezetben is mi szolgálunk, és igyekszünk helytállni mind a 3-ban, ami fizikálisan nehéz, tehát ott lenni, helyben lenni. Főleg, ahol nem helyben lakik a lelkész, ugye sem Nagy Mihályon, sem Vattán nem tudunk ott is lakni, ott is élni, hanem Mezőkeresztesen élünk, ezért igyekszünk az alkalmainkat, a rendezvényeket megszervezni, hogy ott legyünk, hogy érezzük, és ők is érezzék. Ez effektív a jelenlétben is érezhető, tehát 24 órából áll egy nap, és 7 napból egy hét, és nehéz úgy, hogy mindenütt ott lenni. Hétközben ugye a gyerekek is iskolába, óvodába járnak, mi magunk is hittanórákat tartunk, Keresztesen és Nagy Mihályon Imola, Vattán pedig idéntől én, ott is volt ovis hittan is, meg iskolás hittan is, és a hétközbeni dolgok, teendők, azok is rengeteg energiát felemésztenek, vagy rengeteg energiára van szükség ahhoz, hogy mindent el tudjunk intézni, és három gyülekezetnek az adminisztrációját, a számlák kifizetése, a karbantartás és így tovább, bár a gyülekezetek önállóak, tehát ebből a szempontból nagyon, nagyon jó az, hogy nem kell konkrétan mindig mindent megmondani, hanem van, amit ők tudnak, különösen a vattai gyülekezetben, de a Nagy Mihályban is ugyanígy van, de a vattai gyülekezetben voltak már megszokva azzal, hogy ott a templomkert rendben tartások, a szállása és a mindennapi élet, ami a gyülekezeti életben van, ezek az adminisztrációs dolgok főleg. Ezt ők el tudták végezni, vagy ők így élik az életüket, mert az előző lelkés sem élt ott, hanem ő is ingázott, úgyhogy ez itt Egervölgyön eléggé jellemző, hogy egy lelkész több gyülekezetben is szolgál, és mindaz, ami ezzel jár, de alkalmazkodóak a gyülekezetek. A Keresztes a legnagyobb közösség, ott 280 fenntartó van, Nagy Mihályon és Vattán olyan 100 körülbelül.
1: És még itt a hétközi, évközi alkalmakról részletesebben is szólunk itt a későbbiekben, hogyha most időben, olyan tekintetben haladhatunk visszafele, hogy talán itt a még frissen élő emlékekről, hiszen ugye néhány nap távlatából beszélgethetünk itt a nyári táborok tekintetében, hiszen például Vattán a napközis tábor július 13-a és 17-e között valósult meg, illetve ahogy már el is hangzott, a másik két gyülekezetben is már a nyári hittan táborok megvalósultak. Szóljunk most, azt szeretném kérni erről részletesebben, hogyan épült fel ez a néhány nap, mi volt a tematika, hogyan emlékeztek vissza, hogy éltétek meg ti, illetve a résztvevő gyermekek?
3: Hát itt két részre osztanám, mert a vattai tábor az piciben eltért az előző két tábortól. Vattán az önkormányzattal és az iskola két tanítónővel közösen szerveződött meg a tábor. Ez egy napközis tábor volt, aminek a második felében csütörtöki naptól kapcsolódtunk mi be. Csütörtök, péntek, szombat, illetve vasárnap volt egy záró istentiszteletünk. Csütörtökön a délelőtti foglalkozásokat mi szerveztük meg, illetve a pénteki délelőtti foglalkozásokat is, a délutáni foglalkozásokat meg a tanítónők. Érdekessége volt ennek a tábornak, vagy alkalomnak, hogy olyan gyerekekhez szólhattunk, akiknek amúgy nincs egyházi kötődésük. Nagyon különleges volt azt tapasztalni, hogy hogyan viszonyulnak egy-egy bibliai történethez, hogyan viszonyulnak ahhoz, hogy étkezés előtt imádkozunk esetleg, vagy ilyen alap dolgokhoz, amik nekünk természetesek. Úgyhogy ez egy különleges tapasztalat volt számomra, és hiszem azt, hogy sikerült megérinteni őket. Ez a három nap alatt volt olyan alkalom is, amikor közösen körbeültünk az úrasztala mellett, és történetet hallgattunk a görnyedhátú asszony meggyógyításáról, arról beszélgettünk, hogy Isten mi mindent teremtett a számunkra, növényeket, például gyógynövényekről beszélgettünk, hogy azokat...
2: Fel kellett ismerni, hogy melyik gyógynövény melyiképpen van rajta. Ezt nagyon élvezték a gyerekek.
3: Igen, meg magáról a betegségekről beszélgettünk, hogy ők hogy látják a betegséget. És úgy vettem észre, hogy ez őket nagyon érdekelte, és lelkesen kapcsolódtak ebbe bele. Énekeket is énekeltünk, közösen aranymondást tanultunk. A szombati napon pedig közösen a gyerekekkel és néhány szülővel Mezőkövesdre kirándultunk. Ott is egy kellemes délelőttet tölthettünk közösen, majd vasárnap istentiszteleten elénekeltük, illetve elmondtuk az aranymondásokat a gyülekezet előtt, vagy a gyülekezet számára is közösen.
1: Még mielőtt itt részletesebben folytatnánk ezeknek a napoknak a megbeszélését, hadd kérdezzem meg, hogy hol látjátok ebben még inkább talán a missziót, hogy olyan gyermekekhez is szóltatok ezekben a napokban, akiknek ugye itt a mindennapi életüknek addig nem képezte a részét, sem a gyülekezetben, vagy akár ugye itt az iskolai hitoktatásban való részvétel.
2: Ez a vattai alkalom, ezt a jó atya rendelte, hogy így legyen, ugyanis mi, amikor terveztük a hittantáborainkat a három gyülekezetben, akkor már éreztük, vagy tudtuk, hogy ilyen fizikai kapacitásbeli korlátaink vannak, tehát ott már nem egy egész hetes, csak egy háromnapos hétvégére, tehát csütörtök, péntek, szombatra terveztük az aktív programokat, és amikor ezt kezdtük kibontani a gyülekezetben, beszélgettünk az egyháztagokkal, meg a presbiterekkel, hogy hogyan is tervezzük. Az egyik presbiterünk, Kőműves Tibor úgy hívják, ő vattán az önkormányzatnál is, meg a gyülekezetben is nagyon aktív, és ő és a felesége volt az, akik már évek óta a vattai táborokat szervezik, illetve lebonyolításban segítenek, és akkor így egy ilyen kötetlen beszélgetés rendjén jött elő, hogy hát próbáljuk meg a kettőt, ez már a mi ötletünk volt, hogy a kettőt valahogy összehozni, és akkor ezért alakult ki így, hogy hétfőtől szerdáig voltak a tanítók a teljes napon, és akkor csütörtök, péntek és szombat pedig a miénk, és ezt igyekeztünk így közösen, hogy az első három nap az ő programjuk, ők a gazdái, és akkor a második három napnak pedig mi. És ez jó volt, mert ők ismerik jobban a gyerekeket, akiket tanítanak évközben. Mi is ismerjük persze, akik református hittanra járnak, és volt egy kapcsolódási pont, és ők is élvezték, vagy ők is szerették ezt, hogy egy mást tudunk mi hozni, egy pluszt tudunk mi adni, amikor étkezés előtt mi elénekeltük a Jöve Jézus légy vendégünket. Ez nekik is úgy éreztük, úgy láttuk, hogy fontos és jól esett, és én azt hiszem, hogy ez a mi missziónknak a lényege, mert igyekszünk mindig nyitni az emberek felé, és ez fontos, főleg a mai világban, amikor nagyon fel van gyorsulva minden. A másik két gyülekezetben, tehát Keresztesen és Nagy Mihályon is éreztük, hogy mondjuk így, hogy sokkal nagyobb lenne a létszám, hogyha mi 8-tól 4-ig tartanánk ezeket a hittantáboros foglalkozásokat, de 9-től 1-ig ezt így hoztuk magunkkal Erdélyből, tehát ott már így volt bejáratódva. 9-től 1-ig. Miért mondom ezt? Azért, mert sok családban gondot jelent, hogy a gyerekkel mi van, mit csináljak vele a nyári szünetben. És akkor sokan így vannak, így állnak hozzá, ezt érezzük, hogy csak valaki foglalkozzon velük. 8-tól 4-ig, én amíg munkában vagyok, az életritmus ezt hozza magával, hogy van, akire bízzam a gyereket, mert lehet a nagyszülők már nincsenek ott, vagy épp más településen laknak, mint ahol a nagyszülők. És sokszor éreztük ezt, hogy sokszor csak egy ilyen gyermekmegőrző a egyesek számára, mert azt mondták, hogy ha én 9-től 1-ig hozom a gyereket, mit csinálok vele délután? Ez érthető a szülő szempontjából. Viszont mi nem akartuk, vagy szándékosan és tudatosan e felé tereltük saját magunkat is, meg a gyülekezeteket is, hogy ez nem egy napközis megőrző, vagy egy olyan hely, ahova a gyereket hozzák, és akkor megvan oldva ez a gond. Hanem mi szeretnénk tudatosítani magunkban is, meg egymásban is, a gyülekezetekben is, hogy ez egy misszió. Ez egy gyermek evangelizációs misszió, és Keresztesen éppen ezért csináltuk azt idén, hogy ami hittantáboraink ugye úgy vannak, ezt az időpontokat mondom, hogy hétfőtől péntekig 9 és 1 óra között vannak a foglalkozások, és vasárnap az istentisztelet keretében bemutatjuk a szülőknek, hogy mi az, amivel a héten foglalkoztunk, mit tanultak a gyerekek, utána pedig elmenjünk közösen fagyizni. És a szombati nap az mindig pihenőnap is volt, meg a családok számára is. Ezt nagyon érezzük, hogy a hétvége az ugye a család, igyekszenek a családok együtt lenni, és akkor mennek kirándulni, vagy egyáltalán együtt vannak. Vasárnap nem ugyanaz, fel annyi gyerek jött vasárnap, mint aki hétközben ott volt. Ezért az idei évben ugye az imádság éve, és a zsinatnál volt egy ilyen kezdeményezés, hogy támogatják ezeket az alkalmakat anyagilag is, és mi erre jelentkeztünk, és és tudatosan keresztesen oda tettük erre a szabad napra, tehát a szombati napra, és akkor így tudtuk hívni a szülőket. Tehát amíg a gyerekek a parókia udvaron, a gyülekezeti terem árnyékában imalával kézimunkáztak, addig az imádságnapi előadást, meg a tevékenységet a szülőkkel a templomban tudtuk eközben ezzel párhuzamosan szervezni, illetve lebonyolítani, és utána pedig volt egy közös bográcsgulyás étkezés, szülők és gyerekek közösen, és gyülekezeti tagok, és ezt nagyon szeretjük. Tehát amikor együtt vagyunk, ez egy ilyen lazább nap volt. De nagyon-nagyon pozitív volt, tehát ezt mindenki, aki részt vett, és utána visszajelzett számunkra, mindenki azt mondta, hogy ez így jó.
1: Itt mind a három gyülekezetben volt a kifejezetten az imádság évéhez kapcsolódó gyülekezeti alkalom, ugye?
2: Volt mind a háromban, illetve a Nagy Mihályon ott még nem, ott el kellett halasszuk, majd az őszi időpontra, a nagy meleg miatt, de Vattán is volt, de ott nem tudtuk így tenni a hittantáborra, keretén belül.
1: Igen, így ennek a lelki megéléséről is szólunk természetesen a későbbiekben, de még akkor itt a gyermekeknek szóló napközis táborról, hogyha folytathatjuk most a gondolatot, milyen ige alapján történtek például a találkozások?
3: Én egy kis kiegészítést tennék ahhoz, hogy napközis táborról beszélünk. Nem táborról, hanem vakációs Biblia hétről beszélünk, és ezt is azért ez a neve, hogy ne kavarják, vagy ne keveredjen azzal, hogy tábor, mert a tábornak van egy ilyen tulajdonsága, hogy reggel 8-tól délután 4 óráig, és akkor ez egy ilyen gyermekmissziós program, vakációs Biblia hét, ezért is ez a neve, így hirdettük meg plakátokon is. Az idei év anyagát a Cohen missziós csoporttól igényeltük, és ezt dolgoztuk fel. Rám talált volt a téma, egész héten olyan történetek hangzottak el Nagy Mihályon is, meg keresztesen is, amelyekben Jézus ránk talál különböző élethelyzetekben, ránk talál betegségünkben, félelmeinkben, elveszettségünkben, különböző élethelyzetekben. Így például a Zákeus történetét dolgoztuk fel, Jézus a vízen jár, ugye Péternek, amíg Péter Jézusra tekint, addig nem süllyed, hanem Jézusra figyel, és így haladhat ő is a vízen. A görnyedhátú asszony meggyógyításának a története is előkerült, illetve Máté elhívása is a terítéken volt. Minden napnak volt egy története, volt egy ének, ami az egész hetet összefoglalta, ez a fő énekünk volt, minden nap egy szakasszal bővült a tudásunk, az ének tudásunk is, és kézműves foglalkozás is volt minden nap a témához.
1: És ahogy említetted is korábban, a gyermekek is érdeklődően nyitottan álltak ehhez a kérdéshez, esetleg voltak-e visszajelzések azzal kapcsolatban, hogy ebben a komoly témában való beszélgetés során lelkiekben hogyan erősödtek meg, hogy a hit egy nehéz élethelyzetben, egy betegségben milyen támpontot adhat?
3: Beszélgettünk magáról a történetről, és akkor arra bíztattam őket, például a görnyedhátú asszony történetével kapcsolatosan, hogy nyugodtan elmondhatják otthon, a környezetükben azoknak az embereknek, nagyszülőknek, vagy szomszédoknak, akikről tudják, hogy betegek, mert arról beszéltünk, hogy milyen egy idős ember, hogy beteg.

Most ezekkel a megerősítő gondolatokkal zárjuk itt beszélgetésünk első részét, amelyet hamarosan folytatunk Tokár Imola és Tokár Sándor Levente református lelkipásztorokkal, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazinműsorunk mai adásában Tokár Imola és Tokár Sándor Levente református lelkipásztorokkal beszélgetünk, akik Mezőkeresztes, Mezőnagymihály és Avattai református egyházközségekben végeznek szolgálatot, és még ha itt folytatjuk az előző gondolatot, akkor ugye a avattai gyülekezetben először, a Mezőkeresztes és Mezőnagymihály gyülekezetekben pedig már nem először valósult meg itt nyáron, hanem harmadik alkalommal a vakációs Biblia hét. Még hogyha egy picit itt a részletekről szólhatunk, akkor mik voltak azok a meghatározó elemek, amelyeken részt vehettek a gyermekek, és ugye különböző területeken fejlődhettek ezáltal.
2: Igen, Imolának volt már korábban is ilyen szándéka, hogy érdekessé és hasznossá is tegyük ezeket az alkalmakat. Az idei évben egy nyugdíjas mentőst hívtunk, Stefanec Jánost, aki hosszú-hosszú évek tapasztalatát osztotta meg a gyerekekkel. Elsősegély, itt a görnyedhátú asszony és a betegségekkel való szembenézés, foglalkozás gyermekek számára, és fontos feldolgozni azt, hogyha valaki beteg a családban, vagy ha valaki rosszul lesz, nyári időszak van, ugye, és a kánikulában többen rosszul lehetnek, akár nagyszülők, nagymama, akkor mit tegyen a gyerek? Hívja az 112-t, és ezen kívül még mit kell, hogyan kell, és ezt gyakorolták a gyerekek, hogy hogyan kell, milyen pozícióba kell fordítani, hogy kapjon levegőt, és mit kell figyelni, a szemhéj alatt a szem mozog-e, teljesen ájult állapotban van-e az, aki elsősegélyre szorul, és ezt nagyon élvezték a gyerekek, ugye ez izgalmas, de nagyon

0: fontos dolog is, mert ez is egyfajta magvetés, és nem csak az ige magvakat vetjük, hanem amellett vagy amögött még az életre való ráérzés, vagy az életre való rátermettséget. Tehát Jézus mellett, vagy Jézussal együtt még erre is igyekszünk odafigyelni, hogy a gyermekeink ne pánikoljanak, hogyha ilyen helyzetbe kerülnek. Ez nagyon fontos, és amiben tudunk, segíthetünk, mert ezt látjuk, hogy ez egy olyan része volt az idei vakációs gyermekbiblia hetünknek, amely felnőttek és gyermekek számára is nagyon jónak vagy hasznosnak bizonyulhat a későbbiekben. És miért mondom ezt, vagy miért hozom ide ezt? Azért, mert Jézus Krisztust közel vinni hozzájuk, ez a mi részünk, vagy az egyik dolgunk, viszont Jézus nem a polcon van, hanem Jézus ott van a mindennapi életben. És ezek a történetek is erről szólnak, és erről tesznek bizonyságot, hogy az életünkben, amelyet élünk a napi 24 órában, heti 7 napban, abban Jézus nem csak a templomban van, és nem csak egy héten van ott jelen, a mi életünkben is, a gyermekek életében sem. Tehát a mi ige hirdetésünk, ami Krisztusról szóló evangélium hirdetésünk, az nem egy elmélet, hanem az sokkal inkább egy gyakorlat, és a gyermekek kell is igyekszünk ezt megértetni, vagy erre ráérezzenek, mert ők csak érzik, meg mi is csak érezzük, vagy nem érezzük éppen. Tehát ez nagyon fontos, és az egész gyülekezeti életben és a gyülekezeti munkában is ez a szempont, amely megvalósul az évközben is, vagy az évközi alkalmakon is. Keresztesen bevezettük azt, hogy minden hónap első vasárnapján az Isten tiszteletet követően gyülekezeti kávézás van. Tehát nem hazamennek az egyháztagok, hanem hoznak sütit, és akkor kávézunk, teázunk a téli időszakban, ilyenkor nyáron is, mert fontos az, hogy kötetlen módon is beszélgessünk. A biblióráink minden szerdán délután vannak, arra eljönnek, ahányan eljönnek, és velük van egyfajta közösség, de igyekszünk minél több rétegű, vagy több aspektusú ilyen alkalmat létrehozni, vagy megszervezni. És ez nem egy nagy erőbefektetés a részükről sem. Oda szánják azt a plusz fél órát, nem rohannak haza, hogy a húslevest ezt oda tegyék és befőzzék, és a rántott húst folytassák, hanem azt felkelnek hamarabb is elvégzik, és akkor oda szánják az időt. És ez nagyon fontos, hogy ezt tudatosan, vagy ha nem is tudatosan, de legalábbis tudat alatt ezt így éljük meg. És más alkalmat is. Tehát a konfirmációi előkészítés, az idejében különösen Imolának volt a része. Ott is mindig a gyerekeket igyekszünk nem csak templomi, hanem templomon kívüli alkalmakra is elhívni. Vizsolyba visszük őket kirándulni, megnézni, hogy a vizsolyi biblia az hogy született, mert arról tanulnak a KT előkészítés, vagy a konfirmációi előkészítés rendjén, de más az, amikor bemennek a vizsolyi templomba. És leesik az álluk, hogy is néz ki ez a templom belülről, és amiről olvasunk, vagy amiről beszélünk nekik, hogy 1590-ben Vizsolyban adják ki, és amikor látják, hogy ott van az eredeti vizsolyi biblia, akkor ez egy másfajta élmény, amihez később vissza lehet térni, vissza kályhához, vissza lehet nyúlni, és emellett még más alkalmakat is igyekszünk. Imola szokott karácsonyi időszakban, tehát az adventi időszakban van egy szombat, amikor eljönnek az ifisek, a már lekonfirmáltak, és mézes kalácsot sütnek, díszítenek. Az egy délutáni program, filmeznek azután, leülnek közösen, és meg is kóstolják azt, amit elkészítettek, és haza is visznek, szépen becsomagolva a karácsonyi ajándékként a fa alá. Bowlingozni is vittük őket, az idén még nem, de majd a következő évadot ezzel kezdjük, tehát a szeptemberi konfirmáció előkészítőre hívjuk a már lekonfirmáltakat és a most előkészítőre járókat, vagy akik kezdik majd, hogy legyen egy közösség is, és ez, ha én visszaemlékszem a fiatal koromra, akkor ez maradt meg bennem is. Az, hogy együtt voltunk, tehát a KT kérdéseket megtanuljuk, a válaszokat szépen elmondjuk, de az, hogy ott legyen egy közösség, és ezt a közösséget Krisztus hozza létre. Tehát ő a közös pont. És ahogy az életünk sokrétű és sokrendű, ugyanígy a hitéletünk is ez tartozik hozzá, hogy igyekszünk ezt minél inkább kinyitni.
1: És ahogy egy korábbi írásban nagy tiszteletű úr írtad, a hitmélyítés és a közösségépítés volt annak az imanapnak a kettős célja, amely a mezőkeresztes, illetve a vattai református egyházközségben már megvalósult az imádság évéhez kapcsolódóan, még hogyha ezekről az alkalmakról szólnátok részletesebben, hogyan éltétek meg, hogyan élték meg a gyülekezetek tagjai, hogyan épült fel ez a nap. De hogyha még itt a céljáról természetesen részletesebben szóltok, akkor szeretettel hallgatjuk.
2: Most a legfrissebbről mesélnék, ez a keresztesi gyülekezetben, ott a gyerekfoglalkozás volt az enyém, az imanappal kapcsolatosan, ott a Max Lucado Berci Imádkozik című könyvét olvastuk, néztük meg egy kis báb előadás formájában a gyerekekkel közösen, és beszélgettünk az imádságról, és ezzel kapcsolatosan kézműveskedtünk is. Ilyen imádság lábnyomokat készítettünk, amiket gyöngyökkel dekoráltunk, és erről beszélgettünk a gyerekekkel, hogy mennyire fontos, és hogy imádkozni, és hogy ki mikor imádkozik, vagy milyen helyzetben lehet imádkozni, milyen típusú imádságok vannak. Ezeket próbáltam nekik elmagyarázni, illetve erről beszélgettünk, ezzel kapcsolatosan játszottunk közösen az udvaron, amíg a felnőttek a templomban foglalkozáson voltak, illetve amíg az udvaron rotyogott az ebéd.
1: És ugye a Vattai Református Egyházközségnek szóló alkalmon Isten igéjét hirdetted, az ige hirdetés szolgálatát végezted. Milyen gondolatokat helyeztél akkor az ünneplő közösség szívére?
2: De akkor arról beszéltünk, meg beszéltem, hogy milyen élethelyzetekben imádkozunk, és hogy nem szégyen Istennek akár elpanaszolni a dolgainkat, nem szégyen elmondani azt, hogy mi fáj, mi az, ami bánt, mert Isten mindezt elbírja, és mindezt elhordozza. Úgyhogy bátran mehetünk, és bátran mondhatjuk el hálánkat, panaszunkat, de akár mérgünket is Istennek, mert ő képes ezeket elhordozni, és képes ezeket átvenni tőlünk, és erre biztattam a gyülekezetet is, hogy akár összekulcsolt kézzel, vagy akár éneklés formájában ezeket adjuk ki magunkból, ezeket az érzéseinket, vigyük oda Isten elé. Aki énekel, az kétszeresen is imádkozik, így tartja az egyik mondásunk, és hiszem azt, hogy amikor énekelünk, akkor észrevétlenül is kapcsolatba kerülünk Istennel. Most legyen ez egy dicsőítő dal, vagy legyen ez egy zsoltár, vagy egy dicséret, énekeskönyvi ének, vagy egy ifis ének, észrevétlenül is kapcsolódunk. Kapcsolódunk Krisztushoz, kapcsolódunk Jézushoz, és az ének által úgy gondolom, hogy olyan dolgokat is kimondunk magunkból, amiket máskülönben nem tudnánk, vagy nem mernénk kimondani. Emiatt is ezt helyeztem központba, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Számomra mindig kedves emlék az, amikor a teológián közösen a reggeli áhítatokon, vagy délutáni áhítatokon közösen énekeltünk. Ez mindig szeretettel gondolok azokra a percekre, hogy az engem mennyire meg tudott erősíteni, amikor közösen énekeltünk.
1: Ugye lelki feltöltődés.
2: Igen, igen.
1: És ugye az ige hirdetés szolgálata után az imádsággal kapcsolatban osztottál meg gondolatokat a közösséggel, nagytiszteletű úr, hogyha ezzel kapcsolatban szólnál nekünk is, illetve azok a gondolatok, amelyek most így visszaidézve ezeket a találkozásokat megfogalmazódtak benned.
0: Az imádságnapi mottónk is ez volt, aki énekel, kétszeresen imádkozik, ez az augusztinuszi, vagy neki tulajdonított mondás, és ezt bontottuk ki a gyülekezet előtt. Miről is szól ez? Mit is jelent ez? Hogy a az ember, amikor énekel, akkor a tüdejét, a hangszálait is bevonja, az egész teste, az egész lénye ráhangolódik erre, és ezt ki is próbáltuk, ugyanis a népdalzsoltárokat, amelyekről szó esett, azokat el is énekeltük, és a résztvevők ezen meg is döbbentek, hogy egy bibliai üzenetű, vagy egy bibliai gondolatnak a megfogalmazása, az hogyan ölthet testet egy magyar népdalban, vagy annak a dallamában, a tavaszi szél vizet áraszt, az árgyélus kismadár kezdetű népdaloknak a dallamára énekeltük ezeket a zsoltárokat, és erről van is egy gyűjtemény, ezt be is mutattuk, vagy ezt meg is mutattam, mert abból nyomtattunk ki néhány oldalt, és ez egy nagyon pozitív élmény volt az ott levőknek. Ezen kívül még megnéztük a Mindenki című filmet ott közösen, amely egy gyerekkórusról szól, és hogy az ének, illetve a nem éneklés, ott érdemes megnézni ezt a rövid 25 perces Oscar-díjas filmet. Ez egy magyar film, amely arról szól, hogy az éneklés az hogyan épít közösséget, és hogy a lényeg az, hogy az ember énekeljen. Én amikor a teológiára felvételiztem Kolozsvárot, akkor először nem jutottam be. Ennek az volt az oka, hogy ott ugye szigorú felvételi vizsgákon kellett átmenni, és az egyik volt az énekvizsga. És aki nem énekelte el az éneket, ott ugye 1-től 10-ig van az osztályozás, és az nem kaphatott 10-est, maximum 8-ast. Tehát 80 pontot a 100-ból. És én nem voltam elég biztos magamban, én nem tudok énekelni. Azt éreztem, vagy azt gondoltam. Ezért én elszavaltam azokat az énekeket, és emiatt a 100-ból csak 80 pontot kaptam meg. És ezen múlt, hogy én a vonal alatt voltam. Tehát akkor még létszámstopp volt, vagy létszám korlátozás volt, nem vettek fel mindenkit. És emiatt maradtam le, és egy évvel később újra felvételiztem, és akkor már énekeltem. Akkor is a 100 pontból csak 95-öt kaptam meg, de az már éppen elég volt ahhoz, hogy bejussak. Tehát én ezt a saját bőrömön tapasztaltam, azt, hogy mindenki tud énekelni. És amikor éneklünk, akkor annak a gondolatát, amit éneklünk, azt a szöveget, azt a tartalmat, azt megtölthetjük, és ugye Szentszéhez visszakanyarodva, ő ezt tette, amikor lefordította, Calvinéktól leste ő el a genfi zsoltárokat, azokra a dallamokra, hogyan lehetett magyar, és ez egy óriási teljesítmény volt tőle, irodalmi és kulturális teljesítmény is, mert mai napig ezt énekeljük. 1607-ben adják ki Melbourne-ban, ugye a 150 zsoltárt, amit Szenci fordít le, és ültet át, akkor ugye francia dallamokra, genfi dallamokra, és ez 1607, és most 2026-ban ültünk a keresztesi templomban, és énekeltük ugyanazokat a zsoltárokat, de ez történik ugye mindig. És amikor éneklünk, zsoltárt éneklünk, vagy dicséretet éneklünk, egy közösségnek vagyunk a része, ugye a Szentlélek így működik. Időn és téren felül kapcsolódunk valamihez, vagy valakihez. És az egész életünk erről szól, az egész gyülekezeti életünk, az egész hitéletünk erről szól. Nem csak valaki elmondott nagyon szép és okos dolgokat 2000 évvel ezelőtt ott a Palesztinában, az akkori kor nyelvén, hanem a lélek az, aki ezt ma is viszi tovább, és mi ehhez csatlakozhatunk, ehhez kapcsolódhatunk. És ennek a megélése időről időre intenzívebb, ugye amikor alkalmaink vannak erre, vagy rendezvényeink, vagy templomi istentiszteletünk, de ennek az ereje az egész életünket átjárhatja. És én azt hiszem, hogy mindnyájunknak ez a, nem csak lelkészeknek, lelkipásztoroknak, hanem mindnyájunknak ez a Krisztustól kapott nem csak hogy feladatunk, hanem lehetőségünk, hogy ő erre méltat bennünket, hogy mi hozzá kapcsolódhatunk, és másokat is erre biztathatunk, és bevonhatunk ebbe a saját magunk lehetőségei, a saját magunk képességei szerint, és ez egy olyan plusz, ez egy olyan forrás, amivel nekünk élnünk kell. Most, amikor kánikulai időszak van, érezzük azt, hogy a forrásaink elapadnak. És ebben megyünk tönkre. És ezt próbáljuk meg valahogy átélni, vagy túlélni, hogy majd jön az őszi időszak, és akkor reméljük, hogy egy kicsit könnyebb lesz. És az életünk is valahogy ennek mentén átrendeződik. hogy amikor ki vagyunk száradva lelkileg, amikor egy pohár víz milyen jól esik ilyenkor a nyári időszakban, a lelkünk is ugyanígy ki tud száradni. És Krisztus az, aki az élő víznek a forrása, ő az, aki ezt tudja adni nekünk, és ezt nagyon sokan elvesztegetik, ezt a lehetőséget, és mi azt szeretnénk megmutatni, hogy ez nem csak, hogy fontos a mi véleményünk, vagy a mi hitünk, a mi gondolataink szerint, hanem, hogy az ember ráérezzen erre, hogy nekem ez jó. És ezt érezzük időről időre, hogy a rengeteg kihívás, a rengeteg feladat, a rengeteg dolog közepette is vannak pozitív visszajelzések. És ez az egész évünkben, hál' Istennek, úgy van, Imola tudja ezt elmondani, amikor a szülők az ovis hittan rendjé visszajeleznek.
2: Igen, amikor például sokszor az a tapasztalatom, hogy már senkit nem érdekel semmi, és hogy mindenkiről lepereg minden, akkor jön egy visszajelzés egyik anyukától, hogy neki olyan jó érzés azt látni, hogy az első osztályos kislánya a kistesókkal esténként imádkozik. Vagy egy másik anyuka, hogy az ő ovis kisfia karácsonyra képes gyermekbibliát kért. Ilyenkor érzem azt, hogy a Jóisten munkálkodik.
0: Nem hiába való. Ezt nagyon fontos érezzük. És éreztessük másokkal is, mert nagyon könnyű elengedni magunkat, vagy nagyon könnyű azt érezni, hogy hiába való, felesleges az, amit mi teszünk, mert a világból egyre inkább ilyen jelzések vannak, és bennünket is maga alá teperhet, vagy maga alá gyűrhet ennek az érzés, ennek a gondolata. És fontos ezeket tudatosítani, ezeket az alkalmakat megszervezni, megragadni. Egyre inkább úgy látom, hogy nem hiába való. Mi minden számokban mérünk, ugye, hogy hányan jönnek templomba, hány egyház fenntartó van, mennyi a persejpénz, mennyi az adomány, és a nap végén arra jövünk rá, hogy persze ez is hozzátartozik, de nem ezen fog múlni.
1: Műsoridőnk végéhez közeledünk, így arra szeretnélek kérni titeket, hogy mostani beszélgetésünkhöz kapcsolódóan egy igei gondolattal zárjuk most ezt a beszélgetést.
2: A Filippi beliekhez intézett levél 4. fejezetének 13. versét szeretném tolmácsolni a hallgatóknak. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
0: Én pedig a vakációs gyermekbiblia hét záró istentiszteleti történetét vagy gondolatát, ez úgy adódott, hogy a Péter csodálatos halfogása volt, amelyet az ige hirdetésben hoztam példaként, hogy nem a hálóval van baj, nem a hallal van baj, hanem hogy Jézus ott van-e a Péter csónakjában, és amikor ő belép, akkor lesz halfogás. És ez adjon erőt mindnyájunk számára, amikor úgy érezzük, hogy hiába való, hogy szakadozik a háló, és nem fogunk semmit, akkor jusson ez eszünkbe, hogy a mi Urunk erre hívott el bennünket, hogy mi emberhalászokká legyünk, de ez csak ő vele lehetséges. Ha ő ott van a csónakban, ha ő ott van az életünkben, akkor lesz ennek igazán eredménye. Úgyhogy kitartás mindenkinek.
1: Hallgatóink nevében is köszönöm szépen ezeket a megerősítő gondolatokat, és köszönöm nektek a beszélgetést, hogy itt voltatok stúdiónkban. Áldás békesség!
0: Mi is köszönjük.
2: Áldás békesség!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Tokár Imola református lelkipásztorral és Tokár Sándor Levente református lelkipásztorral beszélgettünk, akik a mezőkeresztesi és a mezőnagymihályi református egyházközségben, illetve helyettesítő lelkipásztorként a vattai református egyházközségben szolgálnak. Köszönjük, hogy önök is velünk tartottak. Az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Viszont hallásra!
3: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A paksi atomerőműben a 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással üzemel, közölte Magyar Péter kormányfő hétfőn a Facebook oldalán. Hozzátette, megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. Még 2 nap és elérjük a csaknem 2000 megawattot, írta a kormányfő. 4 civil szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége is részt vesz tanácskozási joggal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői kiválasztási folyamatában, közölte Hantos István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tiszás elnöke a Facebook oldalán. A kormánypárti politikus szerint az NVVH elnöki és elnökhelyettesi pozíciói beérkezett pályázatok feldolgozása után a héten a legfontosabb szakaszához ér a kiválasztási folyamat. Kedden és szerdán a nyilvános bizottsági meghallgatásokkal folytatják a munkát, csütörtökön pedig várhatóan döntést hoznak, megválasztják az elnököt és az elnök helyetteseket is. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése utáni hetek, valamint a kollégiumi jelentkezések elutasítása utáni idő jelenti az albérletpiaci főszezont. Ekkor egyszerre jelennek meg nagyobb számban a lakást kereső diákok, miközben a tulajdonosok egy része is erre az időszakra időzíti kiadó ingatlanának hirdetését. Az idei szezon adatai alapján a roham egyelőre országosan visszafogottabb, mint tavaly vagy tavaly előtt. Igaz, vannak kivételes városok, ahol nagyobb lendülettel indult a szezon. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220, Szegeden 215 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200-200, Pécsen 183 ezer forint, Miskolcon pedig 130 ezer forintnál húzódott a középérték, mondta Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
2: Nagyon izgalmas időszakot él át az ingatlanpiac, annak ellenére, hogy látszólag nem sok minden történik. Ennek az áll a hátterében, hogy a nyár az alapvetően inkább a pihenésről szól, de ez inkább az ingatlanpiac adásvételi oldalát jellemzi, amikor kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, akkor viszont megélénkül az albérleti oldal, az albérlet szezon. Ez pedig azt jelenti, hogy már másnap elkezdenek csörögni a telefonok. Ez abból a szempontból izgalmas, hogy a 2020-as évekhez képest most 2026-ra gyakorlatilag ez a szezon kezdet, ez a szezon lendület bizonyos szempontból elmaradt. Miskolcon általában 130-140 ezer forint közbérleti díja jellemző, ez még mindig a legolcsóbb egyetemvárosok közé tartozik.
1: Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint műanyag tolltartókat, ceruza és tollvég díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat is ellenőriztek. Az iskola kezdéshez kapcsolódó ellenőrzések során arra helyezték a hangsúlyt, hogy a gyerekek által használt termékek megfeleljenek az előírt biztonsági követelményeknek, és használatuk ne jelentsen egészségügyi kockázatot. A szakemberek például a gyurmák és zsírkréták esetében egyes nehézfémek jelenlétét vizsgálták. Kiemelten figyeltek arra, hogy a gyerekek által gyakran használt, illetve egyes esetekben a szájukkal is érintkező termékek ne tartalmazzanak egészségre ártalmas anyagokat. A hatóság arra hívja fel a szülők figyelmét, hogy a tanszerek kiválasztásakor ne csak az ár vagy a termék megjelenése alapján döntsenek, érdemes a minőséget, a kivitelezést, illetve a tartósságot is mérlegelni, vásárlás előtt tájékozódni az üzletek és webáruházak kínálatáról, jelezte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A Tiszán inneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Kovács Róbert Péterné, a miskolci Szalai Sámuel Református két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettese, a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának, továbbá a Tiszaújvárosi Református Egyházközségben végzett odaadó szolgálatának elismeréseként. A díjat a Tiszáninneni Református Egyházkerület éves rendes közgyűlésén vehette át, a díjazottat hallják.
3: Rendkívüli megtiszteltetésként ért ez engem azokban a napokban, amikor erről értesültem és gondolkodtam, hogy hogy is került ez a történetbe, hogy is kerültem én bele, akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen én az elmúlt időszakban, az elmúlt 40 év alatt tettem nap mint nap a dolgomat, természetes volt minden számomra, és hogy mit is éreztem én ezzel kapcsolatosan, hálát a jó Istennek, hogy alkalmassá tett a szolgálatra, a munkára, és hogy szolgálhattam. A dicsőség természetesen az nem az enyém, hanem a jó Istené, az ő kegyelme, hogy megtartott nap mint nap, és erőt adott sokszor nehéz helyzetekben és problémák megoldásában, de igazából most is, ha visszagondolok, most is azt érzem, hogy kegyelem volt minden nap, minden tanév, és az elismerés az nem csak az enyém, hanem azért a közösségé szerintem, amiben dolgozhattam, mert a pedagógus munkája, egy vezetőhelyettes munkája az mindig csak közösségben lehet értelmezni, és közösségben lehet megélni. Ezért amikor egy díjat kap akár egy közösség, akár egy személy benne, én úgy gondolom, hogy az mindig egy egész közösségnek az elismerése.
1: Az adóhatóság szerint sokan nem jelentik be alkalmi munkavállalójukat. A kedvező szabályok és a súlyos szankciók ellenére sem jelentik be ezeket a dolgozókat, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfői közleményében. Az a munkáltató, aki alkalmi vagy idény munkását nem jelenti be, ugyanolyan szankciókra számíthat, mint bármely más be nem jelentett foglalkoztatásnál, alkalmazottanként akár 2 millió forintos mulasztási bírsággal, üzlethelyiség bezárásával is számolhat, és felkerül a NAV nyilvános közzétételi listájára, emelte ki az adóhivatal. Fontos, hogy az alkalmi munka összesen legfeljebb 5 egymást követő napig, egy hónapon belül összesen legfeljebb 15 napig létesíthető munkaviszony. A munkavállaló egy naptári évben legfeljebb 120 napot dolgozhat alkalmi munkásként. Ez alól a mezőgazdasági idénymunka kivétel, ebben az esetben a munkaviszonyok együttes időtartalma 120 napot, további 90 nappal meghaladhatja, jelezte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A világ számos részén megjelenhetnek a Magyarországon nemesített Turbo Obelix nevű akácfajták. Az Amerikai Egyesült Államokban már megkötött értékesítési megállapodással rendelkezik a Sylvanus Kft., közölte a cég. A magyar nemes akác kloncsoportot egy nemrég megkötött licenc megállapodás alapján őshazájában, Amerikában terjeszteti egy amerikai erdészeti vállalat. A magyar vállalatnál közölték, hogy számos ország érdeklődik a saját nemesítésű akácfajtáik iránt, melyeket több évtizedes természetes szelekcióval, génmódosítás nélkül hoztak létre. A magyar cég ügyvezető igazgatója Németh Márton kifejtette, hogy a nemesített akácokat agrárerdészeti célokra is ipari fa célú ültetvényekbe telepíthetik világszerte. Számos kedvező tulajdonsága közül az egyik legfontosabb a kiemelkedő szárazságtűrés, ennek köszönhetően öntözés nélküli mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeken is megél. Belföldön ez azért fontos szempont, mert a Hunren Agrártudományi Központ legújabb kutatásai alapján a klímaváltozás miatt tartós válságba került az alföldre jellemző szántóföldi növényekre épülő termelési gyakorlat. A szükségszerű tájhasználatváltás több százezer hektáron, elsősorban a homokhátságon és a nyírségben indokolhatja a nemesített akácok termesztését. Bár ez a fa Európában nem őshonos, már több mint 400 éve él a kontinensen, és komoly szerepe van a termőhelyek javításában. A gyökerein élő nitrogén megkötő baktériumoknak köszönhetően segíti a biodiverzitást, növeli a szántóföldi növények terméshozamát is. Csak nem 250 szénabála és 20 köbméter trágya égett le Geszteinél. A miskolci és szerencsi hivatásos tűzoltók vonultak ki a vasárnap éjjel keletkezett tűzhöz. A 3605-ös út mellett 100 négyzetméter száraz fűislángra kapott. A tűzoltók még hétfőn is dolgoztak a területen. Az esetnél egy miskolci és egy szerencsi vízszállító jármű is segítette a beavatkozást, tájékoztatott az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: 18. fejezet. Amikor a tavasz érkeztével lecsorgott a hegyekből, és a szénigetők visszatérhettek elhagyott kunyhóikhoz a fekete gödörbe fát dönteni, kemencét emelni, mindent a legnagyobb rendben találtok ott. Aprított tüzelővátriájok magasra rakva az ereszek alatt, a padlót is tisztára söpörte valaki mind a 8 kunyhóban, és még fekhelynek való tiszta szénát is találtak mindegyikben. Mindez nem lepte meg őket túlságosan. Még az sem, hogy egyik másik kunyhónak a födelét megjavította valaki, új zsindellyel pótolta a régit. A bútorzat is megszaporodott néhány frissen faragott új asztallal, paddal. Szokva lehettek az ilyesmihez, hiszen ösmerték azt, aki ott telelt, még ha nem is beszéltek róla. Csak azt tűnt fel, hogy aki ott lakozott a jól ismert szolgalegény mellett ezen a télen, jó néhány más ember is megoszthatta a fekete gödör menedékét. Jó másfél hónappal később és egy jó napi járása onnan, amikor az első birkanyáj felérkezett a Sajó völgyéből a radnai havasok legelőire, és a pakurárok hozzáfogtak a nyári szállás tatarozásához, öreg árszintja, mint máskor is, felküldte unokáját a magas sziklák közé, hogy megnézze, mi van odafönt. Jó ideig oda volt a gyerek, és amikor visszatért, 3 ezüstpénzt szorongatott a markában. Az öreg rácsodálkozott a 3 ezüstpénzre. Miért 3? Miért nem csak 1, mint máskor? Többen vannak, mint máskor, felelte a gyerek. Nem csak 2 vagy 3, mint eddig. 20 is lehetnek, talán még többen. Havonta küld alá 3 ezüstpénzt, azt mondta a szent ember. Vén árszintja nem szólt semmit, csak bevitte a 3 ezüstpénzt az Isztina házba, kis bőrzacskóba tette, felemelte a sarokban a padlódeszkáját, és bétette ügyesen a megszokott rejtek helyre. Este a tűznél pedig ezt mondta a pakuráriainak. Ezentúl minden héten 3-szor annyi sajtot, ordát meg zsendicét visztek fel oda a vén fenyőtövébe, mint azelőtt. 3 ezüstöt kaptunk az egy helyett. Megkérdeztem a zsidót a múlt héten. Az ezüst ára újra fölment. 2-szer annyit kapunk a sajtért idefent, mint amit az állam fizet érte odalent. És mit mondunk, hova lett a sajt? Kérdezte az egyik pakurár. Hogy mit? Hát az, hogy soványabb a legelő, mint a múlt évben volt, meg hogy köhög a birka, meg hogy az öregebbjéből több, mint a fele bele is pusztult a köhögésbe. Hiszen nem csak sajtból és ordából, de a heti birka húsból is a 3-szorosát kell felküldenünk a nagy fenyőhöz, úgy számolom, egy vén meddőt hetenként. Többször aztán nem is esett erről. Minden szombat reggel egy szálos juhászbajtár fölment, 2 megrakott átalvetővel a vállán, a sziklák alatti magányos vénfenyőhöz, lerakta terüjét a fa alá, és fölvette a fatövébe helyezett üres átalvetőket a bennük lévő 3 ezüstpénzzel. Megesett a nyár folyamán, hogy csendőrjárőr tévedt fel a legelőkre. Egy ilyen alkalommal füstöt láttak a csendőrök felszállni a sziklák mögül. Kicsoda táborozik odafönt? Kérdezte a csendőrkáplár. Egyik unokám füstöl valami vadméheket egy sziklaüregből, mondta öreg árszintja, mielőtt a pakurárok bármelyike is fele lehetett volna. Akkora lesz a képe, mint egy csöbör, amikor lejön onnan, mert haragosak ám azok a vadméhek, de hiába mondom neki, ilyen ez a gyerek, szereti a mézet. Az ezüstpénz az öt nagy vaspántos láda egyikéből került elő, amit az egyik barlang rejtett odva őrzött. Az öregen kívül csak Ferkő tudott ezekről a ládákról, más senki. Háromban ezüstpénz volt, kettőben arany. Rákóczi fejedelem hűséges embere egy Vas László nevezetű rejtette el odafönt a Szabadsághoz utolsó vagyonát, és rábízta az akkori idők hagyaték őrizőjére, akinek Ambrus volt a neve. Akkor a sziklaköveket gördítettek az odú fölé, hogy hét ember alig bírt vele, és hét ember ereje kell ahhoz, hogy hozzájusson valaki a kincshez. Vagy egy istentudó öregember keze, aki a mustármag törvényénél fogva hegyeket tud mozdítani, ha úgy kívánja az Istenből fakadó élet szüksége. Évente egyszer rügyfakadáskor, amikor a fekete gödörből át kellett költözni a Radnai hegyekbe, az öreg akárcsak elődeítették, bement tanítványával a barlang rejtekébe, az úr erejével elmozdította a nagykövet, és kivett a nyitott tetejű ládából két teltmarokra való ezüstpénzt. Ennyi kellett az élethez, egy esztendőre. Ebben az évben azonban többre volt szükség. Érni kezdett az idő, ahogy az öreg mondta, megnövekedett a tanítványok száma, és az úr áldását meg kellett toldani valamicskét a nagyságos fejedelem hagyatékából, az ősi magyar lelki hagyaték erejének nevelésével. Volt ugyanannak a barlangnak egy másik kivezető útja is, amely zárt kis sziklakatlanba nyílott, ami csak a barlangon át lehetett megközelíteni. A katlan alján forrás buzogott, és el is tűn nyomban egy sziklaüregben. Ez a katlan és az ezt körülvevő apró barlangok sora volt az öreg nyári szállása. Innen ment le időnként bajban lévőket látogatni, odvasfákat döngetni, falvak feletti gerinceken, és gyógyítani, ápolni, oktatni azokat, akik gyógyítást, ápolást vagy oktatást kerestek. Ennek az 1956-os esztendőnek a nyarán vált ez a rejtett sziklakatlan először oskolává, Isten tudó magyarok oskolájává. 36-an voltak ott együtt, meggyötört, otthontalanná vált erdélyi magyarok, akik előtt bezárult az emberi élet minden ajtaja, és nem maradt más, csak az Isten. De azt is keresniük kellett, mert akárhonnan jöttek, ahonnan jöttek, ott nem tanították meg nekik az Istenhez vezető út titkait. Ezt tanította nekik az öreg abban a barlangban reggeltől estig. Volt, aki megértette hamar az úr dolgainak egyszerű nyitját, és volt, aki nem. Az ilyen csak lassan tapogatózva haladt előre, de haladt mégis. Az úr lelke ott lebegett a katlan fölött. Érezte mindenki. Volt olyan, aki mindjárt az elején, mihelyt felgyógyult a sebeiből, arról beszélt, hogy talán okosabb lenne kiszökni az országból, világgá menni, és olyan helyen telepedni le, ahol nem üldözik azt, aki magyar, és ahol becsületes munkával megkeresheti mindenki a maga kenyerét békességben. Ilyenkor rámutatott az öreg a kis forrás mellett álló magos nyírfára, és azt mondta, nézd ezt a fát, látod azt a sok falevelet rajta? Mindegyiknek, még a legkisebbiknek is mélyen gyökere van a földben, egy kis hajszál gyökerecskéje, amely élettel látja el. Ősszel lehull a levél, az igaz, minden ősszel lehull. De annak a kis hajszál gyökerecskének a jóvoltából visszatér újra minden tavasszal. Ha azonban a gyökérszál pusztul el ott a föld alatt, a leveleske nem tér vissza többé, és idő múltával elpusztul a fa is. Mert a gyökérben van az élet, érted? Aki pedig elmegy, nem viheti magával a gyökeret, és akinek nincs gyökere, az elvész. Sok magyar veszett el így nagyon sok. Gondolj a gyökérre. Isten ültette a magyar gyökeret ebbe a földbe, és Isten gondját is viseli, ha hagyod. Bízd gondolat az Úrra. Ő a te gondviselőd. Lássátok az Úr dicsőségét, dorgálta a kis hitűeket, lássátok a jövendőt. Az Úr Isten rendelte nekünk ezt a hazát. Az Úr Isten népe és nemzete vagyunk. Elhagyta-e az Úr valaha is azokat, akik őben ne bíztak, akik az ő törvényei szerint éltek, akik az ő parancsolatait követték? Soha! Az Úr nem hagyta el az ő magyarjait. A magyarok hagyták el az Urat. Térjetek vissza hozzá, és ő megvédelmez benneteket, magasra emel. De tudjátok is ezt, lássátok magatok előtt a boldogságos szép jövendőt, amit az Úr számotokra készített. Lássátok, magyarok, mert ahol nincs látomás, ott elpusztul a lélek, és a lélekkel együtt pusztul a nép. Tiszteld a te uradat, Istenedet, és rajta kívül más isteneid ne legyenek. Oktat a tanítványait. Minden bajodnak ő az orvosa, és minden harcodban az ő pajzsa védelmez, és az ő ereje győzedelmeskedik benned. Az Úr erejében, szeretetében és védelmében soha se kételkedj. Minden erőt tőle való, és minden cselekedetet őt kell, hogy szolgálja. Tiszteld őseidet, mert rajtuk keresztül nyertél életet, és örököltél Istent és hazát. Légy hűséges hazádhoz és nemzetedhez, mert csak a hűségeseket védelmezi az Úr. Szeress minden magyart, akár csak önmagadat, és légy jó indulatta másokkal szemben is. Légy becsületes, tisztességes és igaz, mert csak így nyered el az Úr szeretetét. Soha el ne feledd egy pillanatra sem, hogy saját képére alkotott az Úr. Ameddig őt tükrözött tettedben és gondolataidban, az ő ereje lakozik benned. Ha elhagyod őt, ő is elhagy téged. Ha nem csak hiszed, de tudod is az Istent, az Isten ereje benned van, és hegyeket tudsz mozdítani vele. Fegyvernek nem lesz hatalma rajtad, és elkárhozik, aki veled perbe száll. Ez az Úr népének hagyatéka, akiknek igazsága, erénye és tudása őtőle való. Múlni kezdett már lassacskán a nyár, és a nyírfákon kigyúltak az első aranysárga levelek, amikor hírvivő érkezett föl a sziklák közé. Kékszemű, hirtelen szőkelegény volt, Imre nevezetű. Dét fölött az Isten székéről jött. Az öreg ott ült tanítványaival a csörgetező kis forrás mellett, és Gergelyt figyelte éppen, aki az Úr erejével kiemelte a vízzel teli vödröt a forrás gübőjéből, anélkül, hogy hozzányúlt volna. Csak állt ott csillogó szemekkel, furcsa kis mosolyjal a szája körül, és mereven nézte a vödröt. Míg az lassan megmozdult, emelkedni kezdett, aztán lezoppant egy lapos kőre, és kilocsantotta a vizet egyenesen János kezére. Mormogás ment végig a tanítványokon, volt, aki koncogott. Szájba kellett volna parancsolni a vizet, nem a kezére, jegyezte meg valaki. Tudja az úr, hogy kézmosásra nagyobb szüksége volt, mint ivóvízre, toldotta meg a tréfát egy másik. Gergely csillogó szemeivel az öregre nézett, és az öreg bólintott. Tudtam, hogy megérted a titkot, mondta elégedetten. Isten ereje dolgozik benned, Gergely. De még sokat kell tanulnod. Tudom én, ezt öregapám, felelte Gergely, és ahogy hordult a szeme sarkából, megpillantotta a legényt, ahogy kilépett odafönt a barlang nyílásából. Üzenet jött valahonnan, mondta elkomolyodva. Az öreg is oda nézett. Imre ez, az apó legénye Isten székéről. A szőke legény oda jött, megállt az öreg előtt, és tiszta kemény hangon mondta. Apó, elvárja kegyelmedet holttöltére. Az öreg arca elkomorodott, a szakál megett. Isten székére? Oda. És holttöltére? A legény szó nélkül bólintott. Hát legyen meg az úr akaratja, mondta mély sóhajjal az öreg. Te pedig, Imre, egyél, így áll, pihenj, és holnap hajnalban útra kerünk együtt. Azzal bement a barlangba, leült a fekvő helyére, és csak ült ott maga elé nézve. Aki látta, tudta, hogy imádkozik. Amikor kijött, egyik tanítványa megkérdezte, mi készül az Isten székén? Mennybe menetel, felelte az öreg, és nem mondott többet. Később odaintette magához Gergelyt. Magam helyébe hagylak itt,

0: Tudd az Úr védelmező szeretetét, érted?
1: Értem.
0: Ha mégsem lenne elég a tudásod, ne veszítsd el a fejedet, bármi történne is. Kövesd a barlang csatornáját, míg hármas elágazáshoz érsz. Ott válaszd a középsőt. Vezesd az embereket a középső ligba, melynek végén vízzúgását hallod. Amikor odaérsz, úgy tűnik majd, hogy a barlang végébe jutottál. Vízesést látsz, egyebet semmit, erős, hangos vízesést. De ne rettenj meg tőle. Rendeld el nekik, hogy fogják meg egymás kezét szorosan, és el ne reszik egymást semmiképpen. Te pedig markold meg az élen álló kezét, huny be a szemed, és lépj be az alá zuhogó vízbe. Húzd magad utána többit. Csak gázolj keresztül a vizen, nincs mitől félned, véled az Úr. Védj mély lélegzetet, érted? Parancsolj rá a többire is, hogy ezt tegye. Aztán csak menj keresztül a vízesésen. Tized, ha lépsz, és nem érzed többé fejeden a vízcsapását. Nyisd ki a szemedet, biztonságban vagy. Ott várjatok meg, amíg értetek megyek. Ha hirtelen szakadna rátok a baj, ne is kapkodjatok élenem meg egyéb holmi után. Ott bent a vízesés megett életben tart az Úr. Amikor kijöttek a barlangból, magához intette Jánost, a volt gyéresi papot. Készülj, János, te velem jössz holnap. A gyéresinek megcsillant a szeme. Az Isten székire, apóhoz. Oda, felelte az öreg, és komolyan nézett rá. Nem látogatásról van szó, nagyobb dologról. Azt akarom, hogy szemeddel lásd, ami ott történik. Másnap kora hajnalban útra keltek. János, Ferko, az öreg és Imre. Szürkület ülte meg még a hegyet. Megkerülték a nagy sziklát, és hátul ereszkedtek alá az erdőben, hogy ne lássák őket a legelőn. Amire feljött a nap, már kiértek a borókásból is, és a fenyves erdőben voltak. Egyszerre csak őszbak riasztott alattuk, és pillanattal később lövés dördült. Vadászok járják az erdőt, súgta Ferkő. Alig haladtak néhány száz lépés lefelé a csapáson, Imre ott elől felemelte a kezét. Megálltak. Két ember jött szembe velük puskával. Imre ajkai megmozdultak, de a hang nem jött ki a száján. Kezével különös mozdulatot tett a vadászok felé, és a következő pillanatban a két puskás ember hökkenve torpant meg. Az egyik elkáromkodta magát románul. Hogy a francba került ide ez a szikla? És nézett maga elé a semmibe fel és alá, mintha a sziklafal magasságát mérlegelte volna. Esküdtem volna, hogy nem volt itt tegnap, acsarkodott. Nem hát, morgott rá a társa. Most hengerítették oda az erdei manok. Nem látsz a szemettől? Ott ér el az ösvény, bal felé. Megkerüli a sziklát. És már indult is balra a vág közé. Társa dohogva követte, pillanatok alatt elnyelte őket a fenyves sűrűje. Mehetünk, mondta Imre ott elől, és indultak tovább. János pap az öregre bámult. Miféle bolondság ez, kérdezte halkan. Én ott nem láttam semmiféle sziklát. Elég, ha a románok látták, felelte az öreg. Meglátszik ezen az Imrén, hogy az apó tanítványa. Tehát Jézus is megmondta, hogy a gyerek lelke közelebb van Istenhez, mint az érett emberé, ki sok rosszat látott. Így aztán a jót és az igazat gyorsabban tanulja. Ez az Imre 5 éves korától vele volt a hegyen. Előre is szólt Imréhez, amikor már

0: csak annyira, hogy nem kellett aggódni a vadászok miatt. Imre, az Úr veled vagyon. Miért ne lenne? Nézett hátra a legény. Vele vagyok én is. Az öreg belemosolygott a szakállába, János pap megcsóválta a fejét. De senki se szólt, csak mentek tovább lefele a völgyeknek. Baj nélkül jutottak át a fenyvesből a bükkösbe, ahol már könnyebb volt a járás. Még aznap megkerülték Naszódot, másnap Besztercét, és harmadnap délutánján fönn voltak a Kelemen északi gerincén, ahonnan már látni lehetett az Isten széket is, arra Galonya felett. Isten bizony úgy néz ki, mint egy óriás zsámoly, csodálkozott János pap. Óriás számára készült, kinek lába aláér a völgybe. Isten számára készült, javította ki az öreg. Az Úr ül ott maga, és onnan nézi, mit művel az ember bogár az ő világával. Hol tölt előtti nap kora délutánján? Ott voltak az Isten széke forrásánál. Leterítették pokrócaikat egy szép lombó bükkfa alá, elheveredtek rajta, és vártak. Csönd volt körülöttük, szép Isten tudó csönd. A tisztás, térdig érő füvét virágok díszítették, piros, fehér, sárga és kék virágok, mint drága kövekből készített gombok, az Úr zöld bársony kacagányán. Később, ahogy vénült a délután, őszek jöttek a vízre. A nap már aláhajlott a déli gerincre, amikor ember lépte zörrent a fák alatt. Hatan jöttek, öreg Bence a hargitáról, a maga tanítványával, kicsi Bence Déva mellől a magáéval, és Ábrés mester egy szép szál legénnyel az alsó marosról. Alig hult alá a nap, vére meg ott mázolt az ég alját, amikor öreg Sándor is megérkezett nagybánya mellől, tanítványával a háta mögött. 12 vagyunk, akárcsak az apostolok, jegyezte meg később Ábrés mester, ahogy ott gunnyasztottak a kicsi tűz körül, csillagos ég alatt. Igaz, Károlyjal meg Bak Balázzsal és az ő neveltjeikkel 16-an leszünk. Hányan vannak már apóval, nem tudhassuk. Adna az Úr, hogy legyünk 21-en, jegyezte meg öreg Bence. Mesteremtől hallám kislegény koromban, Nagy Botos Balázstól, hogy 21-en voltak mindig a régi magyarok szentjei. Táltosok 3-an, sámánok 18-an. Hely, nevelő szentapám, Nagy Botos Balázs, micsoda ember volt ő, Kelme? Vitte vissza az emlékezés hargitai öreg Bencét az öreg módba. A nagy szabadságharc végén 49-ben, amikor a muszka kozákok rázódultak az országra, hány ezer derék magyar hazafi életét menti. Köztük Bemapót is, a szabadságharcosok tábornokát. Kiszületésénél fogva lengyel volt ugyan, de tetteiben micsoda nagy magyar. Úgy látom, még ma is, mint a tegnap történt volna, jött a sok muszka fölfelé a völgyön, lóháton, mind. Tűzös olája két oldal gyalogosan a kozák lova mellett baltákkal, vasvillával, pálinkától ittasan, magyar ölésre készen. És magosan fölöttük kiugró laposkövön, úgy álltott az én tanítómesterem Nagy Botos Balázs, akárcsak az őrt álló magyar Isten. Hosszú, szép szakállát lengette a szél. Mert hogy nagy szelet küldött az Úr abban az órában, nagy szelet és zivatart. Dörgött az ég, csapkodott a villám, szakadt a zápor. És állt az én tanítómesterem, ott fönt a lapos sziklán, magas remelt fővel, lengő fehér hajjal és szakállal, egyik kezében rovásos botját tartotta, másik kezét felemelte magasra a völgy felé. És bár délidő lehetett, egyszerre csak olyan sötétség támadt, hogy alig láttam benne az orrom egyét. Aztán dübörögni kezdett valami, szörnyűségesen dübörgött. Rengett lábam alatt a sziklaköve, és egyszerre csak megmozdult odalent az egész hegyoldal, és alázódult a völgybe. Bétemedett az mindent odalent, muszkát, oláhot, császári zsoldost, ami csak volt. És mielőtt még megszólalhattam volna nagy ijedelmemben, mert hiszen gyerek voltam még, alig 2 éve szolgáltam ő kelmét, és ilyesmit még életemben nem láttam. Mielőtt még elnyafoghattam volna magam, csak kiderült fölöttünk az ég, elállt a szél, tűzött alá a nap, és akkora csöndesség volt körülöttünk, mint ha csak maga az Úr járt volna arra. És gazdám szava úgy szólt, mint a templomi orgona, amikor azt mondta: Bence fiam, adjunk hálát az Úrnak, és nézzünk azok után, akik segítségre szorulnak ebben a szerencsétlen hazában. Így mondta bizony, éppen így. Ültek a tűznél 12-en, és szó nem esett sokáig. Lassan megsápolt a galonya felett az ég csillag díszítette sötét bársonya. Emelkedett a hold. Majdnem egészen kerek volt már, csak egy kicsike hiányzott belőle, egy éjszakára való. Adjunk hálát az Úrnak, és térjünk aludni, adta ki a szót öreg Bence, és néhány percnyi mélységes csönd után rendre lábra keltek mind, és bévonultak a fák alá, ki ahova fekhelyét készítette. Valami nincs rendjén, súgta oda János pap az öreghez, elnyújtózva a pokrocon. Ez az öreg Bence nem lehet 115 éves, lehet-e? Miért nem? Suttogta vissza az öreg a kérdést. Az Úristen nem esztendőkben méri az életet, csak az ember teszi azt a maga kárára. Mit gondolsz, én hány esztendőt értem már meg? Hát 60-at. Az öreg halkan elnevette magát, 70-et. Imádkozz, János, lelkeddel imádkozz, hogy megértsd az Urat. Sokat kell még tanulnod, János. Harmad borította hajnalra a füvet, csillogó harmat. Őszek kergetőztek a tisztáson, a sápadt kék ég magosában saskeringett. Napkeltekor balta csattogása üszte a csöndet. 2 szép szállegény fát hasogatott. Ölnél hosszabbra hasogatták a bükköt, a fenyőt is. Kinek dolgoznak ezek? Kérdezte az öreg, amikor felébredt. Nekünk, felelte Imre. Sok fára lesz szükségünk ma éjszaka odafönt. Ferkő meg János jönnek velem, tette hozzá. Maguk pedig, kik tanító mesterek, meglelik apót odafönt a csúcsos szikla alatt. Látják? Várakozik már kelmetekre. Úgy is volt, ahogy mondta. Amikor fölértek oda a csúcsos szikla alatti kicsike tisztáson, lapos köven üldögélve ott várt helyájuk apó. Magos, szikár, hosszú, fehér hajú, hosszú szakálú, szép fénember volt. Méltósággal ült ott a kövön. Jóság és böl szeretet árad belőle. Egymás után köszöntette az érkezőket. Mindenkihez volt néhány jó szava, aztán leültette őket maga körül a gyepre. Tudjátok, hogy miért hívtalak benneteket ide, szent magyar hagyatékunk őrizői tanítómestereit? Szólt hozzám az Úr. Ma éjszaka, hol tölte éjszakáján, ahogy illő, mágia tűzénél búcsúzom tőletek. Ősi szokás szerint valamelyiteknek átadom majd a mágia tüzénél nemzetünk hagyadékának gyarló emberi jelvényeit, az írásos botot és a szent rovást. A hagyatékod magát már lelketekben őrzitek mindannyian, és tanítjátok azoknak, akik érdemesek rá. Az Úr, aki minden tudó, tudja már, hogy melyiktek veszi át tőlem a szent terekét, és válik a nemzet táltosává. De őseink törvénye szerint nektek is tudnotok kell egy akarattal. Ezért hát vonuljon most félre mindegyiktek az elmélkedés magányába, hogy fületek meghallhassa az Úr szavát, azt a csöndes, halk szót, ami belülről való, és amelyikről a próféta így véstekőbe a maga tapasztalatát annak idején Úrvárosában. Először jött egy roppant szélvihar és porlasztotta a hegyet, de az Úr nem volt a szélviharban. Aztán földrengés jött, rengette a hegyet, de az Úr nem volt a földrengésben. Aztán jött a tűzvész, de az Úr nem volt a tűzben. És mindezek után megszólalt egy halk, szelíd hang. Ezt a hangot hallgassátok meg, testvéreim, és napnyugtára legyetek itt az Úr rendelkezésével.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A paksi atomerőműben a 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással üzemel, közölte Magyar Péter kormányfő hétfőn a Facebook oldalán. Hozzátette, megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. Még 2 nap és elérjük a csaknem 2000 megawattot, írta a kormányfő. Szerdán kezdi meg munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, közölte a TISZA frakció. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke kijelentette, több 100 milliárd forint közpénz került a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. A politikus elmondása alapján a testület azt vizsgálja majd, hogy kik miatt és hová tűnt a közpénz, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot és mire költötték. A közlés szerint a vizsgálóbizottság a frakció kezdeményezésére kezdte meg munkáját. Csőszi Attila példaként említette, hogy Kecskeméten 144 milliárd forintot kapott a Neumann János Egyetem és a Tudásváros, ám a pénz jelentős részét, 127,5 milliárd forintot állítása szerint eltőzsdézték. A Magyar Nemzeti Bank székházával kapcsolatban pedig azt vetette fel, hogy az eredetileg tervezett 55 milliárd forintos költség végül 105 milliárd forintra emelkedett. A vizsgálóbizottság elnöke közölte, a testület célja annak megállapítása, hogy kik voltak felelősek a történtekért. Mint mondta, a cél, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő. A világ számos részén megjelenhetnek a Magyarországon nemesített Turbo Obelix nevű akácfajták. Az Amerikai Egyesült Államokban már megkötött értékesítési megállapodással rendelkezik a Sylvanus Kft., közölte a cég. A magyar nemes akác kloncsoportot egy nemrég megkötött licenc megállapodás alapján őshazájában, Amerikában terjeszteti egy amerikai erdészeti vállalat. A magyar vállalatnál közölték, hogy számos ország érdeklődik a saját nemesítésű akácfajtáik iránt, melyeket több évtizedes természetes szelekcióval, génmódosítás nélkül hoztak létre. A magyar cég ügyvezető igazgatója Németh Márton kifejtette, hogy a nemesített akácokat agrárerdészeti célokra is ipari fa célú ültetvényekbe telepíthetik világszerte. Számos kedvező tulajdonsága közül az egyik legfontosabb a kiemelkedő szárazságtűrés, ennek köszönhetően öntözés nélküli mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeken is megél. Belföldön ez azért fontos szempont, mert a Hunren Agrártudományi Központ legújabb kutatásai alapján a klímaváltozás miatt tartós válságba került az alföldre jellemző szántóföldi növényekre épülő termelési gyakorlat. A szükségszerű tájhasználatváltás több 100 000 hektáron, elsősorban a homokhátságon és a nyírségben indokolhatja a nemesített akácok termesztését. Bár ez a fa Európában nem őshonos, már több mint 400 éve él a kontinensen, és komoly szerepe van a termőhelyek javításában. A gyökerein élő nitrogén megkötő baktériumoknak köszönhetően segíti a biodiverzitást, növeli a szántóföldi növények terméshozamát is. Folytatódik Miskolc útfelújítási programja, ezért több helyszínen megváltozott a forgalmi rend. A Miskolci Városgazda információi szerint augusztus 24-én és 25-én a Futó utcát az átmenő forgalom elől idénylenesen lezárják az Egri Sütő János utca, valamint a Csaba vezér utca Pesti utca közötti szakaszon. Az érintett útszakaszt kizárólag a célforgalom használhatja. A forgalomkorlátozás a 3-as számú főút felújításához kapcsolódó munkálatok miatt szükséges, tájékoztattak. Augusztus 10-én megkezdődtek a Szeles utcai csomópont útfelújítási munkálatai is. A munkavégzés ideje alatt a Szeles utca Petőfi tér és Szentpáli utca közötti szakaszát a Petőfi tér irányába lezárták. Az érintett irányt kizárólag az autóbuszok használhatják. A Szeles, Szentpáli utca és a 26-os számú főút közötti szakaszát mindkét irányból lezárták, részletezték a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A felhőzet majd szakadozik, ezt követően általában sok napsütés lesz az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Müller Veronikát, az MTA doktorát, egyetemi tanárt, a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinika igazgatóját. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Allergia, tüdőnk egészsége, tüdővel kapcsolatos betegségek és azok gyógyítása. Ezek lesznek a témáink a következő szűk egy órában. Hát, hogyha azt mondjuk, hogy allergia, és azon belül is a pollen allergia, hogy most augusztus közepén beszélgetünk, vagyis talán a legkritikusabb pollen szezon idején, a parlagfű pollen szórása idején. Mondhatjuk, hogy valóban ez a legnehezebb időszak az allergiások számára, a pollen allergiások számára, és valóban parlagfű mondható a legagresszívabb gyomnövénynek. Ugye így szokták emlegetni, hogy ez a legagresszívabb gyomnövény.
2: Valóban az egyik leggyakoribb allergén, és nagyon-nagyon sokan allergiások parlagfűre, de hát nem szabad elfelejteni, hogy azért más pollenek is okozhatnak egyébként rinitis allergikát, vagy hát ezt a klasszikus allergiás tünetet.
1: Hát ugye ezek a szezonális összefüggésben nyilván, de ilyenkor is van még más a parlagfű mellett?
2: Hát igen, amit sokan elfelejtenek, hogy a fekete üröm az ugyanígy, körülbelül ugyanebben az időszakban szokott virágozni. Muszáj megnézni a növényt, hogy hogy néz ki. A parlagfűvet szerintem most már nagyon sokan ismerik. Igen. A fekete üröm is hasonlóan óriási mennyiségben tud pollen termelni. A kettőnek a szezon az átfed, és nagyon sokan vannak, akik mind a kettőre allergiások. Tehát ilyen értelemben sajnos a periódus, amikor a tünetek megjelennek.
1: Az igen, meg hát ugye az érdekes, hogy van, amikor már, mert ugye a tavasz, meg a nyári időszak, az ugye nem csodálkozunk, amikor pollen érzékenységről és pollen allergiáról beszélünk, de hát van, amikor az év eleje, tehát amikor éppen megyünk kifelé a télből, vagy még a tél utó van, már akkor is megjelennek bizonyos allergének.
2: Egyébként úgyhogy... ez trükkös, ezt sokan nem ismerik, főleg, hogyha mondjuk van hó, hogy a parlagfűnek a pollenje, ugye azért az belünk marad, az nem bomlik el olyan könnyen, és ugye azok a porok, amik mondjuk egy olvadás után felkavarodnak, azok is ugyanúgy akkor megjelenhetnek, tehát néha egészen érdekes, hogy akár februárban találkozhatunk megint parlagfű problémával.
1: És akkor még ott van ugye a parlagfű kapcsán, meg hát gondolom más allergén növények kapcsán is a kereszt allergia, amikor valami egész más dolog kivált hasonló tüneteket. Tehát még erre is vigyázni, vagy figyelni kell esetleg.
2: Igen, kereszt allergia ugye, tehát alapvetően a pollenek azok nagyon-nagyon erős allergének, kifejezetten ez a nyár végi, ősz elejé szezon nagyon kíváncsi leszek, hogy meddig fog most tartani maga ez a
1: rész. Ez a meleg időjárás, ez a hőség hetek, amik voltak most az elmúlt időszakban, sőt most megint majd jön a következő napokban egy igen meleg periódus. Ez még csak segíti az allergén növényeket?
2: Hát én most néztem, ugye az ember jön, megy, akkor mindig látja mindenfelé nőnek, tehát városban is, belvárosban is akár lehet velük találkozni. Ugye most viszonylag picik még a növények, nagyon nagy stressz hatásnak vannak ők is kitéve, ugyan mint minden növény egyszerűen. Nem csak a meleg, hanem ugye a csapadék hiány. Úgyhogy valószínűleg most emiatt egy picit kevesebb, vagy akár kicsit később jelentkezik. Az igazi nagy rajzás, vagy szóval nagy kibocsátás várhatóan akkor jön, hogyha kapnak esőt, és akkor ugye tudnak fejlődni, na akkor várható egy nagyobb kibocsátás. Attól függetlenül azt gondolom, mindenki várja az esőt, de most éppen a növények azért ugyanúgy szenvednek, mint más növények is. Tehát egyelőre még viszonylag picikék. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesz pollen, de valószínűleg addig, amíg most így a növények nincsen annyi energia, viszonylag kevesebb.
1: Igen, és hát, hogy ezt a hagyományos pollen naptárt nézzük,

0: utána ez még eltarthat akár októberben, vagy október végig, sőt, akár az első novemberi fagyok megjelentéig is. Tehát ez egy viszonylag hosszú periódus.
1: Ez így van, és ugye tényleg nagyon sok minden múlik a környezeti tényezőkön, tehát várható, hogy azért szeptemberben lesz parlagfűvel probléma, illetve hát az

0: De színanáta szerintem ez egy nagyon jó kifejezés, mert tényleg az elején az ember azt hiszi, hogy megfázott, vagy hogy valahogy valamit elkapott, mert már biztos indul az iskola, bekerül egy közösségbe, igen, több emberrel kontaktál, de azért figyelni kell azokra a finom tünetekre is, amik inkább az allergiás irányba mondjuk itt tájékoztatóak, nagyon gyakoriak a szemtünetek, sokan esetleg csak úgy érzik, olyan, mint egy kis homok belement volna, vagy picit ilyen szempontból irritál, ugye maga az, hogy nem kap levegőt, a tüsszögés, az klasszikus, illetve nagyon sokan panaszolják azt, hogy úgymond jó lenne megvakarni a torkát, és ugye ott csak úgy azt érzi, hogy ott valahogy olyan fura, vagy akár viszket, de ezekre a finom tünetekre érdemes odafigyelni, főleg annak, aki esetleg még nem tudja, hogy allergiás. De hát ez a szezon, ez az nagyon gyakran erről
1: igen, és szól. Hát talán azért is kerülhetünk csapdába, mert hogy ugye nátha tüneteivel jelentkezik ez, és hát azt gondoljuk, hogy hát nátha kicsit folyik az orrunk, kicsit könnyezik a szemünk, vagy viszket a szemünk, hát ez majd elmúlik, aztán utána nyilván, amikor tartósan ez megmarad, akkor kezd gyanakodni az ember, hogy itt valami gond van. Tehát jó azért ezeknél a folyamatosan jelentkező tünetek esetén minél hamarabb egy szakorvost felkeresni, vagy orvoshoz fordulni?
0: Igen, ugye azt is tudni kell, hogy mivel ez az immunrendszernek egyfajta mondjuk beállítottsága, hogy allergiás módon reagál bizonyos környezeti...
1: Reagál, ez azt is jelenti,
0: hát inkább azt mondanám, hogy máshogy reagál. Máshogy. Tehát inkább ezt mondanám. Ebbe azért van egyfajta családi halmozódás. Tehát ott, ahol sok az allergiás, ott sokkal inkább várható, hogy akkor a családi halmozódás miatt ott gyakrabban megjelenik, vagy ahol ugyanígy ilyen allergiás jellegű egyéb kórképek megjelennek, akár bőrtünetek, akár mondjuk asztma ismert nagyszülőknél, vagy fiatalok esetében, akkor érdemes gyanakodni, hogy hát akkor lehet, hogy ezek a tünetek lehetnek.
1: Hát az örökletes tényező az azért befolyásolja ezt a fajta érzékenységet.
0: Így van, így van.
1: Hajlamosak vagyunk azért azt is gondolni, hogy az allergia jellemzően hát olyan civilizációs betegség a környezeti változással, a környezetszennyezéssel, egyáltalán a modern korral, az életmódunk változásával kaptuk ezt úgymond a nyakunkba, de valóban így van ez? Vagy azért volt ez, hogyha visszatekintünk akár az orvos történet periódusaira, akkor volt ez korábban is?
0: Hát valószínűleg igen, ugye itt az immunrendszernek egy speciális beállítottságáról van szó, ami azt jelenti, hogyha kap valamilyen úgynevezett antigént, arra egy speciális módon reagál, és immunglobulin E típusú válaszreakciót hoz létre. Ezt az IgE-t, erről szerintem már sokan hallottak, tehát ez egy ilyen jellegzetessége az allergiás reakciónak, és az a baj ezzel az immunglobulinnal, hogy ha ez termelődik, akkor ez hisztamin felszabadulást hoz létre. Ez a hisztamin, ez egy teljesen normális alkotó elemen sok sejtnek, és igazából ugye próbálja ott a veszélyt elhárítani. És akkor mit csinál? Ugye vérbőséget, kis gyulladást, úgynevezett ilyen allergiás típusú eozinofil sejtes gyulladást szokott csinálni, és akkor ugye emiatt jönnek a tünetek. Ugye a nyálkahártya duzzanat, ugye nem kap levegőt, vagy folyik az orra, vérbőséget. Az ordugulás az nagyon-nagyon kellemetlen, nem tud aludni, csak rosszul érzi magát. Tényleg olyan, mint egy nátha. És hát ugye, ha nem megfelelően kezelt, vagy visszatér, vagy tartósan fennáll, akkor azért máshol is megjelenhetnek ugyanezek a hatások, hogy vérbőség, nyálkahártya duzzanat, és akkor ebből adódó szűkület, tehát itt a klasszikus, hogy az asztma, annak is a mondjuk így a különféle provokált formái, ugye ez egy nagyon nagy spektrum betegség, tehát rengeteg embert érint, a populációnk a 7%-át körülbelül, ami azért nagyon sok, de ennek a többsége az enyhe asztmás, tehát csak akkor van tünete.
1: Ez az allergiás asztma.
0: Így van, általában akkor van tünete, amikor mondjuk megfázik, vagy ha sportol, vagy amikor jön a nagy allergén szezon, tehát ezért azért jó tudni, hogy valaki mire allergiás. A másik ilyen nagy csoport, talán ezt nem szabad elhanyagolni, ugye a beltéri bentartózkodás miatt talán fontos, ezek a poratkák, ugye ezekről is biztosan sokan hallottak már, ugye ezek velünk élő ilyen kis mikroszkopikus atkák, akik mindenfelé vannak, és hát a bőrrel táplálkoznak, ami nem, tehát leesik rólunk, és az ő székletük, vizeletük az, amit ha belélegzünk, ugye erre vagyunk allergiásak. Most ez ellen ugye nagyon nehéz védekezni, nehéz elbújni, meg ez mindenhol van, és aki erre allergiás, ugye az kifejezetten érzékeny arra, hogy a környezetében, ha vannak ilyen, főleg textíliák, ugye abból könnyű ezt a részt mondjuk így belélegezni.
1: Igen. Úgyhogy így az allergiát próbáljuk meg körbejárni, ugye az imént utalt arra, hogy ez tulajdonképpen

0: tulajdonképpen az immunrendszerünknek vagy a szervezetünknek egy más típusú válasza, de azért az allergiát azért nevezhetjük, mondjuk az érzékenységen túl azért valamilyen betegségnek az immunrendszer, ha nem is túlzott reakciója, de ez a rossz más válaszadási képessége?
1: Hát azért más válaszadási képesség.
0: De ugye? Nem mondjuk betegségnek?
1: Dehogy nem. Tehát maga az allergia az tényleg az rendkívül kellemetlen, és főleg, hogyha ugye ez más szervrendszert is érint, akkor ugye főleg mondjuk asztmát, akkor igenis ez egy betegség. Ugye itt nagyon-nagyon sokfajta, vagy széles körben van, kinek milyen erősek a tünetei, de az biztos, hogy ez egyfajta válaszreakció, amit per pillanat nem tudunk korrigálni. Tehát azért ezt is látni kell. És akkor hát vannak olyan különleges allergiás emberek, akik ugye olyan dolgokra allergiásak, amik tényleg életveszélyes állapotot tudnak létrehozni, tehát ilyen értelemben van ennek is egy olyan része, ami kifejezetten veszélyes. Ugye ezek a különféle daráscsípés vagy mécsípés allergiák, ugye az olyan szintű súlyos válaszreakciót tud kiváltani, amiben konkrétan bele lehet halni egy ilyen allergiás anafilaxiás sokba. Ugye ezeket az embereket el kell látni olyan speciális gyógyszerekkel, hogy ilyen súlyos állapotban is tudják magukat kezelni.
0: De gondolom, itt az igazi veszélyességi faktor vagy tényező az az, hogyha az illető nem tud erről, mert gondolom, itt az igazi veszélyességi faktor vagy tényező az az, hogy

0: Tehát ezt most látjuk, hogy azért ennek az aránya ez növekszik, nem csak Magyarországon, ez a világban is így van. Én örülök, hogy a klasszikus, ugye, fertőző TBC az nem annyira jelenik meg, de ez a nem tuberkulotikus mikobaktérium, ez egyre inkább megjelenik és veszi át a helyét.
1: A klasszikus fertőző TBC-t az tulajdonképpen a csecsemőkori BCG oltás hatékonyan védi, tehát hogy az...
0: Hát erről sokat lehetne diszkutálni, ugye nagyon sok országban nincsen. Én azt gondolom, hogy hát itt zajlanak bizonyos beszélgetések, hogy ezt most érdemes, vagy nem érdemes megtartani ilyen nagyon alacsony TBC incidencia mellett, de ez egy másik lapra tartozó sztori. Az biztos, hogyha kevés van a országban, akkor kevés lesz.
1: Érdemes erről gondolkozni.
0: Igen, azt azért látjuk, hogyha van egy-egy eset, és sajnos vannak gyermekek is, akik TBC-sé válnak, az tényleg nagyon rossz. Tehát mindig egy ilyen csoportosulás, tehát ez egy klasszikus fertőző betegség, tehát lehet látni, hogy akik sok időt töltenek együtt, egy légtérbe, ugye ők tudják egymást megfertőzni, és akkor így akár komoly családok megbetegedhetnek a kórokozó által. Ezeket mindig fel kell térképezni, hogy ki kivel volt, milyen kontaktban, mert akkor ugye van fertőzési rizikó. De ez nem ilyen rögtön azonnali, kivéve akik ugye családok sok időt vannak együtt, tehát mondjuk valaki utazik egy repülőn, elmegy mondjuk Afrikába, ott ki tudja mondjuk valamilyen zárt térben, ahol vannak TBC-sek, ott velük, vagy Ázsiában, ahol magasabb az incidencia, ott időt tölt, és akkor ugye utána hónapokkal fog nála ez megjelenni. Tehát ez sohasem úgy van, hogy akkor most valakivel együtt volt, persze, ha jól azonosítható, akkor figyelni kell. Ugye kell egy kis idő, amíg kifejlődik a maga a fertőzés. Az immunrendszer nagyon sok mindenben befolyásolja, hogy milyen lesz a betegség.
1: A különböző tüdőbetegségek feltérképezése vagy felderítése terén azért gondolom, hogy továbbra is a tüdőszűrésnek van jelentősége, és ez egy fontos dolog. De hát, ha én jól emlékszem, akkor korábban ugye ez kötelező is volt 14 éves kor felett. Még én is emlékszem diákkoromból, vagy egyetemista koromból, hogy érkeztek ezek a hatósági fenyegetéssel is ellátott behívók a tüdőszűrése. Ez már nincsen. Nem baj, hogy nincsen?
0: Hát összesen olyan mondjuk új eset pár száz van Magyarországon, tehát tényleg maga
1: az eset szám. De ez kifejezetten csak a TBC kiszűrésére volt ez alkalmas, volt, vagy igen. Azért egyébként is más bajokat is jelezhetett a tüdőszűrés?
0: Jelezhetett más bajokat is, de azt látni kell, hogy azért ez igazából nem elég érzékeny egy klasszikus mellkasi röntgen. Tehát ha valakinek nagyon klasszikusan tüdőgyulladás jellegű tünetei vannak, akkor egy mellkas röntgen igazolhatja, hogy igen, ott van egy ilyen nagy árnyék, ami megfelel a tüdőgyulladásának. Valóban a TBC inkább a tüdő csúcsa felé megjelenő eltéréseket mutathatja, de vannak, sok mindent lehet rajta látni, szív megnagyobbodást, esetleg fibrózist, a mellkasi nyírokcsomóknak a megszaporodását, de nem eléggé specifikus, tehát nem eléggé jó olyan értelemben a vizsgálat, hogy sok minden lehet, és ugye egy szummációs, egy ilyen a teljes mellkasról egy általános képet ad. Sokkal nagyobb előrelépés az, hogy most már ugye tüdőrákra kihegyezve, de elindultak szűrési programok alacsony dózisú CT-vel. Most azt tényleg jól látja, nagyon finoman, szeletekre bontva, ma már az új készülékeknek a sugárterhelése sem olyan nagyon nagy. Azt azért mindenki a röntgenektől mindig szokott félni, hogy hú, hát most volt egy röntgen, akkor most még egy röntgen, tehát mondjuk a töredéke egy mellkasi röntgen ezekkel a digitális technikákkal annak, amit mondjuk egy CT mondjuk sugárterhelésbe jelent, de hát vannak ilyen régebbi mondjuk így beidegződések, és természetesen érdemes tartani a sugártól, de ezek most már nagyon jó készülékek
1: általában.
0: De ezek
1: egyébként szűrése prevencióra is alkalmasak, mert azért amikor erről beszélünk, megelőzésről és prevencióról, ez mindig a nem is tudom hány évtizede az egészségügy zászlajára van tűzve, és mégsem állunk olyan jól ebben. Van egy ilyen egy olyan vetülete is, hogy talán nekünk magunknak is az egészség tudatosságunk azért hagy kívánni valókat maga után, de hát nem tudom, hogy a rendszer mennyire tud megbirkózni a prevenciós lehetőségekkel.
0: Igen, ez egy szerintem rendkívül fontos dolog, és akkor mindig mindenki csak a belégzett toxikus károsító anyagokra figyel. Én mindig azt mondom, meg ezt is tanítjuk a hallgatóknak, hogy tehát maga a szennyezés az a lényeg. Tehát ha mondjuk légszennyezésről beszélünk, főleg a

0: 2,5 mikron alatti részecskék. És ennek van ugye egy kvázi mindenkinek saját magán elkövetett formája, amit ő tudatosan választhat, ezt nevezzük dohányzásnak, de ez igazából semmi más, mint egy masszív légszennyezés, amit az egyén saját magán követel. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy igazából egy kicsit a nagyobb képet kell nézni, és ez maga a légszennyezés, tehát az okozza nagyon sokszor a tüdőgyógyászati kórképeket. Maguk a hörgők ugye fantasztikusan jól felszerelt rendszerrel védekeznek, hát ugye naponta óriási mennyiségű levegőt megmozgatunk a tüdőnkben, egész éjszaka, meg napközben, meg ha sportolunk, meg stb. Tehát ne felejtsük el azt, hogy hatalmas nagy mennyiségű, számunkra egyébként láthatatlan mennyiségben lélegzünk be levegőt, és az tele van mindennel. Vannak benne vírusok, baktériumok, porrészecskék, mindenféle van benne, csak nem látjuk. És hát ugye ennek a mennyisége az élet alatt azért összeadódik. Tehát erre érdemes odafigyelni, amit az egyén tud tenni, hogyha lehet, tüdőben mindig mondom, csak tiszta levegő való, tehát amennyire lehet, próbáljuk meg tisztán tartani. Ugye tényleg most beszéltünk a pollenekről, ők is ugyanúgy utaznak. Na most hát ugye egy rendszer, ami ennyire kitett, hát annak nagyon jó kell működni, ugye azért mondom, hogy a tüdő fantasztikus szerv, mert hosszú-hosszú éveken keresztül, ha jól működik, és jó volt az eleje, meg a fejlődése, akkor biztosítja azt, hogy működőképes maradjon. Mert van neki egy fantasztikus, úgymond csillószőrös hengerhámja, azon van egy vékony réteg, amivel ugye folyamatosan tisztítja a tüdőt, van egy nagyszerű immunrendszerünk, és ugye ez az egész, ez biztosítja azt, hogy sokáig működőképes legyen. Hát ha nincs oxigén, akkor semmelyik szervünk nem működik, tehát ez egy robusztus rendszernek kell lennie. És szerintem az az egyik, mondjuk prevenciós szempontból legfontosabb dolog, hogy korán felismerjük, hogyha a rendszernek baja van. És erre sok esetben a funkcionális vizsgálatok jobbak. Mert ugye egy röntgen az nem fogja kimutatni a finom károsodást. Az, hogy a funkciója milyen.
1: Az mit jelent a funkcionális?
0: Légzésfunkció. Ugye? Hát ez mondjuk ez olyan, mint a szívultrahang egy kardiológusnak.
1: Ez aszmás betegeknél
0: szokták. Minden tüdőre. Ugye? Tehát a régi nagyok azért mindig tudták, hogy mik az izgalmas dolgok. Ugye úgy hívják, hogy vitálkapacitás.
1: Igen.
0: Ugye az a vitalitással, magyarul az élettel összefüggő kapacitás, és valóban rengeteg adat van arra vonatkozóan, hogy az úgynevezett forszírozott vitálkapacitás, nem kell nagyon nehéz dolgot elképzelni, ez azt jelenti, hogy az ember teleszívja a tüdejét, tehát maximumra, és nagyon gyorsan kezdi kifújni, tehát megpróbálja mondjuk kvázi egy másodperc alatt maximálisan kiüríteni a tüdejét, és ugye ezt úgy hívjuk, hogy forszírozott vitálkapacitás. Most ez egy az egyben összefüggést mutat a mortalitással. Tehát ha valaki tudja, hogy neki milyen a vitálkapacitása, és sajnos hát ez az idővel azért úgy csökken, mert hát az öregedésnek ez egy velejárója, egy nem mindegy, hogy honnan indul, ugye? És milyen a meredeksége. És ezt nagyon jó lenne tudni. Tehát ha mondjuk én tehetnék erre javaslatot.
1: Ez akár is egyébként hogy, ez a vitálkapacitás? Hogy, tehát hogyha erről odafigyelünk, és mondjuk olyan életmódot folytatunk, igen, sportolunk, aktív életet élünk, akkor ezzel növelhető ez a...
0: Igen, hát és ugye főleg a korai fejlődési korban, ugye azt satszoljuk, hogy körülbelül 25-26 éves korig fejleszthető a tüdő, hát ez egyéni különbség természetesen van.
1: 50 évesen már nem nagyon van esélye.
0: Úgy fejlesztésre nincs, de a funkciónak a javítására van. Tehát ott nagyon fontos, hogy mondjuk milyen sporttevékenységek mik vannak. Tehát valóban a fiataloknak a aktív életre való ösztönzése az abszolút kruciális. Csak ugye nincsenek, én se tudom a sajátomat, hogy nekem 25-6 évesen milyen volt a forszírozott vitálkapacitásom, vagy a másik a sima, az egyszerű vitálkapacitás, tehát nem tudom. És emiatt nem tudom, hogy én milyen rizikóval, vagy hogy csökkenek. Tehát ez jó lenne, ha ezt ugyanúgy tudná mindenki, mint ahogy tudja a vérnyomást, meg a pulzusát. Ugye ez egy kicsit azért nehezebben mérhető, tehát ez adja igazából a problémakörét.
1: Igen, főleg, hogyha az ember rosszul fújja meg, és nehézkesen tudja. Én voltam ilyen vitálkapacitás vizsgálaton, és velem nagyon sokat vesződtek a nővérek.
0: Igen, nem egyszerű vizsgálat. Nem egyszerű vizsgálat, így van. Tehát nagy tapasztalat kell hozzá, speciális szakemberek kellenek, akik ezt minőségben tudják értékelni, és hát reméljük, hogy azért erre lesznek majd programok itt a jövőben, hogy kifejezetten, ugye, hogy ezeket megmérjük, mert akkor hamarabb kiszűrhető, ha valakinek gondja
1: van. Ugyanúgy érdemes lenne erre vonatkozóan is egy olyan naplót vezetni, mint mondjuk a vérnyomás probléma esetén a vérnyomás napló. Tehát, hogy ezt mondjuk rendszeresen megnézi az ember, és figyeli ennek az alakulását?
0: Hát azért pár évente lehet, hogy jó lenne, de egyelőre erre hát se igen, kapacitás, meg ilyesmi nyilván. Nincsen, de aki tudja, annak érdemes ezt az értéket tényleg jól felírnia, és észben tartani, hogy utána tudja, hogy akkor hova jut. Ugye mi nagyon különleges helyzetben vagyunk, hogy a Szemmelweis Egyetemen van külön sportról, vagy sportolókról oktatunk hallgatókat, és van sportmedicina, ha szabad ezt így mondani, és ugye a sport kapcsán ugye van kardiológia, pulmonológia, endokrina, minden, tehát lényegében mindenhol van kapcsolódási pont, és hát ennek kapcsán ugye mi is részt tudtunk venni olyan felmérésekben, ahol tényleg megnéztük, hogy mondjuk sportolók mit tudnak. És döbbenet, hogy tényleg sokszor nagyon különleges élsportolók, ugye nem tudja, hát honnan tudná, hát, ha én azt csinálom, amit ő, biztos én is fulladnék a végén, és ugye nincs összehasonlítási alap, hogy az a fulladás, amit ő érez egy nagyon megerőltető mondjuk sporttevékenység után, az még normális, vagy lehetne jobb, ugye, körülbelül így. És tényleg most már egy olyan nagyon jó kollaboráció van a kollégákkal, úgyhogy ez fölmerült, valami nem oké, akkor megcsinálják a légzésfunkciót, és sokszor elküldik hozzánk. És rengeteg embernél igazolódik asztma, ilyen terhelés indukálta asztma, mert ugye ő neki nincs összehasonlítási alapja, és akkor mindig olyan jó hallani a sportolót, hogy ja, hogy ez így is megy, mert ugye nagyon mindig szoktam, mint egy analógiát mondani, hogy hát nem mindegy, hogy mekkora szívószálon lélegzünk, amikor sportolunk, tehát ha elég tág a cső, akkor ugye könnyen tud áramlani a levegő, és akkor hát akkor izomzattal kell bírni. De az nem jó, hogyha a tüdő szűk, tehát emiatt érdemes az erre odafigyelni. Tehát én azt mondom, hogy a jövőben biztos, hogy a funkcionális értékelésnek nagyon nagy szerepe van. Ez nem jelenti azt, hogy a mellkasi röntgennek ne lenne azért értelme, illetve nagyon sok kórképet lehet azért látni, illetve hát főleg, ha a tüdőrák szóba kerül, rizikócsoportoknál ott pedig erre is van egyébként Magyarországon is program, tehát bízunk abba, hogy azért egyre komplexebben fogunk tudni szűrni.
1: Az imént érintőlegesen, talán egy mellékmondatban szóba került a dohányzás, azt mondhatjuk, hogy a dohányzás az a tüdő legnagyobb ellensége? Mindenfajta ilyen betegség, amiről beszéltünk, ott azért a háttérben veszélyességi tényezőként, veszélyességi faktorként a dohányzás az megemlíthető?
0: Én de ezt úgy gondolom, hogy ez bármelyik kórképre igaz. Az emlőráktól, a hólyag problémákra, az mindenre.
1: Igen, tehát csak én... a tüdőnél olyan egyértelműen látszik, hogy ugye hát ez
0: nem
1: a
0: mindig látszik.
1: Szívja be.
0: Nem. Értem, igen, a szegény tüdő az csak igen. Egy elszenvedő szerv, az sose szabad elfelejteni, hogy ez egy addikció, tehát ez igazából egy pszichés problémának valamilyen szintű kezelése, és hát ugye, ha már kialakult az addikció, akkor ugye azt kell kezelni, az nem tüdőgyógyászati problémakör. Ez egy addikció, egy olyan addikció, amivel ugye lehet a társadalomban jól funkcionálni, de attól még egy nagyon erős addikció. Tehát egyszerűen az agyi receptorok követelik az ismételt dózist. Én továbbra is azt szeretném mondani, hogy azért, mert valaki dohányzik, az nem jelenti egyértelműen azt, hogy tüdőrákja lesz, vagy más betegsége lesz. Az egyéni érzékenység óriási. És azt nem szabad elfelejteni, hogy a dohányfüstben lévő nagyon pici részek, amik egy mikron alattiak, azok lényegében közvetlenül be tudnak jutni a keringésbe. És akkor itt elkezdhetném azt, hogy persze az infarktusosoknál is ugye sokkal több az, akinek van rizikótényezője, tehát ezt nem lehet erre az egy területre így leegyszerűsíteni. Ebben prevenciós feladatunk van, azt gondolom, és hát ugye itt mindig előkerülnek, hogy akkor lehet mondjuk egészségesebben valamit csinálni. Én azt mondom, a tüdő az nem szereti a légszennyezést, teljesen mindegy, hogy ennek mi a formája. Az, hogy ilyen sokáig kibírja, az ugye abból adódik, hogy óriási nagy mondjuk kapacitása van a regenerációra. És akkor talán erre a pontra érdemes egy kicsit odafigyelni. Én ugye sokat foglalkozom tüdőfibrózissal, és ott például határozottan azt látjuk, hogy ez egy regenerációs deficit a legtöbb esetben. Tehát mondjuk úgy lehet elképzelni, hogy születünk valamennyi regeneráció alkalmas mondjuk egységgel a tüdőben, és ha valaki túl sokat elhasznál belőle, mert nagyon rossz a levegő, amit beszív, esetleg saját magán követel légszennyezést, nagyon sok fertőzésen esett át, egyszerűen elfogyasztja azt, ami mondjuk egy olyan 120 évre van kalibrálva. De ezt nem tudjuk, hogy kinek mennyi van. És ugye emiatt van az, hogy különféle idősávokban jelennek meg a problémák. Tehát itt azt, hogy kinek milyen regenerációs készlete van, erre egyelőre sajnos nincsen mérőszám. És hát ezt onnan is tudjuk, hogy például azok, akik koraszülöttek, vagy akár lélegeztetést igényeltek nagyon picike gyerekként, ugye őnekik sokkal nagyobb a rizikójuk arra, hogy tüdőbetegségük legyen, főleg ha mondjuk nagyon sok rizikótényezőjük van. Ez nem jelenti azt, hogy egy az egybe, de nagyobb a rizikójuk. Tehát például rájuk kifejezetten oda kell figyelni. Meg szoktam kérdezni a hallgatókat is, hogy ki tudja, hogy hány kilóval született. És ugye a mostani mondjuk így 70-80 éves korosztály, ott ez még nem volt kérdés, mert akkor még nem volt neonatológia. Tehát nem volt meg az orvostudománynak, a gyermekgyógyászoknak az a kapacitás, hogy az egész picike embereket átsegítsék ezen a kritikus idősávon, és egy teljesen normális, egészséges felnőtt legyen belőlük. De ugye azok a részek, amik esetleg ott nem fejlődtek ki olyan szinten, azok jelenthetnek rizikót a felnőtt életben. Úgyhogy ez például a COPD-nél az egyik legfontosabb. Igen. A gyermekkorban elszenvedett fertőzések, koraszülöttség, stb. Tehát ezekre mind-mind oda kell figyelni, mert ez befolyásolja a tüdőnk egészségét hosszú
1: COPD
0: távon.
1: COPD esetében is ugye pedig a dohányzásra szoktak utalni.
0: Tehát ma már 7 csoportot tudunk, hogy befolyásolja, és a dohányzás az a légszennyezésen belül van.
1: Értem. Igen. Csak még egy kérdés erejéig visszatérve a dohányzásra. Én most azt látom azért, hogy egyre többen választják, vagy használják azt az e-cigarettát, ennek a különböző formáit. Ez ugyanolyan veszélyeket jelent azért, vagy hasonló veszélyekkel járhat?
0: Ez így van, az egyénre vonatkoztatva ugyanazokkal a veszélyekkel jár. Én mindig keresem, hogy mi az, ami ebben mondjuk így mondjuk valamelyest jó lehet, ugye ha valaki mondjuk sétál egy dohányos mögött, ugyanúgy beszívja azt a füstöt. Egy klasszikus dohányzónál, ezeknél az újfajta termékeknél talán ez a másodlagos füstexpozíció valamelyest kisebb, tehát legalább a környezetüket nem szennyezik annyira, de az magának az egyénnek ez egy óriási nagy rizikó továbbra is.
1: A tüdőrákot említette, és szeretném, hogyha itt hát nem lesz ez túl szívderítő befejezés itt, mert a beszélgetés végéhez közeledünk, de azért erről muszáj beszélnünk, mert hát szerte a világban, így Magyarországon is vezető daganatos megbetegedések közé tartozik. Én egy olyan, hát azért elég drámai számot találtam, hogy évente 8-9 ezer új esetet regisztrálnak Magyarországon. Ez azért egy elég nagy szám.
0: Ez valóban nagyon nagy szám, nagyon nagy szám. Sajnos a tüdőrák az egyik legmagasabb előfordulási arányú daganattípus Magyarországon, és mondom, ez nagyon sokban ugye a különféle légszennyező hatásoknak, a különféle egyéb mondjuk így sugárzásoknak, ugye nem szabad elfejteni radon, arzén, voltak ilyen egyéb dolgok is, tehát pontosan nem lehet megmondani, hogy mi minden járulhat
1: igen,
0: hozzá.
1: Igen, mert azért az az érdekes, ugye, hogy hajlamosak vagyunk arra gondolni, és akkor megint a dohányzásra térek vissza, bár mondta, hogy ez most már egyáltalán nem állítható föl egy ilyen egyenes arányú összefüggés, de ugye hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hát én nem dohányoztam soha életemben, én nem vagyok, nem lehetek veszélyben a tüdőrák esetében, pedig hát korán sem csak a dohányosok vannak veszélyben. Én például találtam egy nemzetközi epidemiológiai adatot, vagy egy vizsgálatot, és ebből az derül ki, hogy a soha nem dohányzó populációban is most erőteljes emelkedést mutat a tüdőrák előfordulása, különösen a nők körében.
0: Igen, ez egy nagyon fontos adat, és úgy gondolom, hogy erről is kell beszélni. Tehát nagyon jó az, hogyha valaki sok mindent elkövet azért, hogy egészségesen éljen, és ugye nehezen tudja elfogadni, hogyha ilyen dolgok történnek vele. Tehát látni kell azt, hogy sajnos a daganat képződésnek természetesen van egy külső környezeti hatása, van egy belső hatás, hogy ő mennyire hajlamos rá. Igazából ez is egy immunológiai betegség. Ugye folyamatosan osztódnak a sejtjeink, és hát nagyon könnyen lehetnek benne hibák. Tehát mondjuk azt lehet körülbelül mondani, hogy mindenkiben naponta van 10 daganat sejt, úgy sacra. És akkor hát nagyon fontos, hogy az immunrendszer ezt megfelelően felismerje és eliminálja. Ez általában elég jól is működik. Ugye két dolog szokott gond lenni. Az egyik az, amikor valamilyen olyan mutáció történik a sejtosztódás kapcsán, ami miatt hát elkezd nagyon gyorsan szaporodni az a sejttípus, tehát ezért rossz indulatú. És akkor ezt az immunrendszer már nem tudja kezelni. Ezek főleg a tüdő esetében, ugye most már egyre szélesebben tudjuk a genetikai vizsgálatok kapcsán, hogy milyen speciális genetikájuk van, és ez nagyon gyakran nem dohányzókban van. És sokszor nőkben. A másik az az, amikor ugye egyszerűen az immunrendszer valahogy nem látja, meg kicsit gyenge, másra figyel, tehát azért ezt is látni kell, hogy ahogy öregszünk, az immunrendszerünk is idősödik, és kevésbé lesz odafigyelő, ez a másik fő forma. Tehát maguk a mutációkkal azért nagyon nehéz, ott ez nem mindig az expozícióval, tehát a külső környezettel van összefüggésben, de most azért azt látjuk, hogy főleg a passzív dohányzás, amivel eddig azért keveset foglalkoztunk, mert az nem volt mérhető. Ugye, tehát én is emlékszem, hogy édesanyám, ő is sokat mesélte, hogy hát akkoriban a munkahelyén folyamatosan mindenki dohányzott. Most soha nem dohányzott, de valahogy, ha úgy vesszük, mégiscsak dohányzott.
1: Megnéz az ember egy 70-es évekbeli televíziós felvételt, ott a stúdióban is dohányoztak.
0: Így van. Tehát emiatt azt gondolom, hogy maga ez az expozíció, tehát a kitettség a különféle környezeti ártalmaknak azért nehezen mérhető, kivéve ha valaki ugye ezt saját magán csinálja, de a passzív dohányzás ugye az nem mérhető per pillanat, hogy mennyi ideig, hol dolgozott, mi volt vele. Én is hát úgy kezdtem még dolgozni, hogy azért akkor még kórházakban is lehetett, vagy hát még ott még többen nővérszobában akár dohányoztak, és hát azért az ember akkor akaratlanul is egyszerűen kitevődik ennek a szörnyű környezeti ártalomnak. Tehát ezért mondom azt, hogy szerintem ezt egy kicsit azért máshogy kell kezdeni. Az biztos, hogy egy nagy mennyiség, amit ha valaki beszív, az biztos, hogy nem egészséges. Tehát ez e felől semmi kétség nincs.
1: Tüdőrák esetében egyébként jobbak lettek az elmúlt években a túlélési mutatók, jobbak az életkilátások a betegek esetében. Egy interjúban ön is arról beszélt, hogy vannak már célzott terápiák, modern gyógyszerek, akár tabletták formájában, amik nagyon jó gyógyulási esélyeket kínálnak. Sőt, mondott egy számomra nagyon emlékezetes mondatot, hogy krónikus betegségé tehető, vagy krónikus betegségé szelidíthető.
0: Igen, ez a célunk, ez pontosan így. Ugye, mivel
1: E felé tartunk,
0: és ez tényleg egy óriási nagy áttörés volt az elmúlt években. Persze azért nem szabad elfelejteni, hogy azért, mert valaminek három vagy négyszereződik a túlélése, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy valaki meggyógyul. De hát egészen más, amikor én elkezdtem még dolgozni, akkor a három kezelések, mondjuk 6 hónap, körülbelül ennyi volt egy áttétes tüdőráknak a várható kimenetele, úgy örültünk, hogyha tényleg egy kicsit ennél hosszabb volt. Ha megfelel, hát ugye itt is azért kell hozzá egy kis szerencse, hogy éppen kinek milyen a daganata, és hol tart most a tudomány, de nagyon sok ezekre a speciális mutációkra nagyszerű gyógyszerek vannak, amivel tényleg hosszú éveket tudunk adni. Korábban gyógyíthatatlan, tehát semmilyen szinten nem jó perspektívájú betegeknek.
1: Kontroll alatt tartani.
0: Kontroll alatt lehet tartani, igen, nagyon sokáig.
1: Nem lesz véletlen, nem lesz teljes gyógyulás?
0: Sajnos nem. De reméljük, hogy majd egyszer ide is eljutunk. Tehát én ezt onnan látom, hogy ugye hirtelen óriási mennyiségben kell ellátnunk tüdőrákos beteget, mert hála Isten, olyan sokáig élnek, hogy ugye sokan vannak. Tehát ezt azért ebből a részéből kell megközelíteni, hogy ezek nagyon-nagyon nagy dolgok, és tényleg nagyon örülünk annak, hogy ezek az új terápiák, immunterápiák, ezek az úgynevezett célzott terápiák fantasztikus nagy lehetőséget adtak. Van még út előttünk, tehát ez nem kérdés, és hát főleg ugye most már a koraibb stádiumokban is elkezdhetjük ezeket a modernebb kezeléseket, és akkor talán az emlőráknak az analógiájára lehetne talán mondani, hogy előbb elkezdjük kezelni, és utána operálunk, úgyhogy bízunk abba, hogy a jövőben egyre többet fogunk tudni ilyet adni tüdőrákban.
1: Hát reméljük, hogy sikeresen tudnak haladni ezen a nem könnyű úton. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Müller Veronika, az MTA doktora, egyetemi tanára, a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinikájának igazgatója volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm szépen!
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 4 civil szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége is részt vesz tanácskozási joggal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői kiválasztási folyamatában, közölte Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának Tiszás elnöke a Facebook oldalán. A kormánypárti politikus szerint az NVVH elnöki és elnökhelyettesi pozíciói a beérkezett pályázatok feldolgozása után a héten a legfontosabb szakaszához ér a kiválasztási folyamat. Kedden és szerdán a nyilvános bizottsági meghallgatásokkal folytatják a munkát, csütörtökön pedig várhatóan döntést hoznak, megválasztják az elnököt és az elnök helyetteseket is. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint műanyag tolltartókat, ceruza és tollvég díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat is ellenőriztek. Az iskola kezdéshez kapcsolódó ellenőrzések során arra helyezték a hangsúlyt, hogy a gyerekek által használt termékek megfeleljenek az előírt biztonsági követelményeknek, és használatuk ne jelentsen egészségügyi kockázatot. A szakemberek például a gyurmák és zsírkréták esetében egyes nehézfémek jelenlétét vizsgálták. Kiemelten figyeltek arra, hogy a gyerekek által gyakran használt, illetve egyes esetekben a szájukkal is érintkező termékek ne tartalmazzanak egészségre ártalmas anyagokat. A hatóság arra hívja fel a szülők figyelmét, hogy a tanszerek kiválasztásakor ne csak az ár vagy a termék megjelenése alapján döntsenek, érdemes a minőséget, a kivitelezést, illetve a tartósságot is mérlegelni, vásárlás előtt tájékozódni az üzletek és webáruházak kínálatáról, jelezte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az adóhatóság szerint sokan nem jelentik be alkalmi munkavállalójukat. A kedvező szabályok és a súlyos szankciók ellenére sem jelentik be ezeket a dolgozókat, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfői közleményében. Az a munkáltató, aki alkalmi vagy idénymunkását nem jelenti be, ugyanolyan szankciókra számíthat, mint bármely más be nem jelentett foglalkoztatásnál, alkalmazottanként akár 2 millió forintos mulasztási bírsággal, üzlethelyiség bezárásával is számolhat, és felkerül a NAV nyilvános közzétételi listájára, emelte ki az adóhivatal. Fontos, hogy az alkalmi munka összesen legfeljebb 5 egymást követő napig, egy hónapon belül összesen legfeljebb 15 napig létesíthető munkaviszony. A munkavállaló egy naptári évben legfeljebb 120 napot dolgozhat alkalmi munkásként. Ez alól a mezőgazdasági idénymunka kivétel, ebben az esetben a munkaviszonyok együttes időtartalma 120 napot, további 90 nappal meghaladhatja, jelezte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Csak nem 250 szénabála és 20 köbméter trágya égett le Geszteinnél. A miskolci és szerencsi hivatásos tűzoltók vonultak ki a vasárnap éjjel keletkezett tűzhöz. A 3605-ös út mellett 100 négyzetméter száraz fű is lángra kapott. A tűzoltók még hétfőn is dolgoztak a területen. Az esetnél egy miskolci és egy szerencsi vízszállító jármű is segítette a beavatkozást, tájékoztatott az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság.
2: Az időjárásról.
3: A felhőzet majd szakadozik, ezt követően általában sok napsütés lesz az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Felvételt hirdet a beregszászi Kálvin János református szakkollégium.
2: Az egyetemre való jelentkezés az még nem jelenti automatikusan a kollégiumi elhelyezést. Ez egy olyan információ, amit sokszorosan alá szeretnék húzni, és mindenképpen tudatosítani, hogy bár az is a folyamatnak egy neheze, amit jól és precízen kell teljesíteni, de ezzel egyenesen arányos az, hogy ha valaki most esetleg nem olyan helyen lakik, ahol a közlekedés mindenféle szegmensbe kielégíti az ember igényeit, akkor a kollégium, mint ősi találmány még mind a mai napig az egyik legjobb megoldás.
1: Szegedi Csaba, református lelkipásztorral beszélgetünk.
3: Borsod-Gömöri Egyházmegye részei vagyunk. A Telek szomszédságában helyezkedik el ez a kis település. Rég múltja van a gyülekezeteinknek, reformátusok zömében, és így végezzük itt a szolgálatot.
1: Fiatalok a városért. Online szavazás zajlik a Kámon Kolozsvár fiatalok által benyújtott projektjeire.
4: Amikor egy olyan ifjúsági részvételi költségvetési folyamat, aminek az a célja, hogy kolozsvári fiataloknak adja meg a lehetőséget, hogy a városban a közösségi tevékenységeket, közösségi projekteket valósítsanak meg, amelyekkel úgy gondolják, hogy valami olyan problémát, olyan kihívást oldanak meg, amivel szembesülnek a saját környezetükben, legyen ez a saját iskolai környezetük, baráti környezetük, vagy szélesebb értelemben is vett város. És ez olyan formában történik a fiatalok megsegítése, hogy konkrétan anyagi támogatást is nyújt arra, hogy ezek az ötletek meg is valósuljanak, és nem tudom, sorban a döntést arról, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, nem döntéshozók, hanem konkrétan a városlakók hozzák meg.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Felvételt hirdet a Beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium a 2026-27-es tanévre. A szakkollégium olyan fiatalokat vár, akik felsőoktatási tanulmányaik mellett közösségben szeretnének élni, szakmailag fejlődni és hitükben is megerősödni. Hogy kik jelentkezhetnek, milyen lehetőségeket kínál a szakkollégium, és mit érdemes tudni a felvételiről, arról Margitics János református lelkipásztorral beszélgetünk.
2: Hát a mai adásunkban kicsit a Kálvin kollégiumnak az életéről, működéséről és hát az új kihívásairól beszélgetünk, mert 2026-ban egy újabb tanév veszi kezdetét, amely nem csak a tanintézmények számára új kezdetet jelent, hanem a Kálvin kollégium életében is rengeteg új arcot jelent majd, a régiek mellett. A felvételi felhívások kimentek, mit kell tudni ennek az időszaknak a lényegéről?
3: Az egyetemre való jelentkezés az még nem jelenti automatikusan a kollégiumi elhelyezést, ez egy olyan információ, amit sokszorosan alá szeretnék húzni, és mindenképpen tudatosítani, hogy bár az is a folyamatnak egy neheze, amit jól és precízen kell teljesíteni, de ezzel legyenesen arányos az, hogyha valaki most egy esetleg nem olyan helyen lakik, ahol a közlekedés mindenféle szegmensbe kielégíti az ember igényeit, akkor a kollégium, mint ősi találmány még mind a mai napig az egyik legjobb megoldás. Több kollégium is van a városban, de azt gondolom, hogy a miénk egy kiemelkedő a kínálatát tekintve. Az elmúlt évek áldásos közreműködései nyomán magyar állam támogatásával gyönyörű szépen megújulhatott. Ennek következménye, hogy az amúgy is professzionális kollégiumi lakhatási feltételek egy olyan csomagolásba kerültek bele, ami azt hiszem, hogy nem csak a szemnek, hanem a léleknek is nagyon jót tesz. Hozzátéve még azt, hogy a kollégiumi elhelyezésbe igyekeztünk a kényelmet és azokat az otthonos alapfeltételeket megteremteni, amivel egy diák úgy tud betérni a szállás helyére, hogy azt második otthonoként is tudja használni. Ehhez hozzájön még az, hogy mi nem csak az épület falaiban és szolgáltatásokban gondolkodunk, hanem egy olyan diák életet is igyekszünk minden tanévben megszervezni, ami jóval több ideig elkíséri a diákot, mint az, hogy kellemes és kényelmes volt a szoba. Ezzel kapcsolatban meg annyi történet áll rendelkezésre, de hogy valaki ide be tudjon kerülni, ahhoz szüksége van arra, hogy végigmenjen a felvételi eljárásunkon, ami plakát formájában megtalálható, kihelyezve különböző helyein a városnak, internetes formában a Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet Facebook oldalán található meg. Ugye itt még a név nem követte le az egyetemmé válásnak a dolgait, de ezt a szót, hogy frígy, ezt a kis gyűjtőszót átalakítani, óriási munka és talán szép fájdalom is, mert egy több mint egy évtizednek az emlékei vannak ez alatt, a kis hívószó alatt. A betűjátékok azok nem kecsegtetnek túl jó lehetőségekkel, úgyhogy itt még mindig a kreatív energiákkal próbálunk dolgozni e téren, de ez minden esetre egy másodlagos kérdés, hiszen a fiataloknak a szállás kérdés az egy nem megkerülhető dolog. Igyekszünk figyelembe venni azokat a kéréseket, kérdéseket, amelyeket elhelyezésnél megfogalmaznak úgy univerzálisan, és a felvételi eljárásunknak egy két lépcsős rendszere van. Egyrésztről bekérjük mindenkitől online az adatokat, megfelelő módon egy Google űrlapon keresztül. Erre azért van szükség, hogy a későbbiekben az adatok keresése és mindenféle egyéb dolog az könnyen megtörténhessen, és csalódva a technika által nyújtott stabilitásban, ezt papírformában is kérjük. Sajnos akármennyire is ez lenne a kívánatos, hogy minél kevesebb fizikai eszközzel kelljen egy ilyen felvételének lebonyolódni, sajnos még mindig ez jelenti a stabil pontot, ahova vissza lehet nyúlni a mai világba, hogyha az eljárásrendbe meg akarunk nézni valamit. Egyébként a legfrissebb posztokban ott megtalálható a felvételinek a menete. Egy egyszerű megoldás, amiből kiemelném a lelkészi ajánlásnak a fontosságát. Sokszor felmerül a kérdés, hogy csak reformátusok vehetik-e igénybe a kollégiumnak a szállási lehetőségét. Nem, ez nem egy kizárók, ha valaki más felekezetből érkezik, abból a felekezetben is feltalálható pap vagy lelki pásztor, és akkor az ő ajánlásával kérjük a jelentkezést benyújtani, és a felvételi elbeszélgetés, ami augusztus 31-én lesz, ez egy hétfői nap. Erre várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Ebből a három dologból tevődik össze hozzánk való jelentkezés, és igyekszünk mindenkinek biztosítani azokat a lehetőségeket, hogy egy stabil, kiszámítható körülmények között tudja a diák éveit eltölteni. Szeretném még népszerűsíteni, hogy a már itt lévő hallgatóink felé van egy olyan gesztusunk, egy olyan rendszerben tudják a maguk dolgait elképzelni és tervezni, amelyben számukra könnyített újrajelentkezés van. Tehát, hogyha valaki egyszer már a felvételin sikerrel teljesített és elnyerte a helyét, akkor onnantól kezdve, hogyha a kollégium rendszabályzatával és ritmusával együtt mozog, él és bekapcsolódik, akkor számára a szeptemberi kollégium elhelyezés nem egy kérdője. Én úgy gondolom, hogy ez rövid és hosszú távon is egy óriási előnyt jelent, és én ezzel szeretném többszörösen hangsúlyozni, hogy egyedülálló lehetőségeket biztosítunk ilyen szempontból.
2: A Kávin kollégium egy szakkollégium, amely többet ad, mint egyfajta szállást éjszakára. Közösséget teremt, szolgáltatási tereket biztosít, illetve azt gondolom, hogy mindenféle szempontból egy családias légkört próbál kialakítani a tagok között.
3: Igen, a legfőbb célkitűzésünk, hogyha Kárpátalja keresztény értelmiségének a felnövekvő generációja kegyelemből ide közel helyeztetik hozzánk. Szándékosan a szenvedő szerkezetet használom, mert valahol mindnyájan Isten vezetését véljük felfedezni ezekben a dolgokban, akkor ezeket az értékes, nagyon sokra való fiatalokat igyekszünk becsatornázni azokba a dolgokba, ahol egyrésztről ők is fejlődhetnek, másrésztről ők szolgálhatnak egymás irányába. Média csoporton keresztül, dicsőítő csoporton keresztül, négy érzék színházon keresztül, konyhatündéri szolgálaton keresztül, és nem utolsó sorban a Fridge Bandet talán már mondtam, az is az erősítésen keresztül. Ezek olyan lehetőségek, amikbe a fiatalokért szolgálnak, és én azt gondolom, hogy ez bőven meghaladja a szakkollégiumi képzésnek a természetét, mert ez egy későbbi társadalmi létezésben is egy olyan alapvetés, amitől azt mondják a mai világban, hogy egy-egy társadalom nagyon jól tud működni, ha ilyen képességei vannak. Hát ezt nem tudományos kutatások nyomán fedeztük fel, hanem ez a Szentírásnak az alap gondolata, hogy az ember az Isten szavára szolgálja az Urat, és ennek egy nagyon erős következménye az, hogy szolgálok az embertársaim felé. És ebből óriási dolgok szoktak kijönni, akár ha hitmélyítő heteinkre gondolok, akár azokra a fél évkezdő hétvégékre, amikor együtt vagyunk, építjük a közösséget, beszélgetéseket folytatnak le egymással az emberek, igei gondolatokat fogalmazunk meg, ami egy egész évre elkísérheti az embert. Próbáljuk a még ismeretlen szereplőket egymáshoz közelebb hozni, hogy amikor találkozunk a folyosón, akkor egy biccentésen túl talán még egy mosoly is beleférjen, vagy egy hogy vagy kérdés. Igyekszünk nemzetközibb vizeken is ott lenni a fiatalinkat, bekapcsolni a Kárpát-medencei egyetemi gyülekezetek találkozójába, ahol a Kárpát-medencében működő egyetemi közösségeknek a diákságával lehet találkozni, lelkészeivel. Olyan programokra megyünk, amelyek országhatárokat átívelnek. Már jó pár éve van egy egyetemi gyülekezeteknek a kirándulása, ahol Krakó, Zágráb és sorolhatnám még hány és érdekes helyszínt jártak már be a különböző évfolyamokból, évadokból oda sereglett fiatalok, és ezek messzire elvezetnek, és ami azt gondolom, hogy egy kollégiumi élménycsomagnak egy nagyon jó visszajelzése, hogy ez mennyire egy mély dolog, rengetegszer lehet beleszaladni abba, hogy egykor nálunk itt lakott szobatársak, egymás koszorús lányai, kereszt szülők és olyan szövetségek, olyan emberi kapcsolatok.
2: Férfeleség
3: természetesen, tehát olyan emberi kapcsolatok szövődnek itt, amikben sokkal több van annál, mint hogy egy jó tanévet együtt töltöttünk. Nyilván ez nem automatikus, nyilván ahogy az élet minden területén ezbe is lehet jóval több munkát belefektetni, és kell is. A mi célkitűzésünk, hogy Szentírás értékeit, a feltámadott Úr Jézus Krisztust felmutassuk, és a tanulmányokhoz szükséges alapfeltételeket magas színvonalon a a lehetőségeinkhez mérten biztosítsuk. És ezzel a meghívással fordulok oda minden diákhoz, aki gondolkodik, hogy hol legyen a szállása, hogy próbálja ki a mi közösségünket, de nem fogja megbánni.
2: Mit kell tudni a különböző technikai adatokról, hány ember fér el, milyen szobák vannak, hány fős a közösség?
3: Többféle szobánk van. Van két ágyastól egészen hat ágyasig, és ami számomra az egyik legérdekesebb dolog, hogy mindig azon aggódunk, hogy vajon a hat ágyas kinek kell majd, és ki akar ilyen nagy csapatokba együtt élni, és nem egyszer és nem kétszer megjelenik az igény, hogy az az X ember, azok a fiatalok egy liceumból érkezve, egy másik helyről, iskolából érkezve, igénylik azt, hogy egy ilyen tágas térbe együtt tudjanak lenni. Úgyhogy a kollégiumunkban megtalálható ezek közül az adottságok közül majdnem minden, és jó felszerelt konyháink vannak, olyan lehetőségünk van, ami egy fejlesztés nyomán megvalósulhatott, hogy a téli áramszünetekben fényünk van. Ez egy ritka és nagyon nagy ajándék. Nem adatik meg sajnos mindenkinek, de a kollégium közösségében egy ilyen lehetőséget lehet. Tehát egy ilyen lehetőség támogatja a fiatalt, és szerintem ez egy olyan valami, amit így talán most a könnyebb mindennapokban nehéz a helyére tenni, de télen azért én maguktól, a fiataloktól hallom azt, hogy hát azért ez nem semmi, hogy nekünk ilyen adatot.
1: Az elmúlt percekben Margitics János református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Ragály, Trizs és Imola települések reformátusságának több évszázados múltjáról, a templomok történetéről, aktuális munkálatokról hallhatnak a következő percekben. Szegedi Csaba nagy tiszteletű úr 2018-ban érkezett a gyülekezetbe, és azóta szolgál református lelkipásztorként a településeken. Vele beszélget Kisnéveres Viktória.
2: Nagytiszteletű úr 2018-ban érkezett a településre, településekre. Beszélgetésünk elején hadd kérjem meg, hogy földrajzilag is helyezze lelki szemeink elé ezt a tájat.
3: Borsod-Gömöri Egyházmegye részei vagyunk. Aktelek szomszédságában helyezkedik el ez a kis település. Rég múltja van a gyülekezeteinknek, reformátusok zömében, és így végezzük itt a szolgálatot.
2: És ha már a régmúltat említette ön is, akkor szóljunk arról a több évszázadról, ami a reformátusság tekintetében megemlíthető a három településen, illetve a templomok történetéről is, hogyha megosztaná velünk a legfontosabb tudnivalókat.
3: Mind a három templom nagyon régi, talán kezdem a Ragályival, az 800 éves templom, még a reformáció idő előtti alkalommal, és a reformáció korán, mint ahogy tudjuk, sok katolikus templom lett aztán a református gyülekezeteknek az otthonává, és így több mint 500 éve valóban a református gyülekezetnek a helye. Nagyon korán elkezdődött a reformáció a Ragályi gyülekezetben, itt található talán az egyik legértékesebb Magyarországon urasztali terítőnk, legkorábbi urasztali terítőnk, 1548-as urasztali terítő, amelyet egy zubogyi nemes asszony adományaként lett felajánlva, első protestáns úrvacsoravétel alkalmával. Tehát nagyon hamar elterjedt és honossá lett a reformáció már Ragályon is. És azóta folyamatosan református igehirdetések, református szertartás szerint folynak az istentiszteleteink. És szép korát éli most a templomunk, amint említettem, a 13. századból való templom. A 14.-15. századból tártunk fel. Az elmúlt olyan 50 évben sok-sok feltárás, munkálat folyt a templom épületén is, és feltárták ugye a 14.-15. századi freskókat, előkerültek, ami a kedves a szívemnek, a diadalíben ott van egy Krisztus ábrázolás, és mi ugye, mint protestánsok, reformátusok, a Krisztusra mutató egyház, ez egy kedves, hogy pont a középen Krisztus ábrázolás van. Jó lehet, mi nem ábrázoljuk, de mégis ez maradt meg talán a legjobban is a freskók között. 17. századi barokk bútorzat van, és tényleg egy több kort átölelve egy kis ékszerre doboz, mondhatnánk így ez a kis templomunk. A vallás turisztikai szempontjából is nagyon sokan látogatnak bennünket, a országszerte több százan meglátogatják. Tavaly részesei voltunk Gotikus út, ez egy felvidéki program, és százával, egy egész nap, tehát reggeltől estig százával, buszokkal, magánautókkal jöttek, és reggeltől estig ott voltak, ezt több százal meglátogatták a templomunkat például. Tehát így a vallásturisztikai szempontjából is nagyon látogatottak is templomunk. A Trizsi templom 1825-re készült el a mai állapota, volt egy korábbi kis temploma, bővült a gyülekezet, és egy erősebb kő templomot épített, és az érdekessége számunkra most van felújítás alatt, a belső felújítását kezdtük el a tavasszal, és restaurálják is azokat az értékeket, padokat, szószéket, Mózes széket, karzatot, amit átörökíthetünk a jövő nemzedékének, és most derült ki a restaurálás során, hogy a szószék, a Mózes széke,

0: Tavaly ugye lett volna 200 éves a templomunk, és mindig volt a szívünkben egy olyan vágy, hogy milyen jó lenne megújítani, felújítani. Elkezdtük már, ez korábban voltak ilyen kisebb pályázatok, a teljes tetőcserét sikerült megvalósítanunk. Önerőből kicserélték az ablakokat, pont a Covid után, anyák napján elég sokan voltunk a gyülekezetben, a templomban sokan voltunk, és abban az időben pont elkezdett esni az eső, és félre kellett üljenek az emberek a faltól, mert annyira jött be az ablakon keresztül a víz. De csak arra az egy órára esett az eső, és zuhogott, és ez megmutatta számunkra, hogy van feladatunk. És akkor így önerőből kicseréltük az ablakokat, elkezdtük tovább gondolni, egy érdekessége, de tényleg, hogy az Isten hogy munkálkodik. Felhívtam egyik lelkész társamat, a testvéremet, tudtam, hogy Németországból hozott padokat az ő gyülekezetéhez, és hát mondom, hogy ha már újítunk, akkor jó lenne valami új padokat elhelyezni, kényelmeseket. A régiek nagyon elavult padok voltak, kényelmetlenek, és azt mondja, hát ő már nagyon rég próbálkozik a többi gyülekezetébe, de ő már nem remél semmit. És eltelt, nem tudom, így a beszélgetés után, vagy két hónap, nem több, és felhívott, hogy itt vannak a padjaink. Ő évekig várt arra, hogy legyenek a padjai, és mi meg így a beszélgetés során ráterelődött, hogyha mégis lenne, akkor jelezzék, és egy pár hónapon belül jelezték, hogy vannak padok, elhoznák Németországból, és akkor meg is szerveztük annak az útját, hogy hogyan szállítjuk el, nem láttuk, hogy milyen padokról van szó, hogyan szállítjuk el, és akkor 1000 euró lett volna a szállítási költség, és egyszer csak hívnak Németországba, hogy ottani gyülekezet még azt is elvállalta, tehát ingyen és bérmentve érkezett meg hozzánk a padok, leszállították, és amikor elkezdtük lepakolni, akkor néztük, számoltuk, hogy hány pad van, és mekkora mérete, hogy egyáltalán hogy fog beleférni, és méretre, darabszámra, mint oda lett volna tervezve a Trizsi templomba, így érkeztek meg a padok, és amikor ezek megérkeztek, akkor gondoltuk, hogy azért nézzük meg, mert egyik gyülekezeti tagunk mindig emlegette, hogy ő lefestette a kazettás mennyezetet kékre, és hogy azon volt minta, virágmintázat volt, és akkor mondtam, hogy ha van virágmintázat ott a mennyezet, akkor biztos, hogy van máshol is. És akkor hívtunk egy restaurátort, hogy mielőtt kibontottuk volna padokat, akkor nézzük meg, hogy van egyáltalán olyan, ami menthető, vagy ami értéket hordoz, és így tártuk fel, hogy valóban nagyon nagy értéke van az olajfesték alatt, az 20. század elején lefestették, megérkezett a modern világ, és teljesen mindent leborítottak barna festékre, úgy, mint sok templom padjait, és akkor elkezdtük ezeket tényleg ilyen mintaszerűen feltárni, és kiderült, hogy tényleg ott van nagyon szép mintázatú kazetták, a Mózes széken, a szószéken, az úrasztalán volt egy kis asztal, félre volt oda téve, nem is nagyon használták, és kiderült, hogy az egy eredeti, a bútorzathoz hozzátartozó úrasztala volt. És akkor a karzatot, és utána meg vártunk egy pár évig, hogy akkor legyen valami kis anyagi forrásunk ahhoz, hogy elkezdhessük ezeket a munkákat. Tavaly nem sikerült, de már tavaly láttuk, hogy lehetett-e pályázni egy pályázatot, hogy meg is nyertünk a templomnak a felújítására, és a Tiszeninen egyházkerület támogatásával hozzákerült még a restaurálásnak a költsége is, úgyhogy így nekifoghattunk a felújításnak. Egy trizsi elszármazású vállalkozó vállalta azt, hogy ő hétvégéken eljön, és ingyen és bérmentve az ő szakmai tudásával elkezdhessük a templomnak a felújítását, és nagyon-nagyon megmozdult a gyülekezet. Több mint 60 köbméter földet kellett először kihordani. Kihordtuk a régi padokat, utána ki kellett hordani rengeteg földet, gombásodás miatt ki kellett egyenesíteni az a templom, egy dombon van, és hát elég sok földet akkor is megmozgattak, mikor épült a templom, de azért spóroltak azzal, hogy nem egyenes volt a padlózat, egy picit úgy lejtett, szinte nem is érződött így bemenved, vagy így emelkedett, de mikor kivettük a padokat, akkor láttuk, hogy több mint 20 centi volt a bejárattól egészen fel a másik pad, ilyen magas, hát így emelkedett.
1: A különbözet.
0: Igen, a különbözet, a szint különbözet volt. És hogyha ezzel kezdődött, jöttek a gyülekezeti tagok nagy-nagy lelkesedéssel, és kértem a gyülekezetet, hogy imádságban hordozzák a gyülekezetünknek ezt a lelkesedését, hogy megmaradjon a végig, és utána elkezdődött a betonozás, két rend betonozás, utána elkezdődött a vakolás, elkezdődött most már a restaurálás is, tehát ezt szépen most már látjuk a templomunknak a felújulását, és ez mind-mind mondhatnánk azt, hogy tényleg gyülekezete önerőből, tehát a kétkezi munkát azt mind mi végzőjezzük. Jönnek a gyülekezeti tagok, és hadd mondjam el, hogy elkezdtük így ennek a munkálatot, nem beszéltük meg az asszony testvérekkel, hogy kellene esetleg főzni egy ebédet a munkát,

0: társoknak, ha már ott vagyunk, hanem ők maguk kitalálták, és nem elég volt kitalálni, hanem a saját költségükre vásároltak be, és készítettek finom ebédet, és minden ilyen nagy munkálat után megvendégelték a férfi testvéreket. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg megindult a gyülekezet, és hadd hozzam oda, hogy nem hirdettünk meg adomány, célzott adománygyűjtést, és annak ellenére, hogy nagyon sokan idejüket, energiájukat felajánlva, írdatlan nagy mennyiségű pénzadományt is emellé tesznek. Hát nagyon örülünk neki, hogy a Trizsi gyülekezet így ebben megindult.
1: Sajátjuknak érzik a templomot, ez is azt bizonyítja.
0: Igen, és mindig is bátorítom őket, hogy érezzék sajátjuknak. Ez azért olyan fontos, mert mikor a gyülekezeti házat megújítottak egy pályázat kapcsán, szép lett, tényleg komfortossá vált. Körülbelül majdnem 2 év kellett addig, amíg azt mindig mondtam, de hát használják, jöjjenek, bármilyen alkalomra jöjjenek össze, és 2 év kellett ahhoz legalább, amikor aztán egyszer csak elkezdődött, és tényleg sajátjuknak érezték. És a gyülekezetünkben hagyomány, hogy minden adventben készítünk egy kis ajándékot a településre, és ezt viszonyozva sokszor támogatással támogatják a gyülekezetet, és eddig mindenki a saját otthonába készítette el mindazt, ami szeretett volna felajánlani, és amióta a sajátjuknak érzik a gyülekezeti házat, azóta összegyűlnek inkább a gyülekezeti házba, és ott készítik el együtt közösen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy célba ért az, hogy a sajátjuknak érzik a gyülekezetet, a gyülekezeti házat, és így a templomot is.
1: És ugye még az imolai templom bemutatása következik itt a
0: sor. A imolai gyülekezet a legkisebb gyülekezetünk, mindössze ilyen 45 fős gyülekezet, de ebben benne vannak az elszármazottak, akik még ide fizetik az egyház fenntartó járulékot, a faluban mindössze 50-en laknak a teljességgel, de egy nagyon-nagyon aktív kis gyülekezet. Épp a vasárnap ünnepeltük a volt gondnokasszonyunknak a születésnapját, 90. születésnapját. Minden alkalommal, nincs olyan alkalom, amikor ne lenne ott közöttünk, és nagyon-nagyon szívén hordozta a gyülekezetet évtizedeken keresztül. Aztán ott van mellettünk a 94 éves Erzsike néni, ő is nincs olyan alkalommal, 3 alkalommal, bűnbánati alkalommal, bármi egy héten, ő minden alkalman ott van, és nagyon hálát ad azért, hogy ott lehet. Ez egy 1700-as évekből, tehát egy barokk templom. Imolának a történelme során eljutott már oda, volt már korábban ilyen élethelyzetben, mondhatnám így, amikor a falu elnéptelenedett. És így a 1700-as évek elején betelepítettek kisnemes családokat, tiszta színnemesi családdá vált. És ez olyan nagy értéket hordozó volt, hogy a régi templomot bővíteni kezdték, a tornyát megemelték, és a településen a környéke ellátta cseréppel és téglával, tehát saját gyára volt, mondhatnánk így, amit és a környéket. Tehát olyan jó volt ez a betelepítés, és meglátszik mind a mai napig is ez a nemesi vonal a gyülekezet kapcsán, tehát aktívak, hűségesek, és nagyon-nagyon készségesek. Hát ebben a kis településben, vagy a kis gyülekezetben, most pontosan nem tudom, hogy pár évvel ezelőtt egyházmegyei közgyűlést tartottunk mindenki csodájára, hogy egy ilyen kis gyülekezet hogy tudja ezt megvalósítani, és azóta is emlegetik, hogy milyen szívélyes és kedves alkalom volt. Ritkán van konfirmálás, de ezelőtt 50 éve is néztem az anyakönyvbe, akkor is 2 évente volt Imolán konfirmálás, és akkor elkezdtünk 50 éves, 25 éves ilyen jubiláló konfirmandusokat meghívni, volt ennek is az alkalma, nagyon szép volt, de június utolsó vasárnapján volt teljes konfirmáció. Egy olyan kis gyülekezetben, ahol 2 gyermek van, és az egyik most konfirmált, és mellette még volt 5 osztálytársai, akik a környékbeli gyülekezetből valók, és így 6 ifjú konfirmált Imolán, megtelve a templom, és sokan mondták, hogy ez milyen jó volt. Évtizedes hagyomány élet túlján mondhatni az is, hogy újra van konfirmálás Imolán.
2: Az elmúlt percekben Szegedi Csaba református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély, a CAMON, Kolozsvár egy fiataloknak szóló részvételi költségvetési program, amely lehetőséget kínál arra, hogy a 14 és 27 év közötti Kolozsváron élő, tanuló vagy dolgozó fiatalok saját ötleteikkel járuljanak hozzá a helyi közösség fejlődéséhez. A programot Farkas András, a PONT csoport szervezetének stratégiai igazgatója mutatta be. A riporter Pilbák Kincső.
2: Kolozsvár egy olyan ifjúsági részvételi költségvetési folyamat, aminek az a célja, hogy kolozsvári fiataloknak adja meg a lehetőséget, hogy a városban a közösségi tevékenységeket, közösségi projekteket valósítsanak meg, amelyekkel úgy gondolják, hogy valami olyan problémát, olyan kihívást oldanak meg, amivel szembesülnek a saját környezetükben, legyen ez a saját iskolai környezetük, baráti környezetük, vagy szélesebb értelemben is vett város. És ez olyan formában történik a fiatalok megsegítése, hogy konkrétan anyagi támogatást is nyújt arra, hogy ezek az ötletek meg is valósuljanak, és nem tudom, sorban a döntést arról, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, nem döntéshozók, hanem konkrétan a városlakók hozzák meg. Ebben a fázisban, ebben a pillanatban a szavazási fázisban vagyunk, amikor gyakorlatilag bármely Kolozsváron lakó, dolgozó vagy tanuló személy, aki betöltötte a 14. életévét, megnézheti a már javasolt ötleteket a fiatalok részéről, és döntést hozhat arról, hogy melyikeket szeretné megtámogatni.
3: Milyen ötletekkel, kezdeményezésekkel, projektekkel jelentkeztek inkább idén a fiatalok?
2: Nagyon röviden, idén 98 olyan ötlet érkezett fiatalok részéről, amivel ment a szavazási fázisba, és készítettünk egy rövid elemzést arról, hogy összességében véve körülbelül mikről szólnak ezek az ötletek. Azért nem emelnék ki egyet se konkrétan, mert ugye mivel szavazás van, ezért nem szeretnénk esetleg egy előnytelen helyzetet létrehozni egyes csapatok számára, mások kárára. Tehát legalább három főből álló fiatal csapatok javasolhattak ötleteket. Ez az ötletelési fázis július végéig tartott. És nagy összességében véve három, meg mondhatni plusz egy témakör az, ami kisejlik ezekből a javasolt ötletekből. Az első az főképpen ez a közösségi szellem, a közösségi kapcsolódás és a mentális jóléthez kötődik. Vagyis olyan fiatal szeretnének a kolozsváriak, ahol könnyebb kapcsolódni egymáshoz, közösséget lehet találni, és biztonságosan jelen lehet ezekben a közösségekben lenni. Sok ötlet szó például olyan közösségi programokról, offline találkozókról, amelyek a mentális egészség kérdéskörét, az önismeretet, vagy akár a sportot hozza előtérbe, vagy olyan tereknek az aktiválásáról szól, ahol nem kell semmit fogyasztani ahhoz, hogy valaki tartozhasson valahová és létezhessen. Tehát ilyen szabadtérről lehet szó, különböző találkozóhelyekről. A másik fontos ilyen klaszter az igazából a tanulásról, az alkotásról és mondjuk ugye az egyéni kibontakozásról szól. Itt például erős igény látszik a gyakorlatias tanulásra, a kreatív önkifejezésre és különböző típusú új készségek megszerzésére. Itt jelenik meg a kultúra, a művészet, technológia, pályaorientáció, mentorálás és a közvetlenül a fiatalok közötti egymástól való tanulás. De mind azt mutatják, hogy a fiatalok igazából alkotó és kezdeményező is szeretnének lenni a város életének. És harmadik, amit szintén látunk, hogy megjelent, mint tendencia, az a befogadóbb, zöldebb és hozzáférhetőbb város. Tehát egy olyan városi környezet igazából, a javaslatok arról szólnak, hogy egy kicsit mondhatni igazságosabb és élhetőbb város jöjjön létre, nagyobb hozzáférés legyen a fiataloknak különböző szolgáltatásokhoz, különböző tevékenységekhez, a különböző hátrányos helyzettel rendelkező fiatalok, ha ez a fogyatékosság, ha egy egyéb típusú egészségi probléma, ezeknek a fiataloknak is megközelítőleg legalábbis egyenlő esélyük legyen hozzáférni különböző dolgokhoz a városban. Igazából összességében ezzel foglalnám össze az ötleték jellegét. Valahogy az mutatkozik meg, hogy a fiatalok városalakítók szeretnének lenni. És igazából, amikor a CAMON Kolozsvárt ezelőtt most már 12 éve, 11 éve létrehoztuk, akkor is abból a kiinduló pontból, vagy abból a motivációból tettük, hogy úgy gondoltuk, hogy van egy ilyen fiatal környezet, egy ilyen fiatal közeg, amely szeretne városalakító lenni. Akkor ezt inkább érzésből gondoltuk úgy. Azóta igazából a statisztikák, az elemzések, az ötletek, amiket ugye 11 év alatt megkaptunk, mind azt mutatják, hogy van egy ilyen fiatal generáció. Ez nem azt jelenti, hogy minden fiatal a városba szeretne cselekedni, és nem is várhatjuk ezt el, de van egy olyan maga viszont, amely viszont ezt szeretné tenni, és a CAMON Kolozsvár itt jön be igazából azzal a következő lépéssel, hogy egyrészt forrásokat mobilizál, főképpen ugye az önkormányzat részéről, amely megtámogatja ezeket az ötleteket, és mi magunkban megteremtjük azt a folyamatot, ami keresztül ezeket az ötleteket a fiatalok megtehetik, javasolhatják, a városlakók eldönthetik, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, és utána a pontcsoport révén ugye anyagilag is nem megtámogatjuk azt, hogy ezek az ötletek megvalósuljanak, vagyis a fiatalok konkrétan megkapják a pénzt arra, hogy ezek az ötletek kivitelezésre kerüljenek.
3: És megfigyelhető-e valamilyen változás így a fiatalok gondolkodás módjában az elmúlt évek során? Tehát melyik időszakban inkább mire fókuszáltak, vagy a mostani újabb generáció esetleg mennyire tér el mondjuk a 10 évvel ezelőttitől?
2: Nem szeretnék olyan átfogó következtetésbe bemenni, ami esetleg még nem valós, de érzésből, és nagyon jónak tartom a kérdését, az biztos, hogy a járvány előhozott egy fokozottabb érdeklődést a mentális egészség iránt. Ez nem csak a járvány miatt van, ugye a járvány az ugye lezárta az embereket, pont ez a társadalmi, közösségi interakció hiányzott a járványból, és ez talán azt a fiatal generációt is, amely ott ötleteket javasolhat, ugye 14-27 évesek javasolhatnak ötleteket, ők a járvány ide alatt körülbelül mondjuk úgy 8-20 évesek voltak. Tehát ők megélték, legdurvábban élték meg talán. Mert ugye a fiatalnak mi hiányzott abban a 2-3 évben? Pontosan az, hogy létrehozza a saját baráti környezetét, társadalmi közösségi hálózatait, nem járhatott ki, nem találkozhatott másokkal. És ugye az élete egy fejlődő időszakában ez nagyon meghatározza a fiatal. Ezért úgy érzem, hogy például a mentális egészség az egy jelentősen megjelent. Persze hozzá lehet tenni, hogy a közösségi média is generálja ezt a dolgot, vagyis van egyfajta, nem frusztrációnak nevezném, de ez az általános szorongás, ami ellen cselekedni próbálnak. És a cselekvés abban nyilvánul meg, hogy javasolnak egy olyan tevékenységet, amiben egy fiatal nem egyedül vesz részt, hanem maguk azok, akik javasolták és csapatokra javasolták. És a megvalósításban is azt szeretnék, hogy a fiatalok és egyébként mások is találkoznának. Tehát van egy ilyen fajta eltolódás, ez egyértelmű. Azt hiszem, hogy ami szintén, bár jelen volt régebb is, de most talán egy kicsit hangsúlyosabb, ez a mit jelent ez a személyes fejlődés, ez a tanulás, pályaorientáció, hogyan hozok döntéseket az életemről, és milyen irányba megyek tovább, és kitől kapok segítséget, hogy ezeket a döntéseket meg tudjam hozni. Tehát mire van igazából szükségem a város részéről, a támogató rendszer részéről, mármit jelentsen ez, mentorokat, különböző szervezeteket, amelyek engem megsegítenek, vagy egyáltalán csak egy-egy olyan képzés, amiből valamit tanulok, olyan valamit tanulok, amit esetleg nekem az iskola vagy akár az egyetem nem nyújt. Tehát, hogy látok egy ilyen fajta eltolódást. Azt hiszem, hogy a környezetvédelem, illetve a környezet tudatosság, inkább így fogalmaznám, az jelen volt 10 évvel ezelőtt is, 10-12 évvel ezelőtt is, az egyértelmű, hogy annak tükrében is merre halad a

0: persze ez nem azt jelenti, hogy egy kis kezdeményezés egy klímaválságot meg tud oldani, de az biztos, hogy ahhoz hozzátesz, hogy egy generáció ezt még tudatosabban élje meg, és ezt olyan formában vetítse le a saját valóságára, hogy a saját cselekvése révén ő már környezettudatosabb, és ezáltal is akar üzenni, hogy az az életmód, amit folytatunk, az lehet, hogy nem elég fenntartható, és ezt lehet fenntarthatóban is csinálni.
1: És akkor hogyan és hol lehet szavazni ezekre a kezdeményezésekre?
0: Szavazás egészen augusztus 18-áig tart, vagyis még mintegy hét van hátra. Gyakorlatilag bármely, még egyszer Kolozsváron élő, tanuló vagy dolgozó személy, aki betöltötte már a 14. életévét, szavazhat a Kamang Kolozsvárban. Gyakorlatilag azt kell tegye, hogy be kell menjen a kamangplus.ro oldalra, de igazából, ha valaki beírja a keresőből Kamang Kolozsvár, akkor ki fogja adni a weboldalt a kereső. Ott egy helyen meg lehet nyitni az ötleteket, amik javasolva voltak, és akkor ott lehet megnyitni egy szavazási szessziót igazából, ahol az ember megadja a kontaktadatait, ezáltal kap egy biztonsági kódot, és szavazni tud. Ami nagyon fontos, hogy egy személy, vagyis ha én szavazok például, akkor a létező 98 ötletből legalább 3 és legtöbb 10 ötletet szavazhatok meg. Rajta múlik az, hogy melyikeket szavazom meg, és a végső rangsor igazából ezeknek a szavazatoknak az összeadásából alakul ki, és igazából sorra vesszük a létező költségvetés tükrében, sorra vesszük szavazatszám szerint az ötleteket, és ezáltal tudjuk a támogatásokat megítélni. Két fontos részlet még, hogy van két külön kategóriánk, a csapatok, ahol csapatokat néztük, hogy ezekhez a külön kategóriákhoz tartoznak-e. Az egyik egy teen, vagyis tini külön kategória, ahol a 19 év alatti fiatal csapatok külön futnak, vagyis nekik van egy garantált díjalap, ami félre van téve, és van egy másik, egy connect kategóriánk, amelyhol azoknak a fiataloknak az ötleteit külön számoljuk, amelyek esetleg valamilyen hátrányos helyzetű környezetből jönnek, ez lehet gazdasági, társadalmi, szociális, egészségi, egyéb típusú hátrány. Ezt azért teszünk mind a két külön kategóriát, mert ezáltal különlegesen is arra akarjuk sarkalni az ilyen környezetből jövő fiatalokat, hogy ők is jöhetnek értékes ötletekkel, és a város külön is figyel rájuk, és ezért szeretnénk, hogy ők is jelen lennének, és részt vennének a kamandban. Úgyhogy még egyszer augusztus 18-áig, keddig zajlik a szavazás, még egyszer bármely önmagáról nyilatkozó személy, amely Kolozsváron dolgozik, lakik vagy él, részt vehet a szavazáson, és be kellett töltse a 14 éves korhatárt, felső korhatár az nincs.
2: Az elmúlt percekben Farkas Andrást, a Pont csoport szervezetének stratégiai igazgatóját hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Egyelőre ismeretlen okból lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett hétfő délelőtt. A pilóta katapultált, életben van. Magyar Péter miniszterelnök azt közölte Facebook oldalán, hogy az előzetes jelentés alapján személyi sérülés nem történt, a civil infrastruktúrában nem keletkezett kár. Az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán hétfőn dél körül közölte a lezuhant Gripen pilótájának állapota stabil, megfigyelés céljából mentőhelikopterrel szállították kórházba. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tudatta, a gép pilótája mindent megtett azért, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet, a baleset kivizsgálása folyamatban van. Györfi Mihály szolnoki polgármester hétfőn a helyszínen elmondta, hogy Kecskemétről szállt fel a Gripen vadászgép, mely a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció, illetve az NVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezi az Alkotmánybíróságnál. A Fidesz frakció hétfői közleményében azt írta, has Alkotmánybíróságnál. A Fidesz frakció hétfői közleményében azt írta, has Alkotmánybíróságnál. A Fidesz frakció hétfői közleményében azt írta, has

0: akik járnának. Itt a Színva, Intercity-k ugye Miskolci közlekednek, és ezekhez csatlakoznak Bodrog-Sebes vonat nevű járatok Sátora-Jóújhely felé.
1: Mik a tapasztalatok, zökkenőmentes volt az átállás ezekre a változásokra?
0: A tapasztalataink szerint az utasok a változásokat már megszokták, tehát a vágányzári rend szerinti közlekedésben nincsenek fennakadások. Fontos az, hogy akik nem minden nap utaznak erre, ők sem megszokásból utazzanak, hanem tervezzék meg utazásukat a MÁV utazás tervezőjével, tehát például a MÁTUSZ applikációval, ahol egyébként a jegyvásárlás is pár kattintással könnyedén lehetséges, illetve az állomásokon kihelyezett tájékoztató táblák is adnak felvilágosítást, de természetesen a MÁV csoport honlapján is megtalálható minden információ, egy külön aloldal is szolgálja a vágányzár ideje alatt az utasokat, ez a mávcsoport.hu/100c aloldal.
1: És akkor minden változás fennáll augusztus végéig?
0: Igen, a vágányzári közlekedési rend augusztus 29-éig tart. Még ami fontos változás, nem feltétlen magában az utazásban, hanem talán az utasok gyalogos közlekedésében, hogy a Miskolci Tiszai pályaudvar aluljárójában is zajlanak munkálatok. Emiatt egyes időszakokban Miskolci Tiszai pályaudvaron is kevesebb vágány lesz használható.
1: Mi a célja tulajdonképpen ezeknek a munkálatoknak?
0: Ebben a 3 hónapos komplex karbantartásban a MÁV csoport saját forrásából 3,2 milliárd forint értékben végzi a munkálatokat. Mindenképpen azt várjuk, hogy ezen a 100C vasútvonalon lényegesen javuljon a menetrendszerűség, tehát a sebességkorlátozások felszámolása után a vonatok jobban tudják tartani a menetrendjüket. Ugye az elmúlt években több szakaszon már a leromlott pálya állapotok miatt voltak sebességkorlátozások, tehát ezek akár 20-30-40-60 km/órás sebességkorlátozások voltak. Ezeket most 10 helyszínen ismét 120 km/órás pályasebességre emeljük vissza ezeket a pályaszakaszokat. Fontos azt a technikai részletet is tudni, hogy nem azonnal történik meg ez a sebesség visszaemelés, amikor befejeződnek a munkálatok, hanem ezekhez még utószabályozásokat is kell majd végezni, így össze lesz várható ezeknek a teljes végeredménye olyan értelemben, amit az utasok is érezhetnek a utazásuk során.
1: A munkálatok ideje alatt kell-e még esetleg olyannal számolni, hogy éjszakai zajjal járó munkavégzés vagy vasúti átjáró lezárása?
0: A vasúti átjárók, amelyeket a felújítás során ütemezve volt, hogy átépítenek, ezek már megtörténtek, tehát újabb vasúti átjáró zárásra nem kell számítani. A zajhatás a nagygépek munkája miatt azonban még továbbra is lakott területeken, tehát Tarcal, Tokaj, Rakamaz és Nyírterek térségében okozhat átmeneti zajterhelést, esetenként akár az éjszakai órákban is.
1: És akkor mondjuk-e még egyszer, hogy az utasoknak hol érdemes információt keresniük?
0: A vágányzári időszaknak minden változása, módosított menetrendek megtalálhatóak a MÁV csoport honlapján. A mávcsoport.hu/100c rövid linken is elérik az utasok. Ezen kívül az utazáshoz javasoljuk, hogy mindig a MÁV Plus applikáción tervezzék meg az utazást, illetve itt meg is tudják könnyen váltani a jegyeket.
1: Ütemterv szerint halad a Mezőzombor-Nyíregyháza vasútvonal nyári felújítása, ami a miskolci vonatközlekedést is érinti. A május végén indult, augusztus végéig tartó kiemelt felújítása a tervek szerint halad a 100C vasútvonalon. A rendkívüli nyári hőség sem okozott csúszást. A főváros felől Miskolcra tartók utazásában az hozott változást, hogy a vágányzár alatt a Tokaj Intercity-k helyett Színva Intercity néven, de változatlan indulási időkkel közlekednek a vonatok a keleti pályaudvar és Miskolc-Tiszai pályaudvar között, fel- és leszállási lehetőséget kínálva 60 és Füzesabony állomásokon is. Miskolcon túl Szerencsik 2 óránként a megszokott, Budapest felől közvetlen eljutást biztosító Zemplén Intercity vonat közlekedik. Váci Viktort, a MÁV szóvivőjét hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Idén is odaítélte a Superszum alapítvány a Superszum háladíjat. A díjjal az alapítvány célja, hogy elismerje és megjutalmazza a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei pedagógusok és oktatók kiemelkedő munkáját. A díjhoz gyermekekre fordítandó támogatás jár, amit olyan projektre lehet fordítani, amelyek hozzájárulnak a példamutató és inspiráló pedagógiai munka folytatásához. A díjra a szülők anonim módon jelölhetik azokat a pedagógusokat vagy oktatókat, akik az elmúlt egy évben innovatív szemlélettel és kiemelkedő közösségformáló tevékenységekkel örvendeztették meg a közösséget. Bernaszkuni Bus Katalint, a Superszum Alapítvány elnökét hallják.
2: 2026, ez már a harmadik év, hogy a háladíjat átadjuk, vagyis háladíjakat. Eddig ebben az évben ugye egyet adtunk át, de még egy lesz. És ez azért egy kicsit több szervezést igényel, a második díjnak az átadása. 66 jelölés érkezett az idén, 66 pedagógusra. Én úgy gondolom, hogy ez azért azt is mutatja, hogy nagyon-nagyon-nagyon értékelik és értékesnek tartják a szülők ezt a díjat. Ugye ezzel a díjjal nem csak egy plakett, egy kerámia plakett és egy oklevél jár, hanem 500 ezer forint is. Ami azért egy pedagógusnak egy osztálykirándulásra, vagy egy olyan projektre, vagy terem díszítésre, vagy fejlesztésre nagyon hasznos. És mindig is kértük a díjazottakat, ugye, eddig 6 díjazott volt, hogy mutassák be azt a projektet, amire ezt a pénzt majd költeni szeretnék. És az első díjazottunk idén Gálik Valentinné Kriszti néni, aki Kazincbarcikán az Egyesített Óvodáknak az egyik óvoda vezetője, és titokban megérkeztünk, és a Color City, a Color TV-vel a Kazincbarcikán, így, meg a polgármester úrral egy kicsit így összeszervezkedtünk, hogy egy ilyen álprogramot csináltunk a gyerekeknek az óvodába. Nagyon élvezték egyébként, mert kressz program volt, tehát futóbiciklivel, motorral, mindenhova jöhettek, mehettek, és jó sokan voltunk az udvaron, de hát nem ez volt a program. És mindenki csak megérkezett, és nem értették egyébként, hogy ez a sok idegen, ez ellenőrizni jön-e őket, vagy miért vannak ott a polgármester úrral. Úgyhogy nagy meglepetés volt Krisztinek, hogy ezt a díjat, ezt ő nyerte, és hogy Kazincbarcikára is érkezett egy ilyen díj, és a polgármester úr is nagyon büszke volt erre egyébként. Tehát ő volt a legboldogabb, ő értékelte Kriszti után a legjobban ezt a díjat, hogy az ő városában egy ilyen pedagógus dolgozik.
1: A másik díjazottról mit tudhatunk?
2: Hát nem szabad semmit elmondani egyelőre. Jó lesz. Nem ebben a hónapban adjuk át, azt is elmondhatom, mert nem sikerült úgy összeszervezni, hogy méltó legyen az átadás. Tehát bemenni és átadni valakinek egy intézményben egy díjat, csak úgy nem. Ez egy szülői díj, tehát legalább a gyerekek vagy szülők is legyenek ott, hogyha lehetséges. Tehát ugye eddig próbáltunk évzáróra bemenni, vagy valamilyen módon ugye a rendezvény, az intézménybe egy nagyobb tömeget egy kicsit úgy összehozni, vagy pedig bemenni egy ott lévő rendezvényre, megrendezett programra. És most a második díjazottnál ezt így nem sikerült időben összehozni, úgyhogy egy kicsit várunk, és szervezzük az átadást, de mindenféleképpen el fogjuk mondani, szerintem a sajtónak úgy előre jöjjön belünk megint, akiknek ugye jeleztük, hogy díjátadás lesz a Kazincbarcikán, nagyon nagy örömmel jöttek velünk Miskolcról is újságírók, úgyhogy örülök neki, előre fogjuk itt is jelezni, hogy hova szeretnénk majd menni.
1: Ha még valaki esetleg nem hallotta a beszélgetésünket, hogyan zajlik tulajdonképpen a jelölés? Ugye itt nem az a lényeg, hogy egy személy kapjon több jelölést, hanem egy jelölés is elég.
2: Így van, egy jelölés is elég, és egy olyan minőségi jelölést kell leadni, ami után ezért egy minimális nyomozás, idézőjelben nyomozás történik. Nagyon szép jelölések és nagyon értékes jelölések érkeztek hozzánk, és az ötfős kuratórium ki is választott egy párat, amire elkezdtünk egy kicsit nyomozni, amiután elkezdtünk érdeklődni a pedagógus iránt, és egyébként olyan sok értékes pedagógus van közöttünk. Olyan jó olvasni ezeket a jelöléseket és a visszaigazolásokat, hogy valóban így van, ahogy le van írva a jelölésbe. Tehát mi egy e-mail címet látunk, vagy aláírja a jelölő, vagy nem írja alá. Egy e-mail címről érkezik egy jelölés, és egy nevet látunk, egy intézményt látunk, és egy jellemzést, a programok bemutatását, amit eddig csinált, a tevékenységeit, amit eddig végzett. És azért ezután utána kell nézni valahol egy kicsit. Vannak, ugye hát majdnem mindenki pedagógus a kuratóriumban, vannak ismerettségek, vannak összeköttetések, úgyhogy hamar le lehet csekkolni szinte bárkit a megyében. Krisztinéniről elég volt tényleg két telefon, és mindenki. Tehát jöttek hozzánk vissza az e-mailek, jöttek vissza az üzenetek. Hú, a legjobb hely lenne, és hogy szervezzük meg, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó lenne, és ő rá egyébként azt hiszem, hogy 3 jelölés érkezett, vagy 4, és mindegyik fantasztikusnak írta le, hogy a kuratórium első díjazottként őt választotta.
1: Mit szólt a díjazott?
2: Meglepődött meg, és egyébként most már rájöttem, hogy nekem nem szabad elmenni. És hogyha a kis busszal megyek, akkor a város másik végén kell parkolni, mert tavaly Monokon felismert, ugye szintia engem és a kis buszt is. Most is jó messzire próbáltam megállni. Nem tudom, hogy engem felismerte, de Verespált felismerte.

0: hozzátenni, nem is kell több pénzt szerezni arra a projektre, amit ő szeretne ebből létrehozni, és neki 10 perc alatt megvolt a fejében. És a gyerekek, amikor ugye mi egy kicsit úgy távolabb álltunk, tehát az volt az első, hogy rohant a Kriszti nénihez, és ölelték, és puszilták, hogy jaj, de jó, Kriszti néni, mert te vagy a legjobb. Hát ettől nagyobb visszajelzés, ettől nagyobb visszaigazolás nincs is.
1: Veres Pált már említettük, kik még a kuratórium tagjai?
0: Fandőr Ferenc színművész, dr. Verkei Imre, ugye őt neurológus nem kell bemutatnunk, Csizmárné Gede Erika, valamint Mezeini Varga Éva.
1: Milyen szempontok alapján választ a kuratórium?
0: Szakmai szempontok, ugye mindenki pedagógus, ugye Fandőr Ferenc is tanít, tehát oktat, valamint ugye Velkei professzor is ugye tanít és oktatott, ugye, úgyhogy Veres Pál ugye tudjuk, hogy pedagógus, Mezeini Varga Éva, ugye ő a Kafka és a könyves iskoláknak volt ugye az igazgatónője, valamint Csizmárné Gede Erika pedig ugye, mint óvodapedagógus és óvodavezető. Úgyhogy mi őket választottuk a kuratóriumnak, ugye 3 évvel ezelőtt felkértük őket, és ők szakmai szemmel választják ki a szerintük legjobbat, aki erre a díjra méltó lehet.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Bernasconi Busch Katalinnal, a Superszum Alapítvány elnökével, a Superszum háladíjról és a szervezet munkájáról, terveiről. Nem tudom.

0: délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Idén is odaítélte a Szuperszum Alapítvány a Szuperszum Háladíjat. A díjjal az alapítvány célja, hogy elismerje és megjutalmazza a Borsod-Zemplén megyei pedagógusok és oktatók kiemelkedő odaadó munkáját. Nemrég egy sikeres családmentést is végrehajtott az alapítvány. Most folytatjuk a beszélgetést Bernasz Kunibus Katalinnal, a Szuperszum Alapítvány elnökével.
2: Nyáron jönnek hozzánk a diákok, az 50 órás közösségi szolgálatra nagyon sok diák jelentkezett, és ugye a papírozások, a feladatok kiosztása. Készülünk ugye az évszakváltásra, mert ugye szeptembertől bejön mindenkinek ugye az évszak szerinti ruházat, a tanszerek ugye, az még egy nagyon fontos része nekünk most a nyárnak, ugye előre készülni a tanszerekkel, az iskolatáskával és az írószerekkel, valamint rendezgetünk és próbálunk tényleg mindent hasznosítani és hatékonyan adományozni. Nemrég voltunk most kétszer is egy hónap alatt Erdélyben, egyszer mi is elmentünk, egyszer pedig egy felajánlást követően kivitték nekünk megint egy furgonadományt egy másik árvaházba, úgyhogy most már 6 árvaházba vittünk adományt egy hónap alatt, mindamellett, hogy Borsodból hetente 2-3 önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat jön hozzánk, vagy pedig intézményeket támogatunk. Át kell nézni ugye az adományokat, amiket elviszünk, és erre jönnek például a gyerekek hozzánk, és válogatják, és készítik össze a zsákokat, készítik össze a ruhákat, készítik össze az adományokat, a játékokat, átnézik, hogy ne legyenek sérültek, vagy megfelelőek legyenek az adományozásra. Valamint hát nagyon sok adomány érkezik hozzánk. Nagyon-nagyon sok adomány, és ezeknek a logisztikája. Na, ez egy nagyon nagy feladat most nekünk.
1: A tanszergyűjtés működik?
2: Igen, a tanszergyűjtés ebben az évben is a Mirehuval, a Miskolc megyei város ugye önkormányzatával és a Meszegyivel együtt közösen fogjuk idén is átadni, remélhetőleg ugye megint több mint 130 iskola, teli iskolatáskán. Mit jelent ez a valóságban? Az, hogy a Szuperszom Alapítvány az iskolatáskákat, a tanszereket gyűjti. Ami hiányzik az iskolatáskából, azt a Mirehu felajánlásával megvásárolja és megtömi az iskolatáskákat, kitisztítja először is az iskolatáskákat, amiket összegyűjtünk, és átadásra előkészíti, bevásárolnak, ugye, a Mirehu vezetősége bevásárol és megtömi az iskolatáskákat, és ugye Meszegyi és Miskolc város önkormányzata által kiválasztott családok, akik tényleg a legjobban rászorulók, és a legjobb helyre kerülnek náluk az iskolatáskák, kiválasztásra kerülnek, értesíti őket a Meszegyi, és egy picike kis ceremónia keretén belül átadjuk ezeket a teli iskolatáskákat a gyerekeknek, jönnek a táskáért, kiválasztják, hogy melyik táska tetszik nekik, mikor bejönnek a terembe, akkor már látszik, hogy felcsillan a szemük, hogy jó, én autósat szeretnék, én állatosat szeretnék, én lovacskásat szeretnék, én csillagosat szeretnék, és látszik rajtuk, hogy nekik már így fejben megvan, hogy melyik táska lesz az övéké.
1: Legutóbb, mikor itt beszélgettünk a stúdióban, akkor készültetek Erdélybe, az útról, ha mesélnél nekünk.
2: Hát felemelő, és én összeteszem a két kezem, hogy ismét eljuthattam oda, láthattam, és nagyon-nagyon köszönöm tényleg, hogy a gyerekem az egyiket most el tudtam vinni magammal. Nem is készítettünk egyébként riportot arról, hogy mi milyen adományt vittünk. Az adomány, azok a tárgyak. Megkapjuk, köszönjük szépen, összerakjuk, szelektáljuk, összekészítjük, és elvisszük a célpontra. De az, amikor a gyerekek, ugye több fiatal jött velünk, gyerekek kiszálltak a kocsiból, a szuperszumos autóból, és egy vadidegen helyen, egy árvaházban azonnal megtalálták a feelinget az ott élő fiatalokkal, és fociznak, bicikliznek, görkorcsolyáznak, beszélgetnek, nem is akartak onnan eljönni a mi fiataljaink. Az én fiam például egy nagyon aranyos kis 6-8 év körüli kisfiút tanított biciklizni, és addig nem mehettünk haza, amíg meg nem tanította biciklizni például. Ezekért a pillanatokért éri meg. Nem azért, hogy mit kapunk, és mit viszünk oda, mert azok csak tárgyak. De ezek a felemelő pillanatok, amikor egy érzelmi intelligenciával, magas érzelmi intelligenciával rendelkező gyerekek, akik eljönnek az árvaházba, és azt mondják, hogy ők szeretnének jönni, tudják, hogy hova megyünk, tudják, hogy mi a feladat, és amikor megérkezünk, látod, hogy a legjobb helyen vannak, és nem akarnak onnan eljönni, na ezért éri meg. És én, mint szülő, én, mint alapítványvezető látom ezt, és szeretnék ismét kimenni, és ismét ilyen helyeket felfedezni, és az ott élő emberek szeretete, invitálása, ahogy vendégül látnak minket, ahogy fogadnak minket, az az egyszerűség, az a tisztelet, ami bennük van, nekünk nagyon-nagyon felemelő.
1: Egy sikeres családmentés is történt az alapítvány életében.
2: Igen, nemrég volt egy olyan esetünk, amikor egy édesapa maradt két kislánnyal fedél nélkül, és ugye nincsen apa otthon. Tehát ezt tudjuk, hogy anya otthonba, édesanyák gyerekekkel, hát egy kisebb várakozás után bejuthatnak, de apa otthon nincs, tehát apát nem lehet így könnyen elhelyezni. Családok átmeneti otthonába még esetleg megpróbáltuk, de azonnali megoldást kellett találni, mert sajnos az utcára kerültek. Tartozott az édesapa, igen, nem tudta kifizetni, de az édesanyja jelenléte nem volt már meg évek óta, ő elhagyta a családot, tehát a két kislány egyedül az édesapa nevelte. És ugye volt már ilyen történetünk, volt már ilyen sztorink, amiben tényleg minden segítséget megadtunk, itt most nem kellett házat építeni, itt egy albértet kellett találni nekik. Az édesapának a munkaszerződése sajnos nem engedte azt meg, hogy az önkormányzathoz ugye menjünk, mert ott a munkaszerződés kell, visszamenőleg 6 hónapra, igazolni kell ugye azt, hogy ő neki rendes jövedelme van. Ezért alternatív megoldásként fizettünk neki az összegyűlt pénzből egy rövid időre, erre a pár napra szállást, és egy teljesen véletlen folytán jött hozzánk az egyik önkormányzat polgármestere, és ugye az alkalmazottak adományért, és megkérdezte, és egyébként Kati, mi miben tudunk nektek segíteni, mert ők érti, mindig segítetek nekünk, de mi miben tudunk nektek, tudunk esetleg valami, nincs esetleg egy olyan háza a településednek, amit ki lehetne bérelni, vagy esetleg munkáért cserébe, vagy valamilyen jutányos áron megkaphatna ez az édesapa a két kislány, és Miskolchoz aránylag közel lenne, tehát hogy a gyerekek tudjanak itt iskolába járni. De egyébként van, mondta ezt a polgármester, és innen elindult egy folyamat, szimpatikusok voltak egymásnak, bemutattuk őket egymásnak, és falugondoki állást is felajánlotta a polgármester. Kiköltöztettük őket, elvittük őket, ott szembesültünk, hogy a konyhában csak bútor van például, tehát most a konyhai eszközökre álltunk rá, ugye egy kisebb méretű hűtőt is kértünk, hogy esetleg valakinek van, akkor azt hálásan köszönjük, egy picike fér csak be, nem nagy, valamint ugye a konyhai eszközök egy 3 fős családra. Ami fontos, a többi bútort azt sikerült szerezni, ugye ruházatot azt ugye előzőleg már nagyon sokan hoztak a lányoknak is, meg az édesapának is, ágynemű minden törölközünk minden megvolt nekik, úgyhogy tulajdonképpen beköltöztek, és ez egy nagyon jó sikersztori, az elmúlt hónap júniusnak a sikersztoria, hogy megoldottuk, megcsináltuk, és úgy, hogy tulajdonképpen csak leírtuk a történetét ennek a családnak, és jöttek az emberek, segítettek, kérdezték, úgyhogy egy újabb sikeres családmentésen vagyunk túl. Pont itt a siker után, amikor beszélgettem az önkéntesekkel, azon gondolkoztunk, hogy egy ilyen otthont, vagy egy ilyen védett házat kellene valahol itt a környéken létrehozni, mert tényleg rengeteg ilyen megkeresés van, és rengeteg ilyen szükséges. Tehát rengeteg olyan pillanat van, amikor szólnak nekünk, és azonnal menni kell. Azonnal próbálunk segíteni. De hogyha nincsen lehetőségünk hova betenni ezeket az embereket, akik bajba jutottak, vagy krízis helyzetben vannak, akkor nem tudunk segíteni. Tehát az első lépés a legfontosabb, hogy elhozni onnan, ahol krízis helyzetbe jutottak, vagy bajba jutottak, és elhelyezni őket valahova. De hova? Az állami szférában nagyon nehéz. Magánúton kell valamilyen módon megpróbálunk ismeretségi körben, van esetleg egy lakásod kiadó, amit egy hétre kivehetnénk, vagy odaadnád esetleg ingyen. Tehát ezeket mindig feltesszük, ezeket a kérdéseket. De hogyha lenne egy saját olyan berendezett otthon vagy lakás, ahova ilyen esetben el tudjuk helyezni a családokat, az egy annyira jó lenne, és egyébként van olyan alapítvány, aki ezt meg tudta oldani vidéken, nem lehetetlen, hogy nem vágunk bele egy ilyenbe is.
1: Még a célok, tervek nyárra, nyár végére?
2: Nyár végére ismét Erdély, most ugye a 7.-8. gyermekotthonba szeretnénk eljutni majd szeptemberbe, utána majd még karácsony előtt még egyszer. De most ez a nagy tanszergyűjtés és a nagy iskolakezdés. Tehát az iskolakezdésre azért nagyon sok családot megterhel az iskolakezdés, bár azt mondta a miniszterelnök úr, hogy azért a rászoruló és a hátrányos helyzetű családokat támogatni fogják, de azért nálunk nagyon sok a kérés és nagyon sok a kérdés, úgyhogy mi most megpróbálunk erre felkészülni, a mindennapi krízis helyzeteket megpróbáljuk megoldani, a nap mint nap befutó kérdéseket megpróbáljuk varázslattal valamilyen módon teljesíteni vagy segíteni, úgyhogy most leginkább ez az iskolakezdés lesz nekünk a nagy feladat. Azért az önkénteseket is el kell engednem egy kicsit pihenni, úgyhogy nyáron így felváltva pihenni mennek. Aztán szeptembertől, mikor mindenki visszajött, akkor újra kezdünk.
1: Beszéltünk már itt az Európa Rádió stúdiójában hosszabban az önkéntességről, az önkéntes munkáról. Most említetted, hogy fiatalok is vannak. Mi a helyzet jelenleg az alapítványnál? Van elég önkéntes?
2: Effektív igen, a feladatok növekednek, és ennek arányában keresünk mindig önkénteseket. Nyáron azért többen szoktak jönni, ugye fiatalok is, gimnazisták, iskolások, és egyébként egyetemisták is jönnek, akik felfedezik az önkéntességet, és tudatosan tesznek azért, hogy másoknak jobb legyen. Voltam már többször az egyetemen erről előadást tartani, beszélni az egyetemistáknak, hogy miért fontos az egyébként, hogy önkénteskedjenek. Ők a jövő adományozói, amikor elkezdenek dolgozni, utána az adójuk 1%-át ugye felajánlhatják majd. Ők azok az emberek, akik hogyha valamilyen fizetést kapnak, abból tudnak adományozni, tudnak bármit is vásárolni, amire szükség van, ugye? Vagy pedig egy projektet támogatni. És amikor elmondom ezeknek a fiataloknak, hogyha nekik az önéletrajzukban benne van az, hogy ők évek óta önkénteskednek, akkor egy HR-es szakembernek egy nagyobb cégnél az már egy biztos pont, egy biztos jel arra, hogy lojális, empatikus az a jelentkező, a megoldókészsége talán nagyobb, meg jobb, mint az átlag, elfogadóbb, probléma megoldó készsége is ugye sokkal jobb, mert egy alapítványnál, főleg a mi alapítványunknál ezek a feladatok, és ezek a jellemzők ugye az önkéntesekre, még mindig mindenki önkéntes nálunk, tehát még mindig nincs egyetlen egy alkalmazottunk sem, mindenki önként jön, és mindenki szívvel, lélekkel végzi azt, amit csinál, és rávezetni a fiatalokat arra, hogy ez jó, és egyébként adni jó. Ez nagy feladat, és egyébként amikor beszélek az önkénteségről és a munkánkról, még nem is annyira értik, amikor invitálom hozzánk, hogy gyertek és nézzétek meg, és bemutatom nekik a raktárokat, bemutatom nekik az önkénteseket, a feladatokat, a munkát, azt, hogy mi mindent csinálunk, értik, és jönni szeretnének, és szeretnének önkénteskedni, és a szuperszónál szeretnének önkénteskedni. Én mindenkinek azt mondom, hogy találja meg a megfelelő célt, és a megfelelő helyet, ahol ő jól érzi magát. Lehet ez egy állatmenhely, lehet ez egy más típusú alapítvány, nem feltétlenül a szuperszón, de akik eljöttek hozzánk, gyerekek, nagyon-nagyon tetszett nekik. Az 50 órás közösségi szolgálatra pedig ugye 15 éves kortól 18-19 éves korig szülők jelzik nekünk, hogy a gyerekeknek meg kell csinálni, és le kell pecsételni a kiskönyvet, tehát jönnének a gyerekek dolgozni. Ezt a gyerekek nem mindig értékelik, és nem mindig szeretnének dolgozni nyáron, ugye, de azért megtaláljuk nekik azokat a feladatokat, amik megfelelőek, és ugye hát mindenki befogadó, tehát mindenki nyitott, és mindenki ugye szeretettel várja ezeket a gyerekeket, hogy jöjjenek, és utána maradnak sokan. Tehát visszajárnak hétvégente, vagy a különböző rendezvényeinkre, projektjeinkre újra jönnek, és kérik is, hogyha van jótékonysági futás, Mikulás ünnepség, gyereknap, ugye most is lesz majd egy olyan nyárzáró projektünk Kazincbarcikán, ahol szeretnénk lezárni majd a vakációt, egy gyereknap jellegű program, amire már most jelentkeztek a gyerekek, hogy szeretnének jönni segíteni, a happartit előkészíteni, a cukorágyúzást, a gyerekprogramokat ugye csinálni. Ezt élvezik egyébként a gyerekek, úgyhogy én ebbe az önkénteskedésnek a megtanításában is, és hogy nyissanak az önkéntesség felé. Egyébként külföldön teljesen normális, hogy a gyerekek, hogy a fiatalok önkénteskednek bárhol is, akárhol. Magyarországon ezt még meg kell nekik mutatni, és meg kell tanítani, hogy miért fontos, és hogy mit nyernek vele, hogyha egyébként ők kinyitják a lelküket egyébként mások felé is, és tesznek mások értelmezetlenül.
1: Hogyha valaki esetleg szeretne segíteni az alapítványnak, az alapítvány munkáját segíteni, hol, hogyan teheti ezt meg, mivel?
2: Nekünk nagyon fontos a tárgyadományozás, de még ugyanolyan fontos, hogyha valaki pénzbeli támogatást tud nyújtani az alapítványnak. Az alapítvány most kis buszra gyűjt például, ugye, ez nagyon fontos projektünk, hogy ki tudjuk majd fizetni azt a kis buszt, amit ugye az egyik helyi autós cég idadott nekünk, jelenleg béreljük ezt az autót, és ezzel az autóval tudunk eljutni bárhová is. Tehát minél több felajánlás érkezik, annál több helyre el tudunk jutni, annál több intézmény, speciális intézményt tudunk támogatni. Úgyhogy a tárgyadományokon kívül tényleg mindenkit arra invitálok, hogy nézze meg a weboldalunkat, nézze meg a Facebook oldalunkat és a munkásságunkat. Ez alapján nyugodtan eldöntheti, hogy szeretné támogatni az alapítványt, mindenkit szeretettel várunk, és minden adományt hálásan fogadunk, úgyhogy weboldalunk a www.supersum.hu, a social media felettünk a Supersum Közhasznú Alapítvány oldalt nézzék és tanulmányozzák, és tényleg kiteszünk, amit úgy gondolunk, hogy értékes is a munkánk, és ez megmutatja, hogy milyen munkát végzünk.
1: A Supersum Alapítvány munkájáról, eredményeiről és terveiről Bernasconi Busch Katalin kuratóriumi elnököt hallották.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című műsorunk első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd várjuk vissza önöket a Svéd Asztal kínálatával.
3: Mindig

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A paksi atomerőműben a 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással üzemel, közölte Magyar Péter kormányfő hétfőn a Facebook oldalán. Hozzátette, megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. Még 2 nap és elérjük a csaknem 2000 megawattot, írta a kormányfő. Szerdán kezdi meg munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke kijelentette, több 100 milliárd forint közpénz került a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. A politikus elmondása alapján a testület azt vizsgálja majd, hogy kik miatt és hová tűnt a közpénz, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot és mire költötték. A közlés szerint a vizsgálóbizottság a frakció kezdeményezésére kezdte meg munkáját. Csőszi Attila példaként említette, hogy Kecskeméten 144 milliárd forintot kapott a Neumann János Egyetem és a Tudásváros, ám a pénz jelentős részét, 127,5 milliárd forintot állítása szerint eltőzsdézték. A Magyar Nemzeti Bank székházával kapcsolatban pedig azt vetette fel, hogy az eredetileg tervezett 55 milliárd forintos költség végül 105 milliárd forintra emelkedett. A vizsgálóbizottság elnöke közölte, a testület célja annak megállapítása, hogy kik voltak felelősek a történtekért. Mint mondta, a cél, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő. A világ számos részén megjelenhetnek a Magyarországon nemesített Turbo Obelix nevű akácfajták. Az Amerikai Egyesült Államokban már megkötött értékesítési megállapodással rendelkezik a Sylvanus Kft., közölte a cég. A magyar nemes akác kloncsoportot egy nemrég megkötött licenc megállapodás alapján őshazájában, Amerikában terjeszteti egy amerikai erdészeti vállalat. A magyar vállalatnál közölték, hogy számos ország érdeklődik a saját nemesítésű akácfajtáik iránt, melyeket több évtizedes természetes szelekcióval, génmódosítás nélkül hoztak létre. A magyar cég ügyvezető igazgatója Németh Márton kifejtette, hogy a nemesített akácokat agrárerdészeti célokra is ipari fa célú ültetvényekbe telepíthetik világszerte. Számos kedvező tulajdonsága közül az egyik legfontosabb a kiemelkedő szárazságtűrés, ennek köszönhetően öntözés nélküli mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeken is megél. Belföldön ez azért fontos szempont, mert a Hunren Agrártudományi Központ legújabb kutatásai alapján a klímaváltozás miatt tartós válságba került az alföldre jellemző szántóföldi növényekre épülő termelési gyakorlat. A szükségszerű tájhasználatváltás több 100 000 hektáron, elsősorban a homokhátságon és a nyírségben indokolhatja a nemesített akácok termesztését, bár ez a fa Európában nem őshonos, már több mint 400 éve él a kontinensen, és komoly szerepe van a termőhelyek javításában. A gyökerein élő nitrogén megkötő baktériumoknak köszönhetően segíti a biodiverzitást, növeli a szántóföldi növények terméshozamát is. Folytatódik Miskolc útfelújítási programja, ezért több helyszínen megváltozott a forgalmi rend. A Miskolci Városgazda információi szerint augusztus 24-én és 25-én a Futó utcát az átmenő forgalom elől idénylenesen lezárják az Egri Sütő János utca, valamint a Csaba vezér utca Pesti utca közötti szakaszon. Az érintett útszakaszt kizárólag a célforgalom használhatja. A forgalomkorlátozás a 3-as számú főút felújításához kapcsolódó munkálatok miatt szükséges, tájékoztattak. Augusztus 10-én megkezdődtek a Szeles utcai csomópont útfelújítási munkálatai is. A munkavégzés ideje alatt a Szeles utca Petőfi tér és Szentpáli utca közötti szakaszát a Petőfi tér irányába lezárták. Az érintett irányt kizárólag az autóbuszok használhatják. A Szeles, Szentpáli utca és a 26-os számú főút közötti szakaszát mindkét irányból lezárták, részletezték a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A felhőzet majd szakadozik, ezt követően általában sok napsütés lesz az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ebédasztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a folytatásban is a Svédasztalt, az Európa Rádió délutáni magazin műsorát hallják, Lénárt Vanda vagyok. Következzen kínálatunk 17 óráig. Hamarosan belelapozunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. Fél ötkor regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Ezután témánk lesz, hogy két művész, két alkotói pálya és kifejezésmód ér össze a Modem legújabb Idővarrás című tárlatán. Imre Marianne és Richter Sára párhuzamos debreceni kiállítása azért unikális, mert retrospektív módon egész életműre visszatekintő, ugyanakkor kiemeli a hasonlóságokat és a különbözőségeket. A kurátorokkal, Andrássy Gáborral és Süli Zakar Szabolccsal beszélgetünk majd fél öt után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 5 óráig, tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Augusztus 24-e van a Bertalanok neve napja. Arámi görög eredetű név latinos változata, jelentése Ptolemaiosz fia. Isten öltesse a ma névnapjukat ünneplőket. 79-ben a Vezúv kitörése napon elpusztította Pompei városát. 1842-ben e napon József nádor elhelyezte a pest-budai Széchenyi Lánchíd alapkövét. És ma van az ukrán függetlenség napja. 91-ben Ukrajna elszakadt a Szovjetuniótól és kikiáltotta függetlenségét. 1903-ban született Zatureczky Ede, hegedűművész, kétszeres Kossuth díjas, a Zeneakadémia igazgatója. 1910-ben Söflin Gyula, írói neve Nagy Pál István, író, műfordító, újságíró született. 1972-ben hunyt el Barna Viktor, 22-szeres világbajnok asztali teniszező. 1960-ban hunyt el Medek Anna, opera énekesnő. 1823. augusztus 24-én nyílt meg Miskolcon a mai Nemzeti Színház elődje. Az első előadáson Kisfaludy Károly a Tatárok Magyarországon című drámáját mutatták be. A színjátszásnak Miskolcon a 18. századra visszanyúló hagyományai vannak. A város művészetpártoló közönségének olyan jó híre volt, hogy Veselényi Miklós ideküldte az Erdélyi Magyar Színtársulatot. A társulat az 1800-as évektől a Korona vendéglő kerthelyiségében, majd a Veselényi által építtetett nyári színkörben lépett fel. Az ország első állandó kőszínházát Kuni János helyi kőműves építette fel. A színház 20 éves működés után tűzvész martaléka lett. Az újonnan emelt és ma is álló színház 1957. szeptember 3-án nyitotta meg kapuit. Kedves hallgatóink, augusztus 24-én a kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

biztos alap. Egy olyan 200 éves épületben látta meg a napvilágot, amelynek falai sok mindent átéltek. Tartották is büszkén a tetőt, otthont és menedéket adva tucatnyi lelkész családnak a 19. század 20-as éveitől egészen 970-es évekig. Először csak hajszárrepedések jelezték, hogy valami nincsen jól, aztán egyre nagyobb rések jelentek meg, majd valóságos hasadékok szabdalták meg az ősi falakat. A gyülekezet tanácsot tartott, és kimondták az ítéletet. A patinás vályogépületet már nem lehet megmenteni, mert nincsen szilárd alapja. Elhatározták, hogy újat építenek. Nehéz dolog volt ez azokban az években, sok hivataljárás és könyörgés kellett hozzá, hogy az engedélyt megadják. Végül minden elrendeződött. Terv, engedélyek, pénz, munkások, és elkezdődött az építkezés. A régi ház harmadát elbontották, és a helyén kezdték el felhúzni az újat. Nem sajnálták a cementet és a homokot, vastag beton alapot zsalusztak, és minden tudásukat latba vetve rakták a falakat a gyülekezet kőművesei. El is készült a csinos új épület, nem volt benne semmi hiba, legalábbis látszólag. Aztán nem telt bele 10 év, és ez is össze-vissza repedezett, és sajnos elődje sorsára jutott. Szakértő szakértőnek adta a kilincset, a földtan tudósai és építőmesterek kutatták az okokat, míg sok vizsgálódás után ki kellett jelenteniük, hogy az alapok alatt folyamatosan mozog a talaj. Lehet egyszerű, kisebb természetes földmozgás az oka, vagy a templom dombot valaha körülölelő temető ősi sírjai szakadoznak be egymás után, vagy a szárazság zsugorítja a talajt, de minden esetre az addig használt módszerekkel nem lehet építkezni azon a területen. A méteres vályog falak még jobban bírták a földindulást, mint a frissen rakott, beton alapokon álló téglaépítmény. Kiderült, nem elég jó alapot rakni. Olyan talaj kell alá, ami képes megtartani a ráemelt épületet. Mindannyian igyekszünk jó alapot vetni a saját életünknek, a gyerekeink sorsának. Jó egyetem, értékes, elismert diploma, jól fizető állás, gondosan őrizgetett egészség. Azt hiszük, ez kell a boldogsághoz. Ritkábban gondolkozunk el azon, hogy mi van az alapok alatt. Van-e a mélyben olyan szilárd talaj, amely elbírja az életünk minden terhét? Mert ha mozog, minden hiába lesz. Kicsúszik a lábunk alól a föld, ahogy a mondás tartja, s oda a boldogság. Csak azt tudja, milyen, amikor elvész a támasz, aki már ült olyan autóban, ami felemelkedik az útról, és forogni kezd a tengelye körül. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy a tőle kapott és belévetett hit biztos talaja számomra. Ez a boldogság, a biztonság és a belső békesség alapja. Repedhetnek a falak, ha a talaj szilárd, megvan a biztonság. A bizalom nincsen helyhez kötve, vihető, még csomagolni sem kell, együtt költözik velünk. Remélem, nagyon sokan vagyunk, akik alatt sziklaként áll a keresztjén hit, s ahogy a mester mondta, jöhet az árvíz, fújhatnak a szelek, nekidőlhetnek a háznak, de az nem omlik össze.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. augusztus 24-én hétfőn 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. Négy civil szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége is részt vesz tanácskozási joggal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői kiválasztási folyamatában, közölte Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tiszás elnöke a Facebook oldalán. A kormánypárti politikus szerint az NVVH elnöki és elnökhelyettesi pozíciói a beérkezett pályázatok feldolgozása után a héten a legfontosabb szakaszához ér a kiválasztási folyamat. Kedden és szerdán a nyilvános bizottsági meghallgatásokkal folytatják a munkát, csütörtökön pedig várhatóan döntést hoznak, megválasztják az elnököt és az elnök helyetteseket is. Az adóhatóság szerint sokan nem jelentik be alkalmi munkavállalójukat. A kedvező szabályok és a súlyos szankciók ellenére sem jelentik be ezeket a dolgozókat, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfői közleményében. Az a munkáltató, aki alkalmi vagy idénymunkását nem jelenti be, ugyanolyan szankciókra számíthat, mint bármely más be nem jelentett foglalkoztatásnál, alkalmazottanként akár 2 millió forintos mulasztási bírsággal, üzlethelyiség bezárásával is számolhat, és felkerül a NAV nyilvános közzétételi listájára, emelte ki az adóhivatal. Fontos, hogy az alkalmi munka összesen legfeljebb 5 egymást követő napig, egy hónapon belül összesen legfeljebb 15 napig létesíthető munkaviszony. A munkavállaló egy naptári évben legfeljebb 120 napot dolgozhat alkalmi munkásként. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése utáni hetek, valamint a kollégiumi jelentkezések elutasítása utáni idő jelenti az albérletpiaci főszezont. Ekkor egyszerre jelennek meg nagyobb számban a lakást kereső diákok, miközben a tulajdonosok egy része is erre az időszakra időzíti kiadó ingatlanának hirdetését. Az idei szezon adatai alapján a roham egyelőre országosan visszafogottabb, mint tavaly vagy tavaly előtt. Igaz, vannak kivételes városok, ahol nagyobb lendülettel indult a szezon. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220, Szegeden 215 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200-200, Pécsen 183 ezer forint, Miskolcon pedig 130 ezer forintnál húzódott a középérték, mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
2: Nagyon izgalmas időszakot él át az ingatlan piac, annak ellenére, hogy látszólag nem sok minden történik. Ennek az áll a hátterében, hogy a nyár az alapvetően inkább a pihenésről szól, de ez inkább az ingatlan piac adásvételi oldalát jellemzi, amikor kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, akkor viszont megélénkül az albérleti oldal, az albérlet szezon. Ez pedig azt jelenti, hogy már másnap elkezdenek csörögni a telefonok. Ez abból a szempontból izgalmas, hogy a 2020-as évekhez képest most 2026-ra gyakorlatilag ez a szezon kezdet, ez a szezon lendület bizonyos szempontból elmaradt. Miskolcon általában 130-140 ezer forint közbérleti díja jellemző, ez még mindig a legolcsóbb egyetemvárosok közé tartozik.
1: Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint műanyag tolltartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat is ellenőriztek. Az iskola kezdéshez kapcsolódó ellenőrzések során arra helyezték a hangsúlyt, hogy a gyerekek által használt termékek megfeleljenek az előírt biztonsági követelményeknek, és használatuk ne jelentsen egészségügyi kockázatot. A szakemberek például a gyurmák és zsírkréták esetében egyes nehézfémek jelenlétét vizsgálták. Kiemelten figyeltek arra, hogy a gyerekek által gyakran használt, illetve egyes esetekben a szájukkal is érintkező termékek ne tartalmazzák.

0: amelől idénylenesen lezárják az Egri, Süttő János utca, valamint a Csaba vezér utca, Pesti utca közötti szakaszon. Az érintett útszakaszt kizárólag a célforgalom használhatja. A forgalomkorlátozás a 3-as számú főút felújításához kapcsolódó munkálatok miatt szükséges, tájékoztattak. Augusztus 10-én megkezdődtek a Szeles utcai csomópont útfelújítási munkálatai is. A munkavégzés ideje alatt a Szeles utca, Petőfi tér és Szentpáli utca közötti szakaszát a Petőfi tér irányába lezárták. Az érintett irányt kizárólag az autóbuszok használhatják. A Szeles, Szentpáli utca és a 26-os számú főút közötti szakaszát mindkét irányból lezárták, részletezték a közleményben. A Tiszán inneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Kovács Róbert Péterné, a miskolci Szalai Sámuel Református két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettese a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának, továbbá a Tiszaújvárosi Református Egyházközségben végzett odaadó szolgálatának elismeréseként. A díjat a Tiszán inneni Református Egyházkerület éves rendes közgyűlésén vehette át. A díjazottat hallják.
1: Rendkívüli megtiszteltetésként ért ez engem azokban a napokban, amikor erről értesültem és gondolkodtam, hogy hogy is került ez a történetbe, hogy is kerültem én bele, akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen én az elmúlt időszakban, az elmúlt 40 év alatt tettem nap mint nap a dolgomat, természetes volt minden számomra, és hogy mit is éreztem én ezzel kapcsolatosan, hálát a jó Istennek, hogy alkalmassá tett a szolgálatra, a munkára, és hogy szolgálhattam. A dicsőség természetesen az nem az enyém, hanem a jó Istené, az ő kegyelme, hogy megtartott nap mint nap, és erőt adott sokszor nehéz helyzetekben és problémák megoldásában. De igazából most is, ha visszagondolok, most is azt érzem, hogy kegyelem volt minden nap, minden tanév, és az elismerés az nem csak az enyém, hanem azért a közösségé szerintem, amiben dolgozhattam, mert a pedagógus munkája, egy vezetőhelyettes munkája az mindig csak közösségben lehet értelmezni, és közösségben lehet megélni, ezért amikor egy díjat kap akár egy közösség, akár egy személy benne, én úgy gondolom, hogy az mindig egy egész közösségnek az elismerése.
0: A következő napokban 5 megye több mint 60 településén végeznek szúnyoggyérítést, tájékoztatott a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság hétfőn. A Balatonnál néhány drávamenti településen, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. A finom permetet az esti, éjszakai órákban juttatják ki a szakemberek. Azt írták, az országon átvonuló esők ellenére változatlanul a szájos az időjárás, ezért jelentős, nagy kiterjedésű szúnyogtenyésző helyek nem jöttek létre. A folyók alacsony vízszintje miatt az árterek is szárazak, így nem tud a szúnyoglárváknak megfelelő élőhely kialakulni. Ugyanakkor a napokban leesett néhány milliméter csapadék az inváziós fajok további térhódításának kedvez. Ezek a szúnyogok elsősorban a házak körül kialakuló kisebb vizekben fejlődnek ki, egészen kevés csapadék vagy akár a locsolásból visszamaradt, néhány deciliter víz is elegendő a szaporodásukhoz, írta a katasztrófa védelem. Csak nem 250 szénabála és 20 köbméter trágya égett le Gesztelynél. A miskolci és szerencsi hivatásos tűzoltók vonultak ki a vasárnap éjjel keletkezett tűzhöz. A 3605-ös út mellett 100 négyzetméter száraz fű is lángra kapott. A tűzoltók még hétfőn is dolgoztak a területen. Az esetnél egy miskolci és egy szerencsi vízszállító jármű is segítette a beavatkozást, tájékoztatott az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux, nous avons laissé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse,

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Két művész, két alkotói pálya és kifejezésmód ér össze a Modem legújabb idővarrás című tárlatán. Imre Marian és Richter Sára párhuzamos kiállítása azért unikális, mert retrospektív módon egész életműre visszatekintő, ugyanakkor kiemeli a hasonlóságokat és a különbözőségeket is. A kiállítás a Modem második emeletén 1400 négyzetméteren látható október 25-éig. A kurátorokkal Andrássy Gábor és Süli Zakar Szabolcsal a riporter Tóth Emese beszélgetett.
2: A Modemben egy új kiállítás készülődik, illetve mire ez már adásba kerül, meg is nyílik ez a különleges kiállítás, két művész fúziója tulajdonképpen. Süli Zakar Szabolcs és Andrássy Gábor, a kiállítás két kurátora, és Andrássy Gábor adta ezt a fantasztikus címet ennek a kiállításnak, hogy idővarrás. Hogy jött ez?
3: Hát nehezen.
4: Nehezen
3: jött, sokat gondolkoztunk rajta, és egyszer csak beugrott. Azt mondhatnám, hogy ez egy olyan cím, egy kicsit nagyképűen, mint a Vörös Sándornak az egy szavas költeményei.
2: Mit tudom,
3: tojás, éj, meg hasonlókat írt Vörös Sándor, és nem csak összetett szó, hanem tartalmilag is összetett. Tehát egyrészt vonatkozik arra, hogy hogyan használják a művészek az időt a munkáikban, és a varrást is használják, mint technikát, és a kettő együtt arra is utal, hogy a két kiállítást egy ponton idézőjelbe összevartuk. Tehát van egy olyan terem, amiben közös terem.
2: Mit kell tudni a két művésznőről, és hogyan kötődnek ők a Modemhez? Süli Zakar Szabolcsot kérjük, hogy erre a kérdésre válaszoljon.
5: A két művész életpálya másképpen alakult, és a képzőművészet vagy a művészet területéről is más módon közelítenek. Magyarul Imre Marian festőként végzett a Képzőművészeti Egyetemen, és már pályája korán, elején, elég korán jelentős nívós nemzetközi kiállításokon is részt vett. Többek között például a Velencei Biennálén, ami egy nagyon fontos állomás. Ezzel szemben, vagy ettől eltérően inkább Richter Sára, ő textilművészként végzett az akkori iparművészeti főiskolán a MOMÉN, és tulajdonképpen az iparművészet irányából közelít a képzőművészethez. Ma már amiket készít, az mindenképpen képzőművészeti alkotásnak tekintető, legalábbis mi úgy értelmezzük, és élete utolsó 10-15-20 évében fókuszált arra életműre, amit most itt látunk. Tehát, hogy itt egy kicsit magyarul más időben történt ez a képzőművészeti kiteljesedés Marian esetében, és más Sára esetében.
2: Kiteljesedésről beszélhetünk, hiszen elárulhatjuk, hogy a 260-hoz közeli hölgyről van szó, ami egyébként nem látszik rajtuk egyáltalán, viszont azért életműről még talán korai lenne beszélni.
5: Én azt gondolom egyébként, vagy azt gondoljuk talán, mondhatom több eszemben, hogy egyik kiállítás sem retrospektív, azaz teljes életművet átfogó jellegű, de közelít ahhoz. Igen, szóval, hogy itt azért olyan szemlélettel próbáltuk meg a műveket a művészekkel együtt válogatni, kiállításba és sorba rendezni, ahol egyébként az adott művészről egy átfogó, sajátos, jellegzetes kép rajzolódik ki a kedves látogató előtt.
2: Mit látott ön kurátorként az ő művészetükben? Mi az, ami önt konkrétan megfogta? Mi az, amiért különleges az ő művészi reakciójuk mondjuk az adott világra?
5: Mind a kettő alkotó esetében más és más. Imre Marian azon sajátos művészek egyik, aki a 90-es években pár festőként végzett, mint említette, de az installáció művészetében bontakozott két. Installációi vannak, konceptuális művei elsősorban. Kifejezetten jellemzőre ez a betonvarrás technikája és gesztusa, ami a kifejezetten az ő sajátja.
2: Mi tehát, az a betonvarrás?
5: Hát konkrét betonelemeket, itt például ami mű mellett állunk, ezek a beton szívek, valójában szív alakú formájú beton darabok, amelyeket a Marian valamilyen titokzatos módon átvar. Ugye ez a lehetetlenségnek egy megkísértése egyik módon. Ezzel szemben Sára pedig ő másképp használja a varrást, vagy a hímzést, ő pedig élettörténeteket var meg installatív elem. Ként, magyarul, tehát ezek nem olyan textilek, vagy nem olyan lepedők, amelyek mondjuk különféle ilyen textil üteményekben látjuk jellegzetesen, hanem ezek képzőművészeti szituációban helyzetben vannak állítva. Magyarul a látogató, amikor rájön a Modemre, megnézi ezt a kiállítást, akkor itt installatív módon kiállítva, körbejárható módon belehelyezkedve nézheti meg.
2: Nagy területen, azt tegyük hozzá.
5: Igen, ez a modemnek a második emelete, ami közel 1400 négyzetméter, szóval hogy ez egy léptékében is jelentős kiáltásnak nevezhető.
2: Egy kicsit visszalépek Andrássy Gáborhoz, hogy hogyan rendezték el ezt a kiállítást, azért azt én megszoktam, hogy itt a modemben semmi se a szokásos mederben zajlik, tehát ezek nem a szokványos elrendezésű kiállítások. Mire törekedtek?
3: Minden termet külön átgondoltunk, a Sára esetében is, és a Marian esetében is. Az volt a cél, hogy egyszerre legyen levegős a kiállítás, és másfelől pedig a hatásra törekedtünk. És ez a hatás, ami a nézőtéri, szerintem ez egy egész különleges hatás, már csak azért is, nem csak a térélmény miatt, ugye a Sáránál látni labirintust például, a Mariannál meg egészen különleges tárgyakat, sok ezer fenyőtűt például, meg hasonló dolgokat, és ahogy megy a látogató, szerintem minden teremben talál valami egészen különleges dolgot. Például itt a hátam mögött itt vannak ezek a...
2: Látta, hogy nézem.
3: Igen. Igen, ezek a fenyőfák, ezeket ugye, amikor a karácsony elmúlik, akkor ezeket a karácsonyfákat ugye leszedik, a díszeket, és egy csomó helyen, Budapesten például, az is szokás, hogy lenyesik róla az ágakat, és így dobják ki. Uh-huh. Na most a Marian begyűjtött ilyen fákat.
2: Ha ezek mesélni tudnának.
3: Hát igen, hogyha ez, ugye már az is érdekes, hogy vajon milyen otthonokból kerültek ugyanoda. Igen, és az ugye ez az ünnepnek egy elmúlását is szimbolizálja, de ezek nem maguk a fák, mondjuk befestve, hanem ezek ilyen hihetetlen, érzékeny alumínium öntvények. Tehát ezek nem a fák, azért ez nagyon fontos aláhúzni.
2: Ez nem fa?
3: Nem. Hogyha valaki közel megy, nagyon nehéz észrevenni, de ezek igen súlyosak, mert ezek ilyen hihetetlenül pontos alumínium öntvények. Tehát minden kis...
2: És ezt egy törékeny nő készítette?
3: Hát ezt egy öntőmester készítette igazából, mert ez egy olyan speciális technika, amit otthon nem lehet csinálni. Ez úgy készül, hogy ezeket magukat, a fákat elhelyezik, egy speciális anyag burkolja be őket, és utána egy olyan iszonyatos hőmérsékletű kemencébe dugják, hogy az eredeti fa az porrá ég benne, és egy üreg keletkezik. És abba az üregbe önti be az öntőmester a forró alumíniumot. Ezek úgy keletkeznek. És annyira profi a technika, hogyha a nézők majd megnézik, egészen hajszál vékony kis ágokat is meg lehet így oldani.
2: Igen, ezt tanúsíthatom, engem is nagyon megvezetett a dolog, de nagyon inspiratív a történet.
3: Hát igen, mert a karácsony az ünnep, az az elmúlás. Igen.
2: Mutasson még meg nekem egy érdekességet, mert beszéltünk itt erről, és interiőrről, amit be fognak itt rendezni, és már öltések vannak a falon, és ide van öltve, hogy apa.
3: Igen, ez az Imre Marian műterem lakásának egy szobája, ami eredetileg eleve műteremnek épült lakás, és nagyon híres lakói voltak, például Márfélden, Perro Csaba Vilmos, és a végén Csernus Tibor, mielőtt diszidált volna. Képzelj el, hogy ez eredetileg nem hálószoba volt, hanem egy régen épült műteremházról van szó, még az volt a képzet, hogy a festők beállításokat festenek, és mondjuk itt egy csoportkép van, mint egy színpadon. De ők hálószobának kezdték használni, és amikor a gyerekek kicsik voltak, és fölkapaszkodtak ezen a két lépcsőn a szüleikhez, akkor megérintették a falat. Meg ráírkáltak ceruzával ezzel azzal dolgokat, és a Marian, hogy megőrizze ezeket a nyomokat, ezeket egy az egyben átmásolt a papírra, és itt most erre a falra, erre a gipszkarton falra vannak ráhímezve ezek a jelek.
1: Két művész, két alkotói pálya és kifejezésmód ér össze a Modem legújabb Idővarrás című tárlatán. Imre Marian és Richter Sára párhuzamos kiállítása azért unikális, mert retrospektív módon egész életműre visszatekintő, ugyanakkor kiemeli a hasonlóságokat és a különbözőségeket is. A kiállítás a Modem második emeletén 1400 négyzetméteren látható október 25-éig. A kurátorokkal Andrássy Gábor és Süli Zakar Szabolcsal a riporter Tóth Emese beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangélium a 20. fejezetének 33. verséből hallgassuk meg. Ez az asszony melyikük felesége lesz a feltámadáskor, hiszen mind a hétnek a felesége volt. Van átfedés köztünk és a szadduceusok között. Mert ugyan kit ne érdekelne, mi lesz a feltámadáskor? Bizonyos kor, vagy még korábban bizonyos testi állapot változás idején látjuk a tükörben és érezzük a lépcsőn, hogy a testünk elhasználódott. Aztán egy napon majd fel is mondja a szolgálatot. Isten nyilvántartásában azonban tovább élsz. A léted, a lényeged, a nagyon is valóságos személyed, akit a lelked hordoz, tovább él. Ha a klinikailag megállapított földi lét végén, a halál pillanata előtt Jézus Krisztus megváltó kegyelmében kereszt halálát megértő, örömét elhívő ember voltál, akkor a lelked tovább él a paradicsomban. Úgy, mint a Jézus jobbján hitét kilihegő elítélt, akinek mielőtt megfulladt volna, még Jézus ígérete csattant a dobhártyáján. Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Aztán eltelik annyi idő, amennyi, és elérkezik az ítélet napja. Akkor pedig Krisztus, ahogy megígérte, testben támaszt fel, vagyis az addig is élő lelked új, el nem nyűhető testbe öltözik. Onnantól kezdve nem lesz idő. Az örök lét attól örök, hogy nem osztható. Egyszerűen Isten jelenlétében fogunk örvendezni. Hogy hogyan, az legyen meglepetés. Olyan meglepetésekben lesz részünk, amiket e nyavajás földi utánzatok között elképzelni sem tudunk. A mai égemagyarázat a Szeged Honvéd téri gyülekezetben szolgáló dr. Kereskényi Sándor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 4 civil szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége is részt vesz tanácskozási joggal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői kiválasztási folyamatában, közölte Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tiszás elnöke a Facebook oldalán. A kormánypárti politikus szerint az NVVH elnöki és elnökhelyettesi pozíció újra beérkezett pályázatok feldolgozása után a héten a legfontosabb szakaszához ér a kiválasztási folyamat. Kedden és szerdán a nyilvános bizottsági meghallgatásokkal folytatják a munkát, csütörtökön pedig várhatóan döntést hoznak, megválasztják az elnököt és az elnök helyetteseket is. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint műanyag tolltartókat, ceruza és tollvég díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat is ellenőriztek. Az iskola kezdéshez kapcsolódó ellenőrzések során arra helyezték a hangsúlyt, hogy a gyerekek által használt termékek megfeleljenek az előírt biztonsági követelményeknek, és használatuk ne jelentsen egészségügyi kockázatot. A szakemberek például a gyurmák és zsírkréták esetében egyes nehézfémek jelenlétét vizsgálták. Kiemelten figyeltek arra, hogy a gyerekek által gyakran használt, illetve egyes esetekben a szájukkal is érintkező termékek ne tartalmazzanak egészségre ártalmas anyagokat. A hatóság arra hívja fel a szülők figyelmét, hogy a tanszerek kiválasztásakor ne csak az ár vagy a termék megjelenése alapján döntsenek, érdemes a minőséget, a kivitelezést, illetve a tartóságot is mérlegelni, vásárlás előtt tájékozódni az üzletek és webáruházak kínálatáról, jelezte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az adóhatóság szerint sokan nem jelentik be alkalmi munkavállalójukat. A kedvező szabályok és a súlyos szankciók ellenére sem jelentik be ezeket a dolgozókat, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfői közleményében. Az a munkáltató, aki alkalmi vagy idénymunkását nem jelenti be, ugyanolyan szankciókra számíthat, mint bármely más be nem jelentett foglalkoztatásnál, alkalmazottanként akár 2 millió forintos mulasztási bírsággal, üzlethelyiség bezárásával is számolhat, és felkerül a NAV nyilvános közzétételi listájára, emelte ki az adóhivatal. Fontos, hogy az alkalmi munka összesen legfeljebb 5 egymást követő napig, egy hónapon belül összesen legfeljebb 15 napig létesíthető munkaviszony. A munkavállaló egy naptári évben legfeljebb 120 napot dolgozhat alkalmi munkásként. Ez alól a mezőgazdasági idénymunka kivétel, ebben az esetben a munkaviszonyok együttes időtartalma 120 napot, további 90 nappal meghaladhatja, jelezte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Csak nem 250 szénabála és 20 köbméter trágya égett le Geszteinél. A miskolci és szerencsi hivatásos tűzoltók vonultak ki a vasárnap éjjel keletkezett tűzhöz. A 3605-ös út mellett 100 négyzetméter száraz fű is lángra kapott. A tűzoltók még hétfőn is dolgoztak a területen. Az esetnél egy miskolci és egy szerencsi vízszállító jármű is segítette a beavatkozást, tájékoztatott az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság.
0: Az időjárásról.
1: A felhőzet majd szakadozik, ezt követően általában sok napsütés lesz az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arra felé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy miközben az európai régióban minden hetedik fiatal érintett valamilyen mentális egészségügyi problémában, Magyarországon a közfinanszírozott ellátásban mindössze körülbelül 100 gyermekpszichiáter dolgozik? Hogy a szorongásos zavarok ma már az összes gyermek és serdülőkori mentális diagnózis közel felét teszik ki. Előfordulásuk pedig 2000 óta megduplázódott. Sőt, a 15-29 éves korosztályban továbbra is az öngyilkosság az egyik vezető halálok. Ezekről beszélgetek majd dr. Nagy Péter gyermek- és ifjúságpszichiáterrel, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesével.
2: Fontos szempont, hogy abszolút lényegesé foglalkozzon ezzel a politika, meg legyenek erre szabályok, de ennél sokkal fontosabb, hogy otthon ezzel foglalkozzunk. Van a Nemzeti Média Hatóságnak, az NMH-nak egy nagyon izgalmas felmérése, 100 szempontból érdekes. Gyerekekről rákérdeznek olyan viselkedésformákra, ami potenciálisan veszélyes lehet az online térben. Egyik dolog, amit megkérdeztek, az az volt, hogy előfordult-e velük olyan, hogy ismeretlen ember bejelölte őket, és visszajelölték valamilyen közösségi felületen. És a gyereknek a 10%-a mondta az, hogy volt vele ilyen, de ez egy hosszú interjú volt, amit felvettek családokkal, szülőkkel és gyerekekkel, és korábban megkérdezték a szülőktől, nem ennek a kérdésnek kapcsán, hanem az is sok kérdés között volt, hogy otthon vannak-e szabályok az internet használatra, meg az online tevékenységre vonatkozóan. És ahol a szülők azt mondták, hogy igen, vannak erre otthon konkrét szabályok, azokban a családokban a gyereknek a 3%-a mondta az, hogy jelölt vissza ismeretlent. Azokban a családokban, ahol a szülők egy korábbi kérdésre azt mondták, hogy nincsenek erre otthon külön konkrét megfogalmazott szabályok, azokban a családokban a gyereknek a 17%-a mondta azt, hogy jelölt vissza ismeretlent. Szóval, hogy ha erről beszélünk otthon, hogyha vannak erre konkrét keretek, hogy mit lehet és mit nem, meg ilyetem van egy olyan légkör, ahol a gyerekek elmondhatják azt, hogy mi az, ami őket foglalkoztatja, mivel találkoztak online térben, akkor ennek a rizikó viselkedésnek például a kockázata az 5-ször kisebb.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Betesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. A lelki egészség ugyanis a szakemberek szerint nem kiváltság, hanem alapvető jog. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy biztonságban érezhesse magát, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. A partnerség célja, hogy a két szervezet szakmai tudását és tapasztalatát egyesítve hozzájáruljon a gyermekek lelki jólétének erősítéséhez, a családok támogatásához, valamint a mentális egészséggel kapcsolatos társadalmi párbeszéd előmozdításához. Dr. Nagy Péter, gyermek és ifjúság pszichiáter, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesének elmondása szerint az együttműködés keretében közös kutatások, szakmai konferenciák, edukációs programok és figyelemfelhívó kezdeményezések valósulhatnak meg a jövőben.
2: A helyszín szimbolikus volt, ahol a megállapodást aláírták, mert ez a Betesda Gyermekkórház kamasz szakasz kognitív viselkedés terápiás gyermekközpontjának a csoportszobája volt. Mi hívta életre például a kamasz szakaszt? Miért volt ez fontos a Betesda Gyermekkórháznak?
3: A kamasz szakasz egy kognitív viselkedés terápiás része a Betesda Kórháznak. Azért nagyon fontos ez a megközelítés, mert ez egy viszonylag időben kezelhető, időben behatárult, nagyon konkrét terápiás segítséget tud adni gyerekeknek. A mentális problémáknak gyerekkorban és a felnőttkorban is egyébként egy jelentős része olyan, hogy megállapítunk egy diagnózist, ez általában az orvosi tevékenység, de utána a kezelés az nem feltétlenül orvosi tevékenység sok esetben. Ilyen például a szorongás, vagy a hangulat problémák, a depresszió, ilyen például a kényszerbetegség, ilyenek az evészavarok, anorexia, bulimiaszalás, nagyon sok olyan terület van, ahol nagyon komoly tünetek vannak, bizonyos esetekben, mint például súlyos depresszióban, vagy anorexiában, az életet veszélyeztetik, de a megoldás mégsem egy orvosi megközelítés lesz, hanem inkább egy pszichológiai. És az, hogy pszichoterápia, az nagyon sokféle dolgot ölel fel, nagyon sok dolgot foglal magába. A kognitív viselkedés terápia, a pszichoterápiás megoldások közt egy olyan, ami nagyon problémaorientált, nem foglalkozik minden nehézséggel, amivel lehetne, nem foglalkozik feltétlenül a tünetnek az eredetével, hanem inkább azt nézi meg, hogy most konkrétan nézzük meg, hogy mi a gond, és nézzük meg azt, hogy milyen megoldást tudunk kínálni. Ez nem feltétlenül a legjobb pszichoterápiás módszer az összes közül, de abban mindenképpen nagyon hasznos, hogy sok bizonyíték van arra, hogy ezt tud segíteni, tud a tünetek enyhítésébe segíteni. És nagyon fontos ilyen szempontból, ami még további erőnye, hogy ezek a kognitív viselkedés terápiás programok többnyire pár hónapig tartanak, 2-3-4 hónapig esetleg, ami azt jelenti, hogy egy nagyon túlterhelt ellátó rendszerben azért így van esélye több gyereknek is elhez hozzájutni, és egy szakember az nem lesz lekötve mondjuk egy évre vagy két évre egy esettel. Ez volt a fő szempont, amiért ez a Betesda kórházban ez nyilvánvaló lett, hogy szükség van rá, és sok olyan gyerek körülbelül hozzánk a kórházba, ahol valamilyen segítségre egyértelműen szükség van, de ez a segítség az elsősorban nem orvosi, hanem valamilyen pszichológiai, pszichoterápiás segítség.
2: De én úgy gondolom, hogy az is egyedülálló, vagy legalábbis nagyon méltányos, hogy a Betesda gyermekkórházban, most mondtuk a kamasz szakasz kognitív viselkedés terápiás gyermekközpontot, mellette ott van a KIDS gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés, mentálhigiénés osztály, pszichológiai és pszichiátriai szakrendelés, ADHD ambulancia. Tehát szerintem kevés olyan kórház van, amely ennyire komplex, és ennyire tudja segíteni azokat a fiatalokat, akiknek a lelki egészsége az nagyon fontos.
3: Igen, ez a nagyon fontos megközelítés, és nagyon remélem, sajnos nem volt arra lehetőségem, hogy az egészségügyi miniszterrel konkrétan találkozzam, ha bár mondjuk az elnöke a szakmai kollégium tagozatnak, amiként a miniszternek, meg korábban az elnöknek a tanácsoló testülete, de hát nyilván egy viszonylag zsúfolt időszak ez a mostani a kormányváltás óta, de egyébként nagyon remélem, hogy majd valahogy ez az információ eljut hozzá, hogy valahogy ez egyébként a további fejlődésnek az iránya világszerte, hogy a gyerekeknek olyan ellátást kell biztosítani, ami reálisan elérhető. És igazából a legjobb megoldást nem arra szélszerű törekedni, hogy minél több kórházi ágy legyen, mert nyilván vannak olyan helyzetek, amit nem lehet máshogy megoldani, mint kórházi ágyon ellátva. De a gyerek többsége, aki valamilyen mentális nehézséggel küzd, annak nem az lesz a megoldás, hogy befeszik egy kórházba, hanem az, hogy közben jó tud maradni a családjába, a közösségébe, tud iskolába járni, csak mellette közben tud valamilyen támogatást vagy segítséget kapni. És ez elsősorban az ambuláns ellátás, még jobb egyébként talán az, hogyha még csak nem is egy kórházhoz kötődik, hanem valahogy ott lehet a gyerekeknek, a családoknak a lakóhelye környékén valamilyen rendelésen, vagy akár az iskolai környezetben ezt megoldani. De mindenképpen a Bethesda kórház is ezt ismerte fel, hogy meg kell próbálni olyan segítséget nyújtani gyerekeknek, ami segít abban, hogy egyrészt kapjanak támogatást mentálisan, másrészt viszont ez ne jelentse azt, hogy emiatt a közösségből, a hétköznapi életükből ehhez ki kell őket emelni.
2: Mészáros Antóni, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója mondta, hogy a lelki egészség nem kiváltság, hanem alapvető jog, és hogy ha azt nézzük, hogy miközben az európai régióban minden hetedik fiatal érintett valamilyen mentális egészségügyi problémában, Magyarországon a közfinanszírozott ellátásban mindössze körülbelül 100 gyermekpszichiáter dolgozik. Ez nagyon kevés.
3: Igen. Nincs egy egységes számítás, ami azt mondaná, hogy így kell kiszámolni azt, hogy hány gyerekpszichiáter szükséges egy országban. Azt tudjuk mondani, hogy vannak olyan példák, ahol azt mondjuk, hogy biztosan jól működik az ellátás, ott mennyien vannak, aztán ki lehet számolni úgy, hogy várhatóan hány gyereket érint egy ilyen probléma, és ez hány szakembert igényel. Mindenképpen a különböző számolások alapján arra lehet jutni, hogy fölfele hát sokáig el lehet menni, de mondjuk azért minimális szinten körülbelül a háromszorosa kerülne ennek a számnak. És a gyerekpszichiátria az egyik kérdés, én már itt, ahogy mondtam, és sok minden nem egy orvosi kérdés lesz. Gyerekpszichiáternek megkerülhetetlen szerepe van, amikor egy gyógyszert fel kell írni, és van, hogy ez lesz a megoldás. Vannak ilyen területek, ahol nem nagyon van más segítség, nem azért, mert idő nincs rá, hanem mit tudom, ADHD-ba a gyógyszeres kezelésnek egy alapvető szerepe van. Van a depressziónak egy olyan szintje, ahol megkerülhetetlen a gyógyszeres kezelés. Szóval vannak ilyen területek, ahol nem kapacitás hiány miatt alkalmazunk gyógyszert, hanem egyszerűen ez az nemzetközileg elfogadott és javasolt terápiás megközelítés. De az olyan területek viszont, amit már említettem, és ilyen lesz a gyerekpszichiátriai, a gyerekkori mentális nehézségeknek a többsége, ahol nem gyógyszeren múlik megoldás, ott nem feltétlen lenne szükség orvosra, és nem is kell, hogy az orvosi kapacitás kösse le az összes ilyen eset. Úgyhogy azt, hogy mondjuk azt mondom, hogy kéne mondjuk körülbelül 300 gyerekpszichiáter, azt nem úgy értem, hogy ez megoldaná a problémát, hanem ezt úgy értem, hogyha kialakul egy olyan rendszer, ahol dolgozik körülbelül 300 gyerekpszichiáter, és mellettük körülbelül kétszer ennyi pszichológus, illetve mentális egészségi szakember, aki bizonyos problémákkal tud foglalkozni, orvos végzettség nélkül is, akkor működne jól a gyerekpszichiátriai ellátás, gyerekkori mentális egészségügyi ellátás.
2: A szorongásos zavarok állnak az élen? Olvastam egy adatot, hogy az összes gyermek és serdülőkori mentális diagnózis közel felét teszik ki a szorongásos zavarok. Előfordulások pedig 2000 óta megduplázódott. Miért?
3: Igen, a szorongásos zavarok jelentik az egyik leggyakoribb problémát a gyerekek között. Ja, attól függ, hogy ezt onnan nézzük. Tehát, hogyha megkérdezünk mondjuk esetleg egy pedagógus, nem biztos, hogy ezt mondja. A szorongásos zavarok akkor gondoljuk a leggyakoribbnak, hogyha csinálunk egy felmérést, ahol oda megyünk a gyerekek közé, nem az ambulancián, akik már jöttek segítséget kérni, hanem elmegyünk mondjuk iskolákba és osztályba, megkérdezünk gyerekeket, kitöltenek kérdőíveket, akkor tudjuk ezt az adatot rögzíteni, hogy nagyon sok gyerek számol be szorongásos tünetekről. Viszont az fontos szempont, hogy ez a gyereken kívül senkit nem zavar. Ezért nagyon sok az ezek a gyerekek sose jutnak el szakemberhez. És ha megnézzünk egy ellátóhelyet egyébként, főleg egy osztályos ellátóhelyet, ha nem azt fogják mondani a kollégák, hogy a gyerekek túlnyomó többsége szorongásra érkezik, hanem az, hogy valamilyen viselkedés problémával, agresszivitással, aminek egyébként kb. 80% az nem is egy pszichiátriai betegség, de valamiért a mentő oda viszi el a gyerekeket, vagy a gyerek otthon, vagy nem tudom, hogy valaki oda juttatja el a gyerekeket. Szóval ez valóban így van, hogy a legtöbb gyereket, akit érint, vagy mentális nehézség, vagy a szorongás érinti, viszont az ő többségükkel, azt mondanám, hogy kb. 80%-ukkal sose találkozik szakember, mert gyötrölnek tőle, lehet, hogy szenvednek tőle, de mivel ez nem okoz akkora problémát a környezetnek, ezért ebből nem is lesz egy nyomás sajnos, hogy a gyerekek ellátáshoz jussanak.
2: Tehát magyarán a szülő nem ismeri föl?
3: Lehet, hogy a szülő nem ismeri fel, ezt most nem úgy mondom, hogy valaki hibás, azért csak, hogy mondjuk nagy osztályban van 30 gyerek, ha valaki ott ül a padba, és közben iszonyan izgul, hogy mit vannak szólni a többiek, vagy borzasztóan stresszel azon, hogy fog sikerülni a számunkérés. Ezt senki nem veszi észre, mert ő nem beszél, nem rúgja fel a padot, nem lesz olyan, ami másnak feltűnik. Az, hogy miért lett ez több, az nem egy egyszerű megválaszolható kérdés, ezek nagyon komplex dolgokat tapasztaljuk felnőttként is nyilván, hogy nem egy tényező múlik az, hogy az ember hogy érzi magát egy adott napon, vagy egy ilyen év alatt hogyan változik a lelki állapota, azt nem lehet azt mondani, hogy egy vagy két dologon múlik. Vannak ebben magunkkal hozott dolgok, vannak örökletes tényezők, vannak környezettényezők. Ugyanez a gyerekeknél is, nem lehet azt mondani, hogy egy dolog okozza ezeket, de van egy pár tényező, amit azt gondolunk, nagy számok alapján, hogy valószínűleg szerepet játszik ebbe. Az egyik ilyen az mindenképpen a kontroll nélküli képernyő használat. Nem gondoljuk azt, hogy egy szorongást képes létrehozni mondjuk egy képernyő használat, viszont valakinek van valamilyen szorongásos hajlama eleve, ami 100 dolog miatt lehet, akkor nagyobb az esélye annak, hogy egy irányítás nélküli kontrollálatlan képernyő használaton keresztül olyan ingerekkel találkozik, amik tovább fokozzák az ő szorongását. Ez részben lehet olyan, hogy azt szűri le különböző ingerekből, hogy ő csúnyább, mint a többiek, vagy kövérebb, mint a többiek, vagy ő szegényebbek, mint a többiek, többiek milyen jó helyen vannak nyaralni. Szóval kérdében hajlamos magát összehasonlítani másokkal, és leszűrni azt, hogy én rosszabb vagyok, ami a szorongás meg hangulat problémákhoz vezethet. Annak sokkal több esélye van erről meggyőződni online térben, mint amikor ilyen lehetőség nem volt. A másik, ami biztos, hogy fontos tényező, az a Covid, az egy nagyon nehéz időszak volt, nem is maga a vírus, ha bár az is borzasztó lehet egy gyerekként átélni, hogy azzal szembesültek, hogy ami addig gyártók viszonylag biztonságosan gondolt világ, az életveszélyes, és bárki bármikor meghalhat. Ezt tudjuk képzelni, hogy ez milyen hatása lett gyereknek a lelki világában, és sose éltünk át, hogy az világháború óta szerencsére nem volt világszinten ez probléma. És utána pedig nem is maga a vírus és az által okozott halálozások, hanem a bezártság. Az az időszak, ami a gyerek fejlődésében a kortársakkal legintenzívebb. Amikor egy gyerek 13 éves lesz, körülbelül 12-13 évestől fölfelé, ott a kortársaknak a szerepe az nagyon-nagyon átveszi a fő tényezőt, a személyiség, meg az érzelmi fejlődésbe. Sokkal fontosabbak lesznek a kortársak felülérkező hatások, mint a felnőttek felülérkező hatások. Ez így van az egész világon, minden emberi fejlődésnek ez a normális menete. És ott ez teljesen gellert kapott, ott nem tudtak úgy kapcsolódni fiatalok egymáshoz, mint az előtti, bármikor is hosszú évtizedekben nem úgy jöttek visszajelzések, akár negatív, akár pozitív visszajelzések, mint ahogy azt a hétköznapi életben, hogy az embernek az agya ezt várná, hogy az ember ezt hozzáfogva. Úgyhogy nagyon sok olyan hatás érte őket, ami korábban hát azt lehet mondani, hogy egyetlen generációt sem, vagy hát legalábbis a modern korban semmiképpen nem. És ez biztos, hogy akinek volt valamilyen hajlamos szorongása, azért ezt tovább súlyosbíthatta. És itt volt még azután pedig, amikor a Covid aktuális stresszéből egy kicsit felébredtünk, akkor a szomszédban kitört egy háború. Ez a szorongás nem csak a magyar gyereket érinti, de itt Magyarországon ez különösen hangsúlyos volt, hogy egyszer csak elindult egy olyan háború, ami hát döbbenetes volt, ez ilyen közel megtörténhet. Nyilván nem segítette azt, hogy a politika ezt meg különböző célokra is használta. Úgyhogy azok a gyerekek is szembesültek állandóan a háborúnak a rettegésének veszélyével, akik lehet, hogy egyébként magával a háborúból nem találkoztak volna, vagy lehet, hogy a szülő megóvja őket a hírektől, de akkor is találkoztak a plakátokkal. Úgyhogy ez egy több tényezős dolog, ami miatt azt gondoljuk, hogy a szorongások gyakoribbá váltak az elmúlt időszakban, de úgy tűnik, hogy ez egy egyértelmű tapasztalat mindenhol a világon, vagy Európában biztosan, hogy gyakoribb lett a szorongás a fiatalok között.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Nagy Péterrel, a Betesda Gyermekkórház gyermek és ifjúság pszichiáterével. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Egyelőre ismeretlen okból lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett hétfő délelőtt. A pilóta katapultált, életben van. Magyar Péter miniszterelnök azt közölte Facebook oldalán, hogy az előzetes jelentés alapján személyi sérülés nem történt, a civil infrastruktúrában nem keletkezett kár. Az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán hétfőn dél körül közölte a lezuhant Gripen pilótájának állapota stabil, megfigyelés céljából mentőhelikopterrel szállították kórházba. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tudatta, a gép pilótája mindent megtett azért, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet, a baleset kivizsgálása folyamatban van. Györfi Mihály szolnoki polgármester hétfőn a helyszínen elmondta, hogy Kecskemétről szállt fel a Gripen vadászgép, mely a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció, illetve az NVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezi az Alkotmánybíróságnál. A Fidesz frakció hétfői közleményében azt írta, hasonló szervezet legutoljára a kommunizmus legsötétebb éveiben működött. A Fidesz képviselőcsoportja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal szabályozását számos ponton alkotmánysértőnek tartja, arra hivatkozva, hogy a hivatal vizsgálhat, nyomozhat, vádat emelhet, vádképviseletet láthat el, folyamatban lévő ügyeket elvonhat, emellett lehallgathat, kényszerítő eszközről dönthet, fedett nyomozót alkalmazhat és magánvállalatokat vehet saját irányítása alá, áll a közleményben. A következő napokban 5 megye több mint 60 településén végeznek szúnyoggyérítést, tájékoztatott a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság hétfőn. A Balatonnál néhány drávamenti településen, valamint Borsodabó-Izemplén vármegyében földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. A finom permetet az esti, éjszakai órákban juttatják ki a szakemberek. Azt írták, az országon átvonuló esők ellenére változatlanul aszályos az időjárás, ezért jelentős, nagy kiterjedésű szúnyogtenyésző helyek nem jöttek létre. A folyók alacsony vízszintje miatt az árterek is szárazak, így nem tud a szúnyoglárváknak megfelelő élőhely kialakulni. Ugyanakkor a napokban leesett néhány milliméter csapadék az inváziós fajok további térhódításának kedvez. Ezek a szúnyogok elsősorban a házak körül kialakuló kisebb vizekben fejlődnek ki, egészen kevés csapadék vagy akár a locsolásból visszamaradt, néhány deciliter víz is elegendő a szaporodásukhoz, írta a katasztrófa védelem.
0: Az időjárásról.
1: Az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Nagy Péterrel, a Betesda Gyermekkórház gyermek- és ifjúság pszichiáterével, tudományos igazgató helyettesével arról az UNICEF Magyarországgal kötött stratégiai együttműködési megállapodásról, amelynek célja a gyermekek és a fiatalok lelki egészségének megőrzése.
2: Ami végképp megdöbbentett, hogy a 15-29 éves korosztályban továbbra is az öngyilkosság az egyik vezető halálok. És az elmúlt 5 évben 6-szorosára nőtt azoknak a fiataloknak a száma, akik önsértés vagy önagresszió miatt fordultak segítségért lelki segélyszolgálatokhoz. Önök is tapasztalják ezt? Önöknél is sokkal többen jelentkeznek?
3: Igen, ez egy nagyon nyomasztó tapasztalat. A mi számaink nem 6-szoros változás mutatnak, körülbelül 2-szereset, de az is óriási. Az akut felvételnek a szám mindenképp megnőtt. Részt vettünk egy olyan vizsgálatban Magyarországról több centrum, meg egyébként az egész világról. Először egy kisebb vizsgálat, aztán egy nagyobb kiterés, azt már tényleg az egész világról, Kínából, mindenhonnan részt vettek benne kollégák. És azt vizsgáltuk meg egy Angliában élő ukrán kollégának a vezetésével, hogy a 2019 tavasz a március-április időszakhoz képest hogyan változtak az akut felvételek 2020 március-áprilisban és 2021 március-áprilisban. És az egyik nagyon tanulságos tapasztalat az volt, gyakorlatilag az egész világnak nézzük az adatait, akkor azt lehetett látni, hogy az akut felvételek először 2020-ban lecsökkentek. Ez nekem nagyon nyomasztó tapasztalat, hogy amikor az iskola bezárt először, ugye ez a március-április, ez még a legeleje volt a bezárás időszaknak, akkor a gyerekek jobban lettek. Ez szerintem, ez önmagában ez el kéne gondolkozni, és nagyon sokat kéne foglalkozni, hogy a pszichiátriai akut felvételeknek a száma jelentősen csökkent, csak azért, mert nem kell iskolába járni. Itt valami nincsen rendben. Szóval ez nem lehetséges, hogy a gyereknek a mentális egészségének a kárára menjen az, hogy tanulni kell. Amikor elmentek, ez egy jó dolog. Szóval ez egy fontos tényező. A másik az, hogy utána aztán azért nyilván nem arra van az ember kitalálva szociális lényként, hogy bezárva jön egy lakásba 3 családtaggal vagy 2-vel. Ez nem volt egy jó időszak, hogy gyerek nem mehettek el. Jó, hogy az iskolai stressz az lejött, de közben aztán megjelentek más stresszforrások. És 2021-ben viszont már 2-szer annyi volt az akut felvételek száma, mint 2019-ben. Nagyon megnőtt az önsértésnek az aránya. Szóval valóban az nem a 2-szeres, hanem a sokszorosára nőtt. Ami azelőtt 2018-19-ben ismertük ezt a jelenséget, volt ilyen, hogy önsértést találkoztunk vele, de ez egy viszonylag ritka jelenség volt. Találkoztunk vele havonta 1-2-szer, egy átlag iskolába előfordult 1-2 osztályba 1-2 ilyen fiatal, de ez nem volt egy általános jelenség. Most az a tapasztalatunk, hogy nem is jut el mindenkinek szakemberhez. Nagyon sokan ezzel jönnek, nagyon sokan jönnek mással, akire ugye egyébként ez is volt. És ha megnézzünk egy átlagos középiskolai osztályt, 7., 8., 9. osztályban szinte biztos vagyok benne, hogy elsősorban a lányok nagy részét, de a fiúknak is jelentős részét érinti valamilyen formán, találkozott valamilyen formában az önsértéssel, ami korábban elképzelhetetlen volt.
2: De ezt a bezártság fokozta föl? Tehát, hogy egyrészt nagyon sok fiatal maradt otthon egyedül, mert a szülőknek dolgozni kellett. Mi fokozta ezt fel ennyire?
3: Nagyon komplex kérdés, nem biztos, hogy bárki tud erre válaszolni. Egyszer máshogy működött az a kommunikáció, nem így működik az embernek az agya. Normális esetben, hogyha bemegy egy 14 éves gyerek mondjuk egy közösségbe, felvesz valamilyen pólót, ami jó vagy nem jó, rögtön van visszajelzés. Látja többiek, hogy reagálnak, mondanak valamit. Ezzel, hogy nagyjából hogy leszűrjük azt, az, hogy alakul az ember ebbe a serdülőkorba, és az a szép lassan kialakul a saját identitása. Ismerjük ezeket, van egy híres zenész, rockzenész, mit tudom én, akkor az ember utánozza annak az öltözködését, kint vannak a plakátok, akkor erre valahogy reagálnak többiek, van akinek tetszik, van akinek nem, ez lehet, hogy éppen nekem megerősítő, hogy valakinek nem tetszik, mert nem is akarok olyan diszkós lenni, mit tudom én. Szóval vannak ezek a normális működések, amiket megtapasztaltunk, ahogy az emberek működnek 100 éve a világban. És ez átkerült egy online felületre, ami egyszerűen nem működhet itt. Egyrészt mondjuk nem látják az egész ént, látnak belőlem valamit, amit meg

0: akarok mutatni a fejemet, vagy a kezemet, de semmiképpen se az egész rendszer, az önmagában egy nagyon korlátozott információ, és minden visszajelzés az késleltetett, ami nem normális, nem erre van az ember agya beállva, nem így működünk, hogy valamit én csinálok, és arra majd van, amikor egyszer érkezik egy visszajelzés világból, és így minden átkerült egy olyan síkra, ami az embereknek nem egy természetes működés. Az, hogy mit veszek fel, az nem reggel volt egy gyors döntés, hanem ez egy nagyon átgondolok, hogy mit akarok megmutatni másoknak. Majd utána egy-két óra múlva elkezdenek jönni erre a lájkok, de hogy valamilyen módon kapok erre visszajelzést, ami abszolút nem olyan, mint a hétköznapi életnek a visszajelzései. Szóval átkerült minden egy olyan fajta működésbe, amivel az ember agya nem tud mit kezdeni, nem hogy egy serdülőnek az idegrendszer, aki teljesen más típusú információk, meg visszajelzéseket várt a világból az elmúlt 100 év tapasztalatai alapján. Úgyhogy nem is csak azt, hogy egyedül maradtak, az mindenképpen egy fontos szempont volt, de az, hogy ott miket láttak, hogy ott egy ilyen önsértés mondjuk, az hirtelen lehet, hogy menő dologgá válik, ami hogyha az osztályba bejött valaki régebben egy ilyen kézzel, a többiek azt mondják, hogy hülye vagy, mit csinálsz, ne csinálj már ilyet. És meg nem ez történik, hanem mondjuk csinál egy önsértést, erről csinál egy képet, akkor hirtelen ezrenbe lájkolják, ölelő emojit küldenek, mi a baj, veled vagyunk. Szóval lesz hirtelen egy olyan fajta megerősítés ennek az egésznek, ami sose történt volna meg a valódi életben. És ezzel nem csak egyébként önsértésben láttunk ilyet nagyon érdekes módon Tourette-szindróma-szerű tünetekben, hogy úgy tűnt, hogy mintha megjelent volna egy új típus Tourette-szindróma, amikor valaki Tourette-szindrómás és tikjei vannak, az általában azt jelenti, hogy ilyen óviskorban megjelennek különböző akaratlan mozgások, meghangadások nála, és aztán ez változó intenzitással valahogy megy előre, és aztán általában 11 évesen erős, aztán megenyhül. És elkezdtünk 2021-től találkozni olyan Tourette-szindrómás esetekkel, ahol az első tünetek 14 évesen voltak, meg 15, és nem egy pislogással kezdődött, hanem nagyon látványos, nagyon markáns tünetekkel, és először azt hittük, hogy lehet ez a Covid-nak valamilyen hatása, és aztán kiderült, amikor kommunikáltam erről kollégákkal, hogy az egész világon ezt tapasztalták kollégák Európában, de Amerikában, Kanadában. Aztán több cikk is született ebből, ahol próbáltuk feltérképezni ezt nemzetközi szinten, hogy mi lehet ennek az oka, és egyértelműen arra jutottunk, hogy ez nem egy idegrendszeri eltérés, mint amit egyébként Tourette-szindrómában feltételezünk, hanem ez sokkal inkább ennek a furcsa online térbe átkerült kommunikációnak az eredménye, ahol ezek a tünetek olyan megerősítésre kerültek, ami egyébként a hétköznapi életben sosem történt volna meg.
1: De mit lehet ezzel kezdeni? Mert hogy ez nem fog csökkenni. Ugye nagyon sok helyen a világban már azért vannak intézkedések, hogy a fiatalokat leszedjék az Instagramról, a Twitterről, a közösségi médiáról, meg hát ugye az online játékokról, videójátékokról, erről, arról, és hogy minél kevesebb legyen a telefonhasználat. De hogy ez azért idő, meg nem biztos, hogy ezt minden ország követni fogja, szóval mit lehet tenni?
0: Igen, azért az egy fontos szempont, hogy abszolút lényeges, hogy foglalkozzon ezzel a politika, meg legyenek erre szabályok, de ennél sokkal fontosabb, hogy otthon ezzel foglalkozzunk. Van a Nemzeti Média Hatóságnak, az NMH-nak egy nagyon izgalmas felmérése, 100 szempontból érdekes. Gyerekekről rákérdeztek olyan viselkedés formákra, ami potenciálisan veszélyes lehet az online térben. Egyik dolog, amit megkérdeztek, az az volt, hogy előfordult-e velük olyan, hogy ismeretlen ember bejelölte őket, és visszajelölték valamilyen közösségi felületen. És a gyereknek a 10%-a mondta az, hogy volt vele ilyen, de ez egy hosszú interjú volt, amit felvettek családokkal, szülőkkel és gyerekekkel, és korábban megkérdezték a szülőktől, nem ennek a kérdésnek kapcsán, hanem az is sok kérdés között volt, hogy otthon vannak-e szabályok az internet használatra, meg az online tevékenységre vonatkozóan. És ahol a szülők azt mondták, hogy igen, vannak erre otthon konkrét szabályok, azokban a családokban a gyereknek a 3%-a mondta az, hogy érölt vissza ismeretlent. Azokban a családokban, ahol a szülők egy korábbi kérdésre azt mondták, hogy nincsenek erre otthon külön konkrét megfogalmazott szabályok, azokban a családokban a gyereknek a 17%-a mondta azt, hogy érölt vissza ismeretlent. Szóval, hogy ha erről beszélünk otthon, hogyha vannak erre konkrét keretek, hogy mit lehet és mit nem, meg egyáltalán van egy olyan légkör, ahol a gyerekek elmondhatják azt, hogy mi az, ami őket foglalkoztatja, mivel találkoztak online térben, akkor ennek a rizikó viselkedésnek például a kockázata az 5-ször kisebb. Szóval attól tartok, hogy önmagában azért van egy szabály, ez olyan szempontból fontos, hogy lehet, hogy a Facebook akkor nem mer ilyen gátlástalanul megcélozni fiatalokat, mert bajba kerülhet, de ettől még azok a fiatalok, akik hozzá szeretnének jutni, majd valahogy megoldják. És nem az, ami nem a törvény, ami összesül megmenti őket ettől. Nagyon fontos lépés valóban, de ennél talán még sokkal fontosabb a konkrét az én gyerekem szempontjából, ami az én gyerekemet nem fogja védeni, az az, hogy beszéljünk erről otthon. lényeg, erre konkrét szabályok lényeg, ez egy beszélgetés témája. Hogyha azt láttam, hogy gyerekem a TikTokot pörgeti, akkor ne ideges legyek rá, és kitépjem a kezéből a telefon, hanem beszéljük azt meg, hogy ennek kell, hogy legyen valamilyen határa, meg esetleg mutassunk valami érdeklődés, hogy mutassák, mi az, ez vicces, de ez tök érdekes, ez szerintem, amikor én voltam 14 éves, szem, az nem rögtünk. Nektek ez miért vicces, hogy miért népszerű az ember, hogy lássa azt a gyerek, hogy nem az van, hogy a dinoszaurusz szülei úgy se értik, hogy mi történik ma, lehet ez egy megbeszélt dolog, hogy oké, tényleg nem feltétlenül értünk valamit, de ettől még érdekel, hogy vele mi történik, és érdekel az, hogy mi az, ami őt izgatja, vagy ami őt érdekli. És ha van egy ilyen légkör otthon, ez lesz az a helyzet, ami ténylegesen a gyereket meg tudja óvni a veszélyektől, még hogyha nem is a hatásoktól.
1: De akkor a prevenció és az edukáció az nem csak a gyerekekre vonatkozik, hanem a szülőkre is, mert én pont a közösségi felületeket tudom hozni példának. Engem is van, hogy bejelölnek emberek, fogalmam sincs, hogy ki. Vannak közös ismerőseink. Ismeretlen nem jelölök vissza, ez nálam alapszabály. De van, hogy ráírok és megkérdezem, hogy mondja már meg, hogy miért jelölt be. És akkor azt írja nekem az illető, ez a lényeg a Facebook lap, nem? Hát ismerkedünk. És hát szimpatikus, ami meg van jelenítve, eléggé kevés az az információ, hogy rólam látható idegenek számára, és hogy ő ismer. És mondtam neki, hogy ne haragudjon, de mondtam, én az ismerkedésnek ezt a formáját nem. Tehát, hogyha a szülő mondjuk visszajelöl mindenkit, azt is, akit nem ismer, de hát bejelölt, hát Istenem, van közös ismerősünk, akkor biztos nem lehet rossz. Tehát akkor ő ezt a mintát tudja továbbadni a gyerekének is. Tehát ő nyugodt azzal kapcsolatban, hogy akkor azzal csetel, meg az jelöl vissza a Facebookon itt-ott, akit akar. Engem megkérdezett a kisfiam, hogy miért nem csetelhet játék közben. Mert mondtam, idegenekkel nem csetelünk, nem beszélgetünk, és azt sem tudod, hogy ki. Nem tudod, hogy ki van amögött a chat mögött. És mondom, ezeket a játékokat felnőttek játsszák leginkább. Ez mondom, nem nektek lett kitalálva, hanem felnőtteknek.
0: Igen. Pontosan ezek azok, amit a gyerek, azok a szülőktől, igen, öntől tudnak hallani. Volt egy ilyen tapasztalatom, hogy most konkrétan azért él bennem élénken, mert tegnap előtt találkoztam vele, de ez valószínűleg sokkal általánosabb jelenség. A feleségemmel utaztunk a hétvégére, és a szállodában, amikor reggeliztünk a szomszéd asztalnál, egy anya volt meg a kisfia, aki ilyen 4 éves forma kisfiú lehetett, és a kisfiú végig azt játszotta, hogy ő a pincér, és akkor elment az ablakhoz, hozott valamit, akkor felírta ott játékban, anyukája mit rendel. A anyukája végig a telefonján nézett valamit, meg ott nyomogatta, kommunikált, nem tudom, beszélgetett valakivel, vagy mindegy, de hogy mindegy, fel se emelte a tekintetét a képernyőből. És amíg a gyerek végig mondta, hogy na akkor önnek azt, hogy mit hozhatok, szóval nagyon nagyos kisfi volt, és akkor az anya fel se nézett, mondta, hogy nem tudom, önre bízom, de rá se nézett közben. És azon gondolkoztam, hogy gyerek 4 éves, amikor az gyerek majd 14 éves lesz, és nem lehet a szobájából kihozni és kivenni a kezéből a tabletet vagy a telefont, akkor a szülő majd eljön hozzám, és megkérdezi, hogy most mit csináljon, de nem akkor kell, amikor már baj van, hanem ezeket ilyenkor kell, és pontos az abszolút egyetértek önnel, hogy nagyon fontos a szabályok kell, hogy a politika ezzel foglalkozzon, de ami igazán fontos az az, hogy gyerek otthon mit fognak látni, és mit hallanak, és azért nagyon fontos valóban a szülőknek a felvilágosítása.
1: De fordulnak önökhöz szülők? Tehát amikor inkább a szülőknek segítenek, oké, hogy a gyereknek segítenek, mert probléma van, de hogy a szülők, ha fölismerik, akkor ők kérnek segítséget?
0: Bizonyos számban igen. A Betesda Kórháznak van egy programja, amit még egy pár évvel ezelőtt 2024-ben az Aktív Magyarország kezdett támogatni, ami egy szokatlan kapcsolat, de egyrészt a Betesda Kórház azt látta, hogy vannak olyan területek, ahol néha már kórház jut el egy probléma, és igazából a háttérében nem egy testi betegség van, hanem a túlzott képernyő használat. Ilyen fejfájásoknál sokszor találkozunk ezzel, alvás problémáknál sokszor találkozunk ezzel, elhízás, elküldik a gyereket az endokrinológiai ambulanciára, mert hogy olyan szintű az elhízás, és akkor azt látjuk, az endokrinológus kollégák azt mondják, hogy 10 gyerekből 9-nek nincsen semmilyen hormonbaja, akit elküldenek elhízás miatt, hanem egyszerűen az életmód, ahogy nem mozog, ahogy telefont néz egész nap, és nem csinál semmi. Szóval van egy csomó olyan terület, ahol azt láttuk, hogy ez megelőzhető, de nem tud egy kórház mit kezdeni, erre nem kapunk egy külön forrást az egészségpénztártól, hogy végezzünk felvilágosító tevékenységet, vagy prevenciós tevékenységet. Szerettünk volna ezzel foglalkozni, próbáltunk pályázatot keresni, és az Aktív Magyarországnál találtunk végül erre egy lehetőséget, aki meg általában másfajta programokat támogatott, inkább a mozgás, bringapályák, nem tudom, szóval mindenféle területek, ami segít a gyerekeknek, felnőtteknek a mozgásában, de hát ebbe is látták ezt a lehetőséget, hogyha kimozdítjuk a gyerekeket a képernyőről, akkor mozogni fognak, és valóban így is volt. És létrehoztunk kifejezetten egy programot, ami a szülőknek ebben segít, hogy hogyan tudják visszaszerezni a kontrollt a családban a képernyő használat felett. És Azt láttuk, hogy erre nagyon nagy érdeklődés van, nagyobb az érdeklődés, mint amit ki tudunk szolgálni. Az első évben 2021-ben 100 család jelentkezett, aztán tavaly pedig már 500 család, és az idén még tovább folytatódik egyébként, szóval még idén van erre támogatás az Aktív Magyarországtól, és hogyha valaki rákeres erre, hogy betesd a képernyőidő csökkentés, akkor meg fogja találni a linket. Ez ingyenesen online hozzáférhető, még az idei évben is. Szóval azt látjuk, hogy abszolút van érdeklődés. Én nagyon örültem, hogy el tudtunk érni 500 családot tavaly, meg idén is szerintem körülbelül ez lesz azok a családoknak a száma, akit el tudunk érni. De ha belegondolunk, ez nagyon kevés ahhoz képest, ahány család van Magyarországon. Szóval úgy látom egyébként, hogy pont azok a családok nem jönnek, nyilván miért jönnének, ahol fel sem merül, hogy ez probléma. Mint például ez a kisfiúnak az anyukája. Ő eszébe se jutta mondjuk segítséget kérni, mert nem látja, hogy bármi gond van. Miért probléma, ő a telefonján csinál valamit, neki az jó, hogy gyerek megláthatóan el van magába, tehát akkor nincsen semmi baj. És azokat a szülőket kéne valahogyan elérni ezekkel az információkkal, aki ezzel a ponton ezt még nem látja problémának, és ez egy nehezebb kérdés. Ezen is dolgozunk egyébként, és egyébként az UNICEF-tel való együttműködésnek ez egy nagyon fontos célja, hogy a Betesda kórház azért valahol azokat a családokat éri el, azokat találkozik, akik kórházhoz fordulnak segítségért, és azért ennél szerencsére sokkal több gyerek van, és sokkal több az olyan gyerek, aki sose elkerül kórházba, és nincs különösebb betegsége, szerencsére nincs olyan szintű baj, amivel szakembert keresnének a szülők. Velük viszont találkozik az UNICEF, mert ők meg általában a gyerekekkel foglalkoznak, illetve volt egy hasonló együttműködésünk, hogy van is a védőnökkel, például a Védőnök Szövetségével. Pont azt szeretnénk, hogy olyan helyekre is jussanak el ezek az információk, ahol a szülők még maguktól nem kérnek segítséget, viszont szeretnénk felhívni a figyelmet arra együtt, hogy ez egy nagyon fontos téma, amivel foglalkozni kell.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Betesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő. Kollégáim hozzák hamarosan a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A paksi atomerőműben a négyből már három blokk teljes kapacitással üzemel, közölte Magyar Péter kormányfő hétfőn a Facebook oldalán. Hozzátette, megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. Még 2 nap és elérjük a csaknem 2000 megawattot, írta a kormányfő. Szerdán kezdi meg munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke kijelentette, több 100 milliárd forint közpénz került a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. A politikus elmondása alapján a testület azt vizsgálja majd, hogy kik miatt és hová tűnt a közpénz, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot és mire költötték. A közlés szerint a vizsgálóbizottság a frakció kezdeményezésére kezdte meg munkáját. Csőszi Attila példaként említette, hogy Kecskeméten 144 milliárd forintot kapott a Neumann János Egyetem és a Tudásváros, ám a pénz jelentős részét, 127,5 milliárd forintot állítása szerint eltőzsdézték. A Magyar Nemzeti Bank székházával kapcsolatban pedig azt vetette fel, hogy az eredetileg tervezett 55 milliárd forintos költség végül 105 milliárd forintra emelkedett. A vizsgálóbizottság elnöke közölte, a testület célja annak megállapítása, hogy kik voltak felelősek a történtekért. Mint mondta, a cél, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő. A világ számos részén megjelenhetnek a Magyarországon nemesített Turbo Obelix nevű akácfajták. Az Amerikai Egyesült Államokban már megkötött értékesítési megállapodással rendelkezik a Sylvanus Kft., közölte a cég. A magyar nemes akác kloncsoportot egy nemrég megkötött licenc megállapodás alapján őshazájában, Amerikában terjeszteti egy amerikai erdészeti vállalat. A magyar vállalatnál közölték, hogy számos ország érdeklődik a saját nemesítésű akácfajtáik iránt, melyeket több évtizedes természetes szelekcióval, génmódosítás nélkül hoztak létre. A magyar cég ügyvezető igazgatója Németh Márton kifejtette, hogy a nemesített akácokat agrárerdészeti célokra is ipari fa célú ültetvényekbe telepíthetik világszerte. Számos kedvező tulajdonsága közül az egyik legfontosabb a kiemelkedő szárazságtűrés, ennek köszönhetően öntözés nélküli mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeken is megél. Belföldön ez azért fontos szempont, mert a Hunren Agrártudományi Központ legújabb kutatásai alapján a klímaváltozás miatt tartós válságba került az alföldre jellemző szántóföldi növényekre épülő termelési gyakorlat. A szükségszerű tájhasználatváltás több 100 000 hektáron, elsősorban a homokhátságon és a nyírségben indokolhatja a nemesített akácok termesztését, bár ez a fa Európában nem őshonos, már több mint 400 éve él a kontinensen, és komoly szerepe van a termőhelyek javításában. A gyökerein élő nitrogén megkötő baktériumoknak köszönhetően segíti a biodiverzitást, növeli a szántóföldi növények terméshozamát is. Folytatódik Miskolc útfelújítási programja, ezért több helyszínen megváltozott a forgalmi rend. A Miskolci Városgazda információi szerint augusztus 24-én és 25-én a Futó utcát az átmenő forgalom elől idénylenesen lezárják az Egri Sütő János utca, valamint a Csaba vezér utca Pesti utca közötti szakaszon. Az érintett útszakaszt kizárólag a célforgalom használhatja. A forgalomkorlátozás a 3-as számú főút felújításához kapcsolódó munkálatok miatt szükséges, tájékoztattak. Augusztus 10-én megkezdődtek a Szeles utcai csomópont útfelújítási munkálatai is. A munkavégzés ideje alatt a Szeles utca Petőfi tér és Szentpáli utca közötti szakaszát a Petőfi tér irányába lezárták. Az érintett irányt kizárólag az autóbuszok használhatják. A Szeles, Szentpáli utca és a 26-os számú főút közötti szakaszát mindkét irányból lezárták, részletezték a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár többfelé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Zöldellő, rádiunk környezetvédelmi magazinműsora, én pedig Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, a mai magazinműsorunkban elsőként arról szólunk, hogy a WWF Magyarország koordinálásával 20 szakmai szervezet jól megfontolt, transzparens, a természetvédelmi, társadalmi és gazdasági szempontokat is figyelembe vevő szélenergia fejlesztést vár a kormányzattól. Ennek támogatására a szervezetek közösen egy részletes szakpolitikai javaslatcsomagot nyújtottak be nemrég Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Gajdos László élő környezetért felelős miniszterek részére. A témával kapcsolatban majd Csontos Csaba Pétert, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi vezetőjét kérdezzük. Ezt követően pedig arról szólunk, hogy Miskolc családi házas övezeteiben, vagy akár a hétvégi házas területeken sokan termelnek némi zöldséget, gyümölcsöt, azonban igencsak meg kell fontolni a mostani csapadék hiányos időszakban a locsolás kérdését. Mikor, mennyit és hogyan locsoljunk? Erről majd Várszegi Gábort, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatóját kérdezzük. Kedves hallgatóink, ez a mai Zöldellő kínálata, számítunk figyelmükre.
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, a WWF Magyarország koordinálásával 20 szakmai szervezet jól megfontolt, transzparens, a természetvédelmi, társadalmi és gazdasági szempontokat is figyelembe vevő szélenergiafejlesztést vár a kormányzattól. Ennek támogatására a szervezetek közösen egy részletes szakpolitikai javaslatcsomagot nyújtottak be nemrég Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Gajdos László élő környezetért felelős miniszterek részére, amely a hazai szélerőmű fejlesztések felelős és átlátható megvalósításához fogalmaz meg konkrét ajánlásokat. A dokumentum célja, hogy a szélenergia kapacitás tervezett gyors növelése mellett minimalizálja a természetre és a helyi közösségekre gyakorolt kockázatokat, biztosítsa a beruházások társadalmi elfogadottságát, valamint az engedélyezésre és telepítésre vonatkozó szabályozások hosszú távon kiszámítható keretrendszerét. A részletekről Csontos Csaba Péter, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi vezetője nyilatkozik rádiunknak.
2: Ez a javaslatcsomag egy nagyon széles körű szakmai összefogás eredménye, gyakorlatilag természetvédelemmel foglalkozó és fenntartható energiagazdálkodással foglalkozó civil szervezetek voltak a kezdeményezők, és ezen kívül pedig akadémiai szektorból tanszékek, kutatóintézetek és az iparági szereplők is támogatóként, sőt önkormányzat is volt, aki támogatóként csatlakozott ehhez a szakértői javaslatcsomagunkhoz, aminek az volt az elsődleges célja, hogy a küszöbön álló szélenergiafejlesztésekhez mutasson egy olyan irányt, ami a döntéshozók számára minden bizonnyal hasznos lesz, és abban bízunk, hogy egy nagyon széles körű szakmai párbeszédet tudunk ezzel indítani, hiszen számunkra elsősorban az a kérdés, hogy a szélenergia fejlesztésekkel kapcsolatban mik azok a helyek, ahova ezeket a fejlesztéseket el lehet majd helyezni, hol lennének a legalkalmasabb területek arra, hogy ezeket a berendezéseket be tudják fogadni, és milyen feltételek mellett lehet ezeket üzemeltetni, úgyhogy a természetvédelmi, a társadalmi és a gazdasági érdekek is érvényesülhessenek. Ugye ez egy nagyon komplex energiatervezést igényel, és hát 9 plusz 1 pontban ehhez a komplex energiatervezéshez adunk útmutatót, szakmai ajánlásokat.
1: Beszéljünk is ezekről a pontokról akkor, hogy miket fogalmaztak meg tulajdonképpen együtt.
2: Így van, az egyik és legfontosabb, gyakorlatilag ez két javaslatpontunk rögtön az elején, az, hogy mind a gazdasági és energetikai minisztérium mint pedig az élő környezetért felelős minisztérium számára azt javasoljuk, hogy külön-külön és együtt is hozzanak létre egy olyan munkacsoportot, ahol a szélenergia fejlesztésekkel akár tárcaközi szinten és kibővítve szakértőkkel együtt tudunk közösen gondolkodni. Le kell tudnunk fektetni olyan szabályokat, amik hosszú távon kiszámíthatóak lesznek a fejlesztők számára is, a beruházók számára is, az önkormányzatok számára is, a lakosság számára is. És hát bizony vannak olyan kérdések, például a természetvédelmi madár és denevér megfigyelési protokollok kapcsán, amik még kiforratlanok. Ezeket országos szinten egységesíteni szükséges, és ehhez biztosan kell egy nagyon komoly szakmai párbeszéd. Szóval ezek gyakorlatilag az alapozó pontjaink, hogy ez elinduljon, hiszen ezek nem egy-két éves folyamatok. Itt igazából minimum a mostani tervek alapján is ugye bejelentett 4000 megawattos fejlesztési terv alapján is 4-8 éves időtávról beszélünk a megvalósulás tekintetében, de hát azért, hogyha hosszan a 2050-es klímacélok felé nézünk, és az, hogy hogyan kell átalakítanunk az energiarendszerünket, hogy kevésbé legyünk sérülékenyek, hogy a határokon belül termeljük meg a megújuló energiaforrásokat, és ezek a környezetterhelése minél alacsonyabb legyen, ahhoz bizonyosan egy nagyon hosszú ívű, sok-sok választási és kormányzati cikluson átívelő energiatervezési minimumra van szükség. Ugye egyrészt ki kell tűznünk azokat a célokat, amifelé társadalmi szinten is el tudunk indulni, és azokhoz a célokhoz kell magunkat tartani, szóval hogy például egy pluszpontként a javaslatcsomagunk azt is tartalmazza, hogy egy energiatervezési és környezetgazdálkodási központ felállítását javasoljuk, hiszen ez az energia hálózatfejlesztés, ami most már elkerülhetetlen, eddig szükség lett volna rá. Ez nem csak az energetikusokat érinti, nem csak a mérnököket, hanem szociológusokat, geográfusokat, biológusokat is be kell vonni, és nagyon-nagyon széles körű egyeztetések, felmérések, kutatási eredmények ütköztetése, és végül is a kompromisszumos megoldási javaslatok megtalálását szeretnénk ezzel elérni. Szóval ilyen szempontból a javaslatcsomagunk nagyon komplex, és többek között érinti például a közösségi energiával kapcsolatos lehetőségeknek a fejlesztését, a szélenergia esetében is szerintünk az lenne az egyik legfontosabb, hogy a helyi közösségek, az önkormányzatok is tudjanak részt vállalni ezekből a fejlesztésekből, akár a saját tőkéjükkel, hiszen így már rögtön érdekeltek lesznek azok a helyi szereplők, akik aztán pedig kénytelenek lesznek nézni ezeket az erőműveket, és hát a javaslatcsomagunk számos eleme pedig magával az elhelyezéssel kapcsolatos, ennek már tudományos alapú megközelítése létezik, ezt meg kell honosítani, ehhez rengeteg jogszabályt kell módosítani, amivel alapvetően nincs gond, hiszen az elmúlt 10-15 éven teljesen elment mellettünk a világ, viszont ez azzal is jár, azzal a pozitív előnyel is jár, hogy most, amikor új szélenergiafejlesztési ciklusba kezd az ország, akkor egy kiforrottabb, egy sokkal környezetkímélőbb és egy sokkal hatékonyabb technológiát képviselő turbinaparkot lehet majd létrehozni az országban.
1: Ugye az egyik pont az többek között azt taglalja, hogy szélenergián alapuló energiaközösségek létrehozását segítsék elő. Ezek az energiaközösségek akár mondjuk egy-egy településnek a lakosságát is jelenthetik, vagy akár csak néhány családot mondjuk?
2: Így van, én azt gondolom, hogy a helyi települések, akiknek a területén, ugye az önkormányzat, minden egyes szélpark egy önkormányzat területén fog megvalósulni. Ez azt jelenti, hogy szeretnénk, hogyha ezek a közösségek bele tudnának szólni már a tervezés első pillanatában abban, hogy hogyan kell, hogy lehet ezeket a berendezéseket elhelyezni. És vannak már nyugat-európai példák, arra, hogy például Dániában voltak olyan jogszabályok abban az időszakban, amikor felfutóban voltak a szélenergia fejlesztések, hogy kötelezővé tették egy bizonyos aránynak a meghirdetését, mármint hogy a bekerülési költségnek egy bizonyos részét meghirdették, hogy azt fedezhetik a helyi önkormányzatok, a helyi közösség, családok, magánemberek, és ez nyilván az, hogy kötelezővé kellett tenni, ez egy nagy kérdés, ez egy szakmai vita témája lehet. Itt amire szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ennek a lehetőségét kell kidolgozni, itt a villamosenergia törvényt biztosan felül kell majd vizsgálni, hiszen abban vannak az energiaközösségre vonatkozó szabályozások, amik még korán sem nevezhetőek progresszívnek, van lemaradásunk akár az uniós tagországokhoz képest, de hogyha ezt a lehetőséget kinyitjuk, akkor teljesen megváltozik a hozzáállásunk, és mondhatjuk azt, hogy aki úgy gondolja, akár befektetésként is gondolhat a megújuló energiaforrásokra, és ezzel gyakorlatilag egy teljesen új dimenzióba lehet helyezni a megújuló fejlesztéseket, és pont ez a lényeg, és pont ez a nagy különbség igazából a centralizált nagy hőerőművek vagy atomerőművekkel szemben, hogy ott ugye nem adnak teret a kis játékosoknak, holott igazából az energiarendszer értünk van, emberekért mi használjuk, és már ugye a napelemes rendszereknél ezt már észleljük, hogy mi is tudunk a hálózatra termelni. Szóval ezt az egész energetikai szemléletet, hogy a nagy erőművekből megy a fogyasztók felé az áram, ezt már meghaladtuk, és a decentralizált erőművek így, mint a szélenergia is, hogy sok az ország számos pontján el lehet őket helyezni, lehetőséget ad helyi gazdaság fejlesztésre, hiszen például ezek az erőművek, hogyha elkészülnek, akkor a helyi önkormányzatoknak iparizési adóbevételeket is tudnak biztosítani, ami számottevő fejlesztési forrás lehet egy kis község vagy település esetén. Ez sem elhanyagolható szempont, hogy ezeknek a keretrendszerét szeretnénk, hogyha már itt a fejlesztések elején sikerülne kidolgozni, ehhez biztosan hosszas és konszenzusra törekvő párbeszédre van szükség.
1: Ahogy olvastam, az egyik pontjuk, az kifejezetten itt a térségekkel kapcsolatos, méghozzá könnyített térségekkel, stratégiai környezeti vizsgálat lefolytatása ezekre a térségekre. Először tisztázzuk, arra kérem azt, hogy mik ezek a könnyített térségek?
2: Így van, ez a könnyített térségek az egy EU-s irányzat, egy elvárás, minden országnak, minden tagállamnak ki kell lett volna már jelölni 2026 februárjáig olyan könnyített térségeket, ahol a megújuló energetikai fejlesztések, akár a napszél vagy egyéb fejlesztések gyorsított ütemben, gyorsított engedélyezéssel és rövidebb idő alatt lefolytathatóak. Ehhez egy komplex módszertant is ajánlottak a bizottság részéről. Nagyon komoly térinformatikai háttérszámítások szükségesek ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, hogy egy technológiának, és itt most elsősorban a szélenergiáról beszélünk Magyarország esetében, hol vannak azok a helyei, azok a potenciális fejlesztési zónái, ahol a lehető legkisebb ökológiai kockázattal járnak, a társadalom számára is elfogadhatóak, és amúgy a csatlakozási pontok esetében pedig a gazdaságosság is biztosított, és a hálózat is tudja integrálni az általuk megtermelt energiát. Ez azt jelenti, hogy kb. 20-30 szempontot kell minimum figyelembe venni. Egy nagy országtérképet, ha elképzelünk, akkor ezek a szempontok mind megjelennek rajta, és először nagy vörös foltok jelennek meg, azok a területek, amik nem lehetnek könnyített térségek, mert valamilyen szempontból például túl közel vannak egy lakott területhez, ugye most egy 700 méteres védőtávolság van, azokat mind ki kell zárni, az összes település belterületét és ezt a védőzónát is. És ha tovább megyünk, akkor a természetvédelmi területeket, a Natura 2000-es területeket, a tájképvédelmi területeket, az ezekhez kapcsolódó védőtávolságokat is mind ki kell zárni, egyre vörösebb lesz az ország térkép, ha elképzeljük, de maradnak fehér foltok benne, és ezek a fehér foltok lehetnek később a könnyített térségek. Ez lett volna az a módszertan, amivel eredetileg is el kellett volna kezdenünk gyakorlatilag megalkotni a könnyített térségeket. Nekünk WWF Magyarországként volt egy futóprojektünk erre, és tettünk is ajánlásokat az előző kormányzatnak. Ők nem ez alapján jelölték ki, hanem járás szinten jelölték ki. Észak-nyugat magyarországi járásokat jelöltek ki elsősorban könnyített térségnek, ami szakmailag elfogadhatatlan volt, mert egy járás nem lehet önmagában könnyített térség, hiszen rengeteg különböző természetvédelmi és egyéb sajátossága lehet egy járáson belül is, nagyon változatos, divers lehet a tájhasználat, szóval ez a logika, ez inkább egy leegyszerűsítő, kapkodó logika volt. Most lehetőségünk van arra, hogy megfordítsuk ezt, és tényleg az ország számos részén ki lehetne jelölni könnyített térségeket, amire például a stratégiai környezet vizsgálatokat le lehetne folytatni egy slunggal, gyakorlatilag ezzel is könnyíteni azt, hogy ha kijelölünk ilyen területeket, akkor a lehető legbiztosabbak legyünk abban, hogy nem okozunk maradandó károsodást például a természetnek. Nyilván ez az elmélet és a gyakorlat azért nem teljesen fedi egymást, hiszen az élőlények egy folyamatosan mozgó, változó rendszert alkotnak, így az is nagyon fontos, és a szakvéleményünkben, a javaslatainkban ez is szerepel, hogy nagyon fontos a monitoring, a hosszas és állandó transzparens monitoring, hogy hogyan hatnak a megépülő turbinák például a saját környezetükre. Ezt bizonyosan átláthatóvá kell tenni. A szélenergiából nem célszerű és nem is szabad újabb akkumulátorgyárakat kreálni, amik iránt az embereknek a bizadalma szerte foszlik, és gyakorlatilag társadalmi ellenállást vált ki, ahelyett, hogy inkább egy felhajtó erőt, egy pozitív löketet adna például a vidéki vagy periférikus térségeknek. Jó lenne gyakorlatilag a saját hibánkból tanulni, és minden szélenergiával kapcsolatos fejlesztést és annak a hatásait átláthatóvá, elérhetővé és egyértelművé tenni az emberek számára.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, a WWF Magyarország koordinálásával 20 szakmai szervezet a természetvédelmi, társadalmi és gazdasági szempontokat is figyelembe vevő szélenergiafejlesztést vár a kormányzattól. Ennek támogatására a szervezetek közösen egy részletes szakpolitikai javaslatcsomagot nyújtottak be Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Gajdos László élő környezetért felelős miniszter részére, amely a hazai szélerőmű fejlesztések felelős és átlátható megvalósításához fogalmaz meg konkrét ajánlásokat. Folytatjuk tovább már megkezdett beszélgetésünket Csontos Csaba Péterrel, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi vezetőjével.
2: Többek között az is az egyik javaslatpontjuk, hogy ugye tájékoztassák az embereket, tehát hogy mindenféleképpen egy lakossági szemléletformálás is jelenjen meg. Ez miért fontos?
3: Én azt gondolom, hogy ma már egy olyan világban élünk, amikor rengeteg információ nem csak hogy szállingozik, hanem záporozik ránk naponta a közösségi média felületekről. Ezeknek a nagy része sajnos nem ellenőrzött formából származik, és ennek meg is van az eredménye, mert rengeteg félinformáció, féligasság, dezinformáció kering, akár a szélenergiával kapcsolatban. Ezt mi minden nap tapasztaljuk, hiszen nyilván a szélenergiával kapcsolatos véleményünket kommunikáljuk, és erre kapunk hideget és meleget a kommentmezőben. És az látszik, hogy a tévhitek világát éljük, valaki valamilyen információt elkezd hangosabban osztani, és a pillanatok alatt futó tűzszerűen elterjed, és nyilván nem elvárható, hogy az emberek ezekhez a technikai dolgokhoz, ezekhez a speciális dolgokhoz értsenek, hiszen mindenkinek annyi sok gondja van a saját életében. Ezért rendkívül fontosnak gondoljuk a transzparens és tudományos alapú szemléletformálást, egyrészt a magáról a technológiáról, ebben azért mi is igyekszünk segítséget nyújtani a WWF Magyarország honlapján, a www.f.hu-n a szélenergiával és napenergiával kapcsolatos kérdések, hogyha ezt a keresőbe beírják a kedves hallgatók, akkor ott van egy nagyon tételes napra és szélre vonatkozó tévhiedelmeket tisztába tévő gyakran ismételt kérdésszekciónk, ami tudományos referenciákkal van alátámasztva, ezt mindenképpen javaslom mindenkinek, és a kormányzat, illetve az önkormányzatok részéről is nagyon fontos, hogy megértessék az emberekkel, és tisztába tegyék, hogy például a szélenergia fejlesztésnek milyen hatásai lehetnek. És ezen túlmenően a szemléletformálás az nem csak azért kell, hogy egy új vagy mondjuk szokatlan technológiát a társadalom elfogadjon, hanem ami most történt gyakorlatilag, amiről biztosan kell, hogy szó essen a következő években, hogy mi nem csak a moziban ülő közönsége vagyunk az energiarendszernek, hanem aktív formálói. Ez azt jelenti, hogy a tudatos energiafelhasználás, a takarékoskodás, az időben való fogyasztások elcsúsztatása, tudatos elcsúsztatása, átütemezése, ez biztos, hogy hatalmas szerepet kell, hogy kapjon a jövőben, mert önmagában a szélenergia nem fogja megoldani az összes problémánkat. Már ha most lett volna, nagyon-nagyon sokat segített volna, és meg tudta volna támasztani a magyar energiarendszert, de fel kell ismernünk, és be kell látnunk, hogy nekünk is változtatnunk kell, és az energiarendszert úgy lehet átalakítani, hogyha a fogyasztás oldalával is foglalkozunk, és ezek amúgy összességében nem hatalmas és megugorhatatlan dolgok, mert az okos gépek terjedésével, az okos mérők várható elterjedésével nagyon sok segítséget fogunk tudni ebben kapni, és az is tudományosan bizonyított, hogy akik rendszeresen olvassák le például a villanyórájukat, akár havonta, hetente, függetlenül attól, hogy diktálnak, vagy általány fizetnek, egyszerűen tudatosabbak és 10-15-20%-kal kevesebb energiát is képesek megspórolni, vagy annyival kevesebbet használnak fel, mert egyszerűen a bőrükön érzik, és szembesülnek a valósággal, és ez folyamatosan sarkalja őket, hogy változtassanak a pazarló, esetleg felesleges szokásaikon. Szóval ezt így egy komplex rendszerben kell együtt látni, és ebben nagyon fontos, szerintem elkerülhetetlen elem a szélenergia, de nem elégséges.
2: Ugye nagyon sok minden elhangzott itt tulajdonképpen a javaslatcsomag részeként, de azt is láttuk, ahogy ön is említette, hogy tulajdonképpen itt a szélenergia rendszerek kiépítése is nagyon fontos lenne. A javaslatcsomag azonban több olyan elemet tartalmaz, amit hosszú évek alatt lehet megvalósítani. Hogyan lehet ezt a kettőt valahogy szinkronba hozni, hogy ugye el is végezzék azokat a vizsgálatokat, amit előzetesen esetleg el kell egy szélerőmű telepítéséhez, vagy akár szélerőmű park telepítéséhez, és meg is tudjanak kezdődni ezek a munkálatok minél hamarabb?
3: Így van, ezek biztos, hogy időigényes tervezést hoznak, és hát reméljük, hogy tényleg nem kapkodás lesz, hanem egy tudatos döntés sorozat után fognak ezek a fejlesztések megvalósulni. Azt kell látni, hogy a szélerőmű parkoknak a létesítése, az engedélyeztetési eljárás, már csak a gépeknek a legyártása önmagában több évet vesz igénybe. Amit most tudunk viszonylag gyorsan szerintem a következő hónapokban, hogyha erre lesz a döntéshozók részéről is igény, és nagyon bízok benne, mert az élőkörnyezetért felelős minisztériumtól már kaptunk egy pozitív visszajelzést, hogy ezek a fajta párbeszédek be fognak indulni. Szerintem viszonylag gyorsan meg lehet azokban az alapvetésekben állapodni, amik a kijelölések első

0: megawattnyi szélen egy ilyet képes befogadni, akkor kb. Egy ilyen 10-15-20 kilométeres körzetben kezdenek el gondolkodni a fejlesztők, hogy akkor hova is helyezzék el a szélturbinákat. Ha megvan a nagy keretrendszer, akkor ugye ezek a pontok, ezek a körzetek már gyakorlatilag ki lesznek jelölve, és hát a szélturbina fejlesztők pedig nagyon sok egyeztetést kell, hogy lefolytassanak, ugye helyi önkormányzatokkal, és még több gyakorlati aspektus kell megvizsgálni, tulajdonviszonyokat, különböző vezetékeket, közművezetékeket, hogy futnak. Ezek már ilyen aprólékos tervezési lépések, ezek is eltartanak egy ideig, és eközben, miközben ezek a pontos kijelölés, tényleg az a kijelölési szakasz veszi kezdetét, hogy akkor pontosan hol kell majd alapozni a turbinának, hova tudjuk ezeket az oszlopokat elhelyezni, milyen távolságra tudjuk őket elhelyezni, hiszen ezek a tornyok azért, ha túl közel helyezik el egymáshoz, egymást is tudják zavarni, ezt nyilván egy fejlesztőnek kell eldönteni, hogy milyen fajta módszert, illetve milyen megtérülést szeretne egy-egy projekt kapcsán látni. Ha ezek a részletes tervezési folyamatok zajlanak, azok közben például el lehet kezdeni a lidaros szélsebességméréseket. Ez minimum egy évig szükséges, hogy az adott területen egy nagyon fejlett technológiával 150-200 méteres magasságban megmérjük a szélsebességet, az átlagos szélsebességet, mert hogy a szélturbina gyártók csak akkor tudnak garanciát vállalni az megtermelhető energiára az adott földrajzi pontban, hogyha ezek a részletes szélsebességadatok a rendelkezésükre állnak. Szóval van gyakorlatilag egy döntési sor, amíg eljutunk ahhoz, hogy tényleg elkezdődik az alapozás, és felállítják a turbinákat. Ráadásul a turbinagyártás is úgy működik, mint ahogy már most megtanultuk az elmúlt hónapokban a vasúti járműbeszerzések. Be kell állni a sorba, és ki kell várni, hogy ezeket a turbinákat legyártsák, mert hatalmas a világon a kereslet erre. Minden európai ország, de igazából az ázsiai országokban is dinamikusan növekszik a szélenergia aránya. Szóval azt kell látni, hogy gyorsan is kell döntéseket hozni, amihez biztos, hogy kell egy aktív és egy nagyon hatékony szakmai párbeszéd a következő fél egy évben, de utána még mindig lehet korrigálni és esetleg változtatni, mert hogy a fejlesztések időtávja az inkább 3-4-5 év, ezért is mondtam az elején, hogy azért a mostani fejlesztési elképzelések teljes mértékben, én azt gondolom, hogy inkább egy ilyen 4-8 éves időtávban fognak tudni megvalósulni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csontos Csaba Péterrel, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi vezetőjével beszélgettünk.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, Miskolc családi házas övezeteiben, vagy akár a hétvégi házas területeken sokan termelnek némi zöldséget, gyümölcsöt. Igencsak meg kell fontolni azonban a locsolás kérdését. Mikor, mennyit és hogyan locsolunk? Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programja, amely nemrég víztudatos kertészkedés című kisokossal jelentkezett. A hobbi és balkon kertészeknek egyaránt sok hasznos tanácsot tartalmazó tematikus összefoglaló közérthető módon mutatja be, hogyan lehet a kertek vízigényét csökkenteni, a csapadékot hatékonyabban hasznosítani, valamint a növényeket felkészíteni az egyre gyakoribb asszályos időszakokra. A témával kapcsolatban Várszegi Gábort, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatóját kérdezzük.
2: Tekintettel arra, amiért a NEBIH magát ezt a kertművelő programot is elindította, hogy azoknak a kertészkedni vágyó embereknek, akik akár otthon kiskertben, akár városias környezetben a teraszon, a balkonon tartanak néhány növényt, hogy nekik adjunk mindig napra kész a kertészkedéshez kapcsolódó szakmailag megalapozott információt, ennek a sorozatnak a keretében került a víztudatos kertészkedési kisokos kiadásra, hiszen most így a nyár közepe felé megtapasztaltuk az első hőhullámnak a hatásait is, és hát az egyik legfontosabb abban, hogy a növényeket életben tudjuk tartani ezekben a száraz idő, hősokkos időszakokban, az valójában a talaj, mert a talaj az nem csak arra szolgál, hogy tápanyaggal lással a növényeket tartó funkciót töltsön be, hanem nagyon fontos szerepe van a vízmegtartásban is. Talajtípustól ez természetesen változik, van olyan talaj, ami kevésbé tudja, a homokos talajok kevésbé tudják megtartani a vizet, például az agyagos talajok pedig sokkal jobban, de ami fontos, hogy alapvetően, hogyha a talajunknak jó a szerkezete, próbáljuk a lehető legkevesebbszer forgatni annak érdekében, hogy minél kevesebb legyen a párolgási veszteségünk, megfelelő szerves anyagtartalommal látjuk el komposzttal, szerves trágyával, tehát kellően magas a szerves anyagtartalma, és minél hosszabb időszakon át borítjuk a talajt, hogy a párolgási veszteséget csökkentsük, akkor a talajunk megfelelő állapotban lesz ahhoz, hogy a rá lehullott csapadék, vagy a rá kiöntözött öntözővíz, az be tudjon szivárogni a talajba, és azt a talaj a megfelelő gyökérzónában tudja tárolni, és fokozatosan visszaadni a növénynek, ezáltal biztosítván az állandó optimális vízellátást.
3: Hogyan veszít egyébként a talaj a víz tartalmából?
2: Hát ugye a legnagyobb vízvesztessége a talaj szempontjából az a párolgás, főleg nyáron, ugye amikor nincsen fedve a talajunk. Régen ugye a mezőgazdaságban a gazdálkodók legtöbbször azt tartották ideálisnak, hogyha gyönyörű, szép, csupasz termőföldek voltak a vetés előtt, és abba vetették a növényeiket. Ezt a mai megváltozott időjárási körülmények között már alapvetően kerülni szeretjük, hiszen minél jobban takarjuk a talajt, annál kisebb lesz a párolgási veszteségünk. Ez az egyik rész, amivel meg tudjuk akadályozni a talajnak a vízvesztését. A másik az a megfelelő szerves anyagtartalom, ami azért fontos, mert az a víz, ami beszivárog a talajunkba, az ahhoz, hogy ne szivárogjon le, és már a növények számára elérhetetlen mélységbe kerüljön, és majd a végén ugye a talajvizet gazdagítsa, ahhoz szerves anyag kell, ami megköti a talajban a vizet, és fokozatosan adja vissza a növények számára. A harmadik fontos rész az pedig a szerkezetesség, mert hiába érkezik sok csapadék, és ugye manapság ez nagy intenzitással, hirtelen, nagyon rövid idő alatt érkezik meg általában, hogyha nem megfelelő a szerkezet, és nem tud beszivárogni ez a csapadék, hanem gyakorlatilag egy elporozódott talajfelszínen lefolyik a talajunkról a leérkezett nagy mennyiségű csapadék, akkor megint hiába jött a csapadék, mert nem tudja a talaj felvenni, és ezáltal nem tudja utána később a növény hasznosítani.
3: Ugye sokszor halljuk akár ilyen agrometeorológiai jelentésekben is, hogy a földnek a mekkora rétege az, ami száraz, mekkora rétegébe jut el a csapadék. Mi a jó igazánból a termőföldnek? Milyen mélyre kell, hogy eljusson az eső? Vagy úgy egyáltalán mi lenne az ideális, inkább úgy kérdezem, ha milyen gyakran esne mondjuk eső?
2: Hát ez növényétől és talajtípusától függ, és változik. ezért is ilyen változatos a földünkön a különféle eredetileg kialakult ősnövényzet. De talán erre azt tudnám mondani, hogy az, amiket szoktunk hallani hírekben, hogy hány milliméter hiányzik a talajból, ez gyakorlatilag az elmúlt éves átlagoknak a összevetése a jelenlegi lehullott csapadék mennyiséggel. Ami a legfontosabb, hogy, és talán ez a kiskertek szempontjából ez az érdekes, hogy nem az a jó, ha folyamatosan nedvesen tartjuk a talajt, és mindig kis mennyiségű vizeket öntözünk ki, mert ezzel gyakorlatilag mindig csak a talajnak a felső pár centiét nedvesítjük be. Ezzel két problémát okozunk. Egyrészt a párolgási veszteség innen a legnagyobb, tehát hogyha szabadon van a talajnak a felszín, akkor nagyon nagy lesz és gyors a elvesztése ennek a víznek. A másik a növényeknek a gyökérzónája, akkor alapvetően nem a növény számára természetes mélységben alakul ki, hanem a talajnak ezen felső pár centiében alakul ki a gyökérzet legnagyobb része. Viszont így, amikor a gyors párolgás miatt ez a felső rész hamar kiszárad, a gyökérzet sem talál már vizet, hiszen nem alakult ki a megfelelő mélységben a gyökérzet, és ezáltal a növényeink jóval kevésbé lesznek ellenállóanak, és sokkal inkább szenvednek majd a vízhiánytól. Azt szokták mondani, hogy az a megfelelő öntözés, amikor annyi vizet kiteszünk, tehát ritkábban, de nagyobb mennyiséget beöntözünk, az az ideális. Ha a talajban egy 5-10 cm-es mélységben nedves a talaj, akkor rendben van, akkor nem kell öntözni. Viszont ahhoz, hogyha ez kiszárad, hogy ezt a mélységet elérjük az öntözött vízmennyiséggel, ahhoz értelemszerűen nagyobb mennyiséget, tehát hosszabb ideig tartó öntözést kell. Ezért alkalmas például a csepegtető öntözés nagyon erre, hiszen ez folyamatosan adagolja ki egy adott időszakon belül a megfelelő vízmennyiséget, és ezért mondjuk azt, hogy nem kell naponta kis mennyiségben, hanem öntözzünk 2-3 naponta, de akkor tudatosabban nagyobb mennyiségű csapadékvizet öntözzünk ki, és takarjuk a talajfelszínt hozzá.
3: A talaj víz megtartó képességének az erősítésekor a mulcsozás is szóba került, talajtakarás is. Igen. Ebben adjunk némi tippet a hallgatóknak. Hogyan lehet ezt megvalósítani? Mi vásároljuk a mulcsot, vagy esetleg mi is tudunk csinálni? Mit lehet erről elmondani?
2: Nagyon sokféle anyag használható talajtakarásra. Itt tényleg alapvetően az a cél, hogy a mulcsal magával megakadályozzuk a talajnak a párolgását, vagy mondjuk inkább úgy, hogy csökkentsük a párolgási veszteséget. Ugye lassítjuk fel a talajnak a felmelegedését, javítjuk a csapadék beszivárgását, hiszen ott tartja, védi a talajt a különféle szélsőséges időjárási hatásoktól. Sok mindenféle anyag használható erre, talán a legelterjedtebb a vízkertekből ugye a fakéreg, viszonylag esztétikus, viszont ezt általában ugye meg kell vásárolni. A hátránya talán az, hogy amikor lebomlik maga ez a fakéreg, akkor igazából nitrogén vonhat el a talajtól, tehát némi tápanyagot vonhat el a talajtól. A legelterjedtebb az talán a szalma és a fűnyesedék, mint talajtakaró használata. Ugye a szalma, ez talán a legkiválóbb választás gyakorlatilag, de ugye ez nem mindenkinél termelődik. Ha valahol termelődik, akkor tökéletes arra, hogy a különféle zöldségek, tehát a paradicsom, paprika, uborka, a zöldséges veteményesbe letakarjuk a talajt. Olcsó, könnyen kezelhető, és fokozatosan még a talaj szerkezetét is javítja. A fűnyesedék az általában ugye termelődik a kertekben. Itt viszont arra kell figyelni, hogy nem mindegy, hogy milyen vastagságban terítjük el. Ha túl vastagon terítjük el, akkor igazából a rothadásnak indul a fű, és akkor ezzel különféle problémákat, akár kellemetlen szagokat is okozhatunk a kertünkben. De hogyha kellően vékonyan, ilyen 2-4 cm vastagságban terítjük el a fűnyesedéket, akkor ez egy gyorsan lebomló szerves anyaggal a talajt gazdagító, helyben rendelkezésre álló mulcsanyag. Ezen kívül lehet még komposztot is használni talajtakarásra. Ez gyakorlatilag magas ágyásokban, balkonládákban, zöldséges kertekben tökéletes, ideális. Ha valakinél termelődik komposzt, akkor ideális felhasználás ez talajtakarásra.
3: Én olvastam itt a kertművelőnek a honlapján, hogy hát például balkonládában, illetve dézsás növényeknél is lehet talajtakarás, például dekoratív kavicsokkal is. Ez mit jelent, hogy egyszerűen rátesszük mondjuk a nem tudom muskátli ládájába a földre a kavicsot, a kis dekorkavicsot?
2: Így van, tehát akár dekorkavicsot, akár lehet kapni ilyen agyag ból készült ilyen kis granulált kis golyókat. Ezek is alkalmasak arra, hogy a talajfelszínt takarjuk. Ugye kavicsnak is alapvetően az a lényege, hogy a napsütés az nem a talajt éri közvetlenül, hanem a kavicsokat. Bár a kavics is átmelegedik, és utána már fűti a kavics magát a talajt, de ennek ellenére van talajtakarási funkciója, párolgási veszteséget csökkenti, és esztétikussá is teheti magát a balkonládát. Illetve hát ugye nagyon sok esetben szokták egy geotextíliás takarás után egész ágyásokat beszoktak fedni folyami kavicssal, vagy zúzott kavicssal esztétikum miatt, de mellette talajtakarási pozitív hatása is van.
3: És hát akkor térjünk rá itt a locsolásra, az öntözésre. Hogyan tudjuk ezt a, hogy mondjam, lehető legkörnyezetbarátabb módon megoldani? Én itt csak az esővízre tudok elsőként gondolni, hogy azt a legjobb talán összegyűjteni.
2: Kettős dolog van, tehát hívjuk úgy, hogy fenntartható öntözés. Gyakorlatilag több dologra kell figyelni. Mivel öntözünk, mikor öntözünk, mekkora mennyiségben öntözzünk. A fenntartható öntözésnek mindenképpen azt kell tudni, és a mai időjárási körülmények között is, hogy egyre gyakrabban halljuk, hogy vízhiánnyal küzdünk. Nem az a cél, hogy mindig nedves legyen a kert. Korán sem erről van már szó, hanem az a cél, hogy a rendelkezésünkre álló vizet minél nagyobb részben a növények számára felvehető állapotba hozzuk. Tehát tartsuk meg a területünkön, ne engedjük elszivárogni, ne engedjük elfolyni, ne engedjük elpárologni, a növény számára a talajban tartsuk meg, és a épített környezetről beszélünk, a tetőkről összegyűjthető esővíznek az összegyűjtése is, ilyen szempontból ennek az egyik lépése, hiszen az ott leeső folyadékot, vizet nem engedjük el a csatornába, hanem ott tartjuk helyben, és utána ugye a legegyszerűbben ezek a esővízgyűjtő hordókból, utána egyszerűen azt kiöntözhetjük a növényeinkre. Tehát egy része az, hogy gyűjtjük ezekbe az esővízgyűjtő hordókban. Fontos, hogy reggel, ahogy említettem, reggel öntözzünk. Fontos, hogy nem az a lényeg, hogy minden nap kis mennyiséget, hanem akkor öntözzünk akár 2-3 naponta, amikor valójában szükség van rá, amit nagyon egyszerűen úgy tudunk ellenőrizni, hogy meg ne győzzük, hogy a talajunk egy 5-10 cm-es mélységben még nedvese. És ami még nagyon fontos az az, hogy abban az esetben, amikor kialakítjuk a kertünket, akkor érdemes figyelembe venni azt, hogy milyen talajjal rendelkezünk, és oda milyen növényeket érdemes telepíteni. Tehát a klímatudatos növényválasztás is fontos, hogyha nekünk egy olyan kertünk van, ami kitett, és folyamatosan tűző nap éri, olyan a tájolása, akkor keressünk aszálytűrő növényeket, ne vízigényes növényeket telepítsünk be, mert nem lesz sikerélményünk, mert nem tudjuk még öntözéssel sem életben tartani ezeket a növényeket hosszú távon.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatójával, Várszegi Gáborral beszélgettünk a víztudatos kertészkedéssel kapcsolatban.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai zöldelőbe. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Én már a búcsúzom, Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöldelő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Egyelőre ismeretlen okból lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett hétfő délelőtt. A pilóta katapultált, életben van. Magyar Péter miniszterelnök azt közölte Facebook oldalán, hogy az előzetes jelentés alapján személyi sérülés nem történt, a civil infrastruktúrában nem keletkezett kár. Az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán hétfőn dél körül közölte a lezuhant Gripen pilótájának állapota stabil, megfigyelés céljából mentőhelikopterrel szállították kórházba. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tudatta, a gép pilótája mindent megtett azért, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet, a baleset kivizsgálása folyamatban van. Györfi Mihály szolnoki polgármester hétfőn a helyszínen elmondta, hogy Kecskemétről szállt fel a Gripen vadászgép, mely a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. 4 civil szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége is részt vesz tanácskozási joggal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői kiválasztási folyamatában, közölte Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tiszás elnöke a Facebook oldalán. A kormánypárti politikus szerint az NVVH elnöki és elnökhelyettesi pozíciói beérkezett pályázatok feldolgozása után a héten a legfontosabb szakaszához ér a kiválasztási folyamat. Kedden és szerdán a nyilvános bizottsági meghallgatásokkal folytatják a munkát, csütörtökön pedig várhatóan döntést hoznak, megválasztják az elnököt és az elnök helyetteseket is. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció, illetve az NVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezi az Alkotmánybíróságnál. A Fidesz frakció hétfői közleményében azt írta, hasonló szervezet legutoljára a kommunizmus legsötétebb éveiben működött. A Fidesz képviselő csoportja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal szabályozását számos ponton alkotmánysértőnek tartja, arra hivatkozva, hogy a hivatal vizsgálhat, nyomozhat, vádat emelhet, vádképviseletet láthat el, folyamatban lévő ügyeket elvonhat, emellett lehallgathat, kényszerítő eszközről dönthet, fedett nyomozót alkalmazhat és magánvállalatokat vehet saját irányítása alá, áll a közleményben. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése utáni hetek, valamint a kollégiumi jelentkezések elutasítása utáni idő jelenti az albérletpiaci főszezont. Ekkor egyszerre jelennek meg nagyobb számban a lakást kereső diákok, miközben a tulajdonosok egy része is erre az időszakra időzíti kiadó ingatlanának hirdetését. Az idei szezon adatai alapján a roham egyelőre országosan visszafogottabb, mint tavaly vagy tavaly előtt. Igaz, vannak kivételes városok, ahol nagyobb lendülettel indult a szezon. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220, Szegeden 215 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200-200, Pécsen 183 ezer forint, Miskolcon pedig 130 ezer forintnál húzódott a középérték, mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
2: Nagyon izgalmas időszakot él át az ingatlan piac, annak ellenére, hogy látszólag nem sok minden történik. Ennek az áll a hátterében, hogy a nyár az alapvetően inkább a pihenésről szól, de ez inkább az ingatlan piac adásvételi oldalát jellemzi, amikor kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, akkor viszont megélénkül az albérleti oldal, az albérlet szezon. Ez pedig azt jelenti, hogy már másnap elkezdenek csörögni a telefonok. Ez abból a szempontból izgalmas, hogy a 2020-as évekhez képest most 2026-ra gyakorlatilag ez a szezon kezdet, ez a szezon lendület bizonyos szempontból elmaradt. Miskolcon általában 130-140 ezer forint közbérleti díja jellemző, ez még mindig a legolcsóbb egyetemvárosok közé tartozik.
1: megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint műanyag tolltartókat, ceruza és tollvég díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat is ellenőriztek. Az iskola kezdéshez kapcsolódó ellenőrzések során arra helyezték a hangsúlyt, hogy a gyerekek által használt termékek megfeleljenek az előírt biztonsági követelményeknek, és használatuk ne jelentsen egészségügyi kockázatot. A szakemberek például a gyurmák és zsírkréták esetében egyes nehéz fémek jelenlétét vizsgálták. Kiemelten figyeltek arra, hogy a gyerekek által gyakran használt, illetve egyes esetekben a szájukkal is érintkező termékek ne tartalmazzanak egészségre ártalmas anyagokat. A hatóság arra hívja fel a szülők figyelmét, hogy a tanszerek kiválasztásakor ne csak az ár vagy a termék megjelenése alapján döntsenek, érdemes a minőséget, a kivitelezést, illetve a tartósságot is mérlegelni, vásárlás előtt tájékozódni az üzletek és webáruházak kínálatáról, jelezte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A Tiszán inneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Kovács Róbert Péterné, a miskolci Szalai Sámuel Református két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettese, a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának, továbbá a Tiszaújvárosi Református Egyházközségben végzett odaadó szolgálatának elismeréseként. A díjat a Tiszán inneni Református Egyházkerület éves rendes közgyűlésén vehette át. A díjazottat hallják.
3: Rendkívül így megtiszteltetésként ért ez engem. Azokban a napokban, amikor erről értesültem és gondolkodtam, hogy hogy is került ez a történetbe, hogy is kerültem én bele, akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen én az elmúlt időszakban, az elmúlt 40 év alatt tettem nap mint nap a dolgomat, természetes volt minden számomra, és hogy mit is éreztem én ezzel kapcsolatosan, hálát a Jóistennek, hogy alkalmassá tett a szolgálatra, a munkára, és hogy szolgálhattam. A dicsőség természetesen az nem az enyém, hanem a Jóistené, az ő kegyelme, hogy megtartott nap mint nap, és erőt adott sokszor nehéz helyzetekben és problémák megoldásában, de igazából most is, ha visszagondolok, most is azt érzem, hogy kegyelem volt minden nap, minden tanév, és az elismerés az nem csak az enyém, hanem azért a közösségé szerintem, amiben dolgozhattam, mert a pedagógus munkája, egy vezetőhelyettes munkája az mindig csak közösségben lehet értelmezni, és közösségben lehet megélni. Ezért amikor egy díjat kap akár egy közösség, akár egy személy benne, én úgy gondolom, hogy az mindig egy egész közösségnek az elismerése.
1: A következő napokban 5 megye több mint 60 településén végeznek szúnyoggyérítést, tájékoztatott a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság hétfőn. A Balatonnál néhány drávamenti településen, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. A finom permetet az esti, éjszakai órákban juttatják ki a szakemberek. Azt írták, az országon átvonuló esők ellenére változatlanul aszályos az időjárás, ezért jelentős, nagy kiterjedésű szúnyogtenyésző helyek nem jöttek létre. A folyók alacsony vízszintje miatt az árterek is szárazak, így nem tud a szúnyoglárváknak megfelelő élőhely kialakulni. Ugyanakkor a napokban leesett néhány milliméter csapadék az inváziós fajok további térhódításának kedvez. Ezek a szúnyogok elsősorban a házak körül kialakuló kisebb vizekben fejlődnek ki, egészen kevés csapadék vagy akár a locsolásból visszamaradt, néhány deciliter víz is elegendő a szaporodásukhoz, írta a katasztrófa védelem. Csak nem 250 szénabála és 20 köbméter trágya égett le Gesztelynél. A miskolci és szerencsi hivatásos tűzoltók vonultak ki a vasárnap éjjel keletkezett tűzhöz. A 3605-ös út mellett 100 négyzetméter száraz fű is lángra kapott. A tűzoltók még hétfőn is dolgoztak a területen. Az esetnél egy miskolci és egy szerencsi vízszállító jármű is segítette a beavatkozást, tájékoztatott az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség! Vilcskó Péporcs Mária vagyok, a Kótai gyülekezetbe osztott lelkipásztora. A mai ige szakaszunk a zsidókhoz ért levél 9. részéből szól hozzánk, melyből a 8. verset választottam, amely így hangzik. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető út. Kedves testvérek! Ismerős lehet az érzés, amikor valahová nagyon szeretnénk bejutni, de egy lezárt ajtó áll előttünk. Talán egy kórházi folyosón várunk hírekre. Talán egy hivatalban ülünk, és a nevünk vagy a számunk elhangzására, megjelenésére várunk. Vagy éppen egy számunkra fontos ember zárkózott el tőlünk, és nem tudjuk, hogyan kerülhetnénk újra közel hozzá. A bezárt ajtó azonban nem csak azt jelzi, hogy van valami a túloldalon, hanem arra is emlékeztet, hogy mi ezen az oldalon maradtunk. A zsidókhoz írt levél mai szakasza első hallásra távolinak tűnhet. A szent sátor berendezéséről, mécstartóról, asztalról, kenyerekről, függönyről és áldozatokról beszél. Olyan világról, amelyet mi már csak bibliai leírásokból ismerünk. Mégis nagyon emberi tapasztalat van mögötte. Az, hogy az ember vágyik Isten közelségére, de közben érzi, hogy nem tud egyszerűen csak úgy besétálni hozzá. A sátorban volt egy első rész, ahová a papok rendszeresen beléphettek. De volt egy belső rész is, a szentek szentje, ahová csak a főpap mehetett be, ő is csupán évente egyszer, és ő sem mehetett üres kézzel, áldozati vér nélkül. A függöny tehát láthatóan elmondta azt, amit az ember lelki ismeretében is sejt, hogy az Isten szent, mi pedig nem tudjuk magunkat saját erőnkből szenté tenni. Talán van, amikor ezért is igyekszünk rendezni az Istennel való kapcsolatunkat. Megígérjük, hogy holnaptól türelmesebbek leszünk. Megpróbáljuk jóvá tenni, amit elrontottunk. Több jót teszünk, hát ha ellensúlyozza azt, amit szégyellünk. Elvégezzük a megszokott dolgainkat is. És ezek között bizony sok értékes dolog lehet. A bocsánat kérés, a bűnbánat szükséges, a jó tett áldás, az imádság és az Isten tisztelet ajándék, de egyik sem válik olyan fizetségé, amellyel megvásárolhatnánk Isten közelségét. Az ige azt mondja a régi áldozatokról, hogy a lelki ismeretében nem tudják tökéletessé tenni a szolgálattévőt. Ez különösen megérinthet minket az esti órákban, hiszen napközben sok mindennel el tudjuk foglalni magunkat. Feladatokkal, emberekkel, zajjal, okos eszközökkel. Amikor azonban elcsöndesedik a ház, megszólalhat a lelki ismeret. Eszünkbe jut egy bántó mondat, egy elmulasztott lehetőség. Valaki, akivel igazságtalanok voltunk. Vagy nem is egy konkrét tett, csak az a nyugtalanító érzés, hogy nem vagyunk olyanok, amilyeneknek lennünk kellene. Ilyenkor hajlamosak vagyunk két kevésbé jó irányba indulni. Az egyik az, hogy mentegetni kezdjük önmagunkat. Azt mondjuk, hogy más is így tett volna, hogy a másik kezdte, hogy amúgy is nehéz napon volt. A másik, hogy szinte magunkra zárjuk a vádat, azt mondva, hogy én már csak ilyen vagyok. Én már nem változom, rajtam nem lehet segíteni. De a mentegetőzés nem tisztít meg, az önvád pedig nem gyógyít meg. A régi szentély mindkettőnél őszintébb volt. Ki mondta, hogy a bűn valóságos, és az embernek szüksége van arra, hogy Isten utat nyisson hozzá. Ez a szakasz, a mai ige szakaszunk még főként a zárt ajtót mutatja, de azért teszi, hogy felismerjük majd az ajándék nagyságát. Mert a keresztény hit reménysége nem az, hogy ügyesebben kell keresnünk a bejáratot. Nem az, hogy elég sok jó teljesítménnyel egyszer majd beljebb engednek, hanem az, hogy Isten maga készített számunkra utat. Hogy amit mi nem tudtunk eltávolítani, megnyitni, azt Krisztus eltávolította és megnyitotta. Talán ma este úgy érzi valaki, hogy távol van Istentől. Lehet, hogy régen imádkozott. Lehet, hogy sok csalódás, kérdés vagy bűntudat rakódott közé és Isten közé. De a mai ige nem azt kérdezi, hogyan jutottál ilyen messzire, hanem segít őszintén kimondani, szükségem van arra, hogy Isten közel legyen hozzám. Ez nem kudarc, ez egy kezdet. A sátor tárgyai, szertartásai és ismétlődő áldozatai ideiglenes jelek voltak. Mint amikor sötétben van egy útjelző tábla, amely megmutatja, merre van az otthon. Nem a tábla az otthon, de jó irányba mutat. A régi rend is Krisztus felé mutatott. Arra, aki nem csak beszél Isten közelségéről, hanem valóban közel jön hozzánk, aki életét adta értünk. Ezért ma este nem kell úgy tennünk, mintha minden rendben volna. Megállhatunk Isten előtt úgy, ahogyan vagyunk, és kérhetjük, Uram, mutasd meg nekem Krisztusban a hozzád vezető utat. Isten előtt az őszinte szükség nem szégyen. Éppen ott kezdődik a kegyelem megtapasztalása, ahol felhagyunk azzal, hogy önmagunkat próbáljuk megmenteni. Az este csendjében gondoljunk arra az ajtóra, amelyet mi nem tudtunk megnyitni, de amelyet Isten Krisztus által megnyitott. A békességünk, a megelégedettségünk ne abból szülessen, hogy tökéletes napokat, időszakokat zártunk, hanem abból, hogy nekünk tökéletes megváltunk van. Amen. Imádkozzunk. Szent és irgalmas Istenünk, megállunk előtted ezen az estén. Köszönjük, hogy előled nem kell elrejtenünk semmit, mert te ismered életünk minden részét. Látod azt is, amiért hálásak vagyunk, és azt is, amit talán szégyellünk. Ismered a kimondott szavainkat, elhallgatott gondolatainkat, jó tetteinket és mulasztásainkat. Urunk, sokszor megpróbáljuk magunkat igazolni előtted és egymás előtt. Máskor talán reménytelenül vádoljuk önmagunkat. Kérünk, szabadíts meg mindkettőtől. Adj olyan őszinte bűnbánatot, amely nem menekül el az igazság elől, de mindennél jobban bízik a te irgalmadban. Mutasd meg, hogy nem a saját érdemeink nyitják meg a hozzád vezető utat, hanem az Úr Jézus Krisztus kegyelme. Könyörgünk azokért, akik ma este távol érzik magukat tőled, akik talán régen nem tudtak már imádkozni, akikben sok a kérdés, vagy a csalódás, vagy akik talán azt gondolják, hogy már nincs visszaút. Lépj közel hozzájuk, add, hogy meghallják a te hívó szavadat. Vigasztald azokat, akik kórházi folyosón, üres lakásban, magányosan vagy éppen nyugtalan szívvel várakoznak. Tisztítsd meg lelkiismeretünket, segíts rendezni kapcsolatainkat, adj bátorságot, bocsánatot kérni és megbocsátani, ahol erre van szükség. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusért nem maradunk az ajtón kívül. Add nekünk ma éjjel azt a békességet, amely nem saját hibátlanságunkból, hanem a te végtelen hűségedből és kegyelmedből fakad. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen.

Revicki Gyula, imakönyvem. Aranykötésű imakönyvet hagyott rám, örökül anyám. Kis Jézus inkben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírt a jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre főmet, hogy fölidézem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt épp, a kedves ákác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén. Apám ott állt a ravatalnál, és vélem együtt sírt, szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mély sárgák is kopottak el lapok. Rég volt, midőn ez imakönyvből még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve van itt hajamból egy kevés. Aranyos fürtjeimhez akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja. Emitt egy szentnek vízna képe, és egy régi halvány Mária. Elnézem. Éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel. Kísérőm a nehéz úton. Vigasztalást vegyít a kínhoz, a te imád, ó Jézusom! Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszolom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, és hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem, megalázva idegenek közt éltem én, de azt a régi imakönyvet és emléked szentül őrizém.

édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani világgá megy. Rossz fiú, jó helyen. Sára néni, a hajós gazda felesége, éppen vizet akart meríteni a Dunából, mikor nagyot sikoltott, még a vedret is elejtette. Szerencse, hogy az úton hosszú láncra kötve csüngött az uszályhajó oldalán. Péter, Péter, gyűjjék ma! Nézze, mi úszik ott a vízen! Péter gazda oda sietett, aztán egyet se szólt, csak végig szaladt a hajón, beugrott a hajó után kötött kis csónakba, és evezni kezdett. Arra felé ment, amerre a víz azt a kis emberformát sodorta. Nem hiába nőtt fel vizen őkelme, hamarosan elérte a bizonyosan nem jó szántából utazó emberkét, megmarkolázta a ruháját, és nagyon sziszent, mert valami tű vagy tüske alaposan összeszurkálta a kezét. Azért nem engedte el, beemelte a csónakba, és fejcsóvába dörmögte. Ez egy kis cigány gyerek, vajon mi verte a vízbe? Visszaevezett a hajóhoz, felkarolta a gyereket, csak azon csodálkozott, hogy az milyen könnyű. Sára néni már lelkendezve várta őket, elvette tőle a kis lucskos gyereket, bevitte a kis házikóba, és leszedve róla a ruhát dörzsölgetni kezdte. Közben erősen csóválta a fejét, mert ilyen furcsa gyereket még sose látott. A nagy cigány gyereke, az apjuk mondta, valami külországi messzirűgyűt. A nagy dörzsölésre, melengetésre a kis vízből jött gyerek egyszer csak kinyitotta a szemét, nagyot nyújtózott, és azt mondta, éhes vagyok. Nem is babusgatták többet, hanem hoztak neki édes tejet, friss kenyeret, amilyet a haszontalan Dugó Dani még soha sem evett. Na, ízlett is neki, jobban, mint a papsajt, a vackor, meg az édes gyökér, amit eddig maga szedegetett magának. Sütött a nap, egy óra múlva Dani ott ugrándozott a fedélzeten, Sára néni Péter gazda nagy örömére. Igaz, kicsit meg volt dagadva mindene, ahogy már a Dugó szokott, mikor vízben úszik, de az nem rontott el a jó kedvét. Milyen szerencsém van, gondolta magában. Utazom is, emberek közé is kerültem, és nem kell kapaszkodni, és nem kell repülni, és nem kell reszketni. Vajon Székelep merre jár? Vajon ő is ilyen jó helyre került, mint én? Hanem akkor kicsit elmúlt Dani úrfi jókedve, mikor Péter gazda elővette, és kérdezgetni kezdte, hogy honnan jön, kicsoda, micsoda, hogy került a Dunába. Az igazat hiába mondta volna, mert ugyan ki hiszi el, hogy ő egy dugó gyerek, akit a gólyák neveltek fel, és egy gólyával szökött el csavarogni. Péter gazda fejcsóválva hallgatta. Ha, biztosan elfeledte szegény a nagy ijegységtől, hogy kifigyelte.

0: Ja, megesik az a vízbe esett emberrel? Aztán a többit megálmodta. Ne is kérdezzétek, hát majd a partra érünk, meglátjuk, keresi-e valaki, azt annak odaadjuk, mondta a feleségének. Dani hallotta ezt, és csak azon könyörgött, hogy messze legyen még az a part. Addig élte világát a hajón, mindent megnézett, mindenüvé bemászott, bedugta az orrát, mert hiszen régi hibája őkelmének a nagy kíváncsiság. A hajókon pedig ugyan volt mit nézni. A vontatóhajón a gépezet érdekelte különösen Dani úrfit, de oda nem juthatott be, mert a gépész szigorú rendet tartott. Az uszályhajókon pedig, amiket a kis gőzös vontatott maga után erős drótketelekkel odaerősítve, mindenféle áru volt felhalmozva. Dani mindent megnézett, megszagolt. Amit lehetett, meg is kóstolt. Megesett aztán, hogy ordítva került elő valamelyik zsák mellől, kezében egy szép piros gyümölcsöt szorongatva, amit mindenki ismer, de beleharapni kevés embernek van kedve. Kitaláljátok, hogy szárított, őrölni való paprika volt? Máskor meg egész hordó lekvárt talált, legalábbis ő annak nézte a finom fekete valamit, bele is dugta a kezét könyökig, de visszahúzni már csak Sára néni segítségével tudta, aki alig bírta lepucolni a kis haszontalanról a kátrányt, amivel a hajó oldalát kenik, de enni nem igen szokás. Egyszer pedig megtalálta Péter gazda gyufamasináját, a benzines öngyújtót hívták így a hajón. Nagyon tetszett az úrfinak a kipattanó szikra, meg a fellobbanó lángocska. Játszogatott is vele kedvére. Ki is csurgatta a benzint, s az ráfolyt a ruhájára, s meggyulladt tőle az új kabátkája, amit Sára néne vart neki. De megégett volna az egész dugógyerek. Ha Péter gazda észre nem veszi, és bele nem dugja hirtelen az esővizes hordóba. Rüszkölt őkelme kegyetlenül, hanem a lecke nem használt. És megint csak új galibát csinált, amikor nem vigyáztak rá. De az már olyan nagy dolog volt, hogy majdnem baj lett belőle.
1: Már a szép napjágyúkodott, egész

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Négy civil szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége is részt vesz tanácskozási joggal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői kiválasztási folyamatában, közölte Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának Tiszás elnöke a Facebook oldalán. A kormánypárti politikus szerint az NVVH elnöki és elnökhelyettesi pozíció újra beérkezett pályázatok feldolgozása után a héten a legfontosabb szakaszához ér a kiválasztási folyamat. Kedden és szerdán a nyilvános bizottsági meghallgatásokkal folytatják a munkát, csütörtökön pedig várhatóan döntést hoznak, megválasztják az elnököt és az elnök helyetteseket is. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint műanyag tolltartókat, ceruza és tollvég díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat is ellenőriztek. Az iskola kezdéshez kapcsolódó ellenőrzések során arra helyezték a hangsúlyt, hogy a gyerekek által használt termékek megfeleljenek az előírt biztonsági követelményeknek, és használatuk ne jelentsen egészségügyi kockázatot. A szakemberek például a gyurmák és zsírkréták esetében egyes nehézfémek jelenlétét vizsgálták. Kiemelten figyeltek arra, hogy a gyerekek által gyakran használt, illetve egyes esetekben a szájukkal is érintkező termékek ne tartalmazzanak egészségre ártalmas anyagokat. A hatóság arra hívja fel a szülők figyelmét, hogy a tanszerek kiválasztásakor ne csak az ár vagy a termék megjelenése alapján döntsenek, érdemes a minőséget, a kivitelezést, illetve a tartósságot is mérlegelni, vásárlás előtt tájékozódni az üzletek és webáruházak kínálatáról, jelezte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az adóhatóság szerint sokan nem jelentik be alkalmi munkavállalójukat. A kedvező szabályok és a súlyos szankciók ellenére sem jelentik be ezeket a dolgozókat, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfői közleményében. Az a munkáltató, aki alkalmi vagy idénymunkását nem jelenti be, ugyanolyan szankciókra számíthat, mint bármely más be nem jelentett foglalkoztatásnál, alkalmazottanként akár 2 millió forintos mulasztási bírsággal, üzlethelyiség bezárásával is számolhat, és felkerül a NAV nyilvános közzétételi listájára, emelte ki az adóhivatal. Fontos, hogy az alkalmi munka összesen legfeljebb 5 egymást követő napig, egy hónapon belül összesen legfeljebb 15 napig létesíthető munkaviszony. A munkavállaló egy naptári évben legfeljebb 120 napot dolgozhat alkalmi munkásként. Ez alól a mezőgazdasági idénymunka kivétel, ebben az esetben a munkaviszonyok együttes időtartalma 120 napot, további 90 nappal meghaladhatja, jelezte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Csak nem 250 szénabála és 20 köbméter trágya égett le Geszteinél. A miskolci és szerencsi hivatásos tűzoltók vonultak ki a vasárnap éjjel keletkezett tűzhöz. A 3605-ös út mellett 100 négyzetméter száraz fű is lángra kapott. A tűzoltók még hétfőn is dolgoztak a területen. Az esetnél egy miskolci és egy szerencsi vízszállító jármű is segítette a beavatkozást, tájékoztatott az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság.
0: Az időjárásról.
1: Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár többfelé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazinműsorát hallják.
1: Az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, az előttünk álló órában Tokár Imola református lelkipásztorral és férjével Tokár Sándor Levente református lelkipásztorral beszélgetünk. Nagy tiszteletű úr és felesége a mezőkeresztesi és a mezőnagymihályi református egyházközségekben szolgál, illetve helyettesítő lelkipásztorként a vattai református egyházközségben. Az elmúlt időszak, illetve az eltelt évek gyülekezeti alkalmairól is szólunk mai műsorunkban. Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, Tokár Imola református lelkipásztort és férjét Tokár Sándor Levente nagy tiszteletű urat köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, és ugye itt a beszélgetés előtt megbeszéltük, hogy tegeződünk, úgyhogy tegeződő formában fog történni ez a beszélgetés, és köszöntelek titeket, áldás békesség.
2: Áldás békesség, szeretettel köszöntök én is mindenkit.
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat.
1: Ugye nagy tiszteletű asszony Mező Nagy Mihályon, nagy tiszteletű úr pedig Mező Keresztesen szolgáltok 3 éve, illetve helyettesítő lelkipásztorként 1 éve a Battai Református Egyházközségben is tevékenykedtek, így mind a 3 gyülekezetről, illetve ezekhez a szolgálati utakhoz vezető útról fogunk beszélgetni. Hadd kérjelek meg titeket, hogyha indíthatjuk innen a beszélgetést, hogy erről szóljatok először.
2: Természetesen. Hogy kerültünk mi ide? Ez az első dolog, amiről szeretnék beszélni. Mi Erdélyből érkeztünk, konkrétabban a Párciumból, Érmellékről. Én nagyváradi származású vagyok, Imola feleségem, ő pedig barcasági, Brassó környéke, ott hétfalusi származású. Mi a teológián ismerkedtünk meg Kolozsvárot, még a 2010-es évek legelején, és az elmúlt 3 évben, most már a 4. év, amióta itt szolgálunk, Tiszán innen, az Egervölgyi Egyházmegyében. Azelőtt Érmelléken voltunk 6 évig, 2017 és 23 között, ott is egy-egy gyülekezetben. Így érkeztünk meg ide is. 2 gyermekünk van, Kata ő 10 éves, Marci pedig 6 éves, cseperednek most már. Ahogyan az Érmelléken tettük, ugyanazt folytatjuk, vagy igyekszünk folytatni itt is, ebben a kezdetben 2, most már 3 gyülekezetben. Mező Keresztes és Mező Nagy Mihály volt kezdetben, és ott is, amint már említettem, ugyanúgy igyekeztünk folytatni a szolgálatot, mint Érmelléken, mint Párciumban. Ugyanis nem választjuk, nem is lehet szétválasztani mereven a 2 gyülekezetet, hogy az egyik az enyém, a másik a tied, hanem a szolgálatokat igyekeztünk, meg mai napig igyekszünk beosztani, kinek mi az erőssége, abban igyekszik helytállni. A gyerekekkel, a gyerekfoglalkozások, a hittan táborok, ezek a konfirmációs felkészítés, ezek inkább az Imola része, ő az, aki a gyerekekkel hamarabb megtalálja a hangot, meg akinek több talentuma van ehhez, én pedig más téren, tehát temetési szolgálatok, vagy az igehirdetési szolgálatok. Ez nálunk itt most már egy körút, tehát a reggel 9-kor kezdünk Nagy Mihályon, azután 10 órakor Keresztesen, és 11:30-re jövünk át Vattára. Kezdődik ott az istentisztelet, közel van a 2 gyülekezet egymáshoz, Vatta van egy picit messzebb, az is egy 1/4 óra út.
1: Milyen gyülekezetek fogadtak titeket ezekben a közösségekben? Hogy emlékeztek vissza?
3: Lelkesen fogadott a keresztesi gyülekezet. Emlékszem az első találkozásra, férjem bemutatkozó szolgálatára. Nagyon érdeklődőek voltak, kíváncsiak voltak ránk, gyerekeinkre, családunkra, terveinkre. Jó érzéssel töltött el bennünket. Majd a szolgálat elején is segítőkészek voltak, akár berendezkedésbe, takarításba, ugye az új szolgálati hely elfoglalásakor ilyenkor a lelki és családoknak be kell költözniük, meg minden teendőt elvégezni. Segítőkészek voltak.
2: A 2, illetve most már 3 gyülekezet igen aktív, szeretik a rendezvényeket, igyekszünk minél több rendezvényt szervezni. Ilyenkor a nyári időszak is zsúfolt, a hittantáborok, azoknak a végén vagyunk. Ez most idén már 3 éve, hogy a Vattai gyülekezetben is mi szolgálunk, és igyekszünk helytállni mind a 3-ban, ami fizikálisan nehéz, tehát ott lenni, helyben lenni. Főleg, ahol nem helyben lakik a lelkész, ugye sem Nagy Mihályon, sem Vattán nem tudunk ott is lakni, ott is élni, hanem Mezőkeresztesen élünk, ezért igyekszünk az alkalmainkat, a rendezvényeket megszervezni, hogy ott legyünk, hogy érezzük, és ők is érezzék. Ez effektív a jelenlétben is érezhető, tehát 24 órából áll egy nap, és 7 napból egy hét, és nehéz úgy, hogy mindenütt ott lenni. Hétközben ugye a gyerekek is iskolába, óvodába járnak, mi magunk is hittanórákat tartunk, Keresztesen és Nagy Mihályon Imola, Vattán pedig idéntől én, ott is volt ovis hittan is, meg iskolás hittan is, és a hétközbeni dolgok, teendők, azok is rengeteg energiát felemésztenek, vagy rengeteg energiára van szükség ahhoz, hogy mindent el tudjunk intézni, és három gyülekezetnek az adminisztrációját, a számlák kifizetése, a karbantartás és így tovább, bár a gyülekezetek önállóak, tehát ebből a szempontból nagyon, nagyon jó az, hogy nem kell konkrétan mindig mindent megmondani, hanem van, amit ők tudnak, különösen a vattai gyülekezetben, de a Nagy Mihályban is ugyanígy van, de a vattai gyülekezetben voltak már megszokva azzal, hogy ott a templomkert rendben tartásak, a szállása és a mindennapi élet, ami a gyülekezeti életben van, ezek az adminisztrációs dolgok főleg. Ezt ők el tudták végezni, vagy ők így élik az életüket, mert az előző lelkés sem élt ott, hanem ő is ingázott. Úgyhogy ez itt Egervölgyön eléggé jellemző, hogy egy lelkész több gyülekezetben is szolgál, és mindaz, ami ezzel jár, de alkalmazkodóak a gyülekezetek. A Keresztes a legnagyobb közösség, ott 280 fenntartó van, Nagy Mihályon és Vattán olyan 100 körülbelül.
1: És még itt a hétközi, évközi alkalmakról részletesebben is szólunk itt a későbbiekben, hogyha most időben, olyan tekintetben haladhatunk visszafele, hogy talán itt a még frissen élő emlékekről, hiszen ugye néhány nap távlatából beszélgethetünk itt a nyári táborok tekintetében, hiszen például Vattán a napközis tábor július 13-a és 17-e között valósult meg, illetve ahogy már el is hangzott, a másik két gyülekezetben is már a nyári hittan táborok megvalósultak. Szóljunk most, azt szeretném kérni erről részletesebben, hogyan épült fel ez a néhány nap, mi volt a tematika, hogyan emlékeztek vissza, hogy éltétek meg ti, illetve a résztvevő gyermekek?
3: Hát itt két részre osztanám, mert a vattai tábor az piciben eltért az előző két tábortól. Vattán az önkormányzattal és az iskola két tanítónővel közösen szerveződött meg a tábor. Ez egy napközis tábor volt, aminek a második felében csütörtöki naptól kapcsolódtunk mi be. Csütörtök, péntek, szombat, illetve vasárnap volt egy záró istentiszteletünk. Csütörtökön a délelőtti foglalkozásokat mi szerveztük meg, illetve a pénteki délelőtti foglalkozásokat is, a délutáni foglalkozásokat meg a tanítónők. Érdekessége volt ennek a tábornak, vagy alkalomnak, hogy olyan gyerekekhez szólhattunk, akiknek amúgy nincs egyházi kötődésük. Nagyon különleges volt azt tapasztalni, hogy hogyan viszonyulnak egy-egy bibliai történethez, hogyan viszonyulnak ahhoz, hogy étkezés előtt imádkozunk esetleg, vagy ilyen alap dolgokhoz, amik nekünk természetesek. Úgyhogy ez egy különleges tapasztalat volt számomra, és hiszem azt, hogy sikerült megérinteni őket. Ez a három nap alatt volt olyan alkalom is, amikor közösen körbeültünk az úrasztala mellett, és történetet hallgattunk a görnyedhátú asszony meggyógyításáról, arról beszélgettünk, hogy Isten mi mindent teremtett a számunkra, növényeket, például gyógynövényekről beszélgettünk, hogy azokat...
2: Fel kellett ismerni, hogy melyik gyógynövény melyik képen van rajta. Ezt nagyon élvezték a gyerekek.
3: Igen, meg magáról a betegségekről beszélgettünk, hogy ők hogy látják a betegséget. És úgy vettem észre, hogy ez őket nagyon érdekelte, és lelkesen kapcsolódtak ebbe bele. Énekeket is énekeltünk, közösen aranymondást tanultunk. A szombati napon pedig közösen a gyerekekkel és néhány szülővel Mezőkövesdre kirándultunk. Ott is egy kellemes délelőttet tölthettünk közösen, majd vasárnap istentiszteleten elénekeltük, illetve elmondtuk az aranymondásokat a gyülekezet előtt, vagy a gyülekezet számára is közösen.
1: Még mielőtt itt részletesebben folytatnánk ezeknek a napoknak a megbeszélését, hadd kérdezzem meg, hogy hol látjátok ebben még inkább talán a missziót, hogy olyan gyermekekhez is szóltatok ezekben a napokban, akiknek ugye itt a mindennapi életüknek addig nem képezte a részét, sem a gyülekezetben, vagy akár ugye itt az iskolai hitoktatásban való részvétel.
2: Ez a vattai alkalom, ezt a jó atya rendelte, hogy így legyen, ugyanis mi, amikor terveztük a hittantáborainkat a három gyülekezetben, akkor már éreztük, vagy tudtuk, hogy ilyen fizikai kapacitásbeli korlátaink vannak, tehát ott már nem egy egész hetes, csak egy háromnapos hétvégére, tehát csütörtök, péntek, szombatra terveztük az aktív programokat, és amikor ezt kezdtük kibontani a gyülekezetben, beszélgettünk az egyháztagokkal, meg a presbiterekkel, hogy hogyan is tervezzük. Az egyik presbiterünk, Kőműves Tibor, úgy hívják, ő vattán az önkormányzatnál is, meg a gyülekezetben is nagyon aktív, és ő és a felesége volt az, akik már évek óta a vattai táborokat szervezik, illetve lebonyolításban segítenek, és akkor így egy ilyen kötetlen beszélgetés rendjén jött elő, hogy hát próbáljuk meg a kettőt, ez már a mi ötletünk volt, hogy a kettőt valahogy összehozni, és akkor ezért alakult ki így, hogy hétfőtől szerdáig voltak a tanítók a teljes napon, és akkor csütörtök, péntek és szombat pedig a miénk, és ezt igyekeztünk így közösen, hogy az első három nap az ő programjuk, ők a gazdái, és akkor a második három napnak pedig mi. És ez jó volt, mert ők ismerik jobban a gyerekeket, akiket tanítanak évközben. Mi is ismerjük persze, akik református ittanra járnak, és volt egy kapcsolódási pont. És ők is élvezték, vagy ők is szerették ezt, hogy egy mást tudunk mi hozni, egy pluszt tudunk mi adni, amikor étkezés előtt mi elénekeltük a Jövel Jézus légy vendégünket. Ez nekik is úgy éreztük, úgy láttuk, hogy fontos és jól esett, és én azt hiszem, hogy ez a mi missziónknak a lényege. Mert igyekszünk mindig nyitni az emberek felé, és ez fontos, főleg a mai világban, amikor nagyon fel van gyorsulva minden. A másik két gyülekezetben, tehát Keresztesen és Nagy Mihályon is éreztük, hogy mondjuk így, hogy sokkal nagyobb lenne a létszám, hogyha mi 8-tól 4-ig tartanánk ezeket a hittantáboros foglalkozásokat, de 9-től 1-ig ezt így hoztuk magunkkal Erdélyből, tehát ott már így volt bejáratódva. 9-től 1-ig. Miért mondom ezt? Azért, mert sok családban gondot jelent, hogy a gyerekkel mi van, mit csináljak vele a nyári szünetben. És akkor sokan így vannak, így állnak hozzá, ezt érezzük, hogy csak valaki foglalkozzon velük. 8-tól 4-ig, én amíg munkában vagyok, az életritmus ezt hozza magával, hogy van, akire bízzam a gyereket, mert lehet a nagyszülők már nincsenek ott, vagy épp más településen laknak, mint ahol a nagyszülők. És sokszor éreztük ezt, hogy sokszor csak egy ilyen gyermekmegőrző a egyesek számára, mert azt mondták, hogy ha én 9-től 1-ig hozom a gyereket, mit csinálok vele délután? Ez érthető a szülő szempontjából, viszont mi nem akartuk, hogy szándékosan és tudatosan e felé tereltük saját magunkat is, meg a gyülekezeteket is, hogy ez nem egy napközis megőrző, vagy egy olyan hely, ahova a gyereket hozzák, és akkor megvan oldva ez a gond. Hanem mi szeretnénk tudatosítani magunkban is, meg egymásban is, a gyülekezetekben is, hogy ez egy misszió. Ez egy gyermek evangelizációs misszió, és Keresztesen éppen ezért csináltuk azt idén, hogy ami hittantáboraink ugye úgy vannak, ezt az időpontokat mondom, hogy hétfőtől péntekig 9 és 1 óra között vannak a foglalkozások, és vasárnap az istentisztelet keretében bemutatjuk a szülőknek, hogy mi az, amivel a héten foglalkoztunk, mit tanultak a gyerekek, utána pedig elmenjünk közösen fagyizni. És a szombati nap az mindig pihenőnap is volt, meg a családok számára is. Ezt nagyon érezzük, hogy a hétvége az ugye a család, igyekszenek a családok együtt lenni, és akkor mennek kirándulni, vagy egyáltalán együtt vannak. Vasárnap nem ugyanaz, fel annyi gyerek jött vasárnap, mint aki hétközben ott volt, ezért az idei évben ugye az imádság éve, és a zsinatnál volt egy ilyen kezdeményezés, hogy támogatják ezeket az alkalmakat anyagilag is, és mi erre jelentkeztünk, és és tudatosan keresztesen oda tettük erre a szabad napra, tehát a szombati napra, és akkor így tudtuk hívni a szülőket. Tehát amíg a gyerekek a parókia udvaron, a gyülekezeti terem árnyékában imalával kézimunkáztak, addig az imádságnapi előadást, meg a tevékenységet a szülőkkel a templomban tudtuk eközben ezzel párhuzamosan szervezni, illetve lebonyolítani, és utána pedig volt egy közös bográcsgulyás étkezés, szülők és gyerekek közösen, és gyülekezeti tagok, és ezt nagyon szeretjük. Tehát amikor együtt vagyunk, ez egy ilyen lazább nap volt. De nagyon-nagyon pozitív volt, tehát ezt mindenki, aki részt vett, és utána visszajelzett számunkra, mindenki azt mondta, hogy ez így jó.
1: Itt mind a három gyülekezetben volt a kifejezetten az imádság évéhez kapcsolódó gyülekezeti alkalom, ugye?
2: Volt mind a háromban, illetve a Nagy Mihályon ott még nem, ott el kellett halasszuk, majd az őszi időpontra, a nagy meleg miatt, de Vattán is volt, de ott nem tudtuk így tenni a hittantáborra, keretén belül.
1: Igen, így ennek a lelki megéléséről is szólunk természetesen a későbbiekben, de még akkor itt a gyermekeknek szóló napközis táborról, hogyha folytathatjuk most a gondolatot, milyen ige alapján történtek például a találkozások?
3: Én egy kis kiegészítést tennék ahhoz, hogy napközis táborról beszélünk. Nem táborról, hanem vakációs Biblia hétről beszélünk, és ezt is azért ez a neve, hogy ne kavarják, vagy ne keveredjen azzal, hogy tábor, mert a tábornak van egy ilyen tulajdonsága, hogy reggel 8-tól délután 4 óráig, és akkor ez egy ilyen gyermekmissziós program, vakációs Biblia hét, ezért is ez a neve, így hirdettük meg plakátokon is. Az idei év anyagát a Cohen missziós csoport igényeltük, és ezt dolgoztuk fel. Rám talált volt a téma. Egész héten olyan történetek hangzottak el Nagy Mihályon is, meg keresztesen is, amelyekben Jézus ránk talál különböző élethelyzetekben, ránk talál betegségünkben, félelmeinkben, elveszettségünkben, különböző élethelyzetekben. Így például a Zákeus történetét dolgoztuk fel, Jézus a vízen jár, ugye Péternek, amíg Péter Jézusra tekint, addig nem süllyed, hanem Jézusra figyel, és így haladhat ő is a vízen. A görnyedhátú asszony meggyógyításának a története is előkerült, illetve Máté elhívása is a terítéken volt. Minden napnak volt egy története, volt egy ének, ami az egész hetet összefoglalta, ez a fő énekünk volt, minden nap egy szakasszal bővült a tudásunk, az ének tudásunk is, és kézműves foglalkozás is volt minden nap a témához.
1: És ahogy említetted is korábban, a gyermekek is érdeklődően nyitottan álltak ehhez a kérdéshez, esetleg voltak-e visszajelzések azzal kapcsolatban, hogy ebben a komoly témában való beszélgetés során lelkiekben hogyan erősödtek meg, hogy a hit egy nehéz élethelyzetben, egy betegségben milyen támpontot adhat?
3: Beszélgettünk magáról a történetről, és akkor arra bíztattam őket, például a görnyedhátú asszony történetével kapcsolatosan, hogy nyugodtan elmondhatják otthon, a környezetükben azoknak az embereknek, nagyszülőknek, vagy szomszédoknak, akikről tudják, hogy betegek, mert arról beszéltünk, hogy milyen egy idős ember, hogy betegség, a legtöbb idős ember valamiféle betegséggel küzd. És hogy ezt a történetet otthon elmesélve, ők is reményt, erőt adhatnak a beteg embernek, hogy úgy, ahogy ez az asszony kitartóan minden nap elment a templomba imádkozni, úgy a mai ember is imádságban Isten elé viheti a gondjait, és imádkozhat azért, hogy kitartást és erőt adjon Isten mindazokhoz a feladatokhoz, meg nehézségekhez, amiben benne van.
1: Most ezekkel a megerősítő gondolatokkal zárjuk itt beszélgetésünk első részét, amelyet hamarosan folytatunk Tokár Imola és Tokár Sándor Levente református lelkipásztorokkal, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazinműsorunk mai adásában Tokár Imola és Tokár Sándor Levente református lelkipásztorokkal beszélgetünk, akik Mezőkeresztes, Mezőnagy Mihály és Avattai református egyházközségekben végeznek szolgálatot, és még ha itt folytatjuk az előző gondolatot, akkor ugye a Avattai gyülekezetben először, a Mezőkeresztes és Mezőnagy Mihály gyülekezetekben pedig már nem először valósult meg itt nyáron, hanem harmadik alkalommal a vakációs Biblia hét. Még hogyha egy picit itt a részletekről szólhatunk, akkor mik voltak azok a meghatározó elemek, amelyeken részt vehettek a gyermekek, és ugye különböző területeken fejlődhettek ezáltal.
2: Igen, Imolának volt már korábban is ilyen szándéka, hogy érdekessé és hasznossá is tegyük ezeket az alkalmakat. Az idei évben egy nyugdíjas mentőst hívtunk, Stefanec Jánost, aki hosszú-hosszú évek tapasztalatát osztotta meg a gyerekekkel. Elsősegély, itt a görnyedhátú asszony és a betegségekkel való szembenézés, foglalkozás gyermekek számára, és fontos feldolgozni azt, hogyha valaki beteg a családban, vagy ha valaki rosszul lesz, nyári időszak van, ugye, és a kánikulában többen rosszul lehetnek, akár nagyszülők, nagymama, akkor mit tegyen a gyerek? Hívja az 112-t, és ezen kívül még mit kell, hogyan kell, és ezt gyakorolták a gyerekek, hogy hogyan kell, milyen pozícióba kell fordítani, hogy kapjon levegőt, és mit kell figyelni, a szemhéj alatt a szem mozog-e, teljesen ájult állapotban van-e az, aki elsősegélyre szorul, és ezt nagyon élvezték a gyerekek, ugye ez izgalmas, de nagyon fontos dolog is, mert ez is egyfajta magvetés, és nem csak az ige magvakat vetjük, hanem amellett vagy amögött még az életre való ráérzés, vagy az életre való rátermettséget. Tehát Jézus mellett, vagy Jézussal együtt még erre is igyekszünk odafigyelni, hogy a gyermekeink ne pánikoljanak, hogyha ilyen helyzetbe kerülnek. Ez nagyon fontos, és amiben tudunk, segíthetünk, mert ezt látjuk, hogy ez egy olyan része volt az idei vakációs gyermekbiblia hetünknek, amely felnőttek és gyermekek számára is nagyon jónak vagy hasznosnak bizonyulhat a későbbiekben. És miért mondom ezt, hogy miért hozom ide ezt? Azért, mert Jézus Krisztust közel vinni hozzájuk, ez a mi részünk, vagy az egyik dolgunk, viszont Jézus nem a polcon van, hanem Jézus ott van a mindennapi életben. És ezek a történetek is erről szólnak, és erről tesznek bizonyságot, hogy az életünkben, amelyet élünk, a napi 24

0: évben is, vagy az évközi alkalmakon is keresztesen bevezettük azt, hogy minden hónap első vasárnapján az Isten tiszteletet követően gyülekezeti kávézás van. Tehát nem hazamennek az egyháztagok, hanem hoznak sütit, és akkor kávézunk, teázunk a téli időszakban, ilyenkor nyáron is, mert fontos az, hogy kötetlen módon is beszélgessünk. A bibliaóráink minden szerdán délután vannak, arra eljönnek, ahányan eljönnek, és velük van egyfajta közösség, de igyekszünk minél több rétegű, vagy több aspektusú ilyen alkalmat létrehozni, vagy megszervezni. És ez nem egy nagy erőbefektetés a részükről sem. Oda szánják azt a plusz fél órát, nem rohannak haza, hogy a húslevest ezt oda tegyék és befőzzék, és a rántott húst folytassák, hanem azt felkelnek hamarabb is elvégzik, és akkor oda szánják az időt. És ez nagyon fontos, hogy ezt tudatosan, vagy ha nem is tudatosan, de legalábbis tudat alatt ezt így éljük meg. És más alkalmat is. Tehát a konfirmációi előkészítés az idei évben különösen Imolának volt a része. Ott is mindig a gyerekeket igyekszünk nem csak templomi, hanem templomon kívüli alkalmakra is elhívni. Vizsolyba visszük őket kirándulni, megnézni, hogy a vizsolyi biblia az hogy született, mert arról tanulnak a KT előkészítés, vagy a konfirmációi előkészítés rendjén, de más az, amikor bemennek a vizsolyi templomba, és leesik az álluk, hogy is néz ki ez a templom belülről, és amiről olvasunk, vagy amiről beszélünk nekik, hogy 1590-ben vizsolyban adják ki, és amikor látják, hogy ott van az eredeti vizsolyi biblia, akkor ez egy másfajta élmény, amihez később vissza lehet térni, visszakályhához vissza lehet nyúlni, és emellett még más alkalmakat is igyekszünk. Imola szokott karácsonyi időszakban, tehát az adventi időszakban van egy szombat, amikor eljönnek az ifisek, a már lekonfirmáltak, és mézes kalácsot sütnek, díszítenek. Az egy délutáni program, filmeznek azután, leülnek közösen, és meg is kóstolják azt, amit elkészítettek, és haza is visznek, szépen becsomagolva a karácsonyi ajándékként a fa alá. Bowlingozni is vittük őket, az idén még nem, de majd a következő évadot ezzel kezdjük. Tehát a szeptemberi konfirmáció előkészítőre hívjuk a már lekonfirmáltakat és a most előkészítőre járókat, vagy akik kezdik majd, hogy legyen egy közösség is. És ez, ha én visszaemlékszem a fiatal koromra, akkor ez maradt meg bennem is. Az, hogy együtt voltunk, tehát a KT kérdéseket megtanuljuk, a válaszokat szépen elmondjuk, de az, hogy ott legyen egy közösség, és ezt a közösséget Krisztus hozza létre. Tehát ő a közös pont. És ahogy az életünk sokrétű és sokrendű, ugyanígy a hitéletünk is ez tartozik hozzá, hogy igyekszünk ezt minél inkább kinyitni.
1: És ahogy egy korábbi írásban nagy tiszteletű úr írtad, a hitmélyítés és a közösségépítés volt annak az imanapnak a kettős célja, amely a mezőkeresztes, illetve a vattai református egyházközségben már megvalósult az imádság évéhez kapcsolódóan, még hogyha ezekről az alkalmakról szólnátok részletesebben, hogyan éltétek meg, hogyan élték meg a gyülekezetek tagjai, hogyan épült fel ez a nap. De hogyha még itt a céljáról természetesen részletesebben szóltok, akkor szeretettel hallgatjuk.
2: Most a legfrissebbről mesélnék, ez a keresztesi gyülekezetben, ott a gyerekfoglalkozás volt az enyém, az imanappal kapcsolatosan, ott a Max Lucado Berci Imádkozik című könyvét olvastuk, néztük meg egy kis báb előadás formájában a gyerekekkel közösen, és beszélgettünk az imádságról, és ezzel kapcsolatosan kézműveskedtünk is, ilyen imádság lábnyomokat készítettünk, amiket gyöngyökkel dekoráltunk, és erről beszélgettünk a gyerekekkel, hogy mennyire fontos, és hogy imádkozni, és hogy ki mikor imádkozik, vagy milyen helyzetben lehet imádkozni, milyen típusú imádságok vannak. Ezeket próbáltam nekik elmagyarázni, illetve erről beszélgettünk, ezzel kapcsolatosan játszottunk közösen az udvaron, amíg a felnőttek a templomban foglalkozáson voltak, illetve amíg az udvaron rotyogott az ebéd.
1: És ugye a Vattai Református Egyházközségnek szóló alkalmon Isten igéjét hirdetted, az ige hirdetés szolgálatát végezted. Milyen gondolatokat helyeztél a

0: akkor az ünneplő közösség szívére.
1: De akkor arról beszéltünk, meg beszéltem, hogy milyen élethelyzetekben imádkozunk, és hogy nem szégyen Istennek akár elpanaszolni a dolgainkat, nem szégyen elmondani azt, hogy mi fáj, mi az, ami bánt, mert Isten mindezt elbírja, és mindezt elhordozza. Úgyhogy bátran mehetünk, és bátran mondhatjuk el hálánkat, panaszunkat, de akár mérgünket is Istennek, mert ő képes ezeket elhordozni, és képes ezeket átvenni tőlünk, és erre biztattam a gyülekezetet is, hogy akár összekulcsolt kézzel, vagy akár éneklés formájában ezeket adjuk ki magunkból, ezeket az érzéseinket, vigyük oda Isten elé. Aki énekel, az kétszeresen is imádkozik. Így tartja az egyik mondásunk, és hiszem azt, hogy amikor énekelünk, akkor észrevétlenül is kapcsolatba kerülünk Istennel. Most legyen ez egy dicsőítő dal, vagy legyen ez egy zsoltár, vagy egy dicséret, énekeskönyvi ének, vagy egy ifis ének, észrevétlenül is kapcsolódunk. Kapcsolódunk Krisztushoz, kapcsolódunk Jézushoz. És az ének által úgy gondolom, hogy olyan dolgokat is kimondunk magunkból, amiket máskülönben nem tudnánk, vagy nem mernénk kimondani. Emiatt is ezt helyeztem központba, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Számomra mindig kedves emlék az, amikor a teológián közösen a reggeli áhítatokon, vagy délutáni áhítatokon közösen énekeltünk. Ez mindig szeretettel gondolok azokra a percekre, hogy az engem mennyire meg tudott erősíteni, amikor közösen énekeltünk.
0: Ugye lelki feltöltődés.
1: Igen, igen.
0: És ugye az ige hirdetés szolgálata után az imádsággal kapcsolatban osztottál meg gondolatokat a közösséggel, nagy tiszteletű úr, hogyha ezzel kapcsolatban szólnál nekünk is, illetve azok a gondolatok, amelyek most így visszaidézve ezeket a találkozásokat megfogalmazódtak benned.
2: Az imádságnapi mottónk is ez volt, aki énekel, kétszeresen imádkozik, ez az augusztinuszi, vagy neki tulajdonított mondás, és ezt bontottuk ki a gyülekezet előtt. Miről is szól ez? Mit is jelent ez? Hogy az ember, amikor énekel, akkor a tüdejét, a hangszálait is bevonja az egész teste. Az egész lénye ráhangolódik erre, és ezt ki is próbáltuk, ugyanis a népdalzsoltárokat, amelyekről szó esett, azokat el is énekeltük, és a résztvevők ezen meg is döbbentek, hogy egy bibliai üzenetű, vagy egy bibliai gondolatnak a megfogalmazása az hogyan ölthet testet egy magyar népdalban, vagy annak a dallamában, a tavaszi szél vizet áraszt, az árgyélus kismadár kezdetű népdaloknak a dallamára énekeltük ezeket a zsoltárokat, és erről van is egy gyűjtemény, ezt be is mutattuk, vagy ezt meg is mutattam, mert abból nyomtattunk ki néhány oldalt, és ez egy nagyon pozitív élmény volt az ott levőknek. Ezen kívül még megnéztük a Mindenki című filmet ott közösen, amely egy gyerekkórusról szól, és hogy az ének, illetve a nem éneklés, ott érdemes megnézni ezt a rövid 25 perces Oscar-díjas filmet. Ez egy magyar film, amely arról szól, hogy az éneklés az hogyan épít közösséget, és hogy a lényeg az, hogy az ember énekeljen. Én amikor a teológiára felvételiztem Kolozsvárot, akkor először nem jutottam be. Ennek az volt az oka, hogy ott ugye szigorú felvételi vizsgákon kellett átmenni, és az egyik volt az énekvizsga. És aki nem énekelte el az éneket, ott ugye 1-10 van az osztályozás, és az nem kaphatott 10-est, maximum 8-ast. Tehát 80 pontot a 100-ból. És én nem voltam elég biztos magamban, én nem tudok énekelni. Azt éreztem, vagy azt gondoltam. Ezért én elszavaltam azokat az énekeket, és emiatt a 100-ból csak 80 pontot kaptam meg. És ezen múlt, hogy én a vonal alatt voltam. Tehát akkor még létszámstopp volt, vagy létszám korlátozás volt, nem vettek fel mindenkit. és emiatt maradtam le, és egy évvel később újra felvételiztem, és akkor már énekeltem. Akkor is a 100 pontból csak 95-öt kaptam meg, de az már éppen elég volt ahhoz, hogy bejussak. Tehát én ezt a saját bőrömön tapasztaltam, azt, hogy mindenki tud énekelni. És amikor éneklünk, akkor annak a gondolatát, amit éneklünk, azt a szöveget, azt a tartalmat, azt megtölthetjük. És ugye Szentszéhez visszakanyarodva, ő ezt tette, amikor lefordította, Calvintól leste el, vagy Calvinéktól leste ő el a genfi zsoltárokat, azokra a dallamokra, hogyan lehetett magyar, és ez egy óriási teljesítmény volt tőle, irodalmi és kulturális teljesítmény is, mert mai napig ezt énekeljük. 1607-ben adják ki Melbourne-ban, ugye a 150 zsoltárt, amit Szenci fordít le, és ültet át, akkor ugye francia dallamokra, genfi dallamokra, és ez 1607, és most 2026-ban ültünk a keresztesi templomban, és énekeltük ugyanazokat a zsoltárokat, de ez történik ugye mindig. És amikor éneklünk, zsoltárt éneklünk, és vagy dicséretet éneklünk, egy közösségnek vagyunk a része, ugye a Szentlélek így működik. Időn és téren felül kapcsolódunk valamihez, vagy valakihez. És az egész életünk erről szól, az egész gyülekezeti életünk, az egész hit életünk erről szól. Nem csak valaki elmondott nagyon szép és okos dolgokat 2000 évvel ezelőtt ott a Palesztinában, az akkori kor nyelvén, hanem a lélek az, aki ezt ma is viszi tovább, és mi ehhez csatlakozhatunk, ehhez kapcsolódhatunk. És ennek a megélése időről időre intenzívebb, ugye amikor alkalmaink vannak erre, vagy rendezvényeink, vagy templomi istentiszteletünk, de ennek az ereje az egész életünket átjárhatja. És én azt hiszem, hogy mindnyájunknak ez a, nem csak lelkészeknek, lelkipásztoroknak, hanem mindnyájunknak ez a Krisztustól kapott, nem csak hogy feladatunk, hanem lehetőségünk, hogy ő erre méltat bennünket, hogy mi hozzá kapcsolódhatunk, és másokat is erre biztathatunk, és bevonhatunk ebbe a saját magunk lehetőségei, a saját magunk képességei szerint, és ez egy olyan plusz, ez egy olyan forrás, amivel nekünk élnünk kell. Most, amikor kánikula időszak van, érezzük azt, hogy a forrásaink elapadnak. És ebben megyünk tönkre. És ezt próbáljuk meg valahogy átélni, vagy túlélni, hogy majd jön az őszi időszak, és akkor reméljük, hogy egy kicsit könnyebb lesz. És az életünk is valahogy ennek mentén átrendeződik. Hogy amikor ki vagyunk száradva lelkileg, amikor egy pohár víz milyen jól esik ilyenkor a nyári időszakban, a lelkünk is ugyanígy ki tud száradni. És Krisztus az, aki az élő víznek a forrása, ő az, aki ezt tudja adni nekünk, és ezt nagyon sokan elvesztegetik, ezt a lehetőséget, és mi azt szeretnénk megmutatni, hogy ez nem csak, hogy fontos a mi véleményünk, vagy a mi hitünk, a mi gondolataink szerint, hanem, hogy az ember ráérezzen erre, hogy nekem ez jó. És ezt érezzük időről időre. Hogy a rengeteg kihívás, a rengeteg feladat, a rengeteg dolog közepette is, vannak pozitív visszajelzések. És ez az egész évünkben, hál' Istennek, úgy van, Imola tudja ezt elmondani, amikor a szülők az ovis hittan rendjén visszajeleznek.
1: Igen, amikor például sokszor az a tapasztalatom, hogy már senkit nem érdekel semmi, és hogy mindenkiről lepereg minden, akkor jön egy visszajelzés egyik anyukától, hogy neki olyan jó érzés azt látni, hogy az első osztályos kislánya a kistesókkal esténként imádkozik. Vagy egy másik anyuka, hogy az ő ovis kisfia karácsonyra képes gyermekbibliát kért. Ilyenkor érzem azt, hogy a Jóisten munkálkodik.
2: Nem hiába való. Ezt nagyon fontos érezzük. És éreztessük másokkal is, mert nagyon könnyű elengedni magunkat, vagy nagyon könnyű azt érezni, hogy hiába való, felesleges az, amit mi teszünk, mert a világból egyre inkább ilyen jelzések vannak, és bennünket is maga alá teperhet, vagy maga alá gyűrhet ennek az érzése, ennek a gondolata. És fontos ezeket tudatosítani, ezeket az alkalmakat megszervezni, megragadni egyre egyre inkább úgy látom, hogy nem hiába való. Mi minden számokban mérünk, ugye, hogy hányan jönnek templomba, hány egyház fenntartó van, mennyi a persejpénz, mennyi az adomány, és a nap végén arra jövünk rá, hogy persze ez is hozzátartozik, de nem ezen fog múlni.
0: Műsoridőnk végéhez közeledünk, így arra szeretnélek kérni titeket, hogy mostani beszélgetésünkhöz kapcsolódóan egy igei gondolattal zárjuk most ezt a beszélgetést.
1: A Filippi beliekhez intézett levél 4. fejezetének 13. versét szeretném tolmácsolni a hallgatóknak. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
2: Én pedig a vakációs gyermekbiblia hét záró istentiszteleti történetét vagy gondolatát, ez úgy adódott, hogy a Péter csodálatos halfogása volt, amelyet az ige hirdetésben hoztam példaként, hogy nem a hálóval van baj, nem a hallal van baj, hanem hogy Jézus ott van-e a Péter csónakjában, és amikor ő belép, akkor lesz halfogás, és ez adjon erőt mindnyájunk számára, amikor úgy érezzük, hogy hiába való, hogy szakadozik a háló, és nem fogunk semmit, akkor jusson ez eszünkbe, hogy a mi Urunk erre hívott el bennünket, hogy mi emberhalászokká legyünk, de ez csak ővele lehetséges. Ha ő ott van a csónakban, ha ő ott van az életünkben, akkor lesz ennek igazán eredménye, úgyhogy kitartás mindenkinek.
0: Hallgatóink nevében is köszönöm szépen ezeket a megerősítő gondolatokat, és köszönöm nektek a beszélgetést, hogy itt voltatok stúdiónkban. Áldás békesség!
2: Mi is köszönjük!
1: Áldás békesség!
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Tokár Imola református lelkipásztorral és Tokár Sándor Levente református lelkipásztorral beszélgettünk, akik a mezőkeresztesi és a mezőnagymihályi református egyházközségben, illetve helyettesítő lelkipásztorként a vattai református egyházközségben szolgálnak. Köszönjük, hogy önök is velünk tartottak. Az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Viszont hallásra!
3: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció, illetve az NVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezi az Alkotmánybíróságnál. A Fidesz frakció hétfői közleményében azt írta, hasonló szervezet legutoljára a kommunizmus legsötétebb éveiben működött. A Fidesz képviselő csoportja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal szabályozását számos ponton alkotmánysértőnek tartja, arra hivatkozva, hogy a hivatal vizsgálhat, nyomozhat, vádat emelhet, vádképviseletet láthat el, folyamatban lévő ügyeket elvonhat, emellett lehallgathat, kényszerítő eszközről dönthet, fedett nyomozót alkalmazhat és magánvállalatokat vehet saját irányítása alá, áll a közleményben. A következő napokban 5 megye több mint 60 településén végeznek szúnyoggyérítést, tájékoztatott a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság hétfőn. A Balatonnál néhány drávamenti településen, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. A finom permetet az esti, éjszakai órákban juttatják ki a szakemberek. Azt írták, az országon átvonuló esők ellenére változatlanul aszályos az időjárás, ezért jelentős, nagy kiterjedésű szúnyogtenyésző helyek nem jöttek létre. A folyók alacsony vízszintje miatt az árterek is szárazak, így nem tud a szúnyoglárváknak megfelelő élőhely kialakulni. Ugyanakkor a napokban leesett néhány milliméter csapadék az inváziós fajok további térhódításának kedvez. Ezek a szúnyogok elsősorban a házak körül kialakuló kisebb vizekben fejlődnek ki, egészen kevés csapadék vagy akár a locsolásból visszamaradt, néhány deciliter víz is elegendő a szaporodásukhoz, írta a katasztrófa védelem. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt majdnem 550 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Jelenleg belföldi vonat és buszjegy, bérlet, helyjegy, valamint nemzetközi vasúti jegy is vásárolható az alkalmazásban. A miniszter szerint a közösségi közlekedés versenyképessége nem csak az új járműveken és a pályaállapotokon múlik, hanem azon is, mennyire egyszerű az utazás megtervezése. A következő fejlesztésként a grafikus helyfoglalást említette, melynek révén az utasok a kocsi ülés rajzán láthatják majd a szabad helyeket, és kiválaszthatják, hogy pontosan hol szeretnének ülni, közölte a közlekedési miniszter.
0: Az időjárásról.
1: A felhőzet majd szakadozik, ezt követően általában sok napsütés lesz az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: 18. fejezet. Amikor a tavasz érkeztével lecsorgott a hó a hegyekből, és a szénigetők visszatérhettek elhagyott kunyhóikhoz a fekete gödörbe fát dönteni, kemencét emelni, mindent a legnagyobb rendben találtak ott. Aprított tüzelővátriájok magasra rakva az ereszek alatt, a padlót is tisztára söpörte valaki mind a 8 kunyhóban, és még fekhelynek való tiszta szénát is találtak mindegyikben. Mindez nem lepte meg őket túlságosan. Még az sem, hogy egyik másik kunyhónak a födelét megjavította valaki, új zsindellyel pótolta a régit, a bútorzat is megszaporodott néhány frissen faragott új asztallal, paddal. Szokva lehettek az ilyesmihez, hiszen ösmerték azt, aki ott telelt, még ha nem is beszéltek róla. Csak azt tűnt fel, hogy aki ott lakozott a jól ismert szolgalegény mellett ezen a téren, jó néhány más ember is megoszthatta a fekete gödör menedékét. Jó másfél hónappal később és egy jó napi járása onnan, amikor az első birkanyáj felérkezett a Sajó völgyéből a radnai havasok legelőire, és a pakurárok hozzáfogtak a nyári szállás tatarozásához, öreg Árszintja, mint máskor is, felküldte unokáját a magas sziklák közé, hogy megnézze, mi van odafönt. Jó ideig oda volt a gyerek, és amikor visszatért, 3 ezüst pénzt szorongatott a markában. Az öreg rácsodálkozott a 3 ezüst pénzre. Miért 3? Miért nem csak 1, mint máskor? Többen vannak, mint máskor, felelte a gyerek. Nem csak 2 vagy 3, mint eddig. 20 is lehetnek, talán még többen. Havonta küld alá 3 ezüst pénzt, azt mondta a szent ember. Vén Árszintja nem szólt semmit, csak bevitte a 3 ezüst pénzt az Isztina házba, kis bőrzacskóba tette, felemelte a sarokban a padlódeszkáját, és bétette ügyesen a megszokott rejtek helyre. Este a tűznél pedig ezt mondta pakuráriainak. Ezentúl minden héten 3-szor annyi sajtot, ordát meg zsendicét visztek fel oda a vén fenyőtövébe, mint azelőtt. 3 ezüstöt kaptunk az egy helyett. Megkérdeztem a zsidót a múlt héten. Az ezüst ára újra fölment. 2-szer annyit kapunk a sajtért idefent, mint amit az állam fizet érte odalent. És mit mondunk, hova lett a sajt? Kérdezte az egyik pakurár. Hogy mit? Hát az, hogy soványabb a legelő, mint a múlt évben volt, meg hogy köhög a birka, meg hogy az öregebbjéből több, mint a fele bele is pusztult a köhögésbe. Hiszen nem csak sajtból és ordából, de a heti birka húsból is a 3-szorosát kell felküldenünk a nagy fenyőhöz, úgy szaholom, egy vén meddőt hetenként. Többször aztán nem is esett erről. Minden szombat reggel egy szálos juhászba jár fölment, 2 megrakott átalvetővel a vállán, a sziklák alatti magányos vénfenyőhöz, lerakta terüjét a fa alá, és fölvette a fa tövébe helyezett üres átalvetőket a bennük lévő 3 ezüst pénzzel. Megesett a nyár folyamán, hogy csendőr járőr tévedt fel a legelőkre. Egy ilyen alkalommal füstöt láttak a csendőrök felszállni a sziklák mögül. Kicsoda táborozik odafönt? Kérdezte a csendőrkáplár. Egyik unokám füstöl valami vadméheket egy sziklaüregből, mondta öreg Árszintja, mielőtt a pakurárok bármelyike is fele lehetett volna. Akkora lesz a képe, mint egy csöbör, amikor lejön onnan, mert haragosak ám azok a vadméhek, de hiába mondtam neki, ilyen ez a gyerek, szereti a mézet. Az ezüstpénz az öt nagy vaspántos láda egyikéből került elő, amit az egyik barlang rejtett odva őrzött. Az öregen kívül csak Ferkő tudott ezekről a ládákról, más senki. Háromban ezüstpénz volt, kettőben arany. Rákóczi fejedelem hűséges embere egy Vaslászló nevezetű rejtette el odafönt a szabadsághoz utolsó vagyonát, és rábízta az akkori idők hagyaték őrizőjére, akinek Ambrus volt a neve. Akkor a sziklaköveket gördítettek az odú fölé, hogy hét ember alig bírt vele, és hét ember ereje kell ahhoz, hogy hozzájusson valaki a kincshez. Vagy egy istentudó öregember keze, aki a mustármag törvényénél fogva hegyeket tud mozdítani, ha úgy kívánja az Istenből fakadó élet szüksége. Évente egyszer, rügyfakadáskor, amikor a fekete gödörből át kellett költözni a radnai hegyekbe, az öreg akárcsak elődeítették, bement tanítványával a barlang rejtekébe, az úr erejével elmozdította a nagykövet, és kivett a nyitott tetejű ládából két teltmarokra való ezüstpénzt. Ennyi kellett az élethez, egy esztendőre. Ebben az évben azonban többre volt szükség. Érni kezdett az idő, ahogy az öreg mondta, megnövekedett a tanítványok száma, és az úr áldását meg kellett toldani valamicskét a nagyságos fejedelem hagyatékából, az ősi magyar lelki hagyaték erejének nevelésével. Volt ugyanannak a barlangnak egy másik kivezető útja is, amely zárt kis sziklakatlanba nyílott, ami csak a barlangon át lehetett megközelíteni. A katlan alján forrás buzogott, és el is tűnt nyomban egy sziklaüregben. Ez a katlan és az ezt körülvevő apró barlangok sora volt az öreg nyári szállása. Innen ment le időnként bajban lévőket látogatni, odvasfákat döngetni, falvak feletti gerinceken, és gyógyítani, ápolni, oktatni azokat, akik gyógyítást, ápolást vagy oktatást kerestek. Ennek az 1956-os esztendőnek a nyarán vált ez a rejtett sziklakatlan először oskolává, Isten tudó magyarok oskolájává. 36-an voltak ott együtt, meggyötört, otthontalanná vált erdélyi magyarok, akik előtt bezárult az emberi élet minden ajtaja, és nem maradt más, csak az Isten. De azt is keresniük kellett, mert akárhonnan jöttek, ahonnan jöttek, ott nem tanították meg nekik az Istenhez vezető út titkait. Ezt tanította nekik az öreg abban a barlangban reggeltől estig. Volt, aki megértette hamar az úr dolgainak egyszerű nyitját, és volt, aki nem. Az ilyen csak lassan tapogatózva haladt előre, de haladt mégis. Az úr lelke ott lebegett a katlan fölött, érezte mindenki. Volt olyan, aki mindjárt az elején, mihelyt felgyógyult a sebeiből, arról beszélt, hogy talán okosabb lenne kiszökni az országból, világgá menni, és olyan helyen telepedni le, ahol nem üldözik azt, aki magyar, és ahol becsületes munkával megkeresheti mindenki a maga kenyerét békességben. Ilyenkor rámutatott az öreg a kis forrás mellett álló magos nyírfára, és azt mondta, nézd ezt a fát. Látod azt a sok falevelet rajta? Mindegyiknek, még a legkisebbiknek is mélyen gyökere van a földben, egy kis hajszál gyökerecskéje, amely élettel látja el. Ősszel lehull a levél, az igaz, minden ősszel lehull. De annak a kis hajszálgyökerecskének a jóvoltából visszatér újra minden tavasszal. Ha azonban a gyökérszál pusztul el ott a föld alatt, a levelecske nem tér vissza többé, és idő múltával elpusztul a fa is. Mert a gyökérben van az élet, érted? Aki pedig elmegy, nem viheti magával a gyökeret, és akinek nincs gyökere, az elvész. Sok magyar veszett el így nagyon sok. Gondolj a gyökérre. Isten ültette a magyar gyökeret ebbe a földbe, és Isten gondját is viseli, ha hagyod. Bízd gondolat az Úrra. Ő a te gondviselőd. Lássátok az Úr dicsőségét, dorgálta a kis hitűeket, lássátok a jövendőt. Az Úristen rendelte nekünk ezt a hazát. Az Úristen népe és nemzete vagyunk. Elhagyta-e az Úr valaha is azokat, akik ő benne bíztak, akik az ő törvényei szerint éltek, akik az ő parancsolatait követték? Soha! Az Úr nem hagyta el az ő magyarjait. A magyarok hagyták el az Urat. Térjetek vissza hozzá, és ő megvédelmez benneteket, magasra emel. De tudjátok is ezt, lássátok magatok előtt a boldogságos szép jövendőt, amit az Úr számotokra készített. Lássátok, magyarok, mert ahol nincs látomás, ott elpusztul a lélek, és a lélekkel együtt pusztul a nép. Tiszteld a te Uradat, Istenedet, és rajta kívül más isteneid ne legyenek. Oktat a tanítványait. Minden bajodnak ő az orvosa, és minden harcodban az ő pajzsa védelmez, és az ő ereje győzedelmeskedik benned. Az Úr erejében, szeretetében és védelmében soha se kételkedj. Minden erőt tőle való, és minden cselekedetet őt kell, hogy szolgálja. Tiszteld őseidet, mert rajtuk keresztül nyertél életet, és örököltél Istent és hazát. Légy hűséges hazádhoz és nemzetedhez, mert csak a hűségeseket védelmezi az Úr. Szeress minden magyart, akár csak önmagadat, és légy jó indulatta másokkal szemben is. Légy becsületes, tisztességes és igaz, mert csak így nyered el az Úr szeretetét. Soha el ne feledd egy pillanatra sem, hogy saját képére alkotott az Úr. Ameddig őt tükrözött tettedben és gondolataidban, az ő ereje lakozik benned. Ha elhagyod őt, ő is elhagy téged. Ha nem csak hiszed, de tudod is az Istent, az Isten ereje benned van, és hegyeket tudsz mozdítani vele. Fegyvernek nem lesz hatalma rajtad, és elkárhozik, aki veled perbe száll. Ez az Úr népének hagyatéka, akiknek igazsága, erénye és tudása őtőle való. Múlni kezdett már lassacskán a nyár, és a nyírfákon kigyúltak az első aranysárga levelek, amikor hírvivő érkezett föl a sziklák közé. Kék szemű, hirtelen szőkelegény volt, Imre nevezetű. Dét fölött az Isten székéről jött. Az öreg ott ült tanítványaival a csörgedező kis forrás mellett, és Gergelyt figyelte éppen, aki az Úr erejével kiemelte a vízzel teli vödröt a forrás gübőjéből, anélkül, hogy hozzányúlt volna. Csak állt ott csillogó szemekkel, furcsa kis mosolyjal a szája körül, és mereven nézte a vödröt. Míg az lassan megmozdult, emelkedni kezdett, aztán lezoppant egy lapos kőre, és kilocsantotta a vizet egyenesen János kezére. Mormogás ment végig a tanítványokon, volt, aki koncogott. Szájba kellett volna parancsolni a vizet, nem a kezére. jegyezte meg valaki. Tudja az úr, hogy kézmosásra nagyobb szüksége volt, mint ivóvízre, toldotta meg a tréfát egy másik. Gergely csillogó szemeivel az öregre nézett, és az öreg bólintott. Tudtam, hogy megérted a titkot, mondta elégedetten. Isten ereje dolgozik benned, Gergely. De még sokat kell tanulnod. Tudom én, ezt öregapám, felelte Gergely, és ahogy hordult a szemes sarkából, megpillantotta a legényt, ahogy kilépett odafönt a barlang nyílásából. Üzenet jött valahonnan, mondta elkomolyodva. Az öreg is oda nézett. Imre ez, az apó legénye Isten székéről. A szőke legény odajött, megállt az öreg előtt, és tiszta kemény hangon mondta. Apó, elvárja kegyelmedet holtöltére. Az öreg arca elkomorodott, a szakál megett. Isten székére? Oda. És holtöltére? A legény szó nélkül bólintott. Hát legyen meg az úr akaratja, mondta mély sóhajjal az öreg. Te pedig, Imre, egyél, így áll, pihenj, és holnap hajnalban útra kelünk együtt. Azzal bement a barlangba, leült a fekvő helyére, és csak ült ott maga elé nézve. Aki látta, tudta, hogy imádkozik. Amikor kijött, egyik tanítványa megkérdezte, mi készül az Isten székén? Mennybe menetel, felelte az öreg, és nem mondott többet. Később odaintette magához Gergelyt. Magam helyébe hagylak itt, mondta hangosan, hogy mások is hallják. Végezz jó munkát, még oda vagyok. Bevitte magával a barlangba, hogy magukra lehessenek. Bármi történne is, ne engedd ezeket szétszaladni. Nincs még hitük ahhoz, hogy magukra legyenek. Ha baj szakadna rátok, vidd be valamennyit a felső barlangba. Próbáld rámozdítani a nyílásra a hegyet, ahogy tanítottam néked. Ne csak higgy az Úr erejében, tudd is az Úr erejét. Tudd az Úr védelmező szeretetét, érted? Értem. Ha mégsem lenne elég a tudásod, ne veszítsd el a fejedet, bármi történne is. Kövesd a barlang csatornáját, míg hármas elágazáshoz érsz. Ott válaszd a középsőt. Vezesd az embereket a középső ligba, melynek végén vízzúgását hallod. Amikor odaérsz, úgy tűnik majd, hogy a barlang végébe jutottál. Vízesés látsz, egyebet semmit, erős, hangos vízesést. De ne rettenj meg tőle. Rendeld el nekik, hogy fogják meg egymás kezét szorosan, és el ne reszik egymást semmiképpen. Te pedig markold meg az élen álló kezét, huny be a szemed, és lépj be az alá zuhogó vízbe. Húzd magad utána többit. Csak gázolj keresztül a vizen, nincs mitől félned, véled az Úr. Védj mély lélegzetet, érted? Parancsolj rá a többire is, hogy ezt tegye. Aztán csak menj keresztül a vízesésen, tized, ha lépsz, és nem érzed többé fejeden a vízcsapását. Nyisd ki a szemedet, biztonságban vagy. Ott várjatok meg, amíg értetek megyek. Ha hirtelen szakadna rátok a baj, ne is kapkodjatok élenem meg egyéb holmi után. Ott bent a vizes és megett életben tart az Úr. Amikor kijöttek a barlangból, magához intette Jánost, a volt gyéresi papot. Készülj, János, te velem jössz holnap. A gyéresinek megcsillant a szeme. Az Isten székére, apóhoz. Oda. felelte az öreg, és komolyan nézett rá. Nem látogatásról van szó, nagyobb dologról. Azt akarom, hogy szemeddel lásd, ami ott történik. Másnap kora hajnalban útra keltek János, Ferko, az öreg és Imre. Szürkület ülte meg még a hegyet. Megkerülték a nagy sziklát, és hátul ereszkedtek alá az erdőben, hogy ne lássák őket a legelőn. Amire feljött a nap, már kiértek a borókásból is, és a fenyves erdőben voltak. Egyszerre csak őszbak riasztott alattuk, és pillanattal később lövés dördült. Vadászok járják az erdőt, súgta Ferkő. Alig haladtak néhány száz lépés lefelé a csapáson, Imre ott elől felemelte a kezét. Megálltak. Két ember jött szembe velük puskával. Imre ajkai megmozdultak, de a hang nem jött ki a száján. Kezével különös mozdulatot tett a vadászok felé, és a következő pillanatban a két puskás ember hökkenve torpan meg. Az egyik elkáromkodta magát románul. Hogy a francba került ide ez a szikla? És nézett maga elé a semmibe fel és alá, mintha a sziklafal magasságát mérlegelte volna. Esküdtem volna, hogy nem volt itt tegnap, acsarkodott. Nem hát, morgott rá a társa. Most hengerítették oda az erdei manok. Nem látsz a szemettől? Ott ér el az ösvény bal felé. Megkerüli a sziklát. És már indult is balra a vág közé. Társa dohogva követte, pillanatok alatt elnyelte őket a fenyves sűrűje. Mehetünk, mondta Imre ott elől, és indultak tovább. János pap az öregre bámult. Miféle bolondság ez, kérdezte halkan. Én ott nem láttam semmiféle sziklát. Elég, ha a románok látták, felelte az öreg. Meglátszik ezen az Imrén, hogy az apó tanítványa. Tehát Jézus is megmondta, hogy a gyerek lelke közelebb van Istenhez, mint az érett emberé, ki sok rosszat látott. Így aztán a jót és az igazat gyorsabban tanulja. Ez az Imre 5 éves korától vele volt a hegyen. Előre is szólt Imréhez, amikor már elhaladtak annyira, hogy nem kellett aggódni a vadászok miatt. Imre, az Úr veled vagyon. Miért ne lenne? Nézett hátra a legény. Vele vagyok én is. Az öreg vele mosolygott a szakállába, János pap megcsóválta a fejét. De senki se szólt, csak mentek tovább lefele a völgyeknek. Baj nélkül jutottak át a fenyvesből a bükkösbe, ahol már könnyebb volt a járás. Még aznap megkerülték Naszódot, másnap Besztercét, és harmadnap délutánján fönn voltak a Kelemen északi gerincén, ahonnan már látni lehetett az Isten széket is, arra Galonya felett. Isten bizony úgy néz ki, mint egy óriás zsámoly, csodálkozott János pap. Óriás számára készült, kinek lába aláér a völgybe. Isten számára készült, javította ki az öreg. Az Úr ül ott maga, és onnan nézi, mit művel az ember bogár az ő világával. Hol tölte előtti nap kora délutánján? Ott voltak az Isten széke forrásánál. Leterítették pokrócaikat egy szép lombú bükkfa alá, elheveredtek rajta, és vártak. Csönd volt körülöttük, szép Isten tudó csönd. A tisztás, térdig érő füvét virágok díszítették, piros, fehér, sárga és kék virágok, mint drága kövekből készített gombok, az Úr zöld bársony kacagányán. Később, ahogy vénült a délután, őszek jöttek a vízre. A nap Már aláhajlott a déli gerincre, amikor ember lépte zörrent a fák alatt. Hatan jöttek, Öreg Bence a hargitáról, a maga tanítványával, Kicsi Bence Déva mellől a magáéval, és Ábris mester egy szép szál legénnyel az Alsómarosról. Alig hult alá a nap, vére meg ott mázolta az ég alját, amikor Öreg Sándor is megérkezett Nagybánya mellől, tanítványával a háta mögött. 12-en vagyunk, akárcsak az apostolok, jegyezte meg később Ábris mester, ahogy ott gunnyasztottak a kicsi tűz körül, csillagos ég alatt. Igaz, Károlyjal meg Bak Balázzsal s az ő neveltjeikkel 16-an leszünk. Hányan vannak már apóval, nem tudhassuk. Adna az úr, hogy legyünk 21-en, jegyezte meg Öreg Bence. Mesteremtől hallám kislegény koromban, Nagy Botos Balázstól, hogy 21-en voltak mindig a régi magyarok szentjei. Táltosok 3-an, Sámának 18-an. Hely, nevelő szentapám Nagy Botos Balázs, micsoda ember volt ő, Kálme? Vitte vissza az emlékezés Hargitai Öreg Bencét az öreg módba. A nagy szabadságharc végén 49-ben, amikor a muszka kozákok rázódultak az országra, hány ezer derék magyar hazafi életét menti. Köztük Bemapót is, a szabadságharcosok tábornokát. Kiszületésénél fogva lengyel volt ugyan, de tetteiben micsoda nagy magyar. Úgy látom, még ma is, mint a tegnap történt volna, jött a sok muszka fölfelé a völgyön, lóháton, mind. Tűzös olája két oldal gyalogosan a kozák lova mellett baltákkal, vasvillával, pálinkától ittasan, magyar ölésre készen. És magosan fölöttük kiugró lapos kövön, úgy álltott az én tanítómesterem Nagy Botos Balázs, akárcsak az őrtálló magyar isten. Hosszú, szép szakállát lengette a szél. Mert hogy nagy szelet küldött az úr abban az órában, nagy szelet és zivatart. Dörgött az ég, csapkodott a villám, szakadt a zápor. És állt az én tanítómesterem, ott fönt a lapos sziklán, magos remelt fővel, lengő fehér hajjal és szakállal, egyik kezében rovásos botját tartotta, másik kezét felemelte magasra a völgy felé. És bár délidő lehetett, egyszerre csak olyan sötétség támadt, hogy alig láttam benne az orrom egyét. Aztán dübörögni kezdett valami, szörnyűségesen dübörgött. Rengett lábam alatt a sziklaköve, és egyszerre csak megmozdult odalent az egész hegyoldal, és alázódult a völgybe. Bétemedett az mindent odalent, muszkát, oláhot, császári zsoldost, ami csak volt.

Bence fiam, adjunk hálát az Úrnak, és nézzünk azok után, akik segítségre szorulnak ebben a szerencsétlen hazában. Így mondta bizony, éppen így. Ültek a tűznél 12-en, és szó nem esett sokáig. Lassan megsápolt a galonya felett az ég csillag díszítette sötét bársonya. Emelkedett a hold, majdnem egészen kerek volt már, csak egy kicsike hiányzott belőle egy éjszakára való. Adjunk hálát az Úrnak, és térjünk aludni, adta ki a szót öreg Bence, és néhány percnyi mélységes csend után rendre lábra keltek mind, és bévonultak a fák alá, ki ahova fekhelyét készítette. Valami nincs rendjén, súgta oda János pap az öreghez, elnyújtózva a pokrócon. Ez az öreg Bence nem lehet 115 éves, lehet-e? Miért nem? Suttogta vissza az öreg a kérdést. Az Úristen nem esztendőkben méri az életet, csak az ember teszi azt a maga kárára. Mit gondolsz, én hány esztendőt értem már meg? Hát 60-at. Az öreg halkan elnevette magát. 70-et. Imádkozz, János, lelkeddel imádkozz, hogy megértsd az Urat. Sokat kell még tanulnod, János. Harmad borította hajnalra a füvet, csillogó harmad. Őszek kergetőztek a tisztáson, a sápadt kék ég magasában sas keringett. Napkeltekor balta csattogása üszte a csendet. Két szép szállegény fát hasogatott. Ölnél hosszabbra hasogatták a bükköt, a fenyőt is. Kinek dolgoznak ezek? Kérdezte az öreg, amikor felébredt. Nekünk, felelte Imre. Sok fára lesz szükségünk ma éjszaka odafönt. Ferkő meg János jönnek velem, tette hozzá. Maguk pedig, kik tanító mesterek, meglelik apót odafönt a csúcsos szikla alatt. Látják? Várakozik már kelmetekre. Úgy is volt, ahogy mondta. Amikor fölértek oda a csúcsos szikla alatti kicsike tisztáson, laposköven üldögélve ott várt helyájuk apó. Magos, szikár, hosszú, fehér hajú, hosszú szakálú, szép fénember volt. Méltósággal ült ott a kövön. Jóság és böl szeretet áradt belőle. Egymás után köszöntette az érkezőket. Mindenkihez volt néhány jó szava, aztán leültette őket maga körül a gyepre. Tudjátok, hogy miért hívtalak benneteket ide, szent magyar hagyatékunk őrizői tanítómestereit? Szólt hozzám az Úr. Ma éjszaka, hol tölte éjszakáján, ahogy illő, mágia tűzénél búcsúzom tőletek. Ősi szokás szerint valamelyiteknek átadom majd a mágia tűzénél nemzetünk hagyadékának gyarló emberi jelvényeit, az írásos botot és a szent rovást. A hagyatékod magát már lelketekben őrzitek mindannyian, és tanítjátok azoknak, akik érdemesekre. Az Úr, aki minden tudó, tudja már, hogy melyiktek veszi át tőlem a szenterekét, és válik a nemzet táltosává. De őseink törvénye szerint nektek is tudnotok kell egy akarattal. Ezért hát vonuljon most félre mindegyiktek az elmélkedés magányába, hogy fületek meghallhassa az Úr szavát. Azt a csöndes, halk szót, ami belülről való, és amelyikről a próféta így véstekőbe a maga tapasztalatát annak idején Úrvárosában. Először jött egy roppant szélvihar, és porlasztotta a hegyet, de az Úr nem volt a szélviharban. Aztán földrengés jött, rengette a hegyet, de az Úr nem volt a földrengésben.

0: Aztán jött a tűzvész, de az Úr nem volt a tűzben. És mindezek után megszólalt egy halk, szelíd hang. Ezt a hangot hallgassátok meg, testvéreim, és napnyugtára legyetek itt az Úr rendelkezésével.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A paksi atomerőműben a négyből már három blokk teljes kapacitással üzemel, közölte Magyar Péter kormányfő hétfőn a Facebook oldalán. Hozzátette, megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. Még 2 nap és elérjük a csaknem 2000 megawattot, írta a kormányfő. Szerdán kezdi meg munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke kijelentette, több 100 milliárd forint közpénz került a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. A politikus elmondása alapján a testület azt vizsgálja majd, hogy kik miatt és hová tűnt a közpénz, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot és mire költötték. A közlés szerint a vizsgálóbizottság a frakció kezdeményezésére kezdte meg munkáját. Csőszi Attila példaként említette, hogy Kecskeméten 144 milliárd forintot kapott a Neumann János Egyetem és a Tudásváros, ám a pénz jelentős részét, 127,5 milliárd forintot állítása szerint eltőzsdézték. A Magyar Nemzeti Bank székházával kapcsolatban pedig azt vetette fel, hogy az eredetileg tervezett 55 milliárd forintos költség végül 105 milliárd forintra emelkedett. A vizsgálóbizottság elnöke közölte, a testület célja annak megállapítása, hogy kik voltak felelősek a történtekért. Mint mondta, a cél, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő. A világ számos részén megjelenhetnek a Magyarországon nemesített Turbo Obelix nevű akácfajták. Az Amerikai Egyesült Államokban már megkötött értékesítési megállapodással rendelkezik a Sylvanus Kft., közölte a cég. A magyar nemes akác kloncsoportot egy nemrég megkötött licenc megállapodás alapján őshazájában, Amerikában terjeszteti egy amerikai erdészeti vállalat. A magyar vállalatnál közölték, hogy számos ország érdeklődik a saját nemesítésű akácfajtáik iránt, melyeket több évtizedes természetes szelekcióval, génmódosítás nélkül hoztak létre. A magyar cég ügyvezető igazgatója Németh Márton kifejtette, hogy a nemesített akácokat agrárerdészeti célokra is ipari fa célú ültetvényekbe telepíthetik világszerte. Számos kedvező tulajdonsága közül az egyik legfontosabb a kiemelkedő szárazságtűrés, ennek köszönhetően öntözés nélküli mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeken is megél. Belföldön ez azért fontos szempont, mert a Hunren Agrártudományi Központ legújabb kutatásai alapján a klímaváltozás miatt tartós válságba került az alföldre jellemző szántóföldi növényekre épülő termelési gyakorlat. A szükségszerű tájhasználatváltás több százezer hektáron, elsősorban a homokhátságon és a nyírségben indokolhatja a nemesített akácok termesztését, bár ez a fa Európában nem őshonos, már több mint 400 éve él a kontinensen, és komoly szerepe van a termőhelyek javításában. A gyökerein élő nitrogén megkötő baktériumoknak köszönhetően segíti a biodiverzitást, növeli a szántóföldi növények terméshozamát is. Folytatódik Miskolc útfelújítási programja, ezért több helyszínen megváltozott a forgalmi rend. A Miskolci Városgazda információi szerint augusztus 24-én és 25-én a Futó utcát az átmenő forgalom elől idénylenesen lezárják az Egri Sütő János utca, valamint a Csaba vezér utca Pesti utca közötti szakaszon. Az érintett útszakaszt kizárólag a célforgalom használhatja. A forgalomkorlátozás a 3-as számú főút felújításához kapcsolódó munkálatok miatt szükséges, tájékoztattak. Augusztus 10-én megkezdődtek a Szeles utcai csomópont útfelújítási munkálatai is. A munkavégzés ideje alatt a Szeles utca Petőfi tér és Szentpáli utca közötti szakaszát a Petőfi tér irányába lezárták. Az érintett irányt kizárólag az autóbuszok használhatják. A Szeles, Szentpáli utca és a 26-os számú főút közötti szakaszát mindkét irányból lezárták, részletezték a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár többfelé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Bürkös zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A bűrközzenekar 1998-ban alakult Nagykálóban, tagjai fiatal népzenészek, akik élethivatásuknak tekintik a magyar autentikus népzene megőrzését, továbbítását.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Felső-Tiszavidék több néptánc együttesének kísérő zenekaraként dolgoznak, mindamellett önálló koncertműsorukkal örvendeztetik meg a hazai és külföldi hallgatóságot.

2008-ban Nagykáló városa a Nagykáló kultúrájáért díjban részesítette őket. 2010-ben jelent meg az első önálló albumuk Fogad tőlünk örök atyánk címmel, mely a szűkebb hazájuk a Felső-Tisza vidék zenei anyagát mutatja be.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: ...2011 mérföldkő volt a zenekar életében, ugyanis ebben az évben jelent meg a második nagylemezük egy könyv méltó mellékleteként, mert a Pergő hagyományőrző műhely keretein belül, mint a műhely tagok jelentettek meg, címerünk a Magyar Szürke címmel.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Bürkös zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Négy civil szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége is részt vesz tanácskozási joggal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői kiválasztási folyamatában, közölte Hantos István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tiszás elnöke a Facebook oldalán. A kormánypárti politikus szerint az NVVH elnöki és elnökhelyettesi pozíció újra beérkezett pályázatok feldolgozása után a héten a legfontosabb szakaszához ér a kiválasztási folyamat. Kedden és szerdán a nyilvános bizottsági meghallgatásokkal folytatják a munkát, csütörtökön pedig várhatóan döntést hoznak, megválasztják az elnököt és az elnök helyetteseket is. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint műanyag tolltartókat, ceruza és tollvég díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat is ellenőriztek. Az iskola kezdéshez kapcsolódó ellenőrzések során arra helyezték a hangsúlyt, hogy a gyerekek által használt termékek megfeleljenek az előírt biztonsági követelményeknek, és használatuk ne jelentsen egészségügyi kockázatot. A szakemberek például a gyurmák és zsírkréták esetében egyes nehézfémek jelenlétét vizsgálták. Kiemelten figyeltek arra, hogy a gyerekek által gyakran használt, illetve egyes esetekben a szájukkal is érintkező termékek ne tartalmazzanak egészségre ártalmas anyagokat. A hatóság arra hívja fel a szülők figyelmét, hogy a tanszerek kiválasztásakor ne csak az ár vagy a termék megjelenése alapján döntsenek, érdemes a minőséget, a kivitelezést, illetve a tartósságot is mérlegelni, vásárlás előtt tájékozódni az üzletek és webáruházak kínálatáról, jelezte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az adóhatóság szerint sokan nem jelentik be alkalmi munkavállalójukat. A kedvező szabályok és a súlyos szankciók ellenére sem jelentik be ezeket a dolgozókat, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfői közleményében. Az a munkáltató, aki alkalmi vagy idénymunkását nem jelenti be, ugyanolyan szankciókra számíthat, mint bármely más be nem jelentett foglalkoztatásnál, alkalmazottanként akár 2 millió forintos mulasztási bírsággal, üzlethelyiség bezárásával is számolhat, és felkerül a NAV nyilvános közzétételi listájára, emelte ki az adóhivatal. Fontos, hogy az alkalmi munka összesen legfeljebb 5 egymást követő napig, egy hónapon belül összesen legfeljebb 15 napig létesíthető munkaviszony. A munkavállaló egy naptári évben legfeljebb 120 napot dolgozhat alkalmi munkásként. Ez alól a mezőgazdasági idénymunka kivétel, ebben az esetben a munkaviszonyok együttes időtartalma 120 napot, további 90 nappal meghaladhatja, jelezte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Csak nem 250 szénabála és 20 köbméter trágya égett le Geszteinél. A miskolci és szerencsi hivatásos tűzoltók vonultak ki a vasárnap éjjel keletkezett tűzhöz. A 3605-ös út mellett 100 négyzetméter száraz fű is lángra kapott. A tűzoltók még hétfőn is dolgoztak a területen. Az esetnél egy miskolci és egy szerencsi vízszállító jármű is segítette a beavatkozást, tájékoztatott az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság.
0: Az időjárásról.
1: Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár többfelé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Felvételt hirdet a Beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium.
2: Az egyetemre való jelentkezés az még nem jelenti automatikusan a kollégiumi elhelyezést. Ez egy olyan információ, amit sokszorosan alá szeretnék húzni és mindenképpen tudatosítani, hogy bár az is a folyamatnak egy neheze, amit jól és precízen kell teljesíteni, de ezzel legyenesen arányos az, hogyha valaki most esetleg nem olyan helyen lakik, ahol a közlekedés mindenféle szegmensbe kielégíti az ember igényeit, akkor a kollégium, mint ősi találmány még mind a mai napig az egyik legjobb megoldás.
1: Szegedi Csaba, református lelkipásztorral beszélgetünk.
3: Borsod-Gömöri Egyházmegye részei vagyunk. Aktelek szomszédságában helyezkedik el ez a kis település. Rég múltja van a gyülekezeteinknek, reformátusok zömében, és így végezzük itt a szolgálatot.
1: Fiatalok a városért. Online szavazás zajlik a Kámon Kolozsvár fiatalok által benyújtott projektjeire.
4: Amikor Kolozsvár egy olyan ifjúsági részvételi költségvetési folyamat, aminek az a célja, hogy kolozsvári fiataloknak adja meg a lehetőséget, hogy a városban a közösségi tevékenységeket, közösségi projekteket valósítsanak meg, amelyekkel úgy gondolják, hogy valami olyan problémát, olyan kihívást oldanak meg, amivel szembesülnek a saját környezetükben, legyen ez a saját iskolai környezetük, baráti környezetük, vagy szélesebb értelemben is vett város. És ez olyan formában történik a fiatalok megsegítése, hogy konkrétan anyagi támogatást is nyújt arra, hogy ezek az ötletek meg is valósuljanak, és nem tudom, sorban a döntést arról, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, nem döntéshozók, hanem konkrétan a városlakók hozzák meg.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Felvételt hirdet a beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium a 2026-27-es tanévre. A szakkollégium olyan fiatalokat vár, akik felsőoktatási tanulmányaik mellett közösségben szeretnének élni, szakmailag fejlődni és hitükben is megerősödni. Hogy kik jelentkezhetnek, milyen lehetőségeket kínál a szakkollégium, és mit érdemes tudni a felvételiről, arról Margitics János református lelkipásztorral beszélgetünk.
2: Hát a mai adásunkban kicsit a Kálvin kollégiumnak az életéről, működéséről és az új kihívásairól beszélgetünk, mert 2026-ban egy újabb tanév veszi kezdetét, amely nem csak a tanintézmények számára új kezdetet jelent, hanem a Kálvin kollégium életében is rengeteg új arcot jelent majd a régiek mellett. A felvételi felhívások kimentek, mit kell tudni ennek az időszaknak a lényegéről?
3: Az egyetemre való jelentkezés az még nem jelenti automatikusan a kollégiumi elhelyezést, ez egy olyan információ, amit sokszorosan alá szeretnék húzni, és mindenképpen tudatosítani, hogy bár az is a folyamatnak egy neheze, amit jól és precízen kell teljesíteni, de ezzel legyenesen arányos az, hogy ha valaki most esetleg nem olyan helyen lakik, ahol a közlekedés mindenféle szegmensbe kielégíti az ember igényeit, akkor a kollégium, mint ősi találmány még mind a mai napig az egyik legjobb megoldás. Több kollégium is van a városban, de azt gondolom, hogy a miénk egy kiemelkedő a kínálatát tekintve. Az elmúlt évek áldásos közreműködései nyomán magyar állam támogatásával gyönyörű szépen megújulhatott. Ennek a következménye, hogy az amúgy is professzionális kollégiumi lakhatási feltételek egy olyan csomagolásba kerültek bele, ami azt hiszem, hogy nem csak a szemnek, hanem a léleknek is nagyon jót tesz. Hozzátéve még azt, hogy a kollégiumi elhelyezésbe igyekeztünk a kényelmet és azokat az otthonos alapfeltételeket megteremteni, amivel egy diák úgy tud betérni a szállás helyére, hogy azt második otthonoként is tudja használni. Ehhez hozzájön még az, hogy mi nem csak az épület falaiban és szolgáltatásokban gondolkodunk, hanem egy olyan diák életet is igyekszünk minden tanévben megszervezni, ami jóval több ideig elkíséri a diákot, mint az, hogy kellemes és kényelmes volt a szoba. Ezzel kapcsolatban meg annyi történet áll rendelkezésre, de hogy valaki ide be tudjon kerülni, ahhoz szüksége van arra, hogy végigmenjen a felvételi eljárásunkon, ami plakát formájában megtalálható, kihelyezve különböző helyein a városnak, internetes formában a Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet Facebook oldalán található meg. Ugye itt még a név nem követte le az egyetemmé válásnak a dolgait, de ezt a szót, hogy frígy, ezt a kis gyűjtőszót átalakítani, óriási munka és talán szép fájdalom is, mert egy több mint egy évtizednek az emlékei vannak ez alatt a kis hívószó alatt. A betűjátékok azok nem kecsegtetnek túl jó lehetőségekkel, úgyhogy itt még mindig a kreatív energiákkal próbálunk dolgozni e téren, de ez minden esetre egy másodlagos kérdés, hiszen a fiataloknak a szállás kérdés az egy nem megkerülhető dolog. Igyekszünk figyelembe venni azokat a kéréseket, kérdéseket, amelyeket elhelyezésnél megfogalmaznak úgy univerzálisan, és a felvételi eljárásunknak egy két lépcsős rendszere van. Egyrésztről bekérjük mindenkitől online az adatokat, megfelelő módon egy Google űrlapon keresztül. Erre azért van szükség, hogy a későbbiekben az adatok keresése és mindenféle egyéb dolog az könnyen megtörténhessen, és csalódva a technika által nyújtott stabilitásban, ezt papírformában is kérjük. Sajnos akármennyire is ez lenne a kívánatos, hogy minél kevesebb fizikai eszközzel kelljen egy ilyen felvételének lebonyolódni, sajnos még mindig ez jelenti a stabil pontot, ahova vissza lehet nyúlni a mai világba, hogyha az eljárásrendbe meg akarunk nézni valamit. Egyébként a legfrissebb posztokban ott megtalálható a felvételinek a menete. Egy egyszerű megoldás, amiből kiemelném a lelkészi ajánlásnak a fontosságát. Sokszor felmerül a kérdés, hogy csak reformátusok vehetik-e igénybe a kollégiumnak a szállási lehetőségét. Nem, ez nem egy kizárók, ha valaki más felekezetből érkezik, abból a felekezetben is feltalálható pap vagy lelki pásztor, és akkor az ő ajánlásával kérjük a jelentkezést benyújtani, és a felvételi elbeszélgetés, ami augusztus 31-én lesz, ez egy hétfői nap. Erre várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Ebből a három dologból tevődik össze hozzánk való jelentkezés, és igyekszünk mindenkinek biztosítani azokat a lehetőségeket, hogy egy stabil, kiszámítható körülmények között tudja a diák éveit eltölteni. Szeretném még népszerűsíteni, hogy a már itt lévő hallgatóink felé van egy olyan gesztusunk, egy olyan rendszerben tudják a maguk dolgait elképzelni és tervezni, amelyben számukra könnyített újrajelentkezés van. Tehát, hogyha valaki egyszer már a felvételin ilyen sikerre teljesített és elnyerte a helyét, akkor onnantól kezdve, hogyha a kollégium rendszabályzatával és ritmusával együtt mozog, él és bekapcsolódik, akkor számára a szeptemberi kollégium elhelyezés nem egy kérdőjel. Én úgy gondolom, hogy ez rövid és hosszú távon is egy óriási előnyt jelent, és én ezzel szeretném többszörösen hangsúlyozni, hogy egyedülálló lehetőségeket biztosítunk ilyen szempontból.
2: A Kávin kollégium egy szakkollégium, amely többet ad, mint egyfajta szállást éjszakára. Közösséget teremt, szolgáltatási tereket biztosít, illetve azt gondolom, hogy mindenféle szempontból egy családias légkört próbál kialakítani a tagok között.
3: Igen, a legfőbb célkitűzésünk, hogyha Kárpátalja keresztény értelmiségének a felnövekvő generációja kegyelemből ide közel helyeztetik hozzánk. Szándékosan a szenvedő szerkezetet használom, mert valahol mindnyájan Isten vezetését véljük felfedezni ezekben a dolgokban, akkor ezeket az értékes, nagyon sokra való fiatalokat igyekszünk becsatornázni azokba a dolgokba, ahol egyrésztről ők is fejlődhetnek, másrésztről ők szolgálhatnak egymás irányába. Média csoporton keresztül, dicsőítő csoporton keresztül, négy érzék színházon keresztül, konyhatündéri szolgálaton keresztül, és nem utolsó sorban a Fridbendet talán már mondtam, az is az erősítésen keresztül. Ezek olyan lehetőségek, amikbe a fiatalokért szolgálnak, és én azt gondolom, hogy ez bőven meghaladja a szakkollégiumi képzésnek a természetét, mert ez egy későbbi társadalmi létezésben is egy olyan alapvetés, amitől azt mondják a mai világban, hogy egy-egy társadalom nagyon jól tud működni, ha ilyen képességei vannak. Hát ezt nem tudományos kutatások nyomán fedeztük fel, hanem ez a Szentírásnak az alap gondolata, hogy az ember az Isten szavára szolgálja az Urat, és ennek egy nagyon erős következménye az, hogy szolgálok az embertársaim felé. És ebből óriási dolgok szoktak kijönni, akár ha hitmélyítő heteinkre gondolok, akár azokra a fél évkezdő hétvégékre, amikor együtt vagyunk, építjük a közösséget, beszélgetéseket folytatnak le egymással az emberek, igei gondolatokat fogalmazunk meg, ami egy egész évre elkísérheti az embert. Próbáljuk a még ismeretlen szereplőket egymáshoz közelebb hozni, hogy amikor találkozunk a folyosón, akkor egy biccentésen túl talán még egy mosoly is beleférjen, vagy egy hogy vagy kérdés. Igyekszünk nemzetközibb vizeken is ott lenni, a fiatalinkat bekapcsolni a Kárpát-medencei egyetemi gyülekezetek találkozójába, ahol a Kárpát-medencében működő egyetemi közösségeknek a diákságával lehet találkozni, lelkészeivel. Olyan programokra megyünk, amelyek országhatárokat átívelnek. Már jó pár éve van egy egyetemi gyülekezeteknek a kirándulása, ahol Krakkó, Zágráb és sorolhatnám még hány és érdekes helyszínt jártak már be a különböző évfolyamokból, évadokból oda sereglett fiatalok, és ezek messzire elvezetnek, és ami azt gondolom, hogy egy kollégiumi élménycsomagnak egy nagyon jó visszajelzése, hogy ez mennyire egy mély dolog, rengetegszer lehet beleszaladni abba, hogy egykor nálunk itt lakott szobatársak, egymás koszorús lányai, kereszt szülők és olyan szövetségek, olyan emberi kapcsolatok.
2: Férfeleség.
3: Férfeleség természetesen, tehát olyan emberi kapcsolatok szövődnek itt, amikben sokkal több van annál, mint hogy egy jó tanévet együtt töltöttünk. Nyilván ez nem automatikus, nyilván ahogy az élet minden területén, ezbe is lehet jóval több munkát belefektetni, és kell is. A mi célkitűzésünk, hogy Szentírás értékeit, a feltámadott Úr Jézus Krisztust felmutassuk, és a tanulmányokhoz szükséges alapfeltételeket magas színvonalon a a lehetőségeinkhez mérten biztosítsuk. És ezzel a meghívással fordulok oda minden diákhoz, aki gondolkodik, hogy hol legyen a szállása, hogy próbálja ki a mi közösségünket, de nem fogja megbánni.
2: Mit kell tudni a különböző technikai adatokról? Hány ember fér el, milyen szobák vannak, hány fős a közösség?
3: Többféle szobánk van. Van 2 ágyastól egészen 6 ágyasig, és ami számomra az egyik legérdekesebb dolog, hogy mindig azon aggódunk, hogy vajon a 6 ágyas kinek kell majd, és ki akar ilyen nagy csapatokba együtt élni, és nem egyszer és nem kétszer megjelenik az igény, hogy az az X ember, azok a fiatalok egy liceumból érkezve, egy másik helyről, iskolából érkezve, igénylik azt, hogy egy ilyen tágas térbe együtt tudjanak lenni. Úgyhogy a kollégiumunkban megtalálható ezek közül az adottságok közül majdnem minden, és jó felszerelt konyháink vannak, olyan lehetőségünk van, ami egy fejlesztés nyomán megvalósulhatott, hogy a téli áramszünetekben fényünk van. Ez egy ritka és nagyon nagy ajándék. Nem adatik meg sajnos mindenkinek, de a kollégium közösségében egy ilyen lehetőséget lehet. Tehát egy ilyen lehetőség támogatja a fiatalt, és szerintem ez egy olyan valami, amit így talán most a könnyebb mindennapokban nehéz a helyére tenni, de télen azért én maguktól, a fiataloktól hallom azt, hogy hát azért ez nem semmi, hogy nekünk ilyen adatot.
1: Az elmúlt percekben Margitics János református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Ragály, Trizs és Imola települések reformátusságának több évszázados múltjáról, a templomok történetéről, aktuális munkálatokról hallhatnak a következő percekben. Szegedi Csaba nagy tiszteletű úr 2018-ban érkezett a gyülekezetbe, és azóta szolgál református lelkipásztorként a településeken. Belebeszélget Kisnéveres Viktória.
2: Nagy tiszteletű úr 2018-ban érkezett a településre, településekre. Beszélgetésünk elején hadd kérjem meg, hogy földrajzilag is helyezze lelki szemeink elé ezt a tájat.
3: Borsod-Gömöri Egyházmegye részei vagyunk. Aktelek szomszédságában helyezkedik el ez a kis település. Rég múltja van a gyülekezeteinknek, reformátusok zömében, és így végezzük itt a szolgálatot.
2: És ha már a régmúltat említette ön is, akkor szóljunk arról a több évszázadról, ami a reformátusság tekintetében megemlíthető a három településen, illetve a templomok történetéről is, hogyha megosztaná velünk a legfontosabb tudnivalókat.
3: Mind a három templom nagyon régi, talán kezdem a Ragályival, az 800 éves templom, még a reformáció idő előtti alkalommal, és a reformáció korán, mint ahogy tudjuk, sok katolikus templom lett aztán a református gyülekezeteknek az otthonává, és így több mint 500 éve valóban a református gyülekezetnek a helye. Nagyon korán elkezdődött a reformáció a Ragályi gyülekezetben, itt található talán az egyik legértékesebb Magyarországon urasztali terítőnk, legkorábbi urasztali terítőnk, 1548-as urasztali terítő, amelyet egy zubogyi nemes asszony adományaként lett felajánlva, első protestáns úrvacsoravétel alkalmával. Tehát nagyon hamar elterjedt és honossá lett a reformáció már Ragályon is. És azóta folyamatosan református igehirdetések, református szertartás szerint folynak az istentiszteleteink. És szép korát éli most a templomunk, amint említettem, a 13. századból való templom, 14.-15. századból tártunk fel. Az elmúlt olyan 50 évben sok-sok feltárás, munkálat folyt a templom épületén is, és feltárták ugye a 14.-15. századi freskókat, előkerültek, ami a kedves a szívemnek, a diadalívben ott van egy Krisztus ábrázolás, és mi ugye, mint protestánsok, reformátusok, a Krisztusra mutató egyház, ez egy kedves, hogy pont a középen Krisztus ábrázolás van. Jó lehet, mi nem ábrázoljuk ide, mégis ez maradt meg talán a legjobban is a freskók között. 17. századi barokk bútorzat van, és tényleg egy több kort átölelve egy kis ékszer doboza, mondhatnánk így, ez a kis templomunk. A vallás turisztikai szempontjából is nagyon sokan látogatnak bennünket, a országszerte több százan meglátogatják. Tavaly részesei voltunk Gótikus út, ez egy felvidéki program, és százával, egy egész nap, tehát reggeltől estig százával, buszokkal, magánautókkal jöttek, és reggeltől estig ott voltak, ez több százal meglátogatták a templomunkat például. Tehát így a vallásturisztikai szempontjából is nagyon látogatott a kis templomunk. A Trizsi templom 1825-re készült el a mai állapota, volt egy korábbi kis temploma, bővült a gyülekezet, és egy erősebb kő templomot épített, és az érdekessége számunkra most van felújítás alatt, a belső felújítását kezdtük el a tavasszal, és restaurálják is azokat az értékeket, padokat, szószéket, Mózes széket, karzatot, amit átörökíthetünk a jövő nemzedékének, és most derült ki a restaurálás során, hogy a szószék, a Mózes széke, az urasztala, az korábbi, mint a templom, hiszen a korábbi templomból menekítették át, tehát egy ilyen értékünk van, és ez most derül ki, most tárjuk fel, és nagyon nagy örömünkre van. Érdekessége még a Mózes székre rá van írva, hogy kinek az idejében történt ez a butorzatnak az elkészítése, vagy kinek a költségére, és Egressy Béni nagyapja volt ott lelkésze, Egressy Mózes 1749 és 69 között, és ennek az ő költségére lett elkészítve ez a Mózes széke. Tehát, hogy egy ilyen vonatkozású is van a kis templomunknak.
2: Ez a felújítási munka milyen összefogásra hívta a gyülekezet tagjait?
3: Tavaly ugye lett volna 200 éves a templomunk, és mindig volt a szívünkben egy olyan vágy, hogy milyen jó lenne megújítani, felújítani. Elkezdtük már, ez korábban voltak ilyen kisebb pályázatok, a teljes tetőcserét sikerült megvalósítanunk. Önerőből kicserélték az ablakokat, pont a Covid után, édanyák napján elég sokan voltunk a gyülekezetben, a templomban sokan voltunk, és abban az időben pont elkezdett esni az eső, és félre kellett üljenek az emberek a faltól, mert annyira jött be az ablakon keresztül a víz. De csak arra az egy órára esett az eső, és zuhogott, és ez megmutatta számunkra, hogy van feladatunk. És akkor így önerőből kicseréltük az ablakokat, elkezdtük tovább gondolni, egy érdekessége, de tényleg, hogy az Isten hogy munkálkodik. Felhívtam egyik lelkész társamat, a testvéremet, tudtam, hogy Németországból hozott padokat az ő gyülekezetéhez, és hát mondom, hogy ha már újítunk, akkor jó lenne valami új padokat elhelyezni, kényelmeseket. A régiek nagyon elavult padok voltak, kényelmetlenek, és azt mondja, hát ő már nagyon rég próbálkozik a többi gyülekezetébe, de ő már nem remél semmit. És eltelt, nem tudom, így a beszélgetés után, vagy két hónap, nem több, és felhívott, hogy itt vannak a padjaink. Ő évekig várt arra, hogy legyenek a padjai, és mi meg így a beszélgetés során ráterelődött, hogyha mégis lenne, akkor jelezzék, és egy pár hónapon belül jelezték, hogy vannak padok, elhoznák Németországból, és akkor meg is szerveztük annak az útját, hogy hogyan szállítjuk el, nem láttuk, hogy milyen padokról van szó, hogyan szállítjuk el, és akkor 1000 euró lett volna a szállítási költség, és egyszer csak hívnak Németországba, hogy egy ottani gyülekezet meg azt is elvállalta, tehát ingyen és bérmentve érkezett meg hozzánk a padok, leszállították, és amikor elkezdtük lepakolni, akkor néztük, számoltuk, hogy hány pad van, és mekkora mérete, hogy egyáltalán hogy fog beleférni, és méretre, darabszámra, mint oda lett volna tervezve a Trizsi templomba, így érkeztek meg a padok, és amikor ezek megérkeztek, akkor gondoltuk, hogy azért nézzük meg, mert egyik gyülekezeti tagunk mindig emlegette, hogy ő lefestette a kazettás mennyezetet kékre, és hogy azon volt minta, virágmintázat volt, és akkor mondtam, hogy ha van virágmintázat ott a mennyezet, akkor biztos, hogy van máshol is. És akkor hívtunk egy restaurátort, hogy mielőtt kibontottuk volna padokat, akkor nézzük meg, hogy van egyáltalán olyan, ami menthető, vagy ami értéket hordoz, és így tártuk fel, hogy valóban nagyon nagy értéke van az olajfesték alatt, az 20. század elején lefestették, megérkezett a modern világ, és teljesen mindent leborítottak barna festékre, úgy, mint sok templom padjait, és akkor elkezdtük ezeket tényleg ilyen mintaszerűen feltárni, és kiderült, hogy tényleg ott van nagyon szép mintázatú kazetták, a Mózes széken, a szószéken, az úrasztalán volt egy kis asztal, félre volt oda téve, nem is nagyon használták, és kiderült, hogy az egy eredeti, a butorzathoz hozzátartozó úrasztala volt. És akkor a karzatot, és utána meg vártunk egy pár évig, hogy akkor legyen valami kis anyagi forrásunk ahhoz, hogy elkezdhessük ezeket a munkákat. Tavaly nem sikerült, de már tavaly láttuk, hogy lehetett-e pályázni egy pályázatot, hogy meg is nyertünk a templomnak a felújítására, és a Tiszaninai Egyházkerület támogatásával hozzákerült még a restaurálásnak a költsége is, úgyhogy így nekifoghattunk a felújításnak. Egy trizsi elszármazású vállalkozó vállalta azt, hogy ő hétvégéken eljön, és ingyen és bérmentve az ő szakmai tudásával elkezdhessük a templomnak a felújítását, és nagyon-nagyon megmozdult a gyülekezet. Több mint 60 köbméter földet kellett először kihordani. Kihordtuk a régi padokat, utána ki kellett hordani rengeteg földet, gombásodás miatt ki kellett egyenesíteni az a templom, egy dombon van, és hát elég sok földet akkor is megmozgattak, mikor épült a templom, de azért spóroltak azzal, hogy nem egyenes volt a padlózat, egy picit úgy lejtett, nem is érződött így bemelved, vagy így emelkedett, de mikor kivettük a padokat, akkor láttuk, hogy több mint 20 centi volt a bejárattól egészen fel a másik pad, ilyen magas, hát így emelkedett.
2: A különbözet.
3: Igen, a különbözet, a szint különbözet volt. És hogyha ezzel kezdődött, jöttek a gyülekezeti tagok nagy-nagy lelkesedéssel, és kértem a gyülekezetet, hogy imádságba hordozzák a gyülekezetünknek ezt a lelkesedését, hogy megmaradjon a végig, és utána elkezdődött elkezdődött a betonozás, kétrendel betonozás, utána elkezdődött a vakolás, elkezdődött most már a restaurálás is, tehát ezt szépen most már látjuk a templomnak a felújulását, és ez mind-mind mondhatnánk azt, hogy tényleg gyülekezete önerőből, tehát a kétkezi munkát azt mind mi végzőjezzük. Jönnek a gyülekezeti tagok, és hadd mondjam el, hogy elkezdtük így ennek a munkálatot, nem beszéltünk meg az asszony testvérekkel, hogy kellene esetleg főzni egy ebédet a munkásoknak, amely ott vagyunk, hanem ők maguk kitalálták, és nem elég volt kitalálni, hanem a saját költségükre vásároltak be, és készítettek finom ebédet, és minden ilyen nagy munkálat után ők megvendégelték a férfi testvéreket. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg megindult a gyülekezet, és hadd hozzam oda, hogy nem hirdettünk meg,

0: év kellett ahhoz legalább, amikor aztán egyszer csak elkezdődött, és tényleg sajátjuknak érezték. És a gyülekezetünkben hagyomány, hogy minden adventben készítünk egy kis ajándékot a településre, és ezt viszonyozva sokszor támogatással támogatják a gyülekezetet, és eddig mindenki a saját otthonába készítette el mindazt, amit szeretett volna felajánlani, és amióta sajátjuknak érzik a gyülekezeti házat, azóta összegyűlnek inkább a gyülekezeti házba, és ott készítik el együtt közösen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy célba ért az, hogy a sajátjuknak érzik a gyülekezetet, a gyülekezeti házat, és így a templomat is.
1: És ugye még az imolai templom bemutatása következik itt a...
0: A Imola gyülekezet a legkisebb gyülekezetünk, mindössze ilyen 45 fős gyülekezet, de ebben benne vannak az elszármazottak, akik még ide fizetik az egyház fenntartó járulékot, a faluban mindössze 50-en laknak a teljességgel, de egy nagyon-nagyon aktív kis gyülekezet. Épp a vasárnap ünnepeltük a volt gondnokasszonyunknak a születésnapját, 90. születésnapját. Minden alkalommal, nincs olyan alkalom, amikor ne lenne ott közöttünk, és nagyon-nagyon szívén hordozta a gyülekezetet évtizedeken keresztül. Aztán ott van mellettünk a 94 éves Erzsike néni, ő is nincs olyan alkalom, a három alkalom van, bűnbánati alkalom van, bármi egy héten, ő minden alkalman ott van, és nagyon hálát ad azért, hogy ott lehet. Ez egy 1700-as évekből, tehát egy barokk templom. Imolának a történelme során eljutott már oda, volt már korábban ilyen élethelyzetben, mondhatnám így, amikor a falu elnéptelenedett. És így a 1700-as évek elején betelepítettek kisnemes családokat, tiszta színnemesi családdá vált. És ez olyan nagy értéket hordozó volt, hogy a régi templomot bővíteni kezdték, a tornyát megemelték, és a településen a környéke ellátta cseréppel és téglával, tehát saját gyára volt, mondhatnánk így, amit és a környéket. Tehát olyan jó volt ez a betelepítés, és meglátszik mind a mai napig is ez a nemesi vonal a gyülekezet kapcsán, tehát aktívak, hűségesek, és nagyon-nagyon készségesek. Hát ebben a kis településben, vagy a kis gyülekezetben, most pontosan nem tudom, hogy pár évvel ezelőtt egyházmegyei közgyűlést tartottunk mindenki csodájára, hogy egy ilyen kis gyülekezet hogy tudja ezt megvalósítani, és azóta is emlegetik, hogy milyen szívélyes és kedves alkalom volt. Ritkán van konfirmálás, de ezelőtt 50 éve is néztem az anyakönyvbe, akkor is két évente volt Imolán konfirmálás, és akkor elkezdtünk 50 éves, 25 éves ilyen jubiláló konfirmandusokat meghívni, volt ennek is az alkalma, nagyon szép volt, de június utolsó vasárnapján volt teljes konfirmáció. Egy olyan kis gyülekezetben, ahol két gyermek van, és az egyik most konfirmált, és mellette még volt öt osztálytársai, akik a környékbeli gyülekezetből valók, és így hat ifjú konfirmált Imolán, megtelve a templom, és sokan mondták, hogy ez milyen jó volt. Évtizedes hagyomány élet újjá mondhatni az is, hogy újra van konfirmálás Imolán.
2: Az elmúlt percekben Szegedi Csaba református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély, Akámon, Kolozsvár egy fiataloknak szóló részvételi költségvetési program, amely lehetőséget kínál arra, hogy a 14 és 27 év közötti Kolozsváron élő, tanuló vagy dolgozó fiatalok saját ötleteikkel járuljanak hozzá a helyi közösség fejlődéséhez. A programot Farkas András, a PONT csoport szervezetének stratégiai igazgatója mutatta be, a riporter Pilbák Kincső.
2: A Kolozsvár egy olyan ifjúsági részvételi költségvetési folyamat, aminek az a célja, hogy kolozsvári fiataloknak adja meg a lehetőséget, hogy a városban a közösségi tevékenységeket, közösségi projekteket valósítsanak meg, amelyekkel úgy gondolják, hogy valami olyan problémát, olyan kihívást oldanak meg, amivel szembesülnek a saját környezetükben, legyen ez a saját iskolai környezetük, baráti környezetük, vagy szélesebb értelemben is vett város. És ez olyan formában történik a fiatalok megsegítése, hogy konkrétan anyagi támogatást is nyújt arra, hogy ezek az ötletek meg is valósuljanak, és nem tudom, sorban a döntést arról, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, nem döntéshozók, hanem konkrétan a városlakók hozzák meg. Ebben a fázisban, ebben a pillanatban a szavazási fázisban vagyunk, amikor gyakorlatilag bármely Kolozsváron lakó, dolgozó vagy tanuló személy, aki betöltötte a 14. életévét, megnézheti a már javasolt ötleteket a fiatalok részéről, és döntést hozhat arról, hogy melyikeket szeretné megtámogatni.
3: Milyen ötletekkel, kezdeményezésekkel, projektekkel jelentkeztek inkább idén a fiatalok?
2: Nagyon röviden, idén 98 olyan ötlet érkezett fiatalok részéről, amivel ment a szavazási fázisba, és készítettünk egy rövid elemzést arról, hogy összességében véve körülbelül mikről szólnak ezek az ötletek. Azért nem emelnék ki egyet se konkrétan, mert ugye mivel szavazás van, ezért nem szeretnék esetleg egy előnytelen helyzetet létrehozni egyes csapatok számára, mások kárára. Tehát legalább három főből álló fiatal csapatok javasolhattak ötleteket. Ez az ötletelési fázis július végéig tartott. És nagy összességében véve három, meg mondhatni plusz egy témakör az, ami kisejlik ezekből a javasolt ötletekből. Az első az főképpen ez a közösségi szellem, a közösségi kapcsolódás és a mentális jóléthez kötődik. Vagyis olyan fiatal szeretnének a kolozsváriak, ahol könnyebb kapcsolódni egymáshoz, közösséget lehet találni, és biztonságosan jelen lehet ezekben a közösségekben lenni. Sok ötlet szó például olyan közösségi programokról, offline találkozókról, amelyek a mentális egészség kérdéskörét, az önismeretet, vagy akár a sportot hozza előtérbe, vagy olyan tereknek az aktiválásáról szól, ahol nem kell semmit fogyasztani ahhoz, hogy valaki tartozhasson valahová és létezhessen. Tehát ilyen szabadtérről lehet szó, különböző találkozóhelyekről. A másik fontos ilyen klaszter az igazából a tanulásról, az alkotásról és mondjuk úgy az egyéni kibontakozásról szól. Itt például erősségén látszik a gyakorlatias tanulásra, a kreatív önkifejezésre és különböző típusú új készségek megszerzésére. Itt jelenik meg a kultúra, a művészet, technológia, pályaorientáció, mentorálás és a közvetlenül a fiatalok közötti egymástól való tanulás. De mind azt mutatják, hogy a fiatalok igazából alkotó és kezdeményező is szeretnének lenni a város életének. És harmadik, ami szintén látunk, hogy megjelent, mint tendencia, az a befogadóbb, zöldebb és hozzáférhetőbb város. Tehát egy olyan városi környezet igazából, a javaslatok arról szólnak, hogy egy kicsit mondhatni igazságosabb és élhetőbb város jöjjön létre, nagyobb hozzáférés legyen a fiataloknak különböző szolgáltatásokhoz, különböző tevékenységekhez, a különböző hátrányos helyzettel rendelkező fiatalok, ha ez a fogyatékosság, ha egyéb típusú egészségi probléma, ezeknek a fiataloknak is megközelítőleg legalábbis egyenlő esélyük legyen hozzáférni különböző dolgokhoz a városban. Igazából összességében ezzel foglalnám össze az ötleték jellegét, valahogy az mutatkozik meg, hogy a fiatalok városalakítók szeretnének lenni. És igazából, amikor a Kaman Kolozsvárt ezelőtt most már 12 éve, 11 éve létrehoztuk, akkor is abból a kiinduló pontból, vagy abból a motivációból tettük, hogy úgy gondoltuk, hogy van egy ilyen fiatal környezet, egy ilyen fiatal közeg, amely szeretne városalakító lenni. Akkor ezt inkább érzésből gondoltuk úgy. Azóta igazából a statisztikák, az elemzések, az ötletek, amiket ugye 10 év alatt megkaptunk, mind azt mutatják, hogy van egy ilyen fiatal generáció. Ez nem azt jelenti, hogy minden fiatal a városba szeretne cselekedni, és nem is várhatjuk ezt el, de van egy olyan maga viszont, amely viszont ezt szeretné tenni, és a Kamaskolozsvár itt jön be igazából azzal a következő lépéssel, hogy egyrészt forrásokat mobilizál, főképpen ugye az önkormányzat részéről, amely megtámogatja ezeket az ötleteket, és mi magunkban megteremtjük azt a folyamatot, ami keresztül ezeket az ötleteket a fiatalok megtehetik, javasolhatják, a városlakók eldönthetik, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, és utána a pontcsoport révén ugye anyagilag is nem megtámogatjuk azt, hogy ezek az ötletek megvalósuljanak, vagyis a fiatalok konkrétan megkapják a pénzt arra, hogy ezek az ötletek kivitelezésre kerüljenek.
3: És megfigyelhető-e valamilyen változás így a fiatalok gondolkodás módjában az elmúlt évek során? Tehát melyik időszakban inkább mire fókuszáltak, vagy a mostani újabb generáció esetleg mennyire tér el mondjuk a 10 évvel ezelőttitől?
2: Nem szeretnék olyan átfogó következtetésbe bemenni, ami esetleg még nem valós, de érzésből, és nagyon jónak tartom a kérdését, az biztos, hogy a járvány előhozott egy fokozottabb érdeklődést a mentális egészség iránt. Ez nem csak a járvány miatt van, ugye a járvány az ugye lezárta az embereket, pont ez a társadalmi közösségi interakció hiányzott a járványból, és ez talán azt a fiatal generációt is, amelyik ott ötleteket javasolhat, ugye 14-27 évesek javasolhatnak ötleteket, ők a járvány ide alatt körülbelül mondjuk úgy 8-20 évesek voltak. Tehát ők megélték, legdurvábban élték meg talán. Mert ugye a fiatalnak mi hiányzott abban a 2-3 évben? Pontosan az, hogy létrehozza a saját baráti környezetét, társadalmi közösségi hálózatait, nem járhatott ki, nem találkozhatott másokkal. És ugye az élete egy fejlődő időszakában ez nagyon meghatározza a fiatal. Ezért úgy érzem, hogy például a mentális egészség az egy jelentősen megjelent. Persze hozzá lehet tenni, hogy a közösségi média is generálja ezt a dolgot, vagyis van egyfajta, nem frusztrációnak nevezném, de ez az általános szorongás, ami ellen cselekedni próbálnak. És a cselekvés abban nyilvánul meg, hogy javasolnak egy olyan tevékenységet, amiben egy fiatal nem egyedül vesz részt, hanem maguk azok, akik javasolták, és csapatokra javasolták. És a megvalósításban is azt szeretnék, hogy a fiatalok és egyébként mások is találkoznának. Tehát van egy ilyen fajta eltolódás, ez egyértelmű. Azt hiszem, hogy ami szintén, bár jelen volt régebb is, de most talán egy kicsit hangsúlyosabb, ez a, mit jelent ez a személyes fejlődés, ez a tanulás, pályaorientáció, hogyan hozok döntéseket az életemről, és milyen irányba megyek tovább, és kitől kapok segítséget, hogy ezeket a döntéseket meg tudjam hozni. Tehát mire van igazából szükségem a város részéről, a támogató rendszer részéről, mármit jelentsen ez, mentorokat, különböző szervezeteket, amelyek engem megsegítenek, vagy egyáltalán csak egy-egy olyan képzés, amiből valami tanulok, olyan valamit tanulok, amit esetleg nekem az iskola, vagy akár az egyetem nem nyújt. Tehát, hogy látok egy ilyen fajta eltolódást. Azt hiszem, hogy a környezetvédelem, illetve a környezettudatosság, inkább így fogalmaznám, az jelen volt 10 évvel ezelőtt is, 10-12 évvel ezelőtt is, az egyértelmű, hogy annak tükrében is merre halad, ugye a klímaválság, vagy egyre több extrém esemény jelenik meg. Ez egy kicsit megjelenik, vagy visszatükröződik abban is, hogy olyan tevékenységeket javasolnak, amelyek ezt a környezettudatosságot érintik, mondjuk úgy. És persze ez nem azt jelenti, hogy egy kis kezdeményezés egy klímaválságot meg tud oldani, de az biztos, hogy ahhoz hozzátesz, hogy egy generáció ezt még tudatosabban élje meg, és ezt olyan formában vetítse le a saját valóságára, hogy a saját cselekvése révén ő már környezettudatosabb, és ezáltal is akar üzenni, hogy az az életmód, amit folytatunk, az lehet, hogy nem elég fenntartható, és ezt lehet fenntarthatóban is csinálni.
3: És akkor hogyan és hol lehet szavazni ezekre a kezdeményezésekre?
2: Szavazás egészen augusztus 18-áig tart, vagyis még mintegy hét van hátra. Gyakorlatilag bármely, még egyszer Kolozsváron élő, tanuló vagy dolgozó személy, aki betöltötte már a 14. életévét, szavazhat a Kamang Kolozsvárban. Gyakorlatilag azt kell tegye, hogy be kell menjen a kamangplus.ro oldalra, de igazából, ha valaki beírja a keresőbe, hogy Kamang Kolozsvár, akkor ki fogja adni a weboldalt a kereső. Ott egy helyen meg lehet nyitni az ötleteket, amik javasolva voltak, és akkor ott lehet megnyitni egy szavazási szessziót igazából, ahol az ember megadja a kontaktadatait, ezáltal kap egy biztonsági kódot, és szavazni tud. Ami nagyon fontos, hogy egy személy, vagyis ha én szavazok például, akkor a létező 98 ötletből legalább 3 és legtöbb 10 ötletet szavazhatok meg. Rajta múlik az, hogy melyikeket szavazom meg, és a végső rangsor igazából ezeknek a szavazatoknak az összeadásából alakul ki, és igazából sorra vesszük a létező költségvetés tükrében, sorra vesszük szavazatszám szerint az ötleteket, és ezáltal tudjuk a támogatásokat megítélni. Két fontos részlet még, hogy van két külön kategóriánk, a csapatok, ahol csapatokat néztük, hogy ezekhez a külön kategóriákhoz tartoznak-e. Az egyik egy teen, vagyis tini külön kategória, ahol a 19 év alatti fiatal csapatok külön futnak, vagyis nekik van egy garantált díjalap, ami félre van téve, és van egy másik, egy connect kategóriánk, amelyhol azoknak a fiataloknak az ötletei külön számoljuk, amelyek esetleg valamilyen hátrányos helyzetű környezetből jönnek, ez lehet gazdasági, társadalmi, szociális, egészségi, egyéb típusú hátrány. Ezt azért teszünk mind a két külön kategóriát, mert ezáltal különlegesen is arra akarjuk sarkalni az ilyen környezetből jövő fiatalokat, hogy ők is jöhetnek értékes ötletekkel, és a város külön is figyel rájuk, és ezért szeretnénk, hogy ők is jelen lennének, és részt vennének a Kamonban. Úgyhogy még egyszer augusztus 18-áig, keddig zajlik a szavazás, még egyszer bármely önmagáról nyilatkozó személy, amely Kolozsváron dolgozik, lakik vagy él, részt vehet a szavazáson, és be kellett töltse a 14 éves korhatárt, felső korhatár az nincs.
1: Az elmúlt percekben Farkas Andrást, a Pont csoport szervezetének stratégiai igazgatóját hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció, illetve az NVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezi az Alkotmánybíróságnál. A Fidesz frakció hétfői közleményében azt írta, hasonló szervezet legutoljára a kommunizmus legsötétebb éveiben működött. A Fidesz képviselő csoportja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal szabályozását számos ponton alkotmánysértőnek tartja, arra hivatkozva, hogy a hivatal vizsgálhat, nyomozhat, vádat emelhet, vádképviseletet láthat el, folyamatban lévő ügyeket elvonhat, emellett lehallgathat, kényszerítő eszközről dönthet, fedett nyomozót alkalmazhat és magánvállalatokat vehet saját irányítása alá, áll a közleményben. A következő napokban 5 megye több mint 60 településén végeznek szúnyoggyérítést, tájékoztatott a program végrehajtásáért felelős országos katasztrófavédelmi főigazgatóság hétfőn. A Balatonnál néhány drávamenti településen, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. A finom permetet az esti, éjszakai órákban juttatják ki a szakemberek. Azt írták, az országon átvonuló esők ellenére változatlanul aszályos az időjárás, ezért jelentős, nagy kiterjedésű szúnyogtenyésző helyek nem jöttek létre. A folyók alacsony vízszintje miatt az árterek is szárazak, így nem tud a szúnyoglárváknak megfelelő élőhely kialakulni. Ugyanakkor a napokban leesett néhány milliméter csapadék az inváziós fajok további térhódításának kedvez. Ezek a szúnyogok elsősorban a házak körül kialakuló kisebb vizekben fejlődnek ki, egészen kevés csapadék vagy akár a locsolásból visszamaradt, néhány deciliter víz is elegendő a szaporodásukhoz, írta a katasztrófavédelem. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt majdnem 550 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Jelenleg belföldi vonat és buszjegy, bérlet, helyjegy, valamint nemzetközi vasúti jegy is vásárolható az alkalmazásban. A miniszter szerint a közösségi közlekedés versenyképessége nem csak az új járműveken és a pályaállapotokon múlik, hanem azon is, mennyire egyszerű az utazás megtervezése. A következő fejlesztésként a grafikus helyfoglalást említette, melynek révén az utasok a kocsi ülésrajzán láthatják majd a szabad helyeket, és kiválaszthatják, hogy pontosan hol szeretnének ülni, közölte a közlekedési miniszter.
0: Az időjárásról.
1: A felhőzet majd szakadozik, ezt követően általában sok napsütés lesz az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arra felé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Nem csak egyszerűen másokat utánzok.
1: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Kedves hallgatóink, lezárult a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának STEM Earth STEM Akadémia tehetséggondozó programja az idei tanévben. A célja az volt, hogy kapcsolatot teremtsen a középiskolai és az egyetemi képzés között, valamint lehetőséget biztosítson a természettudományok és a műszaki tudományok iránt érdeklődő középiskolások számára az egyetemi kutató munka megismerésére. 20 gimnáziumi és technikumi tanuló nyert felvételt. A résztvevők mentorok irányításával önálló kutatási témákon dolgoztak, laboratóriumi és terepi vizsgálatokban vettek részt, mondta dr. Mádainé, dr. Üveges Valéria, a program koordinátora, a riporter Sütő Dávid Pelé.
3: Ez a program hogyan jött létre? Egy kicsit mutassuk be a hallgatóknak.
4: Köszöntöm a hallgatókat. Ez a program a Nemzeti Tehetségprogram pályázatán indultunk, azzal a céllal, hogy egy ilyen STEM Akadémia tehetséggondozó programot működtethessünk itt a Miskolci Egyetemen, a Műszaki Föld és Környezettudományi Karon. És az volt a cél a programban, hogy összekössük a középiskolás diákokat az egyetemmel oly módon, hogy bevonjuk őket tudományos kutatásba, betekinthessenek az itteni órákba, vigyük el őket olyan közösségi élményekre, terepgyakorlatokra, ahol a hallgatóinkkal tudnak találkozni, az oktatóinkkal tudnak időt tölteni, hogy egy kicsit közelebb hozzuk számukra az egyetem világát. És ez a program nyert nagy örömünkre, úgyhogy több mint 14 millió forint támogatás állt rendelkezésre ennek a programnak a megvalósítására.
3: Milyen részcélok voltak kitűzve, mit szerettetek volna megvalósítani?
4: Természetesen a legfontosabb célunk az volt, hogy a természettudományok irányába mozgassuk el a diákokat. Kerestünk olyan diákokat, akik erre fogékonyak voltak. Nyilván úgy pályáztattuk a résztvevő diákokat, hogy azért ez egy kritérium volt, hogy érdeklődési kör az természettudományos legyen. Nyilvánvalóan, hiszen a mi karunknak a kompetenciái az, amiben itt mi hozzá tudtunk tenni ehhez a programhoz leginkább, és ez volt a legfőbb cél, hogy olyan tématerületeken tudjunk közös kutatást sokat végezni, ami azért alapvetően a földtudományok, környezettudományok égiszébe tartozik, és ehhez kerestünk diákokat, és ehhez rendeltünk hozzá témákat, témaköröket és mentorokat itt az egyetemen belül.
3: Diákokat honnan sikerült toborozni, hiszen ha jól láttam a zárócikkben is, hogy akár országos szinten máshonnan is voltak, nem csak innen Miskolcról.
4: Igen, célunk volt a pályázat során is már, hogy nem csak gimnáziumi, hanem technikumi hallgatók számára is megnyitottuk ezt a lehetőséget, és itt erősen támaszkodtunk azokra a partneriskolákra, akikkel már van valamilyen együttműködés, összejárunk különböző rendezvényeken, vagy a konferenciáinkra, diákkonferenciáinkra küldenek diákokat, úgyhogy Edelényből, Békéscsabáról, Tokajból is voltak diákok, jellemzően technikumi diákok, amellett, hogy miskolci középiskolák, gimnáziumok diákjait is sikerült fölvenni ebbe a programba. Több mint 30 jelentkezőnk volt egyébként, aminek nagyon örültünk így az első alkalommal, ez egy nagyon szép szám, és a program keretében 20 diákot tudtunk foglalkoztatni, ösztöndíjasként bevonni ebbe a programba.
3: Milyen témákat választottak a diákok, vagy a mentorok által a diákok, ez nem tudom, hogyan történt meg, hogyan, miként, milyen témákat választottak?
4: Hát nekünk volt egy elképzelésünk, és mi összeraktunk egy ilyen kb. 30 darabból álló listát, hogy milyen témaköröket gondolnánk mi. Aztán ehhez képest nem teljesen úgy alakult, mert hogy természetesen voltak diákok, akik ebből a listából választottak, de voltak olyanok is, akik saját témával jöttek, és akkor hozzájuk kerestünk mentort, és olyan témakört megegyeztünk, hogy mi lenne az, ami őket is érdekli, és természetesen azért a mi infrastruktúránk is, kutatási hátterünk is rendelkezésre áll, de nagyon-nagyon széles körű lett a paletta. Néhányan azért a víz témakörével foglalkoztak, de ott is igen széles körűen volt, aki a mikroműanyagokkal foglalkozott, volt, aki a klímaváltozás hatását vizsgálta itt a Bükki csapadék mennyiségeknek a vizsgálatával, volt, aki a Lázbérci víztározóval foglalkozott, tehát csak a víz tízes témán belül is ilyen szélesebb kör volt, de gyakorlatilag a geostatisztika, a különböző ilyen műholdas adatoknak a feldolgozása, a szenzoros adatok feldolgozása is terítéken volt. Voltak, akik baktériumokkal foglalkoztak. Ugye ez az én saját területem volt, úgyhogy nekem két csapatom is volt, akik ezt választották, ezt a témakört. Úgyhogy tényleg elég széles volt. Nem, nyilván biztos kihagytam sokat, de nagyon sokféle tématerület volt. És én azt gondolom, hogy azért sikerült mindenkinek olyan témát találni, adni, amiben jól érezte magát.
3: Projekten belül milyen programok voltak, hogyan zajlottak a kutatások, ezt miként képzeljük el?
4: Kicsit ketté választanám a dolgot. A kutatásoknak volt egy szabályozottabb menete, hiszen ott gyakorlatilag az, az igazság, hogy kicsit késve tudott indulni a projekt, úgyhogy január végén volt a nyitó rendezvényünk, amikor ezt a 20 diákot föl tudtuk venni a programban, tehát februártól kezdtek el dolgozni a mentorokkal, és május-június környékén pedig már be kellett mutatni a kutatási eredményeiket. Úgyhogy ez azért volt egy ilyen intenzív mentorálási, kutatási időszak mindenkinek, és emellett pedig kínáltunk számukra különböző lehetőségeket, laborlátogatási lehetőséget, terepgyakorlatot szerveztünk. Online módon is több programot kínáltunk, ez muszáj is volt, mert hogy ugye Békés Csaba Tokaj Edelény nem itt van, és ezek a diákok azért egyébként közben teljesítettek igen magas szinten az iskolában is. Úgyhogy jellemzően ilyen délutáni foglalkozásokat online tartottunk, életút bemutatókat tartottunk, olyan alumnisokat kértünk fel, azért ilyen fiatalabb, legfeljebb ilyen 40-es korosztályból, akik akár szerte a világban vannak, különböző tématerületeken dolgoznak, és az ő életútjukat úgy gondoltuk, hogy jó, ha látják a diákok, hogy ezen a STEM területeken mennyi lehetőség van, és milyen érdekes dolgokkal lehet foglalkozni. Emellett voltak természetesen jelenléti foglalkozások, a nagy rendezvényeinket nyilván kihasználtuk, hiszen itt azért volt ebbe az időszakban egy ásványfesztivál, itt mindig kínáltunk számukra, külön a STEM akadémiások számára is előadásokat, amiket meg tudtak hallgatni. Az egyetemi innovációkról tartott rektorhelyettes asszony nekik egy előadást, tehát azért több ilyen dolog volt, igyekeztünk kihasználni minden lehetőséget ebben a nagyon szűk időintervallumban.
3: És a mentorok és a hallgatók kapcsolata milyen volt? Mentorok milyen visszajelzéseket küldtek? Említetted, hogy te is mentor voltál egy-egy témában. Mentorként hogyan éltétek meg ezt a projektet, ezt a programot?
4: Ó, ez nekünk balzsamozta a lelkünket. Én azt gondolom, ez a program nekem mindenképpen, mert nagyon jó volt olyan középiskolás diákokkal találkozni, akik motiváltak, akik kíváncsiak, akiket tényleg érdekelt az adott terület. Nyilván én a magam nevébe tudok beszélni, mert én ilyen hallgatók a diákokkal találkoztam, meg a környezetemben lévő mentorok, akik a nagy laborban dolgoztak, ott tényleg nagyon klassz fiatalok voltak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó élmény volt a mentorok számára is zömmel, de biztos, hogy ez általános is, mert azért végignéztük a záró rendezvényen és a konferencián az előadásaikat, és nagyon klassz dolgokat csináltak együtt, úgyhogy az meg szerintem csak akkor működik, hogyha tényleg jól is érezték magukat közben.
3: Említette, hogy a baktériumokkal foglalkoztatok, ezt most én általánosan mondom. Te középiskolásaid mivel foglalkoztak a kutatás során, mert gondolom nem csak így általánosan a baktériumokkal.
4: Nem, hát itt ugye nagyon rövid volt az idő, ami rendelkezésre állt, úgyhogy itt az volt a cél, hogy egyáltalán megismerkedjenek ezzel a témával, hogy a baktériumokat lehet alkalmazni környezettechnológiai célra, arra, hogy elektronikai hulladékból különböző fémeket ki lehet velük oldani. Nem ezeket az oldásokat vizsgáltuk, mert az hosszadalmas, meg bonyolultabb dolog lett volna itt így megoldani velük, hanem gyakorlatilag kaptak baktériumkultúrákat, és megnéztük azt, hogy az ő táplálásuk az hogyan hat a különböző tényezőkre, hogy hogyan változik a pH, hogyan változnak a csapadékképződés, ami keletkezik így az ő, hát úgy mondjuk ez kultiválásuk során, tehát hogy miközben próbáljuk felszaporítani a baktériumot, hogy majdan tudjunk velük dolgozni, ezt néztük meg, hogy milyen tényezők befolyásolják ezt, és jellemzően ez úgy tudott működni, mert nyilván itt napi szinten kellett leolvasni eredményeket, hogy hát itt az iskolák azért sokat segítettek, mert a baktériumok azok elkerültek az iskolák laboratóriumaiba, itt nyilván azért kellett együttműködés, és ezúton is nagyon szépen köszönjük a partneriskolák részéről, és ottani oktatók részéről, hogy teljesen nyitottak voltak, és akkor a diákokkal összeraktuk a mérést, és aztán utána pedig a gimiben tudták ezeket ezeket napi szinten ott méricskélni a különböző paramétereket. Aztán pedig ebből született egy ilyen dolgozat, nem egyelőre még, hanem előadásokat vártunk tőlük, mert tényleg nagyon rövid volt az idő ahhoz, hogy ezt mondjuk össze kelljen írni, hanem egy ilyen 10-15 perces előadás keretében mutatták meg, hogy mire jutottak.
3: Ezek az előadások hogyan sikerültek, hiszen ha jól tudom, ugye az Országos Földtudományi Középiskolai Versenyen jelentek meg, illetve ezen a záró előadáson egy-egy része elosztva a diákoknak. Hogyan szerepeltek itt a diákok, mit tapasztaltál, melyikből láttál bármit is?
4: Én természetesen mindent láttam, úgyhogy az az igazság, hogy május 20-a körül volt a diákkonferenciánk, és nem mindegyik diák, nem mindegyik csapat állt olyan szinten a kutatásával, hogy ott be tudjon számolni az eredményekről, azért ez egy rangos konferencia. A 18. alkalommal azt hiszem volt most az idén már megrendezve, szóval egy körülbelül a csapat fele, aki szerepelt ezen a konferencián, és azért díjat is sikerült elhozni, külön díjat is, az előadói díjat is sikerült elhozni az egyik csapatnak, és több munka olyan eredménnyel zárult, hogy javasolta a zsűri azt, hogy az Országos Tudományos Diákkonferenciára dolgozzák ki ezt a témát egy kicsit jobban, és nyújtsák be. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó visszaigazolás, mert ugye ezen a konferencián itt azért egy zsűri végighallgatta az előadásokat, megkérdezgették azért a diákokat, tehát kellett reflektálni, a vitakészséget is föl tudták mérni, ezt is tudták gyakorolni a diákok, ez is egyik célunk volt igazából, hogy gyakorlatot szerezzenek abba is, hogy nem elég tudományos kutatást végezni, azt el is kell tudni adni. Úgyhogy ez is egy fő szempont volt. Én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült már ez a konferencia is, és aztán körülbelül rá egy hónapra tartottuk a zárórendezvényt, ahol a többiek is meg tudták mutatni, hogy mire jutottak. Az egy kicsit ilyen családiasabb hangulatban zajlott, tehát ott a mentoraink voltak, és az összes STEM akadémiás diák. De én azt gondolom, hogy ott is nagyon jó eredményeket láttunk, és nagyon bízom benne, hogy itt nincs vége, hanem szépen a mentorokkal ez a kapcsolat ez folytatódni fog, és tovább fognak menni ezek a kutatások.
3: Hogyan látod, miért volt hasznos a diákok számára, és esetleg az egyetem vagy a mentorok számára ez a program, ez a projekt, hogy mindenki így részt vett benne, és kutatásokat tudtatok végezni, úgymond kiki a maga oldaláról, mit tud, vagy mit tudott hasznosítani?
4: De a hallgatók számára, vagy a diákok számára én azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon intenzív, de nagyon jó tapasztalat lehetett, mert hogy egyrészt nyilván beleláttak abba is, hogy tudományos kutatás hogyan működik, de egy részük számára ez már nem volt ismeretlen, hiszen itt a diákok között voltak olyanok, akik már ilyen-olyan versenyeken, akár ilyen ötletversenyeken is részt vettek korábban, de azért csak hozzá tudtunk tenni az egyetemi millióvel, én azt gondolom, ehhez a tapasztalásukhoz. Úgyhogy ez egyik része a dolognak. A másik az, hogy egész jó közösség alakult, még így is, hogy viszonylag keveset tudtak együtt találkozni, mert nyilván ezzel más dolguk volt, de azért a jelenléti rendezvények alkalmával, a közösségi programok, bográcsozás, ugye kirándulás volt a Csillagdába, Rudabányán volt egy terepgyakorlat, tehát azért ezek alkalmával én azt láttuk, hogy alakultak ki jó barátságok, és én azt gondolom, hogy ez is egy érték. Meg természetesen a kapcsolati tőke, hiszen azért az egyetemi oktatókkal egy bizalmi viszony kialakult, és azért szerintem ez is hozzá tud tenni, tehát nyilván itt mindenki nyitott lesz arra, hogyha a jövőben bármikor esetleg megkeresi, akkor is, hogyha ide jön a diák esetleg a Miskolci Egyetemre, akkor is, ha máshová. Azért ez a kapcsolat, én azt gondolom, hogy ez a jövőben is jó lehet. És akkor mondanám azt is, hogy az egyetemnek miért jó, vagy a mentoroknak miért jó. Hát nyilván nekünk az lenne a legjobb, hogyha hallgatót tudnánk ezekből a diákokból faragni. Erre garancia nincs, tehát természetesen azért nem volt ilyen kitétel, hogy azok jöjjenek ide, akik mindenképpen Miskolci Egyetemre fognak tovább tanulni, de azért bízunk benne, hogy hát ha lesznek olyanok, akik ide jönnek hozzánk, tehát nyilván nekünk ez az egyik fontos eredmény. A mentoroknak is egy jó tapasztalat volt, én azt gondolom, úgyhogy az egyetemnek ez én szerintem meg egy jó tanulás is volt, mert hogy már régóta gondolkodtunk abban így kari szinten, hogy hogyan lehetne a tehetséggondozást, a középiskolásoknak a tehetséggondozását elindítani a karon, és erre nagyon jó volt ez a projekt, hogy láttuk azt, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és hogy hogyan kell. Nyilván a buktatóit is látjuk, tudunk a visszajelzések alapján javítani, és én azt gondolom, hogy független attól, hogy ez a maga projekt fog-e folytatódni, a tehetséggondozás így elindult a karon, elindult az is, hogy középiskolai TDK szekciót szervezünk, eddig ez sem volt, most már ezt is megpróbáljuk megszervezni, tehát adott egy lökést ez a program a kari tehetséggondozásnak, és én azt gondolom, hogy talán nekünk ez a legnagyobb eredménye.
3: Örülök, hogy említetted, még erre szerettem volna kitérni zárásként, hogy hogyan látjátok ti utánpótlásotok, a ti következő generációtoknak az érdeklődést, a földtudományok iránti, vagy akár a tudományos élet iránti érdeklődést, mennyire segíti ez a program?
4: Én nagyon bízom benne, hogy ez a program azáltal is, hogy nagyobb láthatóságot adott nekünk, mert nyilván azért ezeket a rendezvényeket, az eseményeket, ezeket ide kezdtük kommunikálni, de tesszük most is, és ez valószínűleg azért segíteni fogja azt, hogy egyáltalán lássák a diákok, hogy itt milyen tématerületek vannak, hogy miket lehet itt tanulni, hogy milyen szakmákban lehet sikereket elérni. Ugye itt az életutakat is az igyekeztünk mutatni, hogy kik voltak itt a megszólalók és az előadók. Úgyhogy én szerintem ez egyik előnye, meg az egyik jó dolog ebben. Meglátjuk, hogy lesz. Most nem tudok panaszkodni, mert ebben az évben nekünk most nagyon szép eredményeink vannak a felvettek számával kapcsolatban. Ugye mindig küzdelmes ezekre a természettudományi irányokra, a földtudományi vonalra. Ugye itt nálunk, hogy a bányás geotechnika, az olaj és gáz irány, a nyersanyag előkészítés, a víz, a geoinformatika, tehát sok-sok-sok területünk van, és hát alacsonyabb számaink voltak ugye azért az utóbbi időszakban, de most látunk egy kisebb emelkedést már az elmúlt egy-két évben. Különösen mondjuk a környezetmérnök vonalon azért lehet azt látni, hogy a diákok fogékonyak arra, hogy mi történik körülöttünk. Nyilván látjuk, hogy a környezetünk változik, és az a jó benne, hogy látják azt is, hogy ők mérnökként tenni tudnak azért, hogy esetleg egy fenntarthatóbb világot tudjunk elérni. Úgyhogy most mi igazából pozitívan gondolkodunk, mert megvan minden okunk rá. Most kicsit nagyobb létszámmal tudjuk megkezdeni ebben a tanévben az oktatást az egyetemen. Van egy új csapatunk is, egy építőmérnök képzésünk indul el szép létszámmal, úgyhogy én azt gondolom, hogy dolgozunk, és nagyon reméljük, hogy tényleg hasznos mérnököket tudunk majd kibocsátani az ipar számára.
2: Kedves hallgatóink, lezárult a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának STEM Earth STEM Akadémia tehetséggondozó programja az idei tanévben. Dr. Mádainé dr. Üveges Valériával, a program koordinátorával Sütő Dávid belé beszélgetett.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, Miskolcon borongolás, az ország számos településén borfesztivál, a vármegye székhely szomszédságában Szikszón pedig borfogadás. Így nevezik azt az alkalmat, amikor a kisváros boros pincéi kinyitnak és fogadják a vendégeket. Ebben az esztendőben már 5. alkalommal hívták életre a borfogadást Abaúj kapujában. A magyarhegyi borok és a szőlő népszerűsítése mellett a Ruszinok borversenyére is sor került, melyre majdnem 30 nedűt neveztek. A nyitott pincékben több mint tucatnyiban pedig étel, ital és élőzene fogadta a vendégeket. Nagy gyerekekről sem feledkeztek meg, népi játékok, arcfestés várta őket. Béres Gáborné elnököt, a szikszói Ruszin kisebbség önkormányzat vezetőjét a megmérettetések közepette szólítottam meg.
2: Elnök asszony, hanyadik Ruszin bornap, süteményverseny, borverseny, minek kell ezt nevezni?
3: Összetett 16. Ruszin borversenyt rendeztük meg az idén. A bornap a szikszói önkormányzatnak, a borospincéknek a megnyitásával kezdődött el, így társult valamennyire a két rendezvény.
2: Miben másabb ez a mostani Ruszin rendezvény, mint volt a tavalyi vagy tavaly előtti? Ugyanúgy jól érzik magukat az emberek, esznek, isznak, szórakoznak.
3: A különlegessége, hogy Győrfi György a pincéjét megnyitotta a Ruszin, szikszói Ruszin tagok számára, és mindenki számára, aki nyitott, így helyileg itt van megrendezve. Ez a különlegessége.
2: A borversenyre, vagy éppen a süteményversenyre is hányan neveztek most, mennyi borra?
3: Két bor kategóriában volt a zsűrizés, a fehér borokból 18 tétel érkezett, a vörös borokból és a rozéból pedig 11 tétel volt az idén. A tavalyi termésnek köszönhetően egyre jobb minőségű borokat készítenek a szikszói borászok, és a minőségre nagyon odafigyelnek, ami kiemelten figyelmet érdemel, mert nagyon szoros volt a mezőny. A süteményeknél 24 sütemény érkezett. Az idén a Ruszin alapanyag, amit föl kellett használnia minden házi asszonynak, a zsír. A 6 fős zsűri tag azt mondta, hogy nehezebb volt a sütemények zsűrizése, mint a boroknak a minősítése, tehát nagyon szoros mezőny van.
2: Ugye sose sütöttem. Az, hogy zsír kell hozzá, nekem egyedül laikusként a hájas sütemény jut eszembe. Mit lehet még, vagy mihez kell még zsírt felhasználni?
3: Ez a bátraké volt ez a verseny, hiszen a zsírtól picikét távolodunk, és azt mondjuk, hogy egészségtelen, nagyon sok kalóriát tartalmaz, de ugye a mai egészségtrend az bebizonyítja, hogy talán ismét a legegészségesebb alapanyagunk a zsír. Én kipróbáltam piskótához is. Szenzációsan jó állagot ad a zsír mindennek, tehát a zsír az erőt adó, mint szikszó is erőt ad az embereknek.
2: Egyébként a ruszin hagyományokban a főzésbe, sütésbe benne van a zsír rendesen, tehát napi renden?
3: Igen, igen, minden alapanyagnál, tehát a süteményeknél, és én azt gondolom, a ruszin hagyományoknál a gyúrt tészták alapanyag elsősorban a zsír volt, ami omlóssá, és kiemelném, hogy tartóssá teszi a süteményt.
2: Erre a napra csak ruszin kisebbségi önkormányzathoz tartozó emberek, csak görög vallásúak jöhettek és nevezhettek? Vagy érezhetik itt jól magukat, vagy bárki, tehát nyitott ez a közösség?
3: Közösségünk nagyon nyitott és befogadó, szeretettel fogad és vár mindenkit. Ezt láthattuk a megnyitó után is, hogy az örömtánc csoport, Szikszó örömtánc csoportja is itt van a közösségünkkel, és együtt ünnepel és mutatták be az örömtáncukat.
2: Most elnök azt mondja, miért fontos az, hogy egy közösséget ilyen szinten aktívan tartson egy település, ott is a kisebbségi önkormányzat, mint itt Szikszón? Tehát nincs olyan, talán nincs olyan hétvége, hogy ne legyen valamilyen összejövetel.
3: Egy közösség akkor összetartó és akkor tud fejlődni, hogyha egy irányban mennek, és a közösségi értékek ezeken a programokon, rendezvényeken érezhető, és ha egy ember jól érzi magát és boldog, akkor én azt gondolom, hogy megtesz a másikért, figyelmesebb, körültekintőbb, segítőkészebb. Nálunk ugye görögkatolikus és a ruszin szoros kapcsolatban van, tehát a hit az alapokra építve, én azt gondolom, ez a nyitottságunknak a fő alapja. Tehát a krisztusi szeretetet mindenki felé tanúsítjuk, így a városi rendezvényekhez is mindig aktívan tudunk odaállni, és támogatni a közösséget, a város közösségét is.
2: Tehát az a lényeg, hogy az ember, aki ez a közösséghez tartozik, boldog legyen, jól érezze magát a rendezvényen túl is.
3: Igen. Egy jó társaságban, ha jól érzem magam, oda visszavágyom. Ha visszavágyom, utána már tudok másokért én is szolgálatot vállalni és tenni. Igen.
4: Kramarenko Viktor vagyok, az Országgyűlés Ruszin parlamenti szószólója.
2: Mit keres itt egy ilyen szószóló Szikszón a nagy fővárosból?
4: Hát ez nem most kezdődött, ugye itt elhangzott, hogy 16 éve megtartják már a bornapokat, tudnivaló, hogy itt sok borász is van. Először olyan 14 évvel ezelőtt vettem részt a bornapokon. Én ezelőtt 12 évig az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke voltam, és nekünk az volt a feladatunk, mint ami most is a jövőben, összetartani a ruszin közösséget, és én amikor meghívást kapok bármelyik önkormányzattól, és be tudom osztani az időmet, mert ugye 56 nemzetiségi önkormányzat van az országban, és két megyei, egy országos, akkor nagyon szívesen jön.

0: mivel hogy összeköt minket a vallásunk, itt zöme a közösségnek görögkatolikus. Ők nem csak ilyen rendezvényeken találkoznak, hanem hetente miséken a templomba és templom után, hittanórán a gyerekek. Úgymond mi ennek örülünk, és ez tartja össze a közösséget. Jobban megismerik egymást az emberek. Így, ha az országot nézzük, nagyobb városokban nehezebb összetartani a közösséget, de mindent megteszünk, és a magyar állam eddig mindent biztosított számunkra, hogy ezt meg is tegyük.
1: Országgyűlési szószólóként mi a feladata?
0: Hát mi ugye majdnem ugyanaz a funkciónk, mint egy parlamenti képviselőnek, egyedül szavazati joggal nem rendelkezünk. Minden törvényjavaslatot nekünk is véleményezni kell, és ami nemzetiségi vonatkozású, szintén ott adhatunk, véleményezhetjük, és adhatunk ötletet, fel is szólalhatunk a parlamentbe, és hát kiállunk mindenki a saját közösségéért.
1: Említett, hogy konstruktív ugye a kormánnyal a kapcsolat. Van olyan téma, van olyan irány, amit az következő fél évben, évben szeretne a ruszin közösség, hogy kijárják nekik az országgyűlésbe?
0: Mi örülnénk neki, ugye most kormányváltás volt. Míg a miniszter úrral Tar Zoltán már tartott nekünk, vagyis meghallgattuk őt, nekünk az lenne a kérésünk, és ami eddig volt, azt megtartsuk. Ezek a vidéki, nem csak a vidéki, hanem a közösségen belüli emberek már hozzászoktak, ugye 35 éves a nemzetiségi törvény, és a törvény biztosítja nekünk a kiadványunkat két nyelven kiadhatjuk, a hitünket, a hagyományainkat megőrizzük, és a gyerekek gyerektáborokba üdülhetnek, egy-egy, hát üdülhetnek mondván, de ezt úgy kell érteni, hogy a nemzetiségi táborokba a gyerekek megtanulnak egy-egy ruszin verset, vagy éneket, imádkoznak, szóval ez is egy közösségépítő program. Nekünk az a lényeg, hogy megtartsuk és fejlesszük az eddig elértett eredményeinket.
1: Magyarhegyi Borbarátok Egyesületének lehet azt mondani, hogy ez az első hivatalos rendezvénye, ugye? Tehát úgy értem, hogy ezt a borfogadáson belül. Tehát a tavalyi akkor még nem volt egyesület. Jablonkai József, a szikszói Magyarhegyi Borbarátok Egyesületének elnöke.
2: Igen, az egyesületünk az tavaly nyáron alakult, szeptember 5-ével jegyezték be, és igazán ez az első olyan pincés buli, ahol ugye mi is szerepet vállaltunk ebbe. Nyilván a nagyobb részét most is az önkormányzat végzi, de hát azért próbálunk lecsipegetni is a munkából is, meg ugye nyilván a haszonból is valamit, úgyhogy.
1: Hát de a szakmát azt azért az egyesület tudja nyújtani.
2: Hát nyilván igazán 13 pince van most nyitva ezen a nyitott pince akción, és én úgy gondolom, hogy itt minőségben jó borokat tudnak kóstolni az emberek, megfelelő minőségben tudnak a szikszói borászok bort előállítani, illetve én úgy gondolom, hogy ezt mindenféleképpen erőltetni is kell, hogy legyen hagyománya itt Szikszón újra a bortermelésnek, mert valamikor ugye ezt Tokajhegy aljához tartozott, van tradíciója, van hagyománya, és úgy gondolom, hogy ezt tovább kell vinni. És ha mi nem csináljuk, akkor nyilván a gyerekeink se fogják csinálni, mert nem fogják tudni, hogy miről van szó. De ha itt vannak, látják, biztos látni, hogy mennyi fiatal itt van, és ez beléjük fog ívódni. És ez jó élmény lesz nekik.
1: Ugye fehér és vörös bor is van a vidéken. Milyen bort lehet kóstolni, aki most jött és itt tölti a délután?
2: Igen, hát Szikszón ugye a vörösben a jellemző a Blauburger. Nekem van egy kevés kék frankosom is vörösben.

0: A fehér borokból legjellemzőbb talán a, van Riesling, Furmint, nyilván van a csemegeszőlők is, akkor Leányka itt a Szikszói-hegyen. Hát meg sok helyen ugye nem külön vannak ezek a szőlők elültetve, és ezért úgy nevezzük a modern szóval, hogy küvé, ugye, vegyes. Hát az enyém is ilyen, mert ugye nekem 70%-ban Riesling van, van pölöskei muskotály, szőlősketek kínál, nője panónia kincse, éva, úgyhogy ezek csemege szőlők, igaz? És akkor ami megmarad, az nyilván belemegy a mustba, bor lesz belőle, a többi meg ugye megy étkezésre.
1: A tavalyi rendezvénynek volt-e valami hozadéka? Tehát le lehet-e mérni azt, hogy, hogy érdemes ezt a rendezvényt életben tartani?
0: Hát mindenféleképpen. Hát ha most csak a gyakorlati dolgokat nézzük, itt a pincék után úgy megnőtt a kereslet, hogy szerintem 2-3-szoros a pincéknek az ára. Az elmúlt 3 évben úgy megnövekedett az értékük. Igaz, most még a szőlőire nem annyira érdeklődnek, de azért pont tegnap kaptam egy olyan felkérés, hogyha valahol trók szőlőt eladót ő venne, egy ilyen 35 év körüli fiatalember. Úgyhogy szerintem majd ez is lesz. Nyilván nem akarnak több hektárt, inkább csak saját célra. Azt mondja, mit tudom, termel magának 500 liter bort, és akkor ugye abból étkezésre és útborrónak is megfelelő, és akkor a család részére barátokkal elfogyasszák.
1: Hány hektáron termelnek szőlőt itt Szikszón?
0: Hát pontos számot nem tudok mondani, de olyan 35-40 hektár. Hát ebből ugye két nagy termelő van, aki több hektáron, 7 meg talán 6 hektár, a többi az meg kisebb darabok.
1: Miért jó itt Szikszón borászkodni, szőlészkedni? Azért az érzésért, amit most is itt lehet látni, ez mindennapos egyébként, ugye a helybéliek kijárnak?
0: Hát igen, én rám nem jellemző sajnos ez a dolog, hogy kijárok, de hát nyilván kijárok, csak ugye én mindig autóval jövök, igazán nem sok bort fogyasztok, de azért érdemes itt Szikszón, mert ugye ennek hagyománya is volt. Én emlékszem, apósom, még kijöttek hétvégén, leültek, borozgattak, beszélgettek, vannak emberi kapcsolatok, ugye, és akkor megismerjük egymás baját, gondját, örömét, akkor sokkal jobb úgy élni, én úgy gondolom, mint hogy csak bezárkózva otthon nézzük a tévét, és akkor semmi nem érdekel, ugye, hogy mi van körülöttem. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezt folytatni kell és csinálni kell.
1: A mai felgyorsult világban ezt be lehet zsúfolni valahol, vagy kell, hogy időszakítson a pihenésre is az ember?
0: Most én úgy gondolom, hogy ha valamit az ember akar, arra mindig van idő. Én például lemegyek a Balatonhoz, este hazajövök, 6 órakor képes vagyok kivenni a szőlőbe, mert szeretem. És akkor mindig mondja nekem, hogy mit csinálsz odakint? Azt mondtad, rendben van. Hát mondom, csak végigmegyek a soron, megnézem a szőlőt, másikon lejövök, és mert jól érzem magamat, szeretek kint lenni.
1: Ha már ezt említetted, akkor hol tart most a szőlőnek a művelése? Mi az, amit most el kell, ugye már júniust írunk, amit most kell végezni és a következő időszakban?
0: Hát igen, most a szőlő olyan időszakban van, hogy igazán csak a permetezés. Most ugye volt egy kis eső, és akkor itt ugye a páratartalom ilyenkor megnövekszik. Lisztarmat, peronoszpóra, ez könnyen előjön. És akkor ilyenkor védekezni kell a napokban. Van, aki már tegnap megcsinálta, van, aki hétfőn fogja, de a napokban védekezünk ellene, illetve majd a legközelebb, meg folyamatosan ugye a szárveszőt be kell dugdosni, ha kordonos, ha karós, akkor fel kell kötözni, ezeket el kell rajta végezni, és akkor majd a Péter Párkor szoktunk tetejelni, onnét indul el igazán a szőlőnek az érése.
1: Mi a jellemző egyébként, a kordonos vagy a tőkés szőlő itt Szikszón?
0: Hát mert zömmel inkább kordonos szőlők vannak, nyilván a művelése sokkal könnyebb, úgyhogy én, nekem azt mondta egy idős paraszt bácsi, hogy a szőlőtermelés ugye nem bírja az egyenes hátú embereket, úgyhogy hát tudjuk jól a szőlőbe, hajolni kell, dolgozni kell, erre mondta a bácsi nekem, úgyhogy nem szereti az egyenes hátú embereket a szőlő, de igaza van.
1: Egyesületi elnökként mivel lesz mondjuk holnap elégedett, hogyha itt a mai napon mennyire lesz sűrű a program?
0: Hát ha a tavalyi létszámot el tudjuk érni, ami tavaly nem volt kevés, akkor én elégedett leszek, mert ugye nyilván nem az a lényeg, hogy mennyi bor fogy, mert nem mindenki azért jön ki, hogy most itt igyon, de kijön, körbenéz, jól érzi magát. Próbáltuk most egy kicsit színesíteni, hoztunk ki traktorokat is, ugye, mert nyilván szőlőműveléshez ez is hozzátartozik, a gépek, hát ez is vonzza az embereket, és akkor legyen változatos. Meg nyilván este majd a koncert az ugye az a fő attrakció.
2: Polgármester úr, borfogadás. Mikor lesz sikeres ez a rendezvény? Az ön szemszögéből nézve. Önkormányzat, yes. Ugye, mint főszervező vesz részt. Hát, ha megkérdezem önkormányzatot, akkor azt mondja, hogy többet csinál az Egyesület. Az Egyesületet kérdezem, akkor az önkormányzat csinálja többet. Most akkor ez hogy van?
3: Schwab Antal, Szikszó polgármestere.
4: Ez a mai eseménye most már az ötödik nyitott pincék borfogadása, az azért ez sok évre nyúlik vissza, és akkor tudjuk a teljes képet látni, hogyha azt mondom, hogy azért ez alapvetően a mai napig ez a ruszinoktól származik, és a ma is borverseny volt, süteménysütő verseny volt, tehát az alapokat ők teremtették meg ahhoz, hogy eljussunk idáig, és néhány éve most ötödik alkalommal van az az esemény, hogy az önkormányzat, majd a Szikszóváros önkormányzata is beszállt ebbe a szervezésbe, és utána megalakult most már a Szikszói Borbarátok Egyesület, akik meg az önkormányzattól vettek át olyan feladatokat, amire nekünk kevésbé volt energiánk, így ez a hármas egység hozza létre azt a napot, amiből ha valaki belekóstol, akkor szerintem jó élményekkel távozhat. Ha kijövünk ide a Pincefaluba, ahol ugye a héten táblát is avattunk, hogy tudjuk, hogy mikor érkezünk be a Pincefaluba vagy a Borfaluba, ugye ez a fogalmak ezek keverednek az én fejemben is, hiszen azért a kettő a szorosan összefügg egymással, akkor azt látja, hogy pezseg itt az élet. Őszintén mondom, hogy nagyon jó érzés körbenézni, jönnek az emberek a boros pohárral a nyakukban, gyerekek, családok jönnek, és csak azt mondom, hogy de rég láttalak, de jó, hogy újra találkozunk, ó, mi van veled, itt kell, hogy találkozzunk újra, és nem csak szikszóiak mondják ezt egyébként, hanem Szikszóról elszármazottak is, vagy a megye településén élő más honnan érkező emberek is mondják ezt, és ugye teljes kerek nap van, 10 órától volt a borverseny, annak eredmény hirdetése, és most már nehéz úgy közlekedni a pincék között, hogy ne egyik zenéből a másikba essünk át, de azért bízom benne, hogy este 8 órakor majd ezek a zenék, ezek ha nem is halkulnak el, de valamennyi azért elnyomja őket a P-Mobil nagy koncertje itt azon a rendezvény helyszín, amely tavaly évben már helyet adott a koncertnek, ugye tavaly ismerős arcok volt, most a P-Mobil jön, de nem az a lényeg, ez csak azért fontos, hogy még kedveltebbé tegyük ezt az egész helyszínt is, hiszen van, aki egyébként még nem ismeri annyira sem a hagyományainkat, sem a borfalut, viszont ha egy-egy zenekar tudunk évről évre hozni, aki máshonnan is mozgat embereket, azok belekóstolnak ebbe, és van olyan, aki most már azért jött vissza, mert tavaly ugyancsak a koncertre jött, de látta, hogy milyen élet volt, milyen kellemes fogadtatás volt, ilyenkor mindenki, minden pince tulajdonos rálicitál a másikra jó értelemben véve, hogy hányan fordultak meg nála, milyen hangulat van, tehát ez szépen lassan azt látom és érzem, hogy oda növi ki magát, ahol mi szeretnénk, hogy kinője.
2: Mikor fogja azt mondani, polgármester úr, a jövő héten, hogy sikeres volt ez a rendezvény? Minek kell ahhoz megvalósulni itt ma?
4: Maradjon így a nap, ahogy most zajlik már délután. Hogyha ez a forgalom lesz, ez a hangulat lesz, akkor szerintem sikeres napot zárunk. Ha mindenki épségben hazaér utána este, az nagyon bízom benne, hogy nagy balesetek nem történnek, de nagyon kultúrált és intelligens vendéglátás és vendégfogadás van, úgyhogy ha ez a mostani ütem elmegy egész estig, és nyilván bízom abban azért, hogy este a koncertre sok-sok ember jön, nem csak helyből, hanem máshonnan is, ha ez így szépen lemegy, akkor én már nagyon elégedett leszek.
2: Ugye a tavalyi rendezvény az sokkal nagyobb volumenű volt, határon átnyúló volt. Van-e arra elképzelés, hogy kibővíteni mondjuk jövőre, vagy a következő években is ugyanazt a tendenciát folytatni, ami tavaly elkezdődött?
4: Ugye tavaly az interreges pályázatnak köszönhetően valósult meg, hogy tudtunk a felvidékről sokakat vendégül látni. Én abban bízom, hogy a pályázatoktól függetlenül, hogyha ez a hír ez megy, akkor azok, akik itt voltak a felvidékről, meg a szlovátáról, a testvértelepülésünkről érkeznek jövőre, pályázattól függetlenül, akkor ez már, ha így növi ki magát, akkor nagyon boldog leszek.
3: Kedves hallgatóink, Miskolcon borangolás, az ország számos településén borfesztivál, a vármegye székhely szomszédságában Szikszón pedig borfogadás. Így nevezik azt az alkalmat, amikor a kisváros boros pincéi kinyitnak és fogadják a vendégeket. Ebben az esztendőben már ötödik alkalommal hívták életre a borfogadást a Baúj kapujában. A magyar hegyi borok és a szőlő népszerűsítése mellett a ruszinok borversenyére is sor került. készült, melyre majdnem 30 nedűt neveztek. A nyitott pincékben több mint tucatnyiban pedig étel, ital és élőzene fogadta a vendégeket. A gyerekekről sem feledkeztek meg, népi játékok, arcfestés várta őket. Az eseményen készült az előző összeállítás.
5: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A paksi atomerőműben a négyből már három blokk teljes kapacitással üzemel, közölte Magyar Péter kormányfő hétfőn a Facebook oldalán. Hozzátette, megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. Még 2 nap és elérjük a csaknem 2000 megawattot, írta a kormányfő. Szerdán kezdi meg munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke kijelentette, több 100 milliárd forint közpénz került a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. A politikus elmondása alapján a testület azt vizsgálja majd, hogy kik miatt és hová tűnt a közpénz, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot és mire költötték. A közlés szerint a vizsgálóbizottság a frakció kezdeményezésére kezdte meg munkáját. Csőszi Attila példaként említette, hogy Kecskeméten 144 milliárd forintot kapott a Neumann János Egyetem és a Tudásváros, ám a pénz jelentős részét, 127,5 milliárd forintot állítása szerint eltőzsdézték. A Magyar Nemzeti Bank székházával kapcsolatban pedig azt vetette fel, hogy az eredetileg tervezett 55 milliárd forintos költség végül 105 milliárd forintra emelkedett. A vizsgálóbizottság elnöke közölte, a testület célja annak megállapítása, hogy kik voltak felelősek a történtekért. Mint mondta, a cél, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő. A világ számos részén megjelenhetnek a Magyarországon nemesített Turbo Obelix nevű akácfajták. Az Amerikai Egyesült Államokban már megkötött értékesítési megállapodással rendelkezik a Sylvanus Kft., közölte a cég. A magyar nemes akác kloncsoportot egy nemrég megkötött licenc megállapodás alapján őshazájában, Amerikában terjeszteti egy amerikai erdészeti vállalat. A magyar vállalatnál közölték, hogy számos ország érdeklődik a saját nemesítésű akácfajtáik iránt, melyeket több évtizedes természetes szelekcióval, génmódosítás nélkül hoztak létre. A magyar cég ügyvezető igazgatója Németh Márton kifejtette, hogy a nemesített akácokat agrárerdészeti célokra és ipari fa célú ültetvényekbe telepíthetik világszerte. Számos kedvező tulajdonsága közül az egyik legfontosabb a kiemelkedő szárazságtűrés. Ennek köszönhetően öntözés nélküli mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeken is megél. Belföldön ez azért fontos szempont, mert a Hunren Agrártudományi Központ legújabb kutatásai alapján a klímaváltozás miatt tartós válságba került az alföldre jellemző szántóföldi növényekre épülő termelési gyakorlat. A szükségszerű tájhasználatváltás több 100 000 hektáron, elsősorban a homokhátságon és a nyírségben indokolhatja a nemesített akácok termesztését, bár ez a fa Európában nem őshonos, már több mint 400 éve él a kontinensen, és komoly szerepe van a termőhelyek javításában. A gyökerein élő nitrogén megkötő baktériumoknak köszönhetően segíti a biodiverzitást, növeli a szántóföldi növények terméshozamát is. Folytatódik Miskolc útfelújítási programja, ezért több helyszínen megváltozott a forgalmi rend. A Miskolci Városgazda információi szerint augusztus 24-én és 25-én a Futó utcát az átmenő forgalom elől idénylenesen lezárják az Egri Süttő János utca, valamint a Csaba vezér utca Pesti utca közötti szakaszon. Az érintett útszakaszt kizárólag a célforgalom használhatja. A forgalomkorlátozás a 3-as számú főút felújításához kapcsolódó munkálatok miatt szükséges, tájékoztattak. Augusztus 10-én megkezdődtek a Szeles utcai csomópont útfelújítási munkálatai is. A munkavégzés ideje alatt a Szeles utca Petőfi tér és Szentpáli utca közötti szakaszát a Petőfi tér irányába lezárták. Az érintett irányt kizárólag az autóbuszok használhatják. A Szeles, Szentpáli utca és a 26-os számú főút közötti szakaszát mindkét irányból lezárták, részletezték a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Bürkös zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Bürkőszenekar 1998-ban alakult Nagykálóban, tagjai fiatal népzenészek, akik élethivatásuknak tekintik a magyar autentikus népzene megőrzését, továbbítását.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Felső Tiszavidék több néptánc együttesének kísérő zenekaraként dolgoznak, mindamellett önálló koncertműsorukkal örvendeztetik meg a hazai és külföldi hallgatóságot.

2008-ban Nagykáló városa, Nagykáló kultúrájáért díjban részesítette őket. 2010-ben jelent meg az első önálló albumuk Fogad tőlünk örök atyánk címmel, mely a szűkebb hazájuk, a Felső-Tisza vidék zenei anyagát mutatja be.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: ...2011 mérföldkő volt a zenekar életében, ugyanis ebben az évben jelent meg a második nagylemezük egy könyv méltó mellékleteként, mert a Pergő hagyományőrző műhely keretein belül, mint a műhely tagok jelentettek meg, címerünk a Magyar Szürke címmel.

A könyv bemutatja magyar szürke tradicionális szarvasmarha fajtát, a lemez pedig ízelítőt ad Nagy-Magyarország gulyásnótáiból.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Bürkös zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Négy civil szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége is részt vesz tanácskozási joggal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői kiválasztási folyamatában, közölte Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának Tiszás elnöke a Facebook oldalán. A kormánypárti politikus szerint az NVVH elnöki és elnökhelyettesi pozíció újra beérkezett pályázatok feldolgozása után a héten a legfontosabb szakaszához ér a kiválasztási folyamat. Kedden és szerdán a nyilvános bizottsági meghallgatásokkal folytatják a munkát, csütörtökön pedig várhatóan döntést hoznak, megválasztják az elnököt és az elnök helyetteseket is. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a fogyasztóvédelmi